0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Szerdán lépett hatályba az a törvény, aminek értelmében az ügynökaktákat vizsgáló bizottság elkezdi a még most is titkos dokumentumok átvizsgálását, hogy októberre minden akta hozzáférhető legyen bárki számára, írta a Euronews. Az új törvény értelmében főszabály szerint minden adat online hozzáférhető lesz bárki számára. Csak a nemzetbiztonsági érdeket valóban veszélyeztető anyagok maradhatnak titkosak. Magyarországon a legtöbb volt szocialista országa ellentétben a mai napig nem történt meg a kommunista állambiztonsági szolgálatok iratanyagának az ügynöklisták és más dokumentumok nyilvánosságra hozása. A bizottságnak 6 történész mellett 2 ellenzéki pártok által jelölt tagja is van. A testületnek rajtuk kívül 4 olyan tagja lesz, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek.
2: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscó-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballasztartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
3: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace románról a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretünkben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni. A tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége, írta a Telex.
0: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok, Kezó vagyok. Egy újabb válogatást hoztam nektek, ami a Good Old Days magyarországi kiadójánál jött létre. Ismét megtalálhatjátok ezt Bandcampen, ahol úgy tudjátok megvásárolni a zenét, hogy amennyit nektek ér, akár ingyen, akár a csillagoség, amennyit gondoltok, hogy ér ez a szám vagy ez a válogatás, persze a többi stream felületen is ezt megtaláljátok. Nagyon ajánlom nektek ezt a válogatást, és ha nincsen hétvégre programotok, akkor szeptember 11 és 13 között Őstalálkozó néven megtalálhatjátok az interneten a rendezvényt. Tartunk egy háromnapos Erezd el a hajamat, este tánczenékkel, nappal pedig inkább chill és könnyed zenékkel lehet majd azonosulni, nagyon jó társággal, nagyon jó baráti árakkal. Várunk titeket, gyertek el és kapcsolódjatok. És most hallgassátok szeretettel ezt az albumot.

Sziasztok, itt egy kezó, és szeretnélek meghívni titeket szeptember 11 és 13-a között Szigetújfalura a Zöldházhoz, ahol a Good Old Days Records majdnem mindegyik előadója fog játszani nekünk sok szeretettel. A rendező neve Ős Találkozó, itt találjátok meg, ahol 28 fellépő fog zenélni, itt majd 8 live setet is hallhattok. Gyertek és támogassátok a kiadót, támogassatok minket, engem, és minden jót kívánok a tilos hallgatóinak. Sziasztok!

Thank you.

0: A gyakran környezetbarát választásként hirdetett növényi alapú műanyaggal bélet papírpoharak a forró italokkal érintkezve még több apró, mikro és nanoméretű műanyag szemcsét bocsátanak ki, mint hagyományos társaik, állítja a University of Queensland kutatóinak a Cell Biomaterials-ben olvasható vizsgálata. A Magyar Narancs Hírét hallottátok.
1: Felszámolják a 115 éves Bonyhádi Zománcár üzemet, a városi partörténetének fontos tényezőjét. Piros lábasait külföldön is ismerték, de 3 decis bögrétől a 30 literes fazékig sok mindent gyártott. A környék munkaerőhiánnyal küzd, a 150 dolgozó találhat állást. A gyárat Percel Béla földbirtokos vállalkozó alapította 1909-ben, hogy a helyi villanytelepnek állandó ipari fogyasztást teremtsen. Kezdetben dominót és egyéb játékokat készítettek, majd a zománc táblák és háztartási edények váltak meghatározóvá. Az 1948-ban államosított, a zománcipari művek, majd a Lampart részeként működő üzem 1993-tól Emalion Kft. Néven folytatta. A zömmel örökölt lábasok sok magyar konyhában őrzik emlékét, írja a Magyar Hang. A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, és milyen egy sűrű kuszavad vadon, már rágondolva reszketek legottan. A halál nem sokkal rosszabb, tudom. De hogy megértsd a jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Jó reggelt kívánok! Jó, ez jó itt reggelt. Élőben a félúton Borgula Andrással és vendégével Huzella Júliával. Szia, Júli!
4: Hello! Hát ez gyönyörű volt.
3: Visszatérünk így a nyár után a szokásos műsorrendünkhöz, ahol egy vendég mesél az életéről, és azt gondoltam, hogy megpróbálok nektek idén olyan vendégeket hívni, akiknek van egy nagy kanyar az életükben. Pedig még csak jó esetben, hát a Júli még az élete felének az elején tart, megnéztem felkészülve, hogy hány éves lesz nem sokára október 4-én, de ezt mondjuk be, de hogy tényleg az elején, meg így a modern korban már simán 100 fölé tervezünk, de hogy van már így is, hát biztos több is, amiről nem tudok, de egyről egészen biztos tudok nagy kanyar az életében, és akkor majd a beszélgetés végén szépen kifutunk erre. De, szia Júli, jó reggelt kívánok!
4: Hello.
3: Szóval, amit lehet, amit nagyon egyszerűen lehet kideríteni rólad, és igen, nem semmi kompromittáló nem lesz, ha csak nem az, hogy valami nagyon régóta nem frissült.
4: Ujjaj. Van egy honlapom?
3: Van egy honlapod, azt tudod? Tudod, hogy van egy honlapod? Én tudom, hogy van egy honlapod. És 2019-es az utolsó hír rajta.
4: Ó, és azt sem én raktam föl?
3: 2017-12-es, de a beköszönőben az van írva, hogy ekkor és akkor születtél. 2012-ben elvégezte a Színház és Filmművészeti Egyetemet, Máté Gábor osztályában játszott a Katona József Színházban, a Győri Nemzetiben, több független társulatban, Gólem, Táp, Koma, Grund, Momentán, jelenleg, ugye ez vicces a beköszönöm, az Átriumban, a Chicagóban alakítja Roxy Hart szerepét.
4: Nagyon más élet volt.
3: Igen,
4: Jézus.
3: Igen. És akkor először azt gondoltam, hogy arról beszéljünk, Juli, hogy oda hogy jutottál el. Mert Roxy Hart az ugye a Chicago című musical főszerepe,
4: igen,
3: az egyik mindenképp, és nekem azt hiszem, most így végig kell gondolnom, azt hiszem a kedvenc musicalem a Chicago. Szerintem iszonyatosan jó darab, fantasztikus zenéje van, és nagyon nehéz az a szerep, amit eljátszottál, mert nagyon, tehát hogy így több mindent igényel, kell tudni énekelni, táncolni, játszani, ami ugye elvileg minden musical színésznek a vérébe benne kell legyen, vagy a tanításában, de hát Máté Gábor nem egy musical osztályt vezetett. Mi az az első pillanat, vagy emlékszel arra az első pillanatra, amikor azt gondolod, hogy te színésznő akarsz lenni?
4: Igen. Vagyis nem. Tehát ilyen pillanatra nem emlékszem, de... De hát egészen kicsi voltam, szerintem 6 éves, és volt egy ilyen kazetta, hogy világslágerek magyarul, és az apám énekelt rajta valami nem tudom mit, talán egy Stevie Wondert magyarul, nem tudom, és a Malek Andrea is énekelt rajta, és a Malek Andrea rajta volt a borítón a csoportképen, és hát egy gyönyörű fiatal, nem tudom, 20 éves volt akkor, hosszú barna hajú, nem tudom. Ezt már sokszor elmondtam, hogy nekem igazából ő volt az, aki így ezt így elültette a fejemben, mert hogy gyönyörűen csengett a hangja, és annyira tetszett, és ilyen rajongó lettem, és akkor apukám elvitte az operetbe megnézni őt a muzsika hangjába, előtte én 6 évesen, nem tudom már, hogy segítséggel vagy magamtól, írtam neki levelet, amit elküldtünk az operetbe, és ő válaszolt. Na mondjuk arra a momentumra nagyon emlékszem, hogy jön egy rózsaszín boríték, benne a kézzel írott válaszlevél a 21-22 éves Malek Andreától, és egy dedikált fotó, amit azóta is kincsként őrzök. És leveleztünk. Képzeld el, onnantól kezdve én válaszoltam, és ő válaszolt, és tök sokáig, és elmentünk megnézni, megvártuk a művészbejárónál, arra a pillanatra is nagyon emlékszem, és akkor tudtam, hogy én musical színésznő szeretnék lenni. Tehát ezt így nagyon tudtam. Utána semmit nem tettem ennek érdekében, és aztán soha többet nem akartam musical színésznő lenni, de hogy én, nekem ő volt egy ilyen nagy példaképem.
3: Jó, ebben a névvel nehéz lenne letagadni a apukád színpadi múltját meg jelenjét, hogy ő támogatott ebben? Azt mondta, hogy fiel, legyél, ami akarsz?
4: Igen, igen, abszolút támogatott, de ugye engem sokadjára vettek föl, szóval azért így az évek során volt, hogy így finoman így megpróbálta, talán az első sikertelen felvételim után, hogy hát, Julcsikám, azért lehet, hogy mégis be kéne adni a francia szakra azt a felvételit, és akkor elmentem egy írásbelire, de hogy így alapvetően támogatott. Igen.
3: Kicsiként is, tehát, hogy ahogy mondtad, ez tök korán kezdődött, és volt ilyen, hogy akkor én verset mondok a, nem tudom, kerületi iskolában,
4: fölépek
3: a diák színjátszón, általános iskolában eljátszom Juliska szerepét.
4: Na nem, és ez szerintem egy tök fontos momentuma így a változásoknak az életemben, mert ugye én ezt sose csináltam, mert sose mertem.
3: Aha.
4: Tehát volt bennem egy vágy, ami szerintem azért is alakult ki, mert ugye rajongtam az apámért, akit viszonylag, hát nem úgy értem, hogy ritkán láttam, de hogy ugye nem egy klasszik helyzetben éltünk, tehát ő volt, hogy simán elment 3 hétre a kalákával a világ másik pontjára, és én tök kicsi voltam.
3: Hát tehát meg, ha nekem... volt, mondom, este akkor is fellépett sokszor.
4: Igen,
3: tehát, hogy
4: igen.
3: Pont az időszak, ami
4: abszolút
3: ilyen prime time, ami ilyen fontos, igen, együtt összebújós időszakot, nem.
4: Igen. Igen. És ezért nekem alapvető élményem az, hogy nekem ő hiányzik. Viszont amikor látom gyerekként őt a színpadon, ragyog, boldog, imádom, ahogy énekel, egyébként a mai napig, tehát rajongok érte, és azt látom, hogy őt ez teszi boldoggá. Tehát most így felnőttként visszafejtve az van a fejemben, hogyha én a színpadon vagyok, akkor én meg tudok neki felelni, akkor ő arra figyel, tehát azzal tudom magamra fölhívni a figyelmet, mondjuk jó, hogy nem vagyok teljesen tehetségtelen, tehát hogy az még rosszabb helyzet lenne, de hogy valójában ez nem biztos, hogy ezt csináltam volna, vagy ebbe az irányba indultam volna, hogyha nincs ez az alapélményem.
3: Mm-hmm. Jó, nekem van egy ilyen filléres pszichológiám, de majd a végén, okay. Végén, mert elmondtad a felét, tehát oké, okay, tehát mert akkor inkább azt kérdezem, hogy amit megláttál a Malek Andrában, egyébként még tart a kapcsolat, vagy már nagyon rég nem beszéltetek?
4: Hát nem, persze nem, de mondjuk amikor Roxit játszottam, akkor írtam neki, mert ő is volt Roxi, aha. És én láttam aha. Is őt Roxinak. És amikor veletek a Mamelost játszottuk Győrben, akkor ott a Gáti Oszkárnak volt az az emlékkönyve, mm-hmm. Emlékszel, a fotós.
3: Igen, igen.
4: És abban ő is benne volt dedikálva, és megvan az a fotó, meg talán valahova ki is raktam, hogy úgy alakítom, hogy mind a ketten egyszerre látszódjunk oh. Az albumba. Szóval, hogy azért vannak ilyen pillanatok, de úgy nem tartjuk már. Egyszer léptünk föl együtt az SF-én még régen, egy ilyen valamilyen dalesten egy időben.
3: Kicsit eltávolodtatok mit a ketten, de végül is mind a ketten színésznők vagytok. Ez még a következő, nem is tudom, 50-60 évben bármi történhet.
4: Igen.
3: Na jó, hát ha találkozom vele, akkor rákérdezek.
4: Hát jó.
3: Szóval, hogy azt tetszed egy kisgyerekként, hogy úristen csillogás, színpad, taps, uh-huh. Vagy maga a nagyon csúnya szóval a csinálás is, tehát hogy lehet készülni, hogy szöveget kell tanulni, hogy nem is tudom, hogy vannak próbák, vagy ebben nem gondoltál bele, mert az eredményt nem. Láttad, és azt mondtad,
4: így
3: hogy
4: van.
3: Ide nekem.
4: Ebben nem gondoltam bele, abba gondoltam bele, hogyha én ott vagyok, akkor engem szeretnek, tehát hogy akkor, és én is boldog vagyok. És egyébként, amikor nekem ezek ilyen nagy, azt hiszem a Lukács Andor mondta ezt, hogy a nagy rökönny, nagy megrökönyödések voltak, amikor először bekerültem 20 évesen, vagy 22 a Pesti Magyar Színházba, uh-huh. Mint stúdiós, és beültünk próbát nézni, és akkor így ültek körülöttünk ezek a nagy öregek, tudod, és ahogy szitták a színpadon dolgozó rendezőt, mint a bokrot, és ilyen kendőzetlenül, és ahogy a naíva ment a folyoson, tudod, így nézted, hogy milyen szép, meg milyen ügyes, meg nem tudom, és úgy káromkodott, mint egy kocsis. És ott álltam 22 évesen, hogy akkor ez a színház, hogy Jézus Mária, szóval, hogy ebbe pont, aha. Ez nem volt a fejemben előtte.
3: Amikor felvételiztél az egyetemre, akkor még élt benned ez a gyönyörű, szép és egyben kicsit naív kép a színházról, hogy itt jó dolgok lesznek, mert kicsit, ha jól értem, akkor ugyan sokadik próbálkozásra mm-hmm. sikerült bejutnod, de hogy előtte nem volt ilyen, vagy volt stúdiózás, bocsánat,
4: volt.
3: Mert hiszem,
4: igen,
3: most mondod, hogy a Magyar
4: Pesti
3: Színház.
4: Magyar aha, volt, Pesti és Magyar. Utána egy év nemzeti a Jordán alatt. És onnan vettek fel.
3: Az alatt megrokkant a bizalmad, a színházba vetett bizalmad, mert azért a harmadik, még mindig felvételiztél, tehát folyamatosan igen. Háromszor felvételiztél, ötször felvételiztél, négyszer sikertelenül ez azt igen. Jelenti, és ötödikre, tehát azért kellett, hogy legyen benned valami nagyon erős vágy,
4: hát
3: hogy
4: igen.
3: Ötödikre is. Most, hogy milyen arcot vágsz, hát azt sajnos csak én látom.
4: Hát azért, mert hogy én magam sem értem, szóval, hogy nyilván nem lennék az, aki vagyok, ha ez az egész nincs, és ezért meg nincsen mi lett volna, ha.
3: Aha.
4: De azért mégis, ha most visszamehetnék az időben, a mai fejemmel, azért ezt egész máshogy csinálnám. Úristen. Nem tudom, mi volt a fejemben. Egyszerűen csak egy ilyen rögeszmém volt, hogy én ezt akarom, és nekem ezt kell csinálnom, úgy, hogy közben fogalmam nem volt róla, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy ehhez mi kellene. Tehát nem véletlenül vettek fel ötödjére, mert akkor volt az az év, amikor rájöttem, vagy elkezdtem kapizsgálni azt, hogy valami olyat kéne keresnem, ami passzol hozzám, ami jól áll, és nem azt, amit mások mondanak, hogy magas, vékony, arisztokratikus, naíva, közöm nincs hozzá. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg, és valahogy akkor, amikor tényleg ott átkapcsolt bennem valami a Molnár Piroskával való ilyen felkészülési munkában, vittem neki egy abszurd, vicces Stephen Leacock részletet, próza részletet, hogy szívem szerint ezt mondanám, de nem merem. És akkor megmutattam neki, és kiderült, hogy a groteszk, a humor, az abszurd, az lételemem.
3: Aha.
4: És akkor fölvettek.
3: És akkor még mindig, bocsánat, csak még egy kicsit kapirgálom ezt, hogy akkor még mindig azt gondoltad, hogy ez lesz a te utad. Hiszen, hogy színésznő leszel, és egyébként nem is felvételiztél zenés osztályba?
4: Nem.
3: De hát nem, hiszen musical színésznő akartál
4: lenni. Na igen, de közben belül végig élt bennem az a frusztráció, hogy szóval szerintem mozgatott azért belül az, hogy ez nem az én, nem az az én utam. Tehát oké, muzikális vagyok, meg hangszereken tanultam, meg tisztán énekelek, meg nem tudom, szóval tudok énekelni, de hogy ezt is egy gyerekkori élményemmel kötöm össze, amikor először kellett fellépnem a Kalákával 3 évesen, vagy 4, a karácsonyi koncerten énekeltem a lemezükön, és akkor azt elő kellett adni, és hogy mennyire nem akarok kimenni a színpadra, hogy nem merek, és anyám ül a takarásban a tábla csokival, hogy megkapod, ha kimész, nem tudom. És valahogy kimentem, és emlékszem, tehát a legkorábbi emlékeim között ez ott van, hogy emlékszem, hogy ott vagyok, elénekeljük apámmal a dalt, ováció nyilván, egy cuki 4 éves gyerek énekel a színpadon, utána le kellett mennem a nézőtérre, az első sorban egy néni az ölébe vett, és szorongatott, ilyen imádva, tudod, azt se tudtam, hogy ki, hol az anyám, de állítólag utána már magamtól, úgy szól a fám, hogy magamtól megyek vissza a színpad közepére meghajolni, és nem tudom, de hogy ez olyan erősen élt bennem, hogy onnantól kezdve akárhányszor felnőtt koromban is apámmal felléptem, azt mindig megelőzte egy ilyen gyomorgörcs.
3: Körbenézel, hogy az első sorban vajon ott van a szorongató néni?
4: Igen, nem tudom, ki volt, úristen. Úristen, nem tudom, de nagyon szeretett.
3: Ez végül is az első színpadi élmény, csak hogy,
4: igen,
3: mert azok fontosak,
4: hát
3: tehát hogy ez meghatározó,
4: igen,
3: és nem, szóval... nem úgy mesélsz róla, hogy úristen, ott elhallgattam a színpadon, és nem akartam lejönni, hanem föl se akartam már menni,
4: igen.
3: És utána kicsit blackout van, mert azt mondod, hogy a elmesélések szerint utána visszamentem, és
4: igen,
3: ez történt. Tehát, hogy ott, hogy egy idegen az ölébe vesz és szorongatott,
4: igen,
3: valószínűleg ki leblokkolt az agyad, és azt mondta, hogy most már hajrá, legyen.
4: Igen, csapdában igen, voltam.
3: Fölvettek az egyetemre.
4: Igen.
3: Valamennyire gondolom, ez eufória.
4: Apám mondta, hogy na, lesz egy nyugodt nyarunk. Milyen igaza volt.
3: És azért tényleg nem is, nem akarok senkit megsérteni, egy osztályvezető tanácsem, de hogy Máté Gábor osztályá, azok ilyen legendás osztályák. Hát ugye van a Máté Gábornak az előtted lévő osztálya, aki ugye az Alkalmáté trupot vitte végig,
4: igen,
3: és nem tudom én, még 20 évvel az egyetem után is, vagy talán 20 nem, de 15 évvel az egyetem után is még nyáron földolgozták egymás életét. Úgyhogy mindig az egy ilyen ikonikus osztálynak számított, és a tiéd is az volt. Kik voltak az osztálytársok?
4: Abszolút, szerintem. Borbély Alexandra, most a leghíresebb. Tehát a Katonában van a Szandra, a Pálos Hanna, a Tasnádi Bence, és most a Simon Zoli, aki Miskolcon volt. Radnai Márk osztálytársunk volt, ezen mindig sokan meglepődnek. Fica Isti az.
3: Mert kevesen tudják, hogy ő először színészként kezdte
4: a pályafutást,
3: igen, és aztán
4: vagy legalábbis
3: rendező.
4: Azok az ismerőseim, akik most így ismerik, ők nem. Nem
3: a fél kormányt felhívhatnád, hogyha nagyon akarnád.
4: Nem akarom.
3: Tudom, nem, nagyon helyes, meg az ember az, hogy mire van lehetősége, azt nem kell mindig kihasználni, de igen, csak itt zárójelben eljegyzem meg, hiszen most ez a korosztály, tehát hogy ez ilyen korfüggő is, hogy ez a korosztály kerül
4: igen,
3: pozícióba, hogy
4: igen,
3: milyen érdekes, nagyon. Nem, hogy egyszer csak na hát, most
4: igen,
3: akkor az egyik államtitkár,
4: úristen,
3: a másik miniszter,
4: igen,
3: nem akarom őket fölhívni, de akkor is azok. Tök
4: igen.
3: Jó.
4: Igen, tök jó.
3: Jól érezted magad
4: tulajdonképpen
3: az egyetemen?
4: Igen.
3: Vagy mondjuk azt, hogy eleinte jól érezted magad, és aztán ez változott-e?
4: Ez hullámzott. De alapvetően jól éreztem magam. Hát azért ez tényleg egy nagyon speciális helyzet, hogy az ember ott van összezárva 5 évig, és, és mindent tudsz, és mindent látsz, ha akarod, ha nem. Szóval, hogy az tényleg...
3: Már, hogy mindenkinek van magánéletét
4: igen,
3: is.
4: Igen,
3: igen. Te nem voltál minden. Ilyen, aki szívesen osztja ezt meg, vagy zavart, hogy ők ennyire, nem, hogy
4: nem
3: közel
4: zavart,
3: vannak.
4: Nem, nem zavart, ezt ilyen... természetesnek vettem, de azért nekem volt az egyetemen kívül életem, meg nekem közeli barátaim még a gimnáziumból voltak, szóval, hogy én azért egy kicsit ebből ezt is így utólag látom, és akkor zavart, csak nem tudom, hogy mi zavar, nem tudtam, hogy mi zavar, de ma már látom, hogy én azért ebből egy kicsit kilógtam. Szóval, hogy én nem, tehát pont ez, hogy valójában belül nem vagyok egy ilyen nagyon extrovertált uh-huh. valaki, és ez engem frusztrált. Tehát én mindig azt éreztem, hogy nekem olyannak kéne lennem. És hogy ez hiba, hogy nem vagyok ilyen, és hogy nem úgy beszélek rendezőkkel, nem úgy beszélek emberekkel, és szóval nagyon sokáig, tényleg ez az utóbbi pár év az, amikor így helyre billent a fejembe, hogy ne álljon már meg a menet, hogy azért nem.
3: Lehet, hogy a rendszer a hibás, és nem
4: igen,
3: te.
4: Igen, igen.
3: Kemény dolog ez, mert akkor, ha ide tévedtünk, akkor lenne ezzel kapcsolatban egy kemény kérdésem, hogy szerinted ez összefüggésben állhat-e azzal, hogy mondjuk nem szerződtettek le rögtön egy, tehát hogy úgy, Nem zsizsegtél, és nem mutattad, és nem voltál ott, és nem beszéltél annyit, és nem tudom mit, söröztél, kávéztál, bármit csináltál azokkal, feltétlenül azokkal az emberekkel, mert nekem is van egy olyan érzésem, hogy van egy, mert hogy az ember szakmájában van egy rész, ami tehetség, van egy rész, ami szerencse, és van egy rész, ami ez a harmadik, hogy vajon úgy tud-e viselkedni ezekben a helyzetekben, hogy rá fognak majd emlékezni, meg őt fölhívják, nem tudom, nem, ez is egy tehetség igazából. Tehát, hogy még csak el sem ítélhetem azokat az embereket, nem. Akik ebben ügyesek, mert jó nekik.
4: Igen. Nem tudom, hogy ennek ebben van-e szerepe. Igazából nyilván felszokott bennem merülni ez a kérdés, de ugye én ezt gyorsan, rövidre zártam azzal, hogy 5 évben gyereket vállaltam. Uh-huh. Tehát, hogy akkor erről nem is volt szó, meg nem is, mert hogy már lehetett tudni, nem tudom, februárban, hogy én már terhesen fogok diplomázni, és hogy ez van, tehát szóval, hogy ez így soha nem került a felszínre.
3: Úgy fejezted be az egyetemet még mindig, hogy színésznő akarsz lenni. Oké. Okay.
4: Igen.
3: Anya lettél, minden rendben, de hogy egy bizonyos ponton visszatérsz, és színésznő leszel.
4: Igen.
3: Volt már azért ezzel kapcsolatban benned kétség, hogy ez a te utad, vagy még mindig 100%-ban ez volt?
4: Hát érdekes az, hogy amit tettem, uh-huh. amit csináltam, az inkább arra utal, ahogy most gondolok erre az egészre. Tehát, mint hogyha belül így éreztem volna zsigerileg, hogy én igazából valami másra vágyom. De ez nem került a felszínre, ezért volt azért fomóm így utólag. Tehát emlékszem arra, hogy otthon vagyok a pici Blankával, és jön a Szandra meg a Hanna, és mesélik, hogy mi mindent játszanak, uh-huh. és hol vesznek részt, és ilyen fotózás, és olyan film, és olyan izé. És miközben érzem, hogy nekem ez most nagyon jó, és hogy én jó döntést hoztam a saját életemben, ugye ez a gyerekkori vágy, ez így hajtott, hogy nekem ezt kell, és ezért azért volt bennem egy ilyen érzés, hogy hát egy olyan, hogy így rajta akarok maradni az ütőéren, hogy azért így követni akarom, hogy így mi történik. És ez is egy ilyen tudatos meló volt, egyszer csak mondjuk elengedni őket, hogy annyira más életet élünk, hogy el kell engednem.
3: Oké, figyelj, ez a mi első felvonásunknak a vége, egy kicsit zenélünk, de hogy mint egy rendes Csehov darabban felfestettük a képet, és már azért megjelent a konfliktus előszele, úgyhogy látjuk, hogy itt mégsem biztos, hogy minden boldog. Kicsit zenélünk, és utána vissza folytatjuk a beszélgetést Huzella Júlival.

0: Visszatértünk, mielőtt egy másik számba kezd a Beatles. Titkos üzeneteket küldök itt a Love is All You Need-del. Rémesen bújtatott mély a szöveg aljában rejlő üzeneteket. Huzella Julival. Júli vagy Júliát kell mondani, hogyha hivatalos?
1: Mondhatsz Júlit. Júlia a hivatalos, de... De
0: csak mert pont beszélgettünk Szabó Boriról itt, miközben hallgattuk a zenét, és mikor őt így mutattam be, akkor így azt mondta, hogy neked, de amúgy nem ez a nevem, szóval... Huzella Júliával beszélgettünk, és ott tartottunk, hogy elvégezte a Színművészeti Egyetemet.
1: Szült egy gyereket?
0: És igen, és szült egy gyereket, és az volt a terve, és gyakorlatilag... meg is valósította, hogy visszatér a szülés után a színpadra. Mikor tértél vissza?
1: Egy évvel később. Te mondtad nekem azt, amikor terhes voltam, vagy szültem, hogy Juli, várunk vissza, és már van egy új projekt, amiben majd nagyon számítok rád, és ez annyira jól esett. Emlékszem, hogy ülök az erkélyen, és beszélni telefonon. Szóval egy évvel utána vettem vissza a szerepeket, meg kezdtem nálatok újat próbálni, a Mamelost.
0: Jó ötlet volt szerinted?
1: Igen.
0: Igen? Tehát, aha, hogy...
1: Igen, tökre, mert nem volt sok. Nem volt sok igazából, tehát nem tudom, havi hármat játszottam szerintem max, meg egyet próbáltam nálatok ilyen nagyon aha, baráti időpontokba, szóval, hogy ezt így tök jól meg lehetett oldani.
0: Ahogy mondtam, így a második felvonásban vagyunk, és kibontakozik a konfliktus. Meg kell, hogy értsük, hogy mi volt az a pillanat, vagy az az eset, vagy az az élmény, amikor az juthatott eszedbe, hogy úristen, az utóbbi 20 évemet, akkor, nem tudom én, 5-6 éves korom óta úgy élem, hogy elérjem ezt a célomat. Elértem végül is, befejeztem az egyetemet, itt vagyok a pályán, lehet, hogy nem ezt akarom. Ez hogy fogalmazódik meg, vagy mi kell ehhez?
1: Hát mindig is kutattam magamban, hogy de jó lenne, ha lenne valami más, amihez értek, vagy más, ami ennyire érdekel. Hogy iszonyatosan vágytam rá, de nem találtam, és ugye mivel nekem ilyen teljesen hektikus volt, hogy most hívnak-e, vagy sem, ugye nem voltam leszerződve színházhoz, tehát néha bejött egy ilyen bazi nagy falat, hogy akkor az Alföldivel az Átriumban a zenés táncos főszerep Jézus, érted? Úristen.
0: Hát vagy kvázi, film.
1: Kvázi akaratom ellenére. Vagy film, és akkor, de hogy nem az volt, hogy folyamatosan akkor egyik követi a másikat, ugye voltak ilyen vissza, hát a Huzella Julit nem lehet filmbe hívni, mert az operatőr alá ládát kell tenni, meg ilyeneket hallottam.
0: Na, csoda hülyeség.
1: Azért volt, aki megugrotta ezt a problémát, és vannak nálam magasabbak is, de tök mindegy. Szóval mi volt a kérdés?
0: Hogy volt, volt-e pillanat,
1: volt ez a pillanat,
0: vagy mikor,
1: igen,
0: vagy hogyan kezdődött ez, vagy ez egy folyamat volt, hogy lehet, hogy nem ez a helyem.
1: Igen, szóval, hogy ez ilyen nagyon világosan tök sokáig nem fogalmazódott meg, de amikor jött a COVID, és az volt bennem, hogy úristen, de jó, most mindenki be van zárva. Tehát most nem az van, hogy én vagyok kívülálló, én nem próbálok, nekem igazából most mindenkivel így egy szinten vagyok, és ettől így felszabadultam, hogy ez a, nem tudom, ez a hiányérzetem így megszűnt, plusz jött a 10-től mese, amit elkezdtem a COVID első napján. És az egy fordulópont volt, mert ugye az volt, hogy ott akkor minden reggel 100 napig ott ültem a gép előtt 10-től, és olvastam a gyerekeknek, meg felnőtteknek, mint utólag kiderült, bocsánat. és mondtam a Balázsnak, a férjemnek, hogy oké, hogy a gyerekeimnek érdekes, ahogy olvasok, de hogy én, mert mondta, hogy tegyem ki anyáknak, lássák, jöjjenek, nézzék. De mondom, másnak ez hogy? És akkor ilyen egy-két héten belül több ezres követője lett az oldalnak, ilyen hatalmas hype lett körülötte, újságokban jelent meg, jöttek fotózni, ilyen interjú, olyan interjú, és lettem egy ilyen mesekönyves, kortárs gyerekirodalom megmondó ember. és akkor kiderült számomra, hogy én elég vagyok egyedül, hogy én ezt egyedül csinálom, a saját ízlésemet,

0: ízlésem szerint. Egyben, tehát tök személyes az egész, és hogy ez jó, ezt szeretik. És akkor ebben egy kicsit így megerősödtem, mert azért az önbizalom hiány, tudod meg, hogy elég vagyok-e, hát az így végig kísérte az életemet, de hogy akkor volt egy ilyen nagyon erős visszacsatolás. És ezt követte az önálló estem, az Anya-e vagy, amit Bakonyvári Krisztina rendezett, és Róbert Júli volt a dramaturg és az író, és a hármunk sztoriaiból állt össze egy ilyen terhességszülés első egy év. Ilyen kicsit stand-up, szenírozott stand-up. És az volt a másik ilyen, hogy először azt gondoltam, hogy úristen, másfél órát egyedül a színpadon. Nincs senki, akibe belekapaszkodhatok, vagy hogyha elmegy az energiám, átveszi, vagy aki súg, vagy aki bármi. És akkor ott is kiderült, hogy elég vagyok arra a másfél órára, és olyan visszajelzések jöttek, és élveztem, és jó volt csinálni, és akkor ez a kettő együtt vitt engem arra az útra, hogy oké, akkor én, ha valamit csinálok, vagy valamit kitalálok, az lehet jó. Nem kell visszaigazolásokat gyűjtenem, és nem kell másoknak jóvá hagynia, hogy én bármit is csinálhatok, mert miért ne? Mert legfeljebb jó lesz, ugye? És akkor igazából szerintem ez adta nekem a muníciót arra, hogyha valami eszembe jut, akkor végül is csinálhatom.
1: De közben még mindig az előadó művészet határain belül mozogtál. Igen, tehát igen, amit mondasz, az mind a kettő előadó művészet. Tehát, hogy kicsit több is, hiszen, tudom én, mesét te választottad ki, tehát, hogy volt itt plusz, te találtad ki, hogy hogyan fogod felolvasni. De hogy az eddig tanult színházi eszközeidet maximálisan kihasználva, igazából bennmaradtál ebben a keretben.
0: Igen.
1: Miközben, majd mindjárt 7 perc múlva elérünk az utolsó harmadhoz, ami arról fog szólni, hogy, hogy teljesen kint vagy ebből. Tehát, hogy az a kérdésem újra és újra, hogy oké, volt egy felismerés, ahogy meséled, hogy én képes vagyok. Igen. Én ezt meg tudom csinálni, de hol jött az a felismerés, hogy én mást akarok csinálni. Nekem ez, én ezt most, egyébként lehet, hogy ez a természetes lépcsőfok, mert mindig úgy van, hogy úristen, ezt meg szeretném csinálni, úristen, meg tudom csinálni, és most akkor itt állok mondjuk a hegytetőn, vagy a magaslaton, vagy a dombtetőn, legyünk egy kicsit szerényebbek, most akkor átmegyek egy másik dombra, vagy lemegyek a völgybe, és ott kezdek valamit csinálni. Tehát, hogy van-e ilyen pillanat, amikor azt mondod, hogy itt állok, én kicsit elárulok egy titkot, de nem túl mélyet, hogy így vannak olyan pillanatok, amikor én azt csinálom, amit szeretek napi 24 órában, és azért vannak olyan pillanatok az utóbbi években, amikor azt gondolom, hogy nem biztos. Elvesztem azt a magabiztosságomat, hogy én ezt akarom csinálni az egész életemben, és így vannak ilyen pillanatok, amikor azt gondolom, hogy valamit csinálok, és az annyira jól esik, hogy azt gondolom, hogy igazából ezt kéne csinálnom.
0: Igen.
1: Hogy volt ez nálad?
0: Hát igen, ez egy nagyon éles pillanat volt, egy kórházi ágyban való felébredés, egy műtét, egy nagy hasi műtét után, ami így egy hónapon belül a második műtétem volt, és így meg egy nagy magánéleti veszteség után felébredtem, és megfordult velem a világ, és az volt, hogy Jézus Mária. Tehát hirtelen, mintha egy maradjunk akkor ennél a témánál, egy reflektort így rávilágítottak volna az életemre, és teljesen világosan, fekete-fehéren láttam, hogy ja, ezt én nem akarom. Ja, hogy én még egyszer ilyen frusztráló, ilyen kiszolgáltatott, ilyen, ez biztos, hogy nem. Nem tudom, hogy mi lesz, de valami lesz, és hogy valami, hogy változtatnom kell. Tehát nem tudom, milyen irányba, de hogy adjunk ennek akkor időt, lássuk meg, hogy ez mi. És ott rögtön tényleg műtét után, nem tudom, mikor már magamnál voltam, 2 nappal, az első, ami nem ment át a rostán, az a színház volt. És ugyanígy emberi kapcsolatok is hirtelen ráláttam arra, hogy mennyi megfelelés, mennyi kiszolgáltatottság, mennyi görcs és stressz van ebben, és így az életemben, meg bennem, és hogy ezeket el lehet engedni, És sajnos nagyon nagy ára volt annak, hogy de ajándéka is ennek az egész helyzetnek, hogy hirtelen megtanultam, benyomtak rajtam egy gombot, tényleg, hogy megtanultam nemet mondani. És amit ezek nélkül szerintem, ezek nélkül az élmények nélkül nem tudom, hogy valaha sikerült volna-e.
1: Kellett ehhez egy ilyen, mondhatjuk, hogy halál közeli élmény?
0: Hát abszolút.
1: Hogy azt mondta, hogy nincs időm.
0: Nincs.
1: Ezekre a hülyeségekre, vagy
0: így
1: nem tudom,
0: van.
1: Hogy mi a szép
0: van.
1: Szó, amivel ezt lehet.
0: Igen, és hogy azt, amire vágyom titkon belül, azt lehet vállalni, és azt meg lehet próbálni. És akkor nagyon sokáig, ez mondjuk az elmúlt 3 évem, sokáig a színház közelébe sem mentem, nézni sem, meg semmi. És most is keveset megyek, de mondjuk azt nem mondom, hogy soha többet nem fog csinálni semmit, mert mondjuk gyerekelőadást csinálni tökre lenne kedvem. Tehát azt már így érzem. Elvégeztem a Kaposi Lászlónál a drámatanárképzést, amit imádtam, és tehát szeretem használni ezeket a képességeimet, ezt a skillt, hogy én színésznő vagyok, és élvezem használni, de nem biztos, hogy úgy a színpadon állva. De most képzeld el, hogy a... Bocsánat. Megjelent a... Ez nem reklám, vagy reklám?
2: Mondd.
0: Jó, a Kalákának megjelent egy lemeze.
1: Jó.
0: Egy új lemeze, amit 90-ben vettek fel, amin én 7 évesen énekeltem.
1: Ó.
0: 2 darab. És most jelent meg.
1: De jó.
0: Úgyhogy felhívott a Grillus Dani, hogy hát akkor van ez a 2 dalod.
1: Mi a dal? Meghallgatjuk?
0: Nincs fönt. Vagy hát nem tudom.
1: Mondd a címét.
0: A Kupaktanács című lemez, de nem tudom, hogy fönt van-e már a Spotify-on.
1: Beszélgessünk, megnézzük.
0: És abban a Kosz című dal az egyik, amit...
1: Szóval most meghallgattad.
0: És fönt van?
1: Nézem. Nem találom.
0: Igen,
1: Kupaktanács, az fönt van egyébként.
0: Az fönt van?
1: A Nagy Természet.
0: Igen, ott kell, hogy legyen a Kosz.
1: Igen, hát mindjárt megyünk, nézem. És hát ha... Kosz! Mindjárt meghallgatjuk,
0: úristen.
1: Jó?
0: Jó, Jézusom, nagyon cuki apukámmal éneknek. Na és akkor, hogy akkor fölhívott, hogy akkor ez van, és hogy most lesz egy bemutató, és mennék-e énekelni? Hát mondom, persze. És akkor most a nyár erről szólt, hogy a Kalákával többször is felléptem. Apám is jött, nem tudom, meg a Grillus Willivel is külön. És akkor énekeltem a 2 dalt, amit ezen énekelek, meg még egyéb számokba is beszálltam. És hát jól esett a Kalákának egy ilyen fiatal női energia, nem tudom. Úgyhogy, és akkor ott éreztem azt, hogy azért ez jó. Azért az jól esik. Azért tök jó, a gyerekek így figyelnek, megrohannak utána. Mikor mész vissza a színpadra? Jönnek kérdezni. És hogy azért jól érzem ott magam. Szóval azért nem igaz, hogy nem, de azt érzem, hogy nagyon meg kell találnom, hogy mi az, amiben 100%-osan jól érzem magam. És akkor azt szívesen csinálom. De hogy már nem megyek be akármibe.
1: Mennyire volt? No, az egészen biztos vagyok benne ismerve a férjedet, hogy ő mindig támogató volt minden döntéseddel. De az egyel távolabbi kör, aki azt látja, hogy úristen, a Juli 5 éves kora óta színésznő akar lenni, színésznő, végül is egy egészen furcsa kanyarral a pandémia alatt a neve is ismerté válik a saját maga jogán Huzella Júliaként, és nem a Huzella lányaként, és nem a Máté osztály egyik színésznőjeként. Kitalál valamit, csinál, sikeres, és egyszer csak azt mondja, hogy akármilyen kemény okai is vannak rá, kézifék, és ennek vége, hogy nem mondták pályatársak, szülők, rokonok, barátok, ismerősök, tesók, hogy figyelj, Júlia, már ennyit beleraktál, ennyi energiát, nem kéne így abba hagynod, hanem megpróbálni, vagy volt nyomás, vagy nem volt nyomás?
0: Nem volt nyomás. Egy-két nagyon szívemnek nagyon kedves ember mondta, hogy na jó, de hát azért, ha lenne még egy olyan film, ami nem tudom mi, akkor azt csinálná, de meg hívnak castingokra, amiket mindig így visszautasítok. Szóval, de mivel nem verem nagy dobra, hogy mi minden történt velem, ezért erről keveset is beszélünk, meg az emberek szerintem nem is nagyon tudnak ezekhez a dolgokhoz kapcsolni, szóval nehezen kommunikálnak most anélkül, hogy konkrétumokat mondanék, de hogy inkább azt látják szerintem, arra sokkal több visszajelzés jön, hogy úristen, de bátor vagy, hogy ezt megmered lépni, hogy micsoda polihisztor vagy, hogy ilyet csinálsz, olyat csinálsz, amolyat csinálsz, hogy mész a saját utadon, és ezt is kitanulod, és ehhez is ézzel belekóstolsz, hogy ilyen óriási fordulatokat veszek, inkább úgy érzem, hogy elismerést vált ki sok emberből. Ami jó lesz.
1: Na jó, mindjárt koszolunk.
0: Jó.
1: De előtte akkor én hagyd legyek őszinte ebben a dologban, mert nekem tökre hiányzik Huzella Júlia színpadon. Én azt gondolom, hogy tök érdekes, hogy ezt magadtól mondtad, az abszurd humor, de szerintem nem csak az abszurd humor, szerintem egy olyan izgalmas bohóc van benned, amit így nagyon-nagyon-nagyon tök jó lenne színpadon látni, és még nem láttam a saját előadásaimban egyáltalán nem, mert ugye egészen más típusú volt, és már ott fölbukkant, amikor először énekeltél nekünk színpadon, tehát hogy egyrészt van azt gondolom, hogy azt így szövésen látnám, hogy így valami ilyen nagyon agyafúrt, valószínűleg angol száz vígjátékban te ott föltűnsz, és eljátszod a bohócot. Másrészt mindig arra gondoltam, hogyha én filmet rendeznék, akkor biztos valamilyen bérgyilkos nőszerepet osztanék rád, hogy ilyen farca jössz, benézel, lelövöd, utána egy ilyen felhasító szoknyába kisétálsz az étteremből, ő meg a WC-ben elvérzik. Szóval, ha valamelyik bejön, ha egyszer ilyen filmet rendezek, Júli, meghívlak, jó? Meg még a bohóc is
0: hátra. És megyek. Jó.
1: De most hallgassuk meg a koszt.
0: Jó.

0: Huzela Júlia énekelte a Kossz című dalt
1: Ez volt a nagy
0: a Kalákának a mit is mondtuk, Kupak Tanács
1: Kupak
0: című
1: Tanács.
0: Albumáról.
1: Igen.
0: Kész, rákanyarodunk, hallottuk a kibontakozott a konfliktus, és most jön a megoldás. Azért gondoltam, hogy beszélgessünk, mert láttam, hogy holnap, nem mondjuk, hogy hol mindenki keressen rá, hogy ne legyen ez egy reklám, de hogy holnap nyílik egy hely, Sorról Sorra, az a neve, aminek te vagy a alkotója, házi asszonya, és ez a név, hogy Sorról Sorra, elég sok mindent jelenthet. Mi fog ott történni a Sorról Sorrában?
1: Hát igen, ez igazából ezzel az elmúlt 3 évemmel szorosan összefonódik, mert hogy elkezdtem gyerekeket tanítani, horgolni, amikor még nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, és otthon elővettem a fonalakat, és csináltam, és tök sokat segített, és minden jó volt.
0: Ez egyébként, bocsánat, hogy belekérdezek, megmondtad, hogy menjek a fenébe, és nem akarsz erre válaszolni, hogy ez egyfajta... Szóval minden ilyen, nem tudom, hogy mondják magyarul, héber úgy mondják, hogy ripulj be iszuk, csak hogy így menőzzek, és az azt jelenti, hogy ilyen biztos van ennek, hogy terápia csinálással, milyenek a neve?
1: Nem tudom.
0: Hogy valamit kézzel csinálnod kell, arra oda kell figyelned, fókuszálnod, és az annak van terápiás hatása, mert nem gondolsz arra a traumára, ami történt veled, hanem arra kell figyelned, amit csinálsz, különben kifutsz a sorból, elrontod a kötést, elrontod a képet, blablabla.
1: Igen, abszolút, egy ilyen feldolgozásban segít, és a fonal még ilyen szimbolikus is, szóval, hogy ez nagyon szép, ezt egyébként utólag olvastam erről, hogy van összefüggés. És akkor elkezdtem gyerekeket tanítani, és ez is olyan volt, látod, hogy gyerekeket én egyáltalán nem érdekelnek mások gyerekei. Én nem tudok gyerekekkel foglalkozni. És kiderült, hogy de. Kiderült, hogy tökre érdekelnek. Kiderült, hogy megtalálom velük a hangot. Élvezem velük az együttlétet. Ők is velem. Hogy ez tök jól működik. És egy csomószor már az van, hogy a gyerek nem is igazából nem horgolni akar, csak velem lenni, és akkor ilyen tök jó az egész, ilyen fonó hangulat van. És táborokat tartok ebben a témában, meg színjátszótábort is egyébként, szóval, hogy azért nem tűnik ez el. És akkor már pár éve mondogatom, hogy szívem szerint de jó lenne, ha lenne egy fonalboltom, ahova beülnék, és ott lennék a színek és a puhaság között, emberekkel találkoznék, és ezzel én így el is lennék. És akkor jött ez a tanítás, és akkor most egyszer csak a férjem magának tök máshoz keresett üzlethelyiséget, és meglátta ezt. És mondta, hogy figyelj, nekem ez nem jó, de szerintem neked tökéletes. És megláttam, és tényleg fantasztikus volt. És kivettük, de ez így. Tehát úgy, ahogy a gyerekvállalás, úgy, ahogy a költözés, a nem tudom,
0: tehát
1: mi
0: nem
1: nálunk, ez
0: bele,
1: ilyen
0: hogy te egy helyet akarsz nyitni,
1: nem.
0: Hanem...
1: Igen, így realitásban nem. De egyszer csak ott volt. És akkor ezt ilyen jelnek vettük, hogy akkor ez tök jó. Hát csináljuk meg, és valóban, amit mondasz, a Balázs iszonyatosan támogató, és nagyon proaktív, és akkor ő ezt hajtja, és csinálja, és agyar rajta a Sorról Sorra nevet is ő találta ki, a Tisztölmesét is egyébként, szóval, hogy egy ilyen nagyon jó alkotótársam is egyben. Na mindegy, és akkor ezt kitaláltunk hozzá, illetve ez folyamatosan változik, egy ilyen arculatot, hogy akkor vannak ott délutáni, ilyen suli utáni gyerekfoglalkozások, ahol horgolunk, dumálunk, röhögcsérünk, ugyanez felnőtt be, mert hogy arra is tök nagy igény van, már a szülők jelezték nekem, hogy mikor lesz már felnőtt. Tegnap ez el is indult, és tök jó volt. És akkor 2 helység van, és a másik helységben meg szeretnénk ilyen coworking helyet létrehozni, úgy is rendeztük be, hogy akkor oda be lehet jönni napközben, dolgozni, bármi, meg szeretnénk ilyen irodalmi esteket, meghívni érdekes arcokat, dumálni, gyerekeknek ilyen meseolvasós, diavetítős, meg kitaláltam egy olyat, ami szerintem tök jó lesz, hogy be lehet sötétíteni, és lehet projektorozni, hogy filmvetítés a kamasz gyerekeddel, hogy már a nagyobbik lányomnak már annyi jó filmet tudok mutatni, meg tudnék, hogy akkor gyűjjünk össze néhányan így, ilyen anyalánya, apafia, akárhogy, akármilyen összetételben, és nézzük meg a nem tudom mit, az Amelit, vagy a nem tudom, Ponyvaregényt, vagy a Monty Pythonnak valamely Brian életét, hogy akkor ez, és akkor ilyen események. Tehát, hogy igazából a fő csapás vonala az a közösségépítés. Hogy így jó, jó együtt lenni.
0: Tök érdekes, hogy a fonál az, ami akkor így összeköti ezt, mert ez kicsit olyan, amit mondasz, mint valami modernkori fonó.
1: Az, igen, teljesen olyan.
0: Akkor az a kérdésem, hogy mennyire, tök őszintén, mennyire férfi kompatibilis ez? Tehát, hogy a fonó annyira nőkhöz kapcsolódik, de tehát 21. században vagyunk, egy csomó szerep már rég megváltozott, vagy már 20. században megváltozott, csak nem vettük észre, de most aztán meg már nem lehet nem észrevenni. De közben azt is gondolom, hogy bizony máshogy zajlanak diskurzusok, mondjuk ha csak nők vannak ott, mást meséltek el, talán egy kicsit bátrabban, nem biztos. Ez nem jobb vagy rosszabb, csak más. És lehet, hogy az ember meg olyanokat mesél, ha van ott egy férfi vagy férfi társaságban egy nő, amit meg amúgy nem mondan el. Van ilyen irányultsága a helynek, hogy ide főleg, nem tudom, anyukák jönnek a gyerekeikkel, vagy majd kialakul, vagy még nem gondolkoztál ezen, mert még csak holnap fogunk hivatalosan megnyílni.
1: Igen. Hát nem. Majd ahogy kialakul. Egyébként a Valc Petinek volt egy ilyen férfi köre, ahol kötöttek.
0: Igen?
1: És beszélgettek közben, ami szerintem egy csodálatos kezdeményezés, szóval, és nekem is vannak fiú tanítványaim amúgy. Most ezt nem tudom, hogy a férfiak mennyire jönnek be erre, ők majd bejönnek másra. Ők majd, ha lesz férfi kör, akkor arra jönnek be, vagy nem tudom. Tehát tudod, ahogy alakul.
0: Már nem tudom ki az, most biztos, ha rákeresnek, megtalálnánk, hogy van egy olimpiai bajnok, aki mindig ült az olimpiai közvetítéseken, férfi és másnak szurkolt, és közben kötött.
1: Igen, én ilyen mémeket
0: nem fog eszembe jutni ez a talán angol sportoló, igen. De hogy, hogy így vannak ilyen jégtörők, akik azt mondják, hogy ez nekünk is jó, egyébként teljesen
1: hát
0: mindegy.
1: Hát meg miért ne lenne hasznos, persze. Tehát a stresszt a férfiban persze. Is csökkenti.
0: Abszolút, abszolút. Alig van már időnk, igazából 5 percünk van, most elmondom ezt a kis nagyon olcsó pszichológiát, amire gondoltam én.
1: Ígértem.
0: Igen, így a műsor végén, de, és akkor reagálj erre.
1: Jó.
0: Tehát, hogy vannak azok a gyerekek, akik közé én is sorolom magamat, akiknek a szülei valamiért elfoglaltak, nem, hogy művészek legyenek, lehetnek azok üzletemberek, keveset vannak otthon, sokat vannak máshol, attól még a szeretet ugyanúgy meg lehet, de mégis a hiányuk az nagyon erős, és így nagyon szeretnék betölteni ezt az űrt. És ezért lesznek híres sportolók, híres, vagy nem csak híres, hanem hogy ezért mennek erre a pályára, hogy igen, de figyeljetek, mert én ügyes vagyok, képes vagyok szaltozni, képes vagyok verset mondani, képes vagyok énekelni, mit tudom, én mindenre képes vagyok. Biztos lehet, hogy ilyen okos családokban, mi nem egy okos család vagyunk, egy csomó mindenben nagyon ügyes, de okosak, azok nem hiszem, hogy vagyunk, de hogy vannak ilyenek, akik biztos az akadémiai pályán találnak ilyenre. És azt nézve, azon gondolkoztam, hogy amint kialakítottál magadnak egy olyan közeget, hogy ezt a szeretetet már nem kell a saját kis családodon kívül keresned, hiszen van egy támogató, odaadó, és ahogy meséled, nagyon kreatív partnered, meg ahogy tudom is, és ahogy vannak a gyerekeid, akik hát először feltétel nélkül szeretnek, aztán meg jó esetben az ember helytáll, és azért szeretik, hogy ez a sokszor kitölthetetlennek tűnő űr egy kicsit kitöltődik, és rájössz, hogy egy hiányt próbáltam betölteni, és már nincs szükségem betölteni ezt a hiányt, hanem akkor ki is vagyok én, mit akarok csinálni, hogyan definiálom magam, és itt állsz még mindig nagyon fiatalon, abban a helyben, hogy mégis most én újra kereshetek, még bőven vagyok elég fiatal ahhoz. Van egy-két, igazából most már 3 dolgot tudok csinálni, azt tudom, de hogy még mi lesz belőlem, azt nem tudom. De már nem az vezényel, hogy megfeleljek annak a vágynak, hogy szeressetek.
1: Igen. Igen, ez így van, de azért ezt én bőven sokáig elnyomtam magamban, szóval ez nekem ez a kórházi ébredéssel jött, ez ennek a tudatos szintre való emelése, és ez a nagy felismerés. Szóval, hogy én azért nekem nagyon sokáig ezzel együtt a megfelelés volt, de Hát de nagyon szerencsés, hogy ez már nincsen. Tehát, hogy ez minden szempontból és minden kapcsolatomban nagyon szerencsés.
0: Ma azt akartam mondani, hogy nagyon. Tehát, hogy nagyon fiatalon jöttél rá. Tehát, hogy végtelen a világirodalom. Az Aranypolgár ugye arról szól, hogy a halálos ágyán azt mondja a főszereplő, hogy rózsabimbó, és csak a film végén látjuk, hogy a szánkó, amit a tűzre dobtak, az a boldogsága, amit elvettek tőle gyerekkorába. Igen. Tehát a halálos ágyán jön rá, hogy mi hiányzott neki. Na most ehhez képest a műsornak is az a cím, hogy félúton, tehát jó esetben csak a felénél tartunk, vagy még azelőtt. Úgyhogy ez tök szerencsés.
1: De azért nem mondom, van bennem félsz, hogy most, hogy kamaszodnak a lányaim, ugye a nagyobbik 14 lesz mindjárt, hogy mi lesz, ha ők kiköltöznek, hogy akkor ugye pont ez, amit mondasz, ami így megtölt meg, ne, hogy meg fogom-e magamat találni abban a helyzetben is. De ez majd annak a napnak a problémája, úgyhogy addig még gazdagodunk, sűrűsödünk.
0: Igen, meg hát addigra más motiválhat téged. Tehát lehet, hogy ugyanúgy visszatérsz, és lehet, hogy megint színpadra fogsz állni, de már más motivációból. Lehet. Már esetleg azért, mert igen, már élvezed, már máshogy választasz partnereket, már más szituációkban mész bele.
1: Igazából várom. Most, hogy így elmondtad, ez nagyon izgalmas lesz.
0: Igen, mert szóval, hogy visszatérni, ez egy spirál, nem egy kör. Tehát, hogy visszatérsz majdnem oda, de jó esetben mégiscsak más irányba halad az ember. Na, tök szuper. És akkor van olyan egyébként, ami még van másfél percünk, ami így hajt, hogy úristen, ezt most csinálom, ez a bolt, ez meg lesz, és akkor ebben látod, hogy ezt kellene sikerre vinni, ebbe kéne beteljesülni, vagy van már valami a fejedben, hogy de ha egyszer nagy leszek, akkor kutyákat fogok nevelni.
1: Nincsen. Lesz, ami lesz.
0: Hát ennél jobb végszót nehezen tudnánk elképzelni, hogy lesz, ami lesz. Huzela Júliával beszélgettünk egy kicsit az életéről, meg arról a fordulatokról igazából, amiket átélt. Hát ehhez az újhoz azt kívánjuk, hogy rémesen sikeres legyen. Köszönöm. Van olyan, hogy sorról sorra, ha most rákeresnek az emberek, mert nagyon akarnak hozzád jönni, akkor megtalálnak?
1: Megtalálnak. Egy pont artot hozzá kell tenni.
0: Sorról sorra pont art.
1: Aha.
0: Gyertek, szerintem velem is lehet majd ott találkozni. Most nem azért, hogy most meghívatom magam, hanem én is szeretnék oda menni, és kicsit nyugodni, és akár még kötni is, és amúgy meg...
1: Kötni nem tudsz sajnos, mert azt én
0: horgolni.
1: Tudok.
0: Vagy... És ha valaki jön, és azt mondja, hogy én szeretnék itt kötni, meg megtenni.
1: Hát akkor gyere, ülj le és kös. Csak tanulni nem tudsz tőlem.
0: Jól van, gyertek, ott találkozunk. Ha meg nem ott, akkor két hét múlva itt.
1: Köszönöm.
0: Hova mész innen?
1: Innen oda megyek. A műhelyben.
0: Hajrá, jók legyetek, találkozunk két hét múlva, és most pedig kezdődjön Közép-Európa legjobb reggeli műsora. Addig pedig hallgatunk egy számot a Leonból. Melyiket? Legyen ez.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Kőbit.
2: A gyakran környezetbarát választásként hirdetett növényi alapú műanyaggal bélet papírpoharak a forró italokkal érintkezzen még több apró, mikro és nanoméretű műanyag szemcsét bocsátanak ki, mint hagyományos társaik, állítja a University of Queensland kutatóinak a Cell Biomaterials-ben olvasható vizsgálata. A Magyar Narancshírét hallottátok.
3: Szerdán lépett hatályba az a törvény, aminek értelmében az ügynökaktákat vizsgáló bizottság elkezdi a még most is titkos dokumentumok átvizsgálását, hogy októberre minden akta hozzáférhető legyen bárki számára, írta a Euronews. Az új törvény értelmében főszabály szerint minden adat online hozzáférhető lesz bárki számára. Csak a nemzetbiztonsági érdeket valóban veszélyeztető anyagok maradhatnak titkosak. Magyarországon a legtöbb volt szocialista országa ellentétben a mai napig nem történt meg a kommunista állambiztonsági szolgálatok iratanyagának, az ügynöklisták és más dokumentumok nyilvánosságra hozása. A bizottságnak 6 történész mellett 2 ellenzéki pártok által jelölt tagja is van. A testületnek rajtuk kívül 4 olyan tagja lesz, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
4: Másfél perec, mondta a Csaki, és mire a másfél perec eltelt, beérkezett a Dávid, egyáltalában nem késtünk, várjuk a Marcit, lesz egy vendégünk, ez a Kolorlokál a Tilos Rádióban. Utolsó ilyen nagyon ütős, gyönyörű, szép búcsúnap állítólag.
5: Remélem, jó kedvetek. Vagy a Marci élő?
4: Hát azt nem tudom, azt fenyeget, hogy mi lesz, és hogy majd akkor az avatárja fog itt kontrázni, ahogy szokott, vagy nem tudom, bejelentkezik.
5: Meghirdetjük a helyét.
4: Tessék?
5: Meghirdetjük a helyét.
4: De pénzért?
5: Persze.
4: Nagyon jó. Gyűjtünk persze, a rádiónak majd pénzet
5: muszáj,
4: is.
5: Muszáj lesz neki gyűjteni. Na szóval szevasztok, hülyék, jó lesz legyen, ma vendégünk. Kívánunk. Elmondod?
4: Forgács Andrástok hívják, a sok forgás egy, közül kettő. Az egyik.
5: Igen, ez a harmadik, aki...
4: Aki forgá... harmadik
5: nem,
4: forgács.
5: Nem, akit vendégül látunk.
4: A forgácsokból?
5: Forgácsokból.
4: Egy, igen, hát végül is úgy nézem, Bálint, akkor negyedik.
5: Forgács, Bálint, Péter.
4: Ja, hát akkor meg egyáltalában.
5: És
4: meg,
5: akkor miért? Ki még? Ja,
4: vannak
5: persze.
4: Ilyen, vannak olyan mindenféle... Kristóf. Van olyan forgács, akiről nem tudjátok, hogy forgács.
5: Igen.
4: Igen. Hullik a forgács.
5: Na, szóval, hogy ez egy szép terebélyes család, és mindenkinek van mondani valója.
4: Az biztos.
5: A számotokra.
4: És ma mindenki is szedünk belőlük. Azt akartam múltkor még elmondani, volt ez a Pride blokk, ezzel az I am a proud father, és akkor ezt most ilyen aktuálisan is ki tudtam írni a nem létező pólomra, mert kikísértem az utolsó fiókámat a repülőtérre, és elment külföldre tanulni, hogy amikor a Pride-on voltam idén, akkor egyszerre annyira melbevágóan iszonyatosan jó volt. A legelső felirat, amit megláttam, az az volt, hogy ne féljetek, melegek, ilyen itt vannak a heterók. És ugye ez a legendás Puci Bélai rigmus, megjöttek a heterók, bocsánat, ne féljetek, melegek, megjöttek a heterók. És aki ezt feltartotta, az egy Szilágyi László nevű nagyon érdekes fickó, aki, hát azt hiszem, hogy amikor pont arról volt szó, hogy hívjuk be az adásba, akkor már volt ő itt, ő csinálja a Billog Burgert, és egy társadalmilag érzékeny marketinges ember, aki úgy érezte, hogy oda kell állni a, nem tudom, Erzsébet hídra, és bíztatni ezzel a történelmi magyar mondással a Pride-ot. Úgyhogy ezt még el akartam mondani a múltkori végén.
5: Ezt még hozzátesszük, föl vagyunk töltődve a tilos szülinap után, le vagyunk merülve az iskola kezdéstől. Az András annyi időt tölt végre a fürdőszobában, amennyit ő szeretné, és akkor megy be, amikor ő szeretné. Komolyan egy két gyerekkel lehozni, tinédzserekkel, meg még kisebbekkel, egy fürdőszobával egy életet.
4: Hát igen.
5: Most mondhatod, hogy megcsináltad, de azért...
4: Két vécével, két vécével tudtam megcsinálni.
5: Két vécé, de jobb állapotban lennél, hogyha két fürdőszoba van, nem?
4: Jobb állapotban lennék, hogyha, nem tudom, és ha 10 gyerekem lenne, akkor mi lenne? Mindenhez hozzá lesz.
5: Seget ki lenne.
4: Egyszer a Lacika elmesélte azt, hogy jött haza valamilyen horvátországi nyaralásból, és megállt, ami alap magyar étteremben, hogy átesett a magyar határon, hogy megegyen egy bármicsodát, és megérkezett egy család. 2 darab, 5 személyes Suzuki, 2 szülő, 8 gyerek. Kis Suzuki, benne ültek, jöttek Horvátból, fúra megpakolva, beültek, ott voltak mind a 8-an, papa rendelt, és azt mondta, hogy 10 rántott húst kérek szépen vegyeskörettel, 10 kólát kérek szépen, 10 uborkasalátát kérek szépen, és akkor így ebben annyira benne voltam minden, hogy szerintem valahogy a vécét is megoldanám, meg a fürdőszobát, de az biztos, hogy most lehet már fretrengeni.
5: Köszönjük szépen, Marci, aztán berakok egy zenét.
6: Köszönjük szépen, hogy itt.
4: Nagyon jól néztek, kis rácok.
5: Mind a hányan. Na, hello, hülyék, mindjárt folytatjunk. Ja.

0: Bim-bum. Nem alapítjuk meg az első magyar, orosz, hungaros és ruszok poptársaságot? Nem? Nincs bennetek egy ilyen egészség.
1: Mi lenne a program?
0: Hát,
2: minden nap kiutasítunk valakit.
0: Először is az öngyűlő lehet, amit betankon is lehet gyakorolni, tehát hogy így magadra is haragszol, népedre is haragszol, de közben egy másik népre is haragszol. Te azokat se szereted. Hazazavarod a kémdiplomatáikat.
3: Ezt mondom, minden nap kiutasítunk egyet.
0: Igen, minden napra jut egy szamba.
3: Meg egy twist.
0: De azt mondják, hogy 15-en vannak, meg azt mondják, hogy mindenki kém, meg mindenfélét mondanak, körül nem lehet tudni, de hogy 15-ről tud legalábbis a Panyi, nem tudom én már.
1: 30-an vagytok, parasztok, 30-an vagytok.
0: És akkor 15-ről ki van mondva, hogy ez a 15 az, titkosszolgálati úgynevezett hátterű, és 10-et hazazsuppolnak. De ez milyen, hogy ti öten tudjuk, hogy azok vagytok, de úgy kémkedjetek, hogy látjuk.
1: Hát azokat hazaviszik magától, nem? És kicserélik valaki másra.
3: Hát igen, vagy nem, de...
0: Igen. Milyen szalett diplomatának lenni, nem? Hogy itt vannak csapkod fölötted a világpolitika, azt egyszer csak csomagolunk, nem? A gyerek már nem fejezi be az iskolát. Megyünk vissza Gába Vencsellőre.
1: Szevasz!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Ha valóban kell a Marci helyére valaki, akkor így szét csajt szerezzetek.
1: Pancsány,
0: ezt összet hányan mondják, légy szíves, egy csajt szerezzetek. Nőt akarok.
3: Hello, aha, de hát itt vagyok, szóval ez a cselvetés nem sikerült.
1: No.
0: Fú, milyen heteronormatív lesz itt, milyen szempontok vannak?
1: Csak bemondtuk, hogy távba leszel jövő héttől. Kb.
3: Távba leszek, igen.
0: Távba leszek jövő héttől.
1: Az
3: egy új népdal.
0: De távba leszel?
3: Hát leszek, tudok lenni. Igen.
0: Igen.
3: Ott a készülék.
0: Kis ilyen színes hely, te leszel a bécsi hírmondónk, jó?
3: Jaj, ne csináljuk ezt.
0: Lemész a török piacra, csinálsz kis interjúkat, otthon megvágod.
3: Uh-huh.
0: Hangképes vallomás, levelek Bécsből.
1: Én azt mondom, hogy a távolság a kis tüzeket eloltja, a nagyokat fellobbantja.
0: Pláne a üveggolyóból.
3: Azt hittem, hogy az üveggolyóról fogsz beszélni.
0: Égő üveggolyó távolság.
3: Igen. Vessetek a mókusok elé, de...
1: Szóval izgalmas évadnak nézünk előbb, be is rúgjuk az ajtót a vendéggel.
3: Bebe.
1: Meglökjük a kecskét.
0: Igen.
3: Ezt úgy átvette a magyar újságíró...
1: Mit?
3: Társadalom része, nem tudom, berúgjuk az őszt, bármivel be lehet rúgni, nem tudom, a parlament berúgta, ez az intézmény berúgta, ez az ember berúgta.
0: És ezt nehezményezed, vagy fennhangon üdvözlőd?
3: Nem,
0: megállapítod,
3: leírod? Nem semleges, ez szerintem egyszerűen béna.
0: Béna a berúgás?
3: Béna bizonyos helyzetben. Berúgta.
0: Berúgta.
3: Berúgta nagyon a forgalmat.
1: Nem tudom, engem már idegesít a sajtó.
3: Na, hát én is ennek adok egy kicsit hangot, hogy ez...
1: Mármint, hogy ez
0: egy... Mi is sajtó vagyunk.
1: Úgynevezett független sajtó, amelyik meg most nem a függetlenség, semmiben nincsen, csak ugye még megtanulták a régi indextől, hogy az égő állatokról szóló cikkeket nézik a legtöbben, és akkor próbálják fölvenni ezeket a clickbait dolgokat, miközben a másik kezükkel nyomják a kolduró barátot.
0: Ez hogy néz ki?
1: Kolduló barát.
0: Ég a kecske, adjál pénzt. Olcsuk el a kecskét, adjál pénzt.
1: A nagy tüzeket.
0: rúgjuk be az őszt, és rúgjuk be
3: a
0: kampányt.
1: Szóval azt. Sok médiumnak kell most elgondolkodni a saját identitásán és stratégián, csak úgy, mint nekünk.
3: Kellene.
1: Jó alkalom lesz erre a jövő héten.
3: Uh-huh.
1: Ez a belsős.
0: Mi lesz ez, Dávid?
1: Eszkaláljuk az identitás válságunkat.
0: Igen. Eszkaláljuk az identitás válságunkat. Ilyeneket fogsz mondani, haza mennek.
1: Feleszkaláljuk.
3: Ja,
0: berúgjuk az eszkalációt.
1: Jó lesz, ki kell találni. Szóval tegnap arra gondoltam, hogy Kossuth Rádió, még szerintem semennyire nem a versenytársunk, tehát azt mondjuk, ha a Kossuth Rádió elszív a tilostó hallgatókat, meg támogatókat, azon nagyon-nagyon-nagyon csodálkoznék. Uh-huh. És mondják, hogy újra mindenkié.
0: Uh-huh.
3: Igen, hát ez a szlogán lett.
1: Mm. Igen, ami különben meg jó szlogán.
0: Fúj,
1: de
0: jó.
1: Azért elég megnyugtató, hogy a Tilos Rádió az mindig mindenki volt.
3: És lesz.
0: Most rájöttem valamire az egész Tilossal kapcsolatban, mondjad?
1: Az, hogy szerintem a Tilos a második legrégebb óta folyamatosan működő rádió. és jó, lehet ezzel, lehet ezzel vitatkozni, a közszolgálati az első. De hogy mi, de annak nem volt úgy egybe 35 éve, hogy ne hazudtak volna.
0: Hazudtak Kiszinger Dávid.
3: Hát, átrendtek ugye? Rajtam, igen.
1: Hát mi 20, mekkora tudották egyben.
0: Hát tudod, hogy miért nem hazudtunk.
3: És rendszerek tudod, és kormányzatok legjobb, átmentek rajta.
0: Egy versenytársunk, hogy mert a tilosnak a szabadság az többek között abban rejlik, hogy mi nem versenyzünk.
1: Persze.
0: Senkivel nem akarunk versenyezni. Örülünk, ha hallgatnak minket, és megpróbálunk olyan dolgokról pofázni, meg olyan zenéket csinálni, hogy minél többen hallgassanak, de nem ez a szempont. Magyar maximum a közönségért versenyzünk, de nem akarjuk lenyomni a klubrádiót, vagy a Pannon rádiót, vagy a Kossuth rádiót.
1: Mi itt nem versenyzünk, és mi nem hazudunk, esetleg hazudozunk, de úgy egyénileg, de akkor magunkat is becsapjuk. Magunkat is becsapjuk.
3: Lódítgatunk.
1: Nem ám az van, hogy belül valaki megszerkeszti, hogy mit fogunk kamuzni ma reggel.
0: Igen.
3: Ja, jó, de hát igen, ez egy improvizatív hazugság, az egy leírt.
1: Füllengetős. De tényleg, hát ez kéz a kézben ér az önbecsapással, és szerintem olyan rádió nincs, amelyik ezt 35 éven át egy az egyben végig tudta volna csinálni, úgyhogy
0: azért tartunk szevaszt. Mi, de azért tartunk mi. Itt lenne és ilyenkor... önkéntes éjszakai ügyeletben a Várhegyi Attila, akkor tudod, hogy mi lenne itt, barátom? Fú, dőlne a Della, meg minden.
3: De jó,
0: formálnánk a társadalmat, a társadalomnak a tudatával foglalkozni.
1: Örülök azért, hogy a Várhegyi Attilát kirángatták, mert az olyan csávó volt, akinek társaságban is csak lehalkítottan beszéltek róla. Nem?
0: Hát régen a Simicskáról?
1: Aha.
0: Meg egy ideig a izéről, Tóniról, meg a Habonyról?
1: Igen, meg a fáraóról, meg a gazdáról, meg az egyesről.
0: Meg a méltóságos asszonyról, gazdasszony.
1: Aztán ott elindult már a hangoskodás, de hogy ez is, tudod, ki mondom meg ezt? Tudod, ki mondom meg
0: ezt? Attila. Tudod, szólnál, tudod.
3: Kacsintás, jobbra, igen.
0: A börtönviselt, tudod.
1: Megkérdezem, és aztán, hogy szólnak. Na jó van, ez jutott eszembe, köszönöm, átadhattam gondolatomat arra vonatkozóan, hogy mi kivel versenyzünk, mit csinálunk, és hogyan is állunk ezzel a hazugsággal.
0: Igen, a hazugság.
1: Hazudta Dávid?
0: Hazudta? Köszönjük, Dávid. Jó reggel.
1: Jó reggel.
0: Jó reggel.
1: Kovács László.
0: Hazudta Kovács László.
1: Mosson kezet.
0: Igen.
1: Az ország örül.
0: Az ennei adásszünetben majd elmondok nektek valamit a Kovács Lászlóról. De az olyan magántermészetű, hogy nem tartozik senkire. Csak
3: ránk, rám, csak ránk.
0: Meg rátok, barátaim.
3: Értem.
0: Az Andris, a Forgács Andris 9-re, lesz egy új könyve, és az az apropó, de hát ez már régóta érik. Mi meg itt vagyunk, ez
3: mi meg
0: a zene.
3: Itt érünk a zenével.
1: Menjünk, mert meg akarom hallgatni, mit akar mondani az Andris. Sziasztok!

0: Kérném szépen.
1: Haló.
2: Kérném alássam.
0: Mikrofonba légy szíves, jó? Bele kéne beszélni a mikrofonba. Hány éve rádiózol? Jó, tudom, ez a...
3: Egy hölgytől nem lehet megkérdezni, hogy hány éves. Jobb vagy bal?
0: Bal. Hány éve rádiózol? Jó, tudom, eddig hány a mikrofon rágózok? Mindig oda ment, ahol
3: hány
0: te vagy.
3: Hány éve rágózok? Én voltam a mikrofon.
0: Headset kéne neked.
3: 1991. augusztus.
1: Gusztus.
3: Talán július.
0: Azóta nem hazudt.
3: De inkább augusztus. Azért, vagy pincében először egy mikrofonba belebeszélt. És azóta... Nem bírom a bajni. Indult a tilos az. Na, én nem voltam iskolarádiós. Isten, Isten, Marci, neked is hoztam. Búcsú ajándék.
0: Én voltam iskolarádiós, jó volt.
3: Igen. Várja, nem a kulcsok.
1: Egy kulcsom.
3: 10 napja cipelem.
0: Keresek egy kulcsot, nincs nálatok?
3: Francia?

0: másfelől üvölt a zene, pörög a biznisz, akkor néha ott nekiállnak a csinálják ezeket a szendókat, meg töltik a pitát falafellel, és akkor ott, ha bejön a sláger, akkor ott nekiállnak tapsolni, meg énekelni hozzá.
1: De ilyen techno klezmer, autotyúra?
0: Igen. Kortás.
2: Az kortás bűvészet.
0: Hát jól szórakoztam nagyon.
1: Én tegnap...
2: Hát van ennek egy ilyen emelt szintű változata is, bocsánat.
0: Na mi?
2: Itt az archívumnál lenn. Arany János utca 32, Góli nevezetű étterem. Góli. Ahol szintén a remek kaja van, de ott tényleg az minőségi. És a zene az meg ilyen tényleg feltekerve a kakaóra. És megy.
1: És az is zsidó?
2: Persze.
1: Nagyon jó. Mondja kínait?
2: Mondják.
0: Nyihau.
1: 444, lepippantjuk, hogy tegnap voltunk barátoknál, az ember, akitől indultunk, Kőbányán vett egy nagyobb ingatlant, egy fantasztikus Kőbányán, ez majd szerintem egy külön adást is megér, és történész diplomáját a szögre akasztva a filmiparban helyezkedett el, katonai és mindenféle egyenruhákban utazik.
2: Ajaj.
1: És különböző hatalmas méretű külföldi magyar és koprodukciókat szolgál ki ezzel a szolgáltatással.
2: Aha.
1: És ebben az ingatlanban megcsinálta a raktárat.
2: Ja, ennyire nagy a kapacitása?
1: Elképesztő. Olyan élmény volt. Majd mesélek, sőt be fogjuk hívni a Ritter Lacit szerintem, mert egy nagyon érdekes út is, meg nagyon izgalmas.
0: Miért nem megyünk ki?
1: Mit?
0: Miért nem megyünk ki?
1: Én ezt is akartam mondani, hogy te muszáj látni, beszarás tényleg. Olyan gyűjteménye van könyvekből, újságokból, minden, ami militári, de ebből
0: köztekintettel
1: 56 de ez, francia újságok, könyvek Németországból, orosz egyenruha, olyan sztorik, barátom, ha már itt az elhárítástál tartunk meg az orosz kémeknél, hogy a falatta másikat. Na elég az hozzá, hogy erről nem fogunk beszélni, hanem ehelyett. Hú, milyen kabát volt rajtam tegnap, és milyen fotók készült. Olyan Luftwaffe bombázó voltam, nagy svastikával, barátom, hogy utána elmentünk a kínai negyedbe.
0: Fészre kiraktad?
1: Persze, hogy szoktam.
2: Új profilkép? Vagy
1: igen. És utána a kínai negyed, és a Spicy Fish mellett ti ajtó gyakorlatilag, annak az a neve, hogy borzasztó nem van, In Town, Hot Pot, Budapest. Uh-huh. És akkor hotpot volt, azt itt tudjátok mi?
0: Aha. Azt tudjuk, de miért hívják Intelnak, amikor kint van a világ végén?
1: Én nem tudom, mert az a világ közepe.
2: Hát mert úgy gondolták, igen.
1: Fantasztikus igen. Élmény volt. A közönségnek a 95%-a volt odavalósi, a személyzetnek 99%, velünk Noémi beszélgetett, mindenki más kínai volt, és szájbarágosan elmondta, hogy mit, hogy kell csinálni. Nagyon sokat segített, hogy... max legyen
2: jól
1: az élmény,
2: de azért puskáztunk,
1: bepillantottunk a másik fakkokba, hogy mit fognak meg, mivel.
0: Ez a rotyogali, és rakod bele a saját cuccokat,
2: ugye? Igen. Hát megválasztasz, igen, abból is különböző leveket,
1: három
2: különböző hozzátartozókat.
1: Nagyon jó hely ez a Budapest.
0: Honnan tudod, mikor
1: valahol
0: kell kivenni a rákot? Honnan tudod? Noémi mondja?
1: Minden 3 perc, azt hiszem, vagy másfél, vagy valami ilyesmi. De bedobod, és már érzed. Rákot meg úgy sehetek, azt a többiek ettek. De a csípőssel óvatosan, mert ott mindenki dobott egy hátost.
2: Más.
0: Mindenki más dobott egy kamerámehát.
1: Felnőtt, izmos, szép, aránylag fiatal férfit látni, barátom Gergő, tök jól néz ki. És így eszi a izét, és így egyszerűen
2: lesz. Elkezd izzadni.
1: De mint a Bence Otto. Hogy mondjak egy metaforát, vagy egy igazi hasonlatot, már akinek ez mond valamit. Így zubog.
2: Aha.
1: És mondta, hogy az erős ezt csinálja.
2: Szóval ilyen szauna élmény bevezet.
0: Igen. És valami céges dolog volt?
1: Micsoda?
0: Vagy mi volt?
1: Egyáltalán nem, baráti volt, barátok. Jó, nagyon jó, 3 legjobb barátnő gyerekkor óta, és éppen 30 éve aktuális párjaikkal, meg énekkel. Körülbelül jó volt.
2: Mit rejt Kőbánya?
1: Női kosár.
2: Tessék.
0: Parancsolj velem.
1: Kosárunkba fonaltatják a nők, és a heteronormatív nők a konyhából kijöve kötnek egy kardigánt, Odysseusnak, nem? Nem, kosár, labda. Női kosár,
2: nem követem,
1: labda.
2: Nem tudok hozzászólni.
1: Meg sem ocantál.
0: Nem.
1: Csak a kézinél, meg a vízilabdánál, de valahogy akkor

0: Hozz képbe minket.
1: Én engem sem nagyon érint meg, csak ugye velem szemben ül a női kosár egyik fanatikus, nem tudom, apostola Valuska, aki edz is, meg ilyenek, és kim voltak Berlinben igen, most.
2: Kimentek, van növendéke?
1: Kimentek. Micsoda?
2: Játszik növendéke?
1: Növendék? De nem.
3: Az nem az a szint.
1: Nem. És fiúk, lányok vagy esen kimentek Berlinbe, és nézték az EB-t, és mondom azt, hogy elkezdve mondta, hogy megnéztek egy nap egy meccset, vagy mondjuk kettőt, azt mondja, figyelj.
3: Dehogy.
1: Leszünk a repülőről, igyekszünk, odaérünk a stadionba. Kettő, átszadunk a másikban még kettő, mondom, négy kosár, igen. Szóval figyelj, ez egy más állapot, ez amikor így sátántangó, bla bla bla. Na mindegy. Így nézi egyiket a másik után, de hogy én legalább olyan félszemmel követem, hogy ezek az úgynevezett magyar lányok, hogy most bejutottak a legjobb 8-ba, és holnap délelőtt 11:30 az Amerikai Egyesült Államokkal fogjuk összeakasztani a bajszunkat, és
3: hát, igen. Nehéz falat.
2: És hogy van a magyar válogatott, női válogatott, magyarokból áll, vagy egy honosított szerbekből?
1: Most mondanám, hogy ezt lehalkítva néztem, ami igaz lenne, de mondjuk van benne egy mi a PC, fekete bőrű? Az mondjuk, igen.
3: Tehát nem igen. Kell bőrözni, nem kell, fekete.
1: Egy fekete?
3: Aha.
1: Egy fekete lány, vagy hölgy.
2: Afro-magyar, úgy mondja, szerintem PC-n.
1: Magyarabb, nem.
3: Afro-magyar származású.
1: Igen, igen. Afro-magyar származású.
2: Identitású.
1: Aha. Látszott rajta, hogy...
3: Vigyázzál a szádra, vigyázzál, édesöcsém.
1: Egy szép, magas pécsi szőke lány a szemletben, és szép, az nem izé? Szóval, hogy ő visz mindent, nem tudom a nevét, nagyon sok pontot dob. És Pariban vagyunk minden.
2: Egy Rád Géber növendék?
1: Uh-huh, uh-huh. Igen.
2: A Public Image LTD koncerten ott csápolt mellettem Rád Géber László.
1: Na hát az. Igen.
2: Forma, figura, de azt hiszem most már megint ott hagyta.
1: Csinált iskolát.
2: A pécsi kosárlabdát, nem?
3: Micsoda? Hát azt már sokszor előfordult az ő történetében, hogy ez egy nagy szerelem, aztán így általában kibejárkál.
2: Na igen.
3: Na szóval akkor van egy
2: sportrovat.
3: Ilyen, van egy ilyen, amire büszkék lehetünk? Na, jelenség?
2: Hm? Én a 2-2-re vagyok büszke a Fagyi ellen.
3: Tessék.
2: Nem vagy büszke? Volt derbi a hétvégén.
1: Büszke vagy rá.
2: Büszke vagyok rá.
1: Büszke is lehetsz, mert egyszerűen senkik vagytok különben.
2: Hát figyelj, ellocsoltak 25 milliárdot.
1: Így van, tudom.
2: A mi pénzünkből, aztán
3: ez a Fradi városra. Fradi város.
2: És még ez komolyan, valaki nem kapta meg a memót, Kubatov.
1: Gábor, gyere ki a dzsungelből, vesztettünk.
2: Valahogy nem kapta meg a memót, és igyekszik.
3: Még mindig a régi lemezeket pakolja.
2: Hát a régi lemezeket, és hogy a házi műhelyben legyártják a molinókat, kiosztja a Grüne Jugendnek. Uh-huh. Akik meg szépen kifeszítik
3: a kömény magnak.
1: Mindenki gyűlölünk.
2: A Sans Comic betűtípussal, fekete alapon, fehér betűkkel kifeszítik a heti üzenetet.
3: Igen.
2: Annyira vigyázzatok a szátokra veled, hogy minket is meg fognak fenyegetni.
1: Te vagy az első szó, te vagy az egyes. Bonyol, egyes vagyok. Te vagy a kett, nem te, a hármas vagy, nem jön ki a rím. Na, ezt elpróbáljuk tükör előtt.
3: De hát befenyegették már az egyik újságírót
2: is. És minket is be fognak fenyegetni.
3: Igen.
1: Öcsike.
3: Vigyázzál magadra, öreg.
1: Öcsike.
3: Jobb lesz, hogyha
1: Gabi
3: figyelsz.
1: Gabi bácsi, ne tessék már csinálni, most már sem tudom, hogy hol áll a fejem, Gabi bácsi.
2: Halló.
3: Halló. Jó reggelt.
1: Halló.
3: Na.
2: Nem sikerült.
3: Bontsad a vonalat.
2: Nem sikerült. Szóval... Fú, na mindegy,
3: szóval,
2: az egy bonyolult
3: igen,
2: dolog,
3: ott, igen,
2: hogy ki, mi az igazi tradiszív, meddig kell menni a autónepperrel ebben a dologban, meg a Fidesszel, meg maradékával lehet ezeket még jobbról előzni, hogy ki uralja a lelátót, van valami belháború is, néha megverik egymást Lengyelországban, egy kocsmában.
3: Jó, hát igen, most az egyik különbség, hogy most már nem siet a külügyminiszter az ő segítségükre, mint általában idáig tette, de azért ennél több változás is van. Lehet, hogy észre lehet venni.
2: Igen.
3: Nem biztos, hogy észrevettek sok mindent. Tényleg. Megállt az idő a lelátókon. És a pinyóban is, igen.
2: Megállt az idő, de...
3: Tényleg a memo nem jutott el a lelőhelyre.
2: Még mindig a felcsút az első, de szerintem a szezon közepére össze fognak esni.
1: Ilyenek vannak?
3: Igen, azt én is véletlenül megnéztem egyik nap, hogy a tabella, hogy is áll. Ott van a felcsút, hihetetlen.
2: Hát várom már, hogy fölverje a gaz, mint az akasztói stadiont. Hmm. És nem tudom mit, majd kurultájat lehet rendezni a Füvön, nem?
1: Na. Fradika már akkor is volt, amikor...
2: Nem, a Felcsútról beszélek.
1: Ja.
3: Oda mehet simán.
2: Nem, hát az a Fradi nagyobb
1: börtönválogatott
2: is, meg nagyobb szemeteket is túlélt már. Hát.
1: Börtönválogatott Felcsúton edz.
3: Igen. Készül fel!
1: Meneküléses lesz, szabadságban.
2: Mi volt az a film, amiben a Pelei itt a Puskásban...
1: Az a valami, tudom.
2: Menekülés egy győzelemben.
3: Így van, igen. És a Sylvester Stallone-tól kezdve mindenféle nagy sztár megfordult ennek a filmnek a forgatása miatt.
1: Igen. Hmm,
3: tényleg. MTK-s.
2: Hát ebből országimást kéne csinálni.
1: Hogy?
2: Hát, hogy ezek itt voltak a Népstadionban.
3: Nem a Népstadionban, az MTK-ban.
1: MTK pálya volt.
2: Jó, az meg már nem az az MTK.
1: Nem, de most már át kell csak jönni
3: az MTK pálya azért nagyon sok komoly embert fogadott be.
2: Scorpions-t például.
1: Igen. Hát
3: nekem a David Bowie. David Bowie jutott eszembe.
2: Dipecs.
1: De az ott átépítették az MTK-t a Dajcsék.
2: Már nem jó az akusztika, mert visszhangzik a fal miatt. Ez be kell...
1: ott van a fal.
3: Olyan betonfalakat húztak oda a kapulögé.
1: Igen.
3: Jó, néha attól félsz, hogy a játékos a nagy lendülettől szétüti magát.
2: Megkiszavad. Hát a Dombi az megcsinálta volna.
3: Dombi Tibi. Menjél Tibi! És Tibi futott.
2: Nem szóltak neki, hogy a csík ne hagyja abba.
1: Tomi bácsi, nem lehet, de egy kicsit arra vidd ezt a falat, Tomi bácsi, de tessék már csinálni.
3: A Tibi az egyszer tudott az, amikor elrúgja kurvára messze, és akkor utána fut. Vagy utolérte, vagy nem.
2: Jó. De van megoldás arra is, hogy újra lehessen az MTK stadionban koncerteket csinálni. A tojásdoboz. Azzal szép, azt a siratófalat be lehet fedni.
3: Meg lehetne oldani az akusztikai kérdést.
2: Az akusztikai dolgokat.
3: Hát vagy ezeket kölcsönözzük nekik itt a stúdióból.
1: Át kell sétálni az utca túloldán BKV előre stadionjába, és ott szerintem még lehet, hogy a Pelé szedi a jegyet, hogy simán lehet koncertet tartani.
2: Oda is, ki kell, hogy vigyél minket, most, hogy gyerek egy kirepültek, ki kell töltened az időt.
1: Csináljunk egy csomó, de kezdjük úgy, hogy lejössz petankozni, majd lejössz, mert hogy én is lemegyek, és akkor együtt megyünk le, mert én is ritka vagyok ott. Valamikor.
2: Nem ez a héten lesz.
1: Jó, hát oké, most nem azt mondtam, nem kell kapkodni. Jövő héten már az lesz az idő. Én nem kérek, köszönöm szépen, mert én nekem most ez nem engedi meg a tegnapi hotpot bólozás hot, után.
2: Hotspotból.
3: Sokat fogyasztottál?
1: De mindent.
3: A te beleidnek ez az megfelelő?
1: A legjobb volt, igen.
3: A legjobb orvosság?
1: Igen. Hiába jött utána a dipankrin marokkal, parát. Korán keltem, hogy finoman fejezzem ki magam. Fél ötkor volt, fél hatkor volt az ébresztés.
3: Ez a tisztító tűz.
1: Hát így van. Lenyeltem a purgatóriumot.
3: Aha, és ott is maradtam. Jaj, vagy ezt kulturális ajánlatként is be lehetne
1: nyomni,
3: hogy Balatonról visszafelé, ami hosszúnak érkezett, aztán persze nem sem volt annyira hosszú. A Nádasdinak egy 22-es beszélgetését hallgattam az Élet meg mindenben, amikor csak a Dante-nak a művéről, illetve az ő fordításáról, meg a fordításról úgy általában volt szó. Hát elképesztően szép kis beszélgetés az is.
2: Jó, de jó.
3: Nagyon jó, érdemes meghallgatni.
2: Össze lesz ütve majd.
3: Aha.
2: Na hát ez se
3: a pokorról, igen.
2: Pokel.
3: Érdemes.
1: Beszartál?
3: Hát azt rád bízom általában.
1: Úristen, ez ilyen durva lesz.
3: Igen. Pokol.
1: Pokol.
3: Pokógép.
2: Amíg a földgolyó kerek. Mindig lesznek fradisták. De mit akartam mondani? Igen.
3: Kérsz halvát?
1: Kossuth Rádió.
2: Kossuth Rádió. Kossuth
3: Rádió.
1: Egyet megfelelő.
3: És tényleg különben, ezt a múlt héten említettük, hogy a Kossuthnak megvan még így bármilyen szerkezeti, vagy bármilyen alapvető változásnak tűnő változás ellenére az a hangvétele, az a nagyon-nagyon régies, és hát egy elég...
2: Úgynevezett professzionális.
1: Igen.
3: Közszolgálati hangja.
1: Ahol mikrofon engedélyt kell kapnia mindenkinek, aki megszólal a rádióban.
3: De ez különben az ilyen bejátszott szignáloktól is, meg ezeknek a fenntartásától is függ, meg az egésznek a hangzása.
1: Igen. 30 perc alatt a föld körül.
3: Igen.
1: Azok a reggeli, a mély hangú nők reggel, délben, este. Akik szépen tudnak beszélni, és mindig meghökkensz, amikor a rádió TV újságban meglátod életedben először, hogy valójában hogy néz ki a bármelyik.
3: Marika.
1: Igen, mert nem így képzelted el a hangja alapján. De ez különben jó, hogy egy ilyen állandó folyam folyik mellettünk, előttünk, fölöttünk, helyettünk, miattunk, mert ehhez képest
2: legalább nem kell tépjük
1: itt a szánkat. Ehhez képest a Kossuth Rádióra válaszul született meg a Tilos Rádió annak idején.
3: Igen, valóban.
1: Elég volt a
2: hiányra, a hiányra válaszul született meg. Hát majd megküzdünk, lehet, hogy meg kell küzdenünk Forgács Andrásért, mert most mondja, ne haragudjatok, srácok, a Kossuthba kell mennem, nem tudok jönni. Vagy...
3: De egyre többen itt ezt közé is tették, hogy üdvözlik ezt, hogy meghívták
2: hogy
3: őket.
2: Jó,
3: 16 év után, 15 év után, 21 év után, ismét befáradtak oda is.
1: Akkor... Minket be nem hívnak. Se korábban nem hívtak, most se hívnak.
3: Hát, jó.
2: Mit mondanál?
3: Török András meg megírta, hogy a Nádas Péter halála alkalmából kértek tőle bizonyos nekrológ visszaemlékező szöveget, amiből egy ilyen fura vágott anyag lett.
1: Hogy rosszul vágták meg?
3: Hát, mert hogy nem volt a fővárosban, hanem Balatonon, ezért egy veszprémi stáb ment el hozzá, így vették fel a cuccot, és aztán így...
1: Veszprémben nincs olló?
3: Nincsen olló. Volt olló, és akkor az a mondat maradt meg, hogy Nádas annak ellenére rendkívül széles körűen művelt volt, hogy a szakmunkás képzőnél nagyobb végzettsége nem volt.
1: Veszprémben elszintették meg az interjúban.
3: Pont!
1: Ez volt a legfontosabb.
3: Pont!
1: Mert hogy vidéken lakott.
3: És akkor ezt kellett kiexkuzálnia.
2: Szia!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, Laci vagyok, Zuglóban.
1: Hello!
4: Egy kicsit csodálkozom, hogy a Fradika hosszas emlegetésénél nem telefonált be a törzs hallgató, aki gyakran szokott példálozni, hogy a Fradi hogy vezet, meg ki mindenkit vertek, meg minden, de olyan nagyon azért nem hiányzik. És amiért valójában telefonáltam, az a Kossuth Rádiónak az emlegetése. Van egy furcsa megélésem, az együtt, hogy az archívumot nagyon-nagyon szeretem, és ott hallgatgatok vissza tök jó dolgokat, amik még egy darabig ott is lesznek. Olyan fura, amikor híreket mondanak, akkor ugyanúgy beköszön, hogy akkor a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András, meg Szlotta Judit, meg ezek a régi hangok. És nem az a gond velük, hogy régiek, mert ismerősek, meg minden, de nekem olyan fura, hogy ugyanazok, akik azt mondták, hogy az ukránok mindjárt jönnek, és elveszik a munkánkat, meg mindenkit megdugnak nőket kétszer, mit tudom én, hogy ugyanezek a hangok mondják most a tájékozott, a kimért, a pártatlan, a nagyon közszolgálati híreket. Én nem tudom, hogy ez így oké. Tehát, hogy ugyanabból a hangból hallgatjuk, most ugyanannak a hangnak kéne elhinnünk, hogy ez most már korrekt.
2: Hát, ha nem oké, ne hallgass.
1: Figyelj, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, de leginkább oda mutat, hogy egy bemondó az bemondó. Nem kell ezt túl lihegni, nem az, hogy felfényezve, mint Amerikában, hogy nézik, és személyiség, és milliárdokat keres. Az egy mikrofonálvány, aki nagyon szépen artikuláltan a vízállástól, az ukránokig, az EU-tól, az izéig bármit elolvas, felolvas. Vannak aztán utána ilyen más esetek, biztos szimbolikus, amikor a TV2-ben, vagy nem tudom én, hol kirúgják azokat, akik látszottak is, mondták is, csinálták is, írták is,
4: akik nem voltak hajlandók maguktól.
1: De azt, hogy szépen artikulált ember...
4: Hogy bocsánat, hogy 10 évig ezt csináltam, akkor most magamba szállok, és akkor elmegyek gazdálkodni, vagy valami ilyesmi. Tehát ezt magától is
1: hazudtunk éjjel. Szépen mondják
4: igen, el. Igen. Szóval, hogy én elég sokat dolgoztam a médiával, hogy legyen egy szélesebb látóképem, és szerintem meg lehetne igenis oldani azt, hogy kisebb szerkesztőségekből, mit tudom én, színészképzésből, akárhonnan behozni, igazolni új embereket, és ezeket a régi, azt kell mondanom, hogy elhasznált hangokat, nem tudom, innentől mondjon vízállás jelentést, vagy mit tudom én mi. De,
3: hát figyelj, vannak már generálható hangok is, tehát nem biztos, hogy...
4: Hát,
3: a vízállás jelentésre gondoltam csak.
1: Elhasznált hangok, nem című bankzenekar. Köszönjük szépen, Laci, szia, köszi, hello.
4: Köszönöm,
3: szavaz. Jó, a kérdés az érdekes, de valóban ők egy alkalmazott bemondók egyszerűen ez a hangsúly.
1: Az egész országot nem lehet kirúgni.
3: Lehet.
2: Hát nem. És akkor, és fontos dolog a megbocsátás.
1: Igen.
2: A rádió egy hallgató is megbocsátott a Kukinak,
1: igen,
2: aki a Fidesz a kampányzáron bedíjjézte a Nem hiszünk a külföldi szavaknak című éjjáslágert.
5: Kuki, hogy nem tudom, hogy itt mindent fontom érzi.
1: De az csak kamu francia, vagy az az igazi francia
2: is? Nem tudom, lehet, hogy egyszer járt ott.
3: Hát fene se tudja, de hát erre építette fel az imagét.
1: Igen.
2: Az imagináriót.
1: Óriási divatja és keletje van a coming outoknak, tehát azért én a vizet
2: fél... Óriási divatja a keletnek, nem hiszünk a nyugati szavaknak.
3: Jó, hát itt az ma reggeli hírek között is van egy ilyen coming
1: doki.
3: Out, ugye?
1: A doki.
5: Mi man doki?
2: Azt nagyon sok szeret. Minden nem tetszett neki, és végre hazatalált.
1: De ez nagyon jó, mert ezt csak mondjál, de mindenki jöjjön elő, olyan mindenki valójában.
3: Olyan hálás, hogy van kormányváltás.
1: Igen.
3: Fú, de jó neki.
2: A másik, aki meg próbál fütyörészvel oldalogni, azt szerintem, és hogyha most már más rádiókról is beszélünk, a Rádió Café, amelyik az MTI híreket nyomta végig, meg a reklámokat, a társadalmi célú, és nem tudom én, egyéb hirdetéseket nyomta végig, és nem végig. Közben ment a műsorfolyamban a jópofizás, fiatalos, nem tudom én.
1: De azt mi a Vasszili unokája csinálja? Vagy
2: veszélytelen
1: mi?
2: Dolgok.
1: Ki a Rádió Café?
2: Tudom én.
3: Nem tudom.
1: Mindegy.
2: Közöm, most nem mint tudom agyam.
1: Én. Igen. MediaWorks mondjuk.
2: Nem tudom, hogy ki, de a lényeg az, hogy most meg így... Tehát semmi.
1: Hát jó, de figyelj, itt a propaganda, azt tudjuk azt, hogy milyen pusztítást végzett, de most az összes vidéki újság, ugye, a megyei lapok, az összes vidéki városi rádió, mindenhol a hivatalos MTI szólt, és ez ment az ukránozás, meg az átoperálás, meg az összes.
2: Mi is választhattuk volna ezt.
1: Na, most ugyanezek a hangok mondjuk, mert ugye az egész ország emelkedni, más nyom a frank, hát a frankot nyomja, mondja a közszolgálat itt, a BBC Standardet, a Kerényi típusú,
2: gondolod,
1: az MTI-t. Hát azt mondják, ami az MTI-ben
2: Petőfi
1: van.
2: Petőfi népében ezt így...
1: Szerintem nincs olyan, aki ne azt mondaná, ami hozzáfér. És akkor ez egy nagyon alapvető kérdés, különben messzire mutat, hogy tehát az államhoz való viszonyod, az intézményekhez való viszonyod, neked, mint akár intézménynek, vagy polgárnak, hogy az államhoz képest definiáltad magad az elmúlt időben markánsan, tehát mondjuk nem pályáztál, nem kértél, nem hittél, nem kapcsoltad be, nem nézted, mondjuk, és hogy most viszont, hogyha ez tényleg egy ilyen nagy felszabadult rendszerváltás, amikor megpróbáljuk összerakni, újra csinálni, újra kezdeni, először jól megcsinálni, ami rettentően sok kortársunkat elhívja, hogy ott hagyja a munkáját, a cégét, a szakmáját, és beálljon ebbe az építkezésbe, hogy akkor lehet, hogy nekünk is úgy kell viszont, tehát hogy érted? Nem hazudnak, mert nem hazudhatnak az MTI-ben, meg a Kossuth Rádióban, mert különben olyat teszünk, hogy magunk is megbánjuk. Most szerintetek ez idealizmus, vagy pedig ez egy jogos, normális elvárás, hogy szolgáltató államot képzelek el, normális kuratóriumokat, rendes közszolgálati médiát, nem csak, hogy képzelek el, hanem elvárok és megkövetelek.
2: Remény a tiéd, Andris, ne engedd el.
1: De miért ne lehetne ez így? Miért ne lenne így?
3: Ez lehetne, egy jogos elvárás, az oké. Okay.
2: Nézed meg, aki most ott mondott, hogy a Petőfi népében megkapják az MTI híreket, és most azt szerkesztik be. Azt szerkesztik be, amit éppen kapnak. Ezért van Magyarországon az, mindenki azt hiszi, hogy el kell foglalni a centrumot, meg föl kell mászni az uborkafára a legtetejére, és akkor te fogod az MTI-nek megmondani, hogy mi az elvárás vele kapcsolatban a valósággal, és utána szépen lecsorog a veszprémi naplóig, meg ezekig. Igen. De ezek az emberek akkor se voltak kritikusak, meg most sem lettek kritikusak.
1: A végén Gizi néni, akit megvezettek, már fogja tudni a rádió végén.
2: Nem a Gizi néni,
3: a szerkesztőről. Én értem, csak a legvégén. A hírszolgáltató.
1: De hogyha ez az elvtelen akármilyen ember, ugyan mást olvas be, azt olvassa be, ami nem a hazugság,
2: jobb lesz a
1: akkor
2: világ,
1: a végén a Gizi néni már nem fog félni a migránstól, nem fog félni az átoperálástól, nem fog félni az ukrán háborútól, nem fog félni, mert nem hazudnak a pofájába.
2: Én meg attól...
3: Hát ez egy jó, ez remény, igen.
2: Szerintem nem,
3: ez
2: nekünk tény. Meg attól
3: ne,
2: kell
3: ne, félni. Nem, ez egy folyamat, bocsánat.
1: Ez tehát, egy folyamat, de szerintem sokat gyógyultak az elmúlt 4 hónapban
3: szerintem, a szerintem magyarok. Ez sokkal hosszabban tartó folyamat.
1: Biztos.
3: Biztos, hogy egy hosszú folyamat, amiben még azt is, amiben a kétkedésnek a lehetőségét is bele kell venni. Feltételezve, hogy nem csak egy szimpla fogyasztó, Gizi néni, hanem azt mondja, hogy akkor azt most miért mondja. Tehát, hogy esetleg visszakérdez, megáll, gondolkodik. talán, nem biztos, és aztán utána várja azt, hogy el legyen igazítva. Ezek nem biztos, hogy eligazító hírek már.
1: Hát sőt, hát most meg fogja nézni, mi történik azokkal az emberekkel, akiknek ő készpénznek vette minden egyes állítását. Szóval kik ezek, milyen színlovuk
3: volt. Jó, de azért ne tévedjünk, tehát nem, Gizi néni nem egy tudatos médiafogyasztó.
1: Egyáltalában nem.
2: Én nem a Giziről beszélek,
3: hanem de az előszerelőszél szerkesztett anyagok.
2: Legyen már olyan szakma, az a média munkás, a szerkesztő, a hírlapíró, a köztisztviselő, hogy nem ahhoz tartja magát, amit mondanak neki, ami meg van ukázba rakva, hanem hogy hogyan intézzen ügyeket, hogyan értesse meg az emberekkel, hogy mi folyik a világban, és ez szerintem sokkal biztosabb alapot ad, mint hogy ki van az egész létrának a tetején, és mondja meg lefelé, hogy mit kell terjeszteni.
1: Természetesen.
2: Mert akkor az lesz, hogy ezen fogunk remegni, hogy ja, jó király, most végre jó királyunk van.
1: Nem hiszem, hanem hogy az, hogy egy csomó mindenki, tehát az nagyon kevés, aki azt mondta, hogy bocs, muszáj voltam, vagy bocs, bedöltem. Vagy tehát én nagyon kevés bocsot hallottam, egyre azt hallom, hogy Mándoki a Spice-ban belesuttogta a mikrofonba, hogy tetszik nekem ez a Tisza. És akkor így szépen fölnyalta a következő 1,5 milliárd forintot, aztán utána most coming out-ol.
2: Hát jöjjön csak.
1: Igen.
2: Na jó, ugye Pihé, miért jön a vendég, vagy van még mondani valónk? Mit gondoltok?
1: Hát nem tudom, zenéjünk.
3: Mondani valónk rengeteg, csak most ezt nem mondjuk el.
2: Ja, meg van, és majd adáson kívül, jó? Idegesítsük ezzel. Nem lehet mindent. Maradjon titok.

0: Hosszú, hogy van? Rövid az élet, hosszú a tandori, mondta Farkas. Jó reggelt kívánok, ez a Color Lokál, megérkezett a vendégünk, Forgács András, te soha nem érkeztél meg oda, ahol éppen voltál.
1: Ez igaz.
0: Ezt itt a tessék. Ki fogjuk sorsolni a...
1: Ahogy Franz Kafka mondta, tekintsen álomnak, ugye, amikor a Max Brod papája ott aludt a kanapén, és ő átment, és felriadt, és a Kafka mondta, hogy tekintsen álomnak.
0: Tekintsen álomnak.
2: Igen, és hát ez apropója ennek a beszélgetésnek elsősorban, de nem kizárólag az, hogy megjelent az új könyved, melynek címe Papám.
0: Papám. Papák és fiúk.
3: Azon nevetgéltünk, hogy ez sokkal egyszerűbb cím, mint a mamám lett volna.
1: Ja.
0: Egész konkrétan azt hangzott, hogy végre írt egy könyvet, amit ki lehet mondani a címét.
3: Olvasson az élet, nem maradtat.
1: Jó, ahhoz képest, hogy a Libri könyvelője, amikor megjelent, akkor élő kötet nem maradt szárazon. Mondta, minden alkalommal, amikor bementem hozzá különböző összegekért, így tudta megjegyezni a címet.
0: Vendégünk Forgács András, a Forgács családnak az egyik tagja. Benne az a különbség, hogy iszonyú bosszantó módon CH-val írja a nevét, és én soha nem tudom, hogy most melyik a csés, és melyik a CH.
1: Csak egy CH-s van.
0: És mindig össze-vissza kavarodok, zavarodok. És kiderült, hogy ez az elkülönbözés addig-addig, amíg valami interjúban azt nem olvastam, hogy ez egy
1: anyakönyvi
0: elírás.
1: Kégolyó utcai szülészeti klinikán születtem, és ott az apámat is CH-val írták az anyakönyvbe. Szóval... És amikor, ezt én nem tudtam, természetesen nem tájékoztattak, csak 16,
0: még olvasni,
1: 16 évesen kaptunk személyt,
0: ja,
1: és akkor megkaptam, és mondom, hogy ez nem én vagyok, és mondták, hogy de igen.
0: Mostantól ez vagy.
1: És nem fogadtam el, továbbra is csével írtam alá a nevem, amíg aztán ez komoly közigazgatási problémákat nem okozott, és kiderült, hogy kérvényeznem kell a névváltoztatást. De mondtam, akkor nem.
0: Nem, akkor már megszeretted, hogy egy kicsit, hogy te egy Forgács vagy, de te CH-s
1: ez
0: volt.
1: Így van, és meg is utáltak a testvéreim rendesen.
0: Ezt akartam.
2: Különcködtél ezzel,
1: igen.
2: Ugye?
1: Igen, de nem az a fajta hiúság. Nem mondom, hogy nincs bennem hiúság, de ez nem az a fajta hiúság volt, hanem a sors kegyelme, ami nálam, az működik egyébként. Tehát, hogy mindig történik valami, ami miatt valahogy rendbe jönnek az elfuserált dolgai.
0: Hogy egy szerencsés flótás vagy.
1: Igen, tulajdonképpen igen.
0: Egy szerencsés fi, ezt a szót is használtad egyszer valamint.
1: Bármilyen szégyenteljes is ez a 21. században ezzel.
0: A panaszkultúra kellős közepén vidáman mosolyogni, árasztani a derűt, mosolyogni.
1: Kedvesen
0: szerencsések lenni.
2: Kedves.
1: Igen, ez még elhangzott a Zsuzsitól is nemrég, hogy téged mindenki kedvel.
0: Igen.
2: És ilyen bosszankodva mondta, hogy ilyen
1: próbáltam rábeszélni arra, hát most pont arról beszélünk, amiről nem szabadna, de hát ez hogy aktivizálja magát kicsit jobban a kulturális életben, és erre mondta, hogy neked könnyű, mert téged mindenki kedvel.
0: Igen.
1: Egyébként a Zsuzsit is tudják kedvelni, mert van benne egy csomó kedvelnivaló, de ő
0: hajvé.
1: Sokszor kijátsza azokat a kártyákat is, amikkel bizonyos emberek nem tetszését is el tudja nyerni. Én ettől óvakodom, ez igaz, ez személyiségkülönbség.
0: Én nekem az első Forgács élményem az Kristóf, és Tilos az Á, és fiatalok voltunk, te már akkor is öreg voltál.
1: De ez az, így van. Az
0: nagyon,
1: de rendszerváltás. Az nagyon, igen,
0: de akkor én nem kötöttem sehonnan, sehova, és akkor a következő az a Zsuzsa.
1: Ez a Kis Tamás Lacival közös projekt.
0: Amiben én annyira beleszerettem, amikor elindult a film, akkor ő vele, meg a Tillával csináltunk, most találtam meg a beszámolót, a Tabán moziba egy Művészrendőrség című filmklubot, ahol a Tilla és a Kristóf beöltöző rendőrnek provokált a filmeseket, meg a nézőket. És
1: csodálatos volt egyébként a Vákum TV. Hát az ő doktori diszertációjának a tárgya.
0: Igen. Uh-huh. Egy médiaművész, egy több perszónájú furcsa tehetség, nagyon jó barátom, nagyon-nagyon szeretem, A következő nekem a Zsuzsa volt,
1: igen,
0: akit hát, felfedeztünk a Narancsból, az kis túlzás, de mindesetre nagyon markánsan megszólalt az első könyve, és akkor ott fennhangon ünnepeltük, futtattuk, és akkor mi barátok is lettünk.
1: A Megjegyezhető című talált nő.
2: Igen, a Megjegyezhető
0: című. Volt még együtt ilyen prágai író-olvasó szóval is meg, szóval nagyon jó volt, addig, amíg aztán halálosan össze nem vesztünk. Mármint, hogy
1: ővelünk, ez egy velem. Fontos, ez nála mindig egy fontos etap.
0: Mert hogy, hát, hogy ő a Zsuzsa, és akkor jött a Péter.
2: De hát szintén... ennek az összevezésnek van köze ehhez a műsorhoz is szerintem.
0: Nem,
2: az már későbbi fázis. Az egy későbbi fázis, igen.
0: Az egy Péter a bátyád.
1: Igen.
0: Csodálatos. Megéri a pénzét.
1: Én mindig az öcsémnek mondják, és egyszerűen nem értem, mert nekem ő a báty kvintesszenciája. És az, ők azt hiszik, hogy a Zsuzsa a nővérem, és a bátyám az öcsém. Mármint bizonyos távolságban ettől a triótól. Amit nem értek.
0: És akkor ebben a nagy értelmiségi, bűvész, zsidó családi forgásban van egy, mint az Eszterházyéknál, van egy negyedik, én a nevét se tudom,
1: Veronika.
0: Veronika.
1: A világ leggeniálisabb bőrgyógyász a Dunaújvárosi számüzetésben.
0: Tényleg?
1: Oh, igen, csodálatos.
0: Pedig be akartam kérdezni, lehet-e hozzá menni. De hát az
1: lehet elfben, de igen. Egyszerűen zseniális. Ebben ő zseniális.
0: Szóval ez az alom, ez a család, ez lett belőle.
1: A négy forgás.
2: És még a forgás Bálint
3: volt. És volt nálunk
0: Bálint.
1: Hát persze. Igen. Hát a Bálint az most egy feljövő csillag.
0: Igen, ez így van.
2: Igen, és hát...
0: A lányomnál a tanul. Meg
1: például, hát ő egy
2: nagyon,
1: professzor.
2: Nagyon, igen, nagyon érdekes kutatásai, meg eredményei vannak már.
1: Még az Enyedi filmjébe is bekerült az ő laboratóriuma, nem ő csinálta, de az ahogyan ő... csecsemőkkel dolgozik.
2: Na igen, a babalabor az egy érdekes.
0: Szóval jártunk a kertünk, mert azért itt a kortárs kultúrában téblából az elmúlt, nem tudom, 30-40 évben azért ide-ott mindig van valami forgás. Én annyira bele voltam esetben, hogy volt egy körülbelül egy erős másfél hét, na jó hónap, amikor mondogattam, hogy én akarok a forgácsokról csinálni egy dokumentumfilmet. Ja, ez annyira izgalmas. De 30 éve volt, amikor még lövésem nem volt arról, amit például a Zandis könyveiből meg lehet tudni, hogy micsoda család ez, hogy annyira atipikus és közben jellemző, és akkor tulajdonképpen erről fogunk itt beszélni szerintem leginkább. Hát, hogyha valaki papámnak hívja a trilógia zárókötetét, akkor biztos el kell indulni valahonnan, hogy te dramaturg voltál, meg fordító, meg egy csomó minden, mindig valahogy betűvel, szavakkal, de 90-es évektől kezdve írsz prózát. Veszed magadnak a bátorságot körülbelül a 80-as, 90-es.
1: De igen, 9, de az aki nincs, tehát az igen. Első, az 99-ben jelent
0: igen,
1: meg.
0: Igen, és akkor
1: úgyhogy igen. Egy barátom egyszerre rám szólt, hogy mivel foglalkozol mostanában, volt egyetemista csoportársam. És egy olyan zavaros magyarázatot adtam neki elő, akkor az Új Színházban voltam dramaturg. És
0: ez még egy Új Színház, nyugtass meg.
1: Székely Gábor. Székely Gábor. Nem éreztem jól ott magam. És így rám szólt, azt mondja, nem tudnál valami értelmes dologgal foglalkozni. És akkor elvonultam egy télre, és akkor ez 98-ban volt, és így. Addig húztam, halasztottam.
0: Ez egy fontos meghatározó barát volt, mert hogy neked az
1: fontos.
0: Is volt egy csomó.
1: Fontos.
0: Te mondjuk a Nádas például kérdezte tőle, hogy miért nem fog, nincs minél.
1: Nádas nem így, nem, vele nem így volt, vele az volt a csúcspont, amikor közölt, és soha nem lesz belőle író, akkor már beajánlott a Soros ösztöndíjra, még ugye az elején volt egy ilyen 80-as évek végi nagyon jó kis, a saját szövegem alapján, szóval nem csak úgy semmire. És aztán valamiért nagyon megneheztelt rám, de ő Győrben volt akkor a Szikora Jánosnál, a Morcsányi Gézával együtt. Hát nem azt mondták, hogy dramaturg, mert a Nádas mégse lehetett dramaturg, de ilyen konzultáns vagy. És ő rendelt tőlem egy darabot, aminek az lett a címe, hogy Vitellius, tehát bemutatták, és kritikusok díját nyert, és olyan írtózatosan lecseszett ezért a darabért, ami ő Nyugat-Berlinbe küldtem el neki, ebből lehet tudni, hogy 90 előtt volt, és kaptam tőle egy olyan levelet, amit majd a kirakatba teszek természetesen, mert ha az embert a Nádas cseszi le, azért az egy érték.
2: Ez egy fontos, igen.
1: Muzeális darab. Szóval ővele egy ilyen nagyon on and off intenzív kapcsolatom volt egyébként a végéig, tehát én most vártam tőle, hogy válaszol egy levelemre. amikor nem egészen azt a hírt kaptam meg. Mert ő egyébként postafordultával szokott. Na mindegy, az egy nagyon fontos...
0: Tehát mindig valahogy, tehát színházban akkor már aktív voltál körülbelül 20 éve.
1: 76-tól. Uh-huh. Igen. Jó. Tehát 20. az egyetem után, és kellő, ez volt az első munkaajánlatom. Aha.
0: És kellő távolságból és önkritikusan tudsz beszélni a saját színházi pályafutásodról is. Olvastam, hogy egy annyira borzalmas darabot csináltál, hogy a igen. Gobbi Hilda ül valami.
1: Ja, hát az a játékos egyébként, ami a Nádas, tehát a Nádas miatt lettem író, ez csak nagyon táviratilag, mert Radnóti Zsuzsa nem tudott mit kezdeni egy darabbal, amit odaadtam neki, amiben 86 szereplő volt, egy Dosztojevszki adaptáció, és a legtöbb szereplő véletlenszerűen a színpadon kívül mond mondatok. Most ez valahogy a Radnóti Zsuzsának nem tűnt egy praktikus értelemben, és odaadta a Nádasnak, hogy lehet ezzel valamit csinálni. És mondja, nagyon jó, nem ismertük egymást. És akkor bekerültem a Dinamit című dráma antológiába, ami adaptációk voltak benne, Hajnóci is volt benne, meg Kornis Mityu, Spíró, és onnantól kezdve dialógus indult. Tehát neki köszönhetem, hogy egyáltalán elhittem, hogy hát ha mégis író vagyok.
0: Dialógus közölte, író vagy.
1: Hát aztán igen, azt nagyon tetszett neki a Pincér című darabomra, szuperlatívuszokban beszélt róla, és azért, végül is azért ajánlott. De hát ő egy szigorú, illetve egy szeszélyesen szigorú ember volt.
2: Valaki talán valaki talán a nekrológok sorában megemlítette az egyik jelzőt, ami szerintem szintén érvényes rá, hogy kíméletlen volt.
1: Igen, persze.
2: Mármint, hogy amikor értékítéletét elmondta, vagy közölte valamilyen
1: azért
2: formában.
1: Azért tehette meg, mert önmagával is az volt. Tehát csak az az ember lehet kíméletlen mással, aki önmagával. Sőt, azok a kíméletlenek. Ahogy öregszem, én is kíméletlenebbedek. Kicsit.
0: Igen. Túl kellemes volt, hál' eddig.
1: Így van, nem, és de egyébként ez így van, például amikor úgy...
0: Mosolyogva fogadtad, amikor lebasztak?
1: Hogy?
0: Mosolyogva fogadtad, amikor lebasztak?
1: Mindig, mondták, persze, hogy, mindig az volt a jó, ami éppen történik, és aztán éreztem, hogy ez valahogy nem fogja előmozdítani az én önálló létezésemet. És két dolgot csináltam, milyen mágikus aktus. Elkéstem szándékosan, mert én mindig 5 perccel előbb, hát itt is most ugye fél órával előbb már én kint ültem és hallgattalak titeket.
0: Elkezdted direkt késni?
1: Elkezdtem direkt késni, hogy ne legyen az a készségesség, ami ugye bennem van, hogy én... És a másik, hogy elrontottam a gyönyörű kézírásomat. Ezt azért tettem, aztán visszaállt az ember.
2: Azt azért nem, nehéz.
1: Ezt a grafológusok mondják, mert ők tudják, hogy igenis visszahat a karakterre. Aha. Tehát elkezdtem rondán írni, mert olyan szépen írtam, tehát a megfelelési kényszernek ezeket a kis Malter darabjait próbáltam kiverni.
0: De amikor elégedetten megnézted azt az Osmány kézírásodat, akkor
1: nem is tudtam elolvasni.
0: Akkor megint önelégült voltál, és mosolyogtál, jaj, de jól elrontottam.
1: Igen.
0: Nem? Jó, még jobban szeretném magadat.
1: 22-es szabdája, természetesen. Csak azért mondtam ezt, mert ezek olyan gyermetek való, de egyébként, ha az ember Tolsztoj regényt olvasott már, akkor ő neki a haláláig csupa ilyen kis mágikus aktusból lett a Háború és béke, és nem tudom mi. Tehát, tehát nem tudom, emlékszel, amikor kiszámítja Pierre Bezuhoff, hogy ő tulajdonképpen a Napóleon, és ezt olyan számokból számítja ki, hogy összeadja a születési évszámát, és nem akar kijönni, és akkor gondolkozik, hogy mit lehet még oda beírni. Most ez maga a Tolsztoj volt természetesen. Úgyhogy akkor még kitalálta, hogy esetleg megszámolja a nagymamájának a hajszálait, és azt is hozzáadja, és hát, ha kijön a Szent Ilona sziget és a körbeli. Ez egy elég tipikus dolog, nagyon okos embereknél is ez a babona. Uh-huh. Babona dolog.
0: Egy 74 éves bölcset hallunk, Forgács Andrásnak hívják CH-val, és akkor amikor ebben az önismereti tripben, amikor elrontod a kézírásodat, és stb., eljutsz odáig, hogy 40 éve a színházazás után szabadúszó leszel. Már 40 éve kiszámoltam. Jól mondom?
1: Hogy mióta vagy, 40 éve vagy? Igen, igen, igen.
0: Nincs
1: igen. Persze, nem. Az ugye én akkor a Nemzeti Színházban, abban a bizonyos rossz nemzetiben, tehát a Vámos László volt a főrendező, ott az Aserék után, Aser Zsámbéki székely után ott maradtam valahogy, vagy oda kerültem, és akkor jött az az egyik csoda az életemben, az egyik így szembe jött egy meteor, az Andrássy úton, ami akkor még Népköztársaság útja volt, megkérdezte tőlem valaki, hogy nem akarsz elmenni Nyugat-Berlinbe a Péter Steinhez? Így szembe jött velem egy díszlettervező.
0: Ilyen dolgok történnek veled.
1: És akkor azt mondtam, hogy ki az a Péter Stein, tehát ennyire tudatlan voltam én kecskeméti dramaturgként, és két hónap múlva ott voltam Nyugat-Berlinben Péter Steinnél. Uh-huh. Tehát ez nem tudom minek.
0: Kicsit pontosítsd a Péter Steint a hallgató.
1: A Péter Stein az akkor a legnagyobb német rendező volt, a Schaubühne, talán ez mond valamit, Nyugat-Berlinben. Ő felépített egy a világ legmodernebb színházát, egy volt moziból, ami a Kurfürstendammon van, és éppen a Jean Genet Négerek című darabját próbálta a legnagyobb német színészekkel, és amikor megérkeztem Berlinbe, akkor a Bruno Ganz épp Hamletet játszott, amit így ötször meg tudtam nézni, amíg elkezdődtek a próbák. Szóval nem tudom, hogy mondjak-e.
0: 80-as évek közepe.
1: 80-as évek. Uh-huh. 82-83, és aztán minden évben visszahívtak. De mondom, ez teljesen véletlen volt. Én mentem az utcán, és valaki megkérdezte tőlem. És én meg azt kérdeztem tőle, hogy ki az a Péter Stein. Tehát egyszerűen fogalmam se volt, hogy hova megyek, és a világ egyik legjobb színházában tartózkodtam, és tavasszal
0: de
1: már...
0: De mit csináltál ott?
1: Hospitáns, úgy hívták, hogy hospitáns, ami ösztöndíjast jelent, most is úgy hívják a színházakban, a német színházakban, havi 2000 márkáért, ami
0: nem rossz.
1: Nagyon jó
2: az
1: volt. Nagyon jó volt. Uh-huh. El tudtam költeni, viszont tehát akkor már volt ilyen ambícióm, hogy nem tartjuk meg a pénzt, mert és meghosszabbították még két hónappal, és az egészet, ha most erről beszélnék, akkor egy akkora kaland volt, és ez nem tudom mihez hasonlítani, hogy egy ember életében ez micsoda fordulat, hiszen én a Bruno Ganzzal ötször megnézhettem a 6 órás Hamletet, mert ugye a teljes szövegnek le kell, egy Schaubühnében nem úgy van az, hogy amit a Klaus Michael Gruber rendezett, annak a színháznak a, és a német színház művészetnek a kevéssé ismert, de legnagyobb rendezője. Tehát én tőle 5 előadást láttam, mindenkivel vetekszik, és utána márciusban egy étterem asztalnál ültem a Peter Brook és a Peter Stein társaságában, akik a Jean Genetről beszélgettek. Uh-huh. Nem volt könnyű megérteni, mert mind a kettő franciául beszélt a másik iránti udvariaságból, illetve mert a Brook nem tudott németül, és egy angol egészen másképp beszélni uh-huh. franciául, mint egy német. Uh-huh. A Stein az...
0: Hál' Istennek egy magyar mind a 3-4-5 nyelven
1: beszélt. Így
0: beszél,
1: van, ugye? Ez így történt.
0: Hála jó Istennek, megnyugodtam, hogy nem ültél az után.
1: Na jó, csak hogy ilyen mázlia van az embernek, mert tök mindegy szinte, hogy mit mondanak, de látod ezt a két embert beszélgetni, a stb. Szóval most uh-huh. nem részletezem. Minden esetre körülbelül így alakultak a dolgok. Lehet, hogy attól, hogy megváltoztattam a kézírásomat.
0: De ott ülsz a gigászok között, és látod azt, ami mondjuk a tetejét, ami a színház mindenek, és közben megpróbálhatod a tolladat, hogy nekem is lenne mondani valóm, hogy majd vagy akkor jön szembe a barátod, és mikor lesz már egy rendes, normális dolgot, foglalkozás.
1: Szembe nem kellett jön. Nem és egy szót mondott, ez egy nagyon, Amerikában nagyon gazdag lett szociológus, filozófus csoporttársam volt. Volt egy találmány, ami nagyon bejött. Hát, hogy kihez kell bedobni azokat a reklámképes lapokat, hogy Mercedes-t vegyenek, vagy likört, vagy Kölnit, és az ahhoz képest kapta a pénzt, hogy azokról a címekről milyen rendelések érkeztek. Tehát ezt az objektíve lehetett mérni. És hát így most sok
0: száz... És úgy kezdte, hogy ő dobálta be.
2: Így aztán nagyon gazdag lett.
1: Mindenesetre is rám nézett az ő szép világos pillanat, nagyon jóba voltunk a végén az egyetemnek, és ezt megkérdezte, és aztán azt mondta, hogy kell egy nis. Nem tudta nis. Magyarul mondani. Hát egy író ott kezdődik, hogy van neki egy nis, kötőjel E, egy nise, és akkor elkezdtem gondolkozni, mi az én nise. De egyáltalán ez a gondolkodás elindult, és ez neki köszönhető. És ebből lett az Aki nincs, amiben még ugye a címében benne van foglalva, hogy Forgács András, aki nincs, ugye ez a teljes címe minden uh-huh. könyvnek. Uh-huh. A szerző neve az hozzátartozik a címhez. Sőt, van, amikor fontosabb, mint a könyv címe. Uh-huh. Olvastad az új Forgácsot? Vagy? Jó, hát ez olyan, hogy láttad
0: melyiket?
2: A... melyiket? Hát aki
1: nincs. De a címében azért benne volt ez a, tehát a létezésre vágyó, fényre törekvő valaki.
0: Elrontottam már a kézírásomat, már tényleg elkéstem mindenhonnan. Most akkor írni akarok.
1: Egyébként utálok elkésni, de sikerült. Tehát egy évig sikerült tartanom, hogy ne érkezzek meg. Már azért kellemetlen dolog.
0: És akkor első kötet, novella kötet, utána van egy másik érdekes kötet, hogy a Zsuzsa, aki nagy irodalmi szervező, antológia, kiadó, női tematika nagyon keményen a 90-es években, és akkor Milyen ötlettel lepett meg?
1: Hát nem, az történt, hogy az egyik szerzője, már Zsuzsi hihetetlen intenzíven dolgozott az általa kiválasztott szerzőkkel, akikkel...
0: Szomjas oázis, meg mi volt a másik?
1: Uh-huh. Éjszakai állatkert.
2: Éjszakai
1: állatkert. Nem, ezek fantasztikus, uh-huh. fantasztikus gyűjtemények.
0: Igen.
1: De volt néhány fixa ideája, hogy egy csomó embert megkért, akinek még nem jelent megírása, csak ő látta benne, és akkor mindenkivel együtt dolgozott, ami nem volt mindig kellemes az illetőnek, mert egy idő után átvette a rémuralmat a Zsuzsi, és ő tudta, hogy mikor jó az a novella. És az egyik ilyen áldozata az a végén odáig jutott, hogy ez nem az övé, hanem a Zsuzsáé, úgyhogy nem járul hozzá a megjelenéshez, még más név alatt se. Uh-huh. Csak a Zsuzsi annyit tett, hogy azt mondta, hogy te van, írjál egy sztorit női álnéven,
0: hogy, te.
1: Hogy én írjak egy sztorit, ami az a lényeg, hogy Szentpéterváról játszódjon, és egy szerelmi csalódás legyen benne. Ennyi. Tehát kaptam egy ilyen utasítást.
0: A felkérést.
1: Igen, és akkor ő... De utasítást, nem azért.
2: Ne szépítsük.
1: Egyébként velem szerintem toleráncsabb volt, mint a, mert meglepődött azon, azt mondja, ezt te honnan tudod? Mármint, hogy egy nőbe hogy tudok bele bújni olyan szinten, hogy... És 10 évébe került, még rájött, hogy mi az, amit nem tudok a nőkről, de 10 évig ezen gondolkodott, és aztán megmondta. De addig
0: utána nősültél meg, nem?
1: Elhitte, hogy...
0: Utána nősültél meg.
1: Hát ahhoz egy gyermekemnek is születnie kellett, hogy én ezt a dolgot bevállaljam. Na de mindegy, az történt, hogy akkor ilyen anyaszerkesztők, így hívta a szerkesztőtársait, akik többek között egy miniszter, jelenleg miniszteri biztos is benne volt, aki ott ül pont a Magyar Péter mögött a parlamentben, Bódis Krista, igen. Az is egy anyaszerkesztő volt, és ő elvitte az írá, ezt a novellámat elvitte ezeknek, nem mondván meg, hogy...
0: Tehát ők hogy nem... Andrea írta, vagy Andriska.
1: Igen, azt hiszem, hogy András Hanna néven írta, és teljesen oda voltak ezért a... Tehát egyáltalán nem gondolták, hogy ez egy férfi, ezt ő nem mondta meg nekik, tehát volt más férfi is a kötetben.
0: Uh-huh. Sokan neki... illiriztél a titokban, inkognitóban, de... házon belül.
1: Nem, az volt nekik a furcsa, amikor megjelent a könyv, akkor a nyitott műhelyben volt egy fotózás, ilyen tablókép, és én valamiért ott megjelentem, és akkor néztek, hogy ez miért jött ide. Tehát a Zsuzsi meghívott, tehát lebuktatott tulajdonképpen, de nem, senki nem fogalmazott semmit ezzel kapcsolatban. És így írtam 10. Volt olyan antológia, amiben 2 különböző néven írt. Mert mindig megmondta, ugye, mert voltak apa, anya, tehát voltak ilyen témái a Zsuzsinak, és a körül kell. Tehát mindenkinek ez a rendelés, mindenkinek föl volt adva tulajdonképpen. De tulajdonképpen egy fantasztikus történet, mármint ahogy a Zsuzsi ezeket csinálta.
0: De végig András Hanna voltál, vagy?
1: Nem, mindig más. Volt olyan, hogy Házi Eszter. Nem tudom, hogy feltűnik-e benne egy másik név. Senkinek nem tűnt fel. És ez odáig...
0: Most nekem is csak most, hogy mondod.
1: Igen, Házi Eszter tűnt. És
0: Y-onnal írta?
1: És nem, azért. Nem. És az bekerült, kérlek szépen, a... Házi Eszter néven, úgyhogy nem tudta a szerzőjét a válogató, a magvetőnek abban az éves
0: körkében
1: benne volt Házi Eszter, és nem tudta a válogató, aki aztán megtudta, hogy én vagyok, mert ő adta ki, a 12 nő voltam ott, a Sárközi Bence. De ő nem azért válogatta bele, mert tudta, hogy a Forgács írta, hanem nem tudta.
0: Nem kell érte jogdíjat fizetni.
1: És megjelent egyébként a 2000-ben is, tehát minden esetben, tehát
2: elég jó volt,
1: hogy igen.
0: Hú, de nagy évet húztunk, akkor viszont menjünk Bocsika. Bele a családba. Dehogy is, ez a legjobb, hogy menjünk bele a családba, nem? Mert hogy adáig ezek dolpróbák voltak addig, amíg neki nem mertél rugaszkodni édesanyádnak.
1: Amíg nem zuhant rám egy Nyugat-Berlinhez hasonlóan nagy üstökös, az, hogy valaki fölhívott mindannyiunkat külön-külön, hogy van ez a pápainé, és hogy ki ez. Na most, amitől ez egy nagyon nagy dolog, az a kihívásnak a nagysága. Ugye pont a Zsuzsival iszonyatos konfliktusba keveredtem, és lehet, hogy egyszer pont akkor akartál minket közösen elhívni, ami lehetetlenné vált volna akkor.
0: Elmondod, hogy mi ez a pápainé üstökös?
1: Ja, hogy nem mindenki tudja, hogy ki az a pápa.
3: Hát, a hallgató gyerekeknek, akik
2: a hallgatókat, igen. Tehát legyen egy ilyen
0: közszegény
1: szóval az tört, és ez is megint, az, csak hogy az üstökös karakterét jól értsétek. Az, aki ezt nekem bátyámnak, meg a húgomnak prezentálta, az akkor ott dolgozott az Ötvös utcában, a ABTL-nél. Szőnyei Tamásnak hívják.
0: Igen.
1: Én mindig elmondom egyébként, mert végtelen hálás
0: barátunk
1: vagyok neki.
0: Barátunk volt vendégünk. És...
1: Ja. A Tabánban együtt voltunk gyerekek. Tehát ő egy ilyen értelemben egy erkölcsi kötelességének tartotta, hogy így. De hogy jutott ő oda? Hát úgy, hogy valaki a Petri Györgyre vonatkozó összes anyagot kérte, és annak is ő lett a gazdája, kutatásvezető. És az egyik anyagban az van, hogy a Petri György valahol egy lakásban lakik, valakinek a vendégeként, és egy bizonyos pápainé oda beengedi a technikusokat, hogy a telefont lehallgathassa. Magyarán, ugye ez én voltam ez a valaki, a Gyuri, hogy hol itt lakott, hol ott lakott, akkor Majával oda költöztek hozzám 4-5 hónapra, és hát a Gyuri küldött egy messzidzset, ahol van onnan 2014-ben, hogy van ez az ügy is. Úgyhogy légy szíves, foglalkozz ezzel. És én nem tehettem meg, hogy én ezt nem írom meg, hogy a pápainé az egy 3/1-es, nagyon fontos.
2: Az nem, igen.
1: Külügyi szolgálatban volt. Igaz, hogy kényszerítették arra is, illetve rávették meg, megzsarolták sok mindennel, hogy hazai pályán is például beengedte a fia lakásába ezeket a technikusokat, anélkül, hogy tudta volna, hogy miért jöttek oda, mert becsapták.
0: Szóval ezt úgy kell elképzelni, kedves hallgatók, hogy hányban vagyunk? 70... Nem 80.
1: Nem. 70, mikor... 70, nem, mert várjunk, 78.
0: 78-ban, amikor a Petriék a Forgács Andrásnál laknak, akkor édesanyja beengedi a technikusokat, hogy bemikrofonozzák a lakást, és lehessen hallgatni.
1: De nem azért engedte be őket, hanem az a duma, ugye van a legenda, hogy... Azt úgy mondják, hogy legenda. Nem tudom, ismeritek-e ezt a szakkifejezést? Nem ismeritek,
0: nem.
1: Mert iskolázatlanok vagytok. De egyébként az angol titkosszolgát is legend hívja. Azok a fedő témák, amiket azért gyártanak le nagyon titkos grémiumokban, hogy akár még a saját ügynökeiket is átverjék vele. Egyébként a Bourne, vagy nem tudom, hogy kell, a Bourne sorozatban is tele van legendákkal, és azt is mondják. Tehát ugye ő nem tudja például,

0: azonnal asszisztált a koncepcióhoz. Uh-huh. Amit, tehát elébe ment a dolognak, és uh-huh. vittek is egy fényképezőgépet, ugye megvan a leírása, és úgy tettek, mintha fényképeznének. Nem láttam fényképet. De közben valahogy elcsalták a konyhába a mamámat, és közben megcsinálták a telefont. Sajnos nem, eddig még nem került elő fel telefonbeszélgetés, ami onnan bonyolódott volna, hihetetlenül örülnék neki, ha előkerülne. És akkor ő, a Szőnyei Tamás megnézte, hogy ki ez a pápainé. De ehhez a Petri György kellett. Mert amikor én kértem az anyagaimat, akkor ez nem került elő. Holott elő kellett volna, hogy kerüljön. Uh-huh. Tehát ez egy, tehát az, ha most megtörténik végre, én nem tudom, hogy mikor, hogy ami van, az nyilvánossá lesz, akkor én remélem, hogy az apámmal kapcsolatban, ami nem állt rendelkezésre még ehhez a könyvhöz se, még egy-két dolog azért elő fog kerülni.
1: Mert amikor a 10-14-ben jelent meg azt hiszem a könyv, a kötet, ugye?
0: 14-ben kezdtem írni.
1: Igen. És, amikor megtudtad.
0: Igen.
1: De a Zeluhét azt korábban írtad.
0: Az 7. bejelent
1: az,
0: sima,
1: az, az első nagy prózai, igen, ami az anyukádnak igen. a története.
0: Hát a, igazából az egy olyan történet, ami a két országot összekapcsol 40 éven áttartó levelezés által, Izraelt és Magyarországot. És az egyik szereplő, a nagyanyámék innen emigráltak oda, a másik szereplő, az anyám, onnan emigrált ide. És ezáltal létrejött egy ilyen különös tükörhelyzet. Ami az apropója volt, az az volt, hogy a nagyanyám 1947-től 1976-ig, amikor Kelet-Berlinben meghalt, mint a kommunista párt vendége a legjobb kórházban, minden héten írt két levelet az anyámnak. Tehát ebből el tudjátok képzelni, hogy mennyi levél van, amiről én nem tudtam.
1: Kelet-Berlinből írta Magyarországon?
0: Nem,
2: Izraelből, csak az életének a vége igen. volt.
0: 47-ben még nem is volt igen. Izrael, anyukám igen. rögtön megszólal a fejembe, csak Palesztina, igen. és nem, én Palesztinában születtem. Nem. És az történt, hogy amikor anyám meghalt, akkor bugyborékoltak, patakzottak elő a levelek mindenhonnan, mert az anyám semmit nem dobott ki. Na mindegy, és amikor összeraktam így kronológikusan, ő 85-ben halt meg, és 10 évig tartott, amíg elmertem olvasni. Tehát összeraktam, elraktam, és 95-ben elolvastam, és akkor ködlött fel bennem ez a könyv. Tehát így nem az anyámról szól, csak a nagyapámról, aki ugye egy híres izraeli műfordító lett és költő, a Thomas Mann-t, meg a Joseph Conradot, meg a Feuchtwangert, meg nem, szóval nagyon nagy neveket fordított uh-huh. németből, angolból, csehből, a Schweiket is ő fordította annak idején. Egy nagyon, nagyon komoly műfordító.
1: Forgász család.
0: És ő neki az ő története is el van mondva. Tehát nem úgy az anyám története, de pont azért kellett azt az egészet újra elővennem, a koronavírus alatt, az kedvezett az ilyen őrült projekteknek, mert ez fájóan és értelmetlenül hiányzott belőle. Most még akkor is, hogyha... Tehát az, hogy az ember a saját anyjáról vagy az apjáról ezeket a dolgokat elmondja, az nagyon sok embernél tabu. Tehát az árulásnak minősül. De? Most nem akarom azt a személyt.
1: Szögezzük le, hogy mind a édesapád is és édesanyád is 3/1-es igen. ügynök volt.
0: Az anyám csak azért lett, mert az apám megbetegedett, és nem tudta folytatni, és akkor helyére becsalták a pápai nét. Uh-huh. Hát ez is sért iszonyatosan. Nem elég, hogy Forgácsné lett az én gyönyörű nevű anyám, uh-huh. ami ráadásul Friedmanból lett, ugye? Tehát a papa a Rákosi Mátyás miniszterelnökség sajtóosztályán dolgozott, ami hihetetlen karrier mozdulat volt, és 48-ban, és mondták neki, hogy hát azért ez a Friedman Marcell, ez így nem, és akkor kiment a folyosóra, és 10 perc múlva büszkén bekopogott a főnökéhez, hogy Forgács Marcell elvtárs vagyok. Uh-huh. Így mutatkozott be, saját elbeszélésében.
1: És nem CH-val.
0: És nem CH-val. Nem. És az anyámnak meg az volt a neve, hogy Avi Saul Brúria. Most ezt lecserélni arra, hogy Forgács Marcellné, már ez nekem egy, mert én nem nagyon szerettem a Forgács nevet, de hát azt mondtam, hogy ez van, szóval nem változtattam volna meg. És akkor utána még ráadásul a a 3x1-es nevet is

0: rátették, tehát pápai né. Annyira igazságtalannak tartom, már úgy értem, hogy sokkal több volt ő annál, mint ahogy ezek az elnevezések lefednék azt, hogy ő kicsoda volt.
1: Az első könyv az az Anyukád könyve, és akkor még nem tudod, hogy besugók voltak.
0: Ja, az Ehuzéval nem tudtam.
1: 2007-ben írtad meg.
0: Igen, hát 2007-re lett kész.
1: Kész, igen. Az 10 éves munka. Fogalmam nincs arról, csak valami interjúban azt mondta, hogy mindig éreztem, hogy valami nem stimmel.
0: Ez igaz.
1: Most, hogy mennyi minden nem stimmel, az a család történetből is levezethető, mert aztán ez bontott ki többek között az új könyvben is, a papámban is, és ebből lesz aztán, amikor megírod azt a könyvet a 14-ben.
0: Igen.
1: Hogy elmondod gyorsan az élettörténetét az anyukádéknak, amennyire gyorsan
0: az
1: lehet,
0: közös,
1: hogy,
0: igen, a
1: hogy eljussunk. Uh-huh. Igen.
0: Jó, megpróbálom távirati stílusban. Ugye a papám a Szatmár németén született, tehetős polgároktól, üzletemberektől, az anyám pedig Jeruzsálemben született 2 évvel később, és egyáltalán nem volt az megírva a Csillagok könyvében, hogy ők találkozzanak. A papám az ugye 39-ben kivándorolt Palesztinába, majdnem egyedüliként élte túl a holokausztot. Emiatt az a nagyanyámnak köszönhető, aki egy rendkívül ügyes ember volt, és az imádott fiacskáját kicsempészte. Ott beiratkozott az egyetemre, de nem fült a foga hozzá, és akkor elment az angol hadseregbe harcolni a nácik ellen. Soha nem engedték a nácik ellen harcolni, hanem ezzel szemben a sivatagban ő dönthetett jobbra és balra, és szervezhette a palesztin kommunista párt pártsejtjeit. Ami egyébként egy nagyon izgalmas is érde. Ahogy ő elmesélte, az nem volt egy olyan dögletes dolog, mint itt a szocializmusban, amiben úgy felnőttem, ugye a központi bizottság. Ott az egy kaland volt, tehát akkor pláne. Aztán később persze a háború után más lett, és az én nagyszüleim, a nagyanyám főleg, a nagyapám soha nem volt párttag, de elég hamar az angolok miatt, tehát az angol gyarmatosítók, a kolonialisták miatt elég hamar szintén nagyobb baloldali világnézetük lett.
1: Bolsevista, kommunista.
0: Abszolút, moszkovita.
1: Moszkovita, bolsevista világnézet.
0: Moszkovita már a 30-as évektől kezdve.
1: Sztálinista.
0: Sajnos, és így van, és nem, ezzel nem tudtak változtatni. A nagyanyám, aki egy flörtölő zseni volt, és egyébként egy hihetetlen jó szakácsnő, és csodálatos hímzései voltak, szőnyegeket, tehát egy komplett személyiség volt, de tehát aki ebbe belemászott, nagyon kevés embernek sikerült kimászni belőle, mint az Arthur Koestler mondjuk. Mondjuk többen voltak hasonlók, de, és ők benne maradtak egészen odáig, hogy a nagyapámnál voltam 86-ban, és megkért a családom, hogy legyek vele 3-4 hónapig, és szerencsésen sikerült megvalósítani, és a Lenin képe ott volt a falon, és mondom, hogy Mordechai, azért miért van ott az a Lenin? Azért nem kéne, hogy megérkeztek egy faluba, akkor a tanárokat, az orvosokat és a papokat ki kell végezni. Ez Lenin. Tehát innentől a nagyapám, aki egyébként minden emberi igazságtalanság fel volt háborodva, és egyébként egy széles nagyon dolgokban nagyon jól gondolt, ezt egyszerűen nem tudták eldobni. Tehát ugye olyan szinten beállt a közhelyet, fogok mondani, a vallás helyett, hát a ami vallás. Egy nagyon vallásos család. Igen, de azért az ember azt remélné, hogy okos, művelt emberek, akik látnak, és ugye 55-ben a Hruscsov megtartotta azt a bizonyos beszédet, azt ők elolvasták, a nagyapám beleőszült, uh-huh. és körülbelül egy év alatt visszatáncikált a Hruscsovhoz. Tehát az a főtitkár. Uh-huh. És ha főtitkár, akkor, uh-huh. akkor nincs, ott nincs. Ugyan ő, aki Thomas Mann fordított, a József és testvéreit, a Varázshegyet, tehát ilyeneket úgy át.
1: Van az nagyon tetszett. A zsidó családoknál a művészetnek nagy szerepe és respektje van. A nem vallásos zsidóknak a művészet emancipatorikus, uh-huh. mert így olvadnak bele az univerzumba, pont olyan, mint a leninizmus.
0: Igen.
1: Ilyen okosakat mondasz,
0: kérdezik. Ja, ezt élő szóban mondtam, mi?
1: Igen.
0: Jó, hát ezen rengeteget gondolkoztam.
1: Most ott a Lenin a falon, igen. alatta fordítják a svejket, meg a nem tudom,
0: micsodát,
1: és simán moszkoviták, most putyinisták így eljutottak volna szerinted?
0: Sajnos nem tudok mást mondani. Uh-huh. És ez nagyon furcsa. Jó, van, tehát pont ha a nagyapám aztán tényleg a Goethét fordított, És egyszerűen ez a sarokpont, ezen uh-huh. nem tudott átugrani, mert uh-huh. Talán beleégett, emlékszem, amikor erre egy orosz íróról kezdett beszélni, aki megírta, amikor Leninre így rákérdeztem, hogy milyen szegénység volt Oroszországban a 20. század elején. Jó, ezt tudjuk, ez rendben van, de ő benne az beégett, hogy az az emberi sors, hogy azok olyan szegények, és akkor most már nem olyan szegények, mert van cipőjük. Most, de mondjuk a paradoxon másik oldala, hogy a nagyapám az TBC-s volt, a családja tele volt TBC-sekkel. Ezek a zsidó családoknál, ugye azok a körülmények, amikben fölnőttek ezek a nagy szegénységben, és egész biztos, hogy nem élte volna meg a 89. évét, hogyha a világ legjobb szovjet szanatóriumokban, meg német szanatóriumokban, meg cseh szanatóriumokban a
1: csehszlovák, kelet-német, szovjet.
0: Szovjet, meg magyar
2: nem
0: kezelték volna. Vagy hozzátartott, és minden évben valamikor meghívták, és akkor ott feküdt. És
1: tehát működött a kommunizmus.
2: De mint egy visszaigazolva a vallási buzgalmát.
0: És akkor elmondok egy sztorit nektek, amit biztos, hogy nem tudtok, mert az EHUZ-ban van betemetve, és ha olvastátok volna, és nem biztos, hogy emlékeznétek rá, ez az a legjobb eleme a dolognak, mert egy ilyen nagy, túl nagy folyam az eseményeknek, hogy a nagyapám és a nagyanyám egyszer a 60-as évek végén is elmentek, hogy a nagymamám szívbaját egy kicsit helyrehozza. És a nagypapám egyedül volt, ő éppen nem kórházba volt, hanem egy VIP vendég, csajka, tolmács, sofőr, és azt mondta, hogy hát ő mesélte el nekem, tehát sehol nem írta le, hogy ő nagyon szeretné megnézni a Pasternak sírját. És akkor kis tolmácslány azt mondta, hogy hát nem tudom, jó. Tél volt, kimentek télen a, nem tudom, a helység nevet a temetőbe, ahol egy gyönyörű síremléke van a Pasternaknak, aki egy gyönyörű ember volt egyébként. A nő már nem is ment bele vele a temetőbe. Lehet, hogy arra számított, hogy majd ott valahogy eltéved, és soha nem jön ki, nem tudom. Mindegy, visszajött, visszamentek a szállodába, a nő nagyon gyorsan elbúcsúzott, nagypapám fölment a szobájába, nagyanyám intenzív osztályon a szívkórházba. Azt hiszem, még le se vette a kabátját, amikor kopogtattak az ajtón, és azt mondták, hogy Mordechai Avishaul eltárs? Igen. Kamrad. Vagy hogy mondják ezt oroszul, hogy mondják az eltársak?
1: Így iszudáljam.
0: Azt mondja, hogy csomagoljon össze, kérem. Aha. Tessék, hát éppen le akart menni vacsorázni. Berakták egy kocsiba, irány a kórházt, nagyanyámról letépték az intenzív osztályon, majdnem meghalt, letépték még, nem tudom én, be őt is az izébe, ki a seremetjevóra, fölrakták őket egy gépre.
2: Viszontlátásra.
0: Adjö! Na most, ha valaki ezek után is még képes...
1: Én a párt. Igen.
0: Tehát jó, eltelt egy darabig, legalább 3 hónapig azt hiszem rágódott rögt, és mégis arra gondolt, hogy azért a proletariátus meg az osztályot. De mondom, hogy egy nem tudsz nála szuper műveltebb embert elképzelni a közvetlen közeledben. Hogy milyen lelki csavar, de egyébként látjuk itt is, most nem akarok itt belemenni a politikába, de minden oldalon ez létrejön, ez a fanatista, nem tudom, bizonyos ember, akikről nem feltételezed, mert vannak akikről.
1: Kalandos úton édesapád és édesanyád idekeveredik Magyarországra.
0: Igen.
1: Olvastam 47. egy olyan mondatot, hogy egy 47-ben mondjuk, vagy 48-ban a Bécsi úton
0: igen.
1: egy kommunában.
0: Igen, igen, akkor voltak tehát kommunák a városban.
1: 47, háború után.
0: De nem olyan kommunák, mint Berlinben, meg Londonban. Nem, hát egyszerűen a társbérlet, de sok fiatal volt, egyetemisták. Uh-huh. Ugye az anyám beiratkozott az orvosi egyetemre. Az egy abszolút kommuna volt, annak minden előnyével, igen. ugye nők szabadon rendelkezésre, és hátrányával, hogy nem tudsz igen. kimenni szarni a, bocsánat, vagy a fürdőszobába, mert valaki mindig benne.
1: Ugye
0: van.
1: Az egy WC, ugye, a társbérletben, ugye? Amivel már így kezdtük az adást.
0: Igen. Na,
1: és akkor ebből lesz az, hogy anyukád 1-2-3-4 gyereket szül.
0: Igen.
1: És hogy felgyorsítsuk az egész eset. Apukád meg elindul egy ilyen pártvonalon fölfelé végül, és a Rákosi...
0: Rögtön az első akadályonál lezuhan. Tehát igen. itt ez a miniszterelnökség sajtóosztályán lezuhan, akkor ilyen kis kreclikben, ilyen kis sötét kuckókban javítgatja igen. a pártbrossúrákat.
1: Igen.
0: És lassan fölkapaszkodik 56-ra.
1: Igen.
0: amikor abszolút az ellenfordulat...
1: Ez már a Papám című könyv, ami most itt a kezünkben, ami már... ki fogjuk sorsolni, nagyon jól néz ki. A Margó Fesztivál lesz a bemutatója, a Forgács Andrással beszéltünk, ez a legújabb könyve, Papám.
0: Igen. Szóval ő mindent el is követett, mert annyira vonalas volt a Papám, de remélem érezhető a címben a gyengítségem és a szeretetem, az én drága, így van, de rájöttem, hogy birtokviszonynál kell változtatni, mert ő az enyém, és én őt vállalom, és nem csak, hogy vállalom, hanem fundamentálisan, mindegy, és rengeteg hülyeséget csinált egyébként élete végéig, mindig elkövette azokat a tragikus vétségeket. Tehát 56-ban sikerült...
1: Elmutott a kézírását?
0: Nem. De én nekem tényleg, tehát...
2: Miket követett el például? Mire gondolsz? Mert nem tartok ott még a könyvbe.
0: Jó, oké, de nem is úgy van az megírva, hogy...
2: Jó.
0: Bár ez egyértelmű, hogy ő annyira vonalas volt, hogy mindenkit feljelentett, tehát amit nem feljelentésnek vélt, vagy élt meg, de mindenki úgy néze, mert ő a pártnak írt, tehát ő nem a belügyminisztériumnak írt, hogy ez egy kis kulák, hanem azt írta, hogy vitatkoztam vele a nem tudom hol, szóval több ilyen levele van, és ez tehát azonnal őt megbélyegezte minden munkahelyén. Többek között egyébként az MTV.
1: Jogosan és méltán. Tehát, hogy a mai...
0: Sajnos igen.
1: Igen.
0: Na most, és nem arról van szó, hogy én most... Ugye,
1: mondom, természet... Maci, konkrétan, hogy azért dobták ki 2 év után 4 év helyett Londonból, mert hogy túl vonalas cikkeket írt, és újságíró szakmailag azt mondták, hogy ez vállalhatatlan, hogy állandóan ezt a pártizét nyomott barátom, persze nem ebben a stílusban, és haza...
0: De nem ott most nem akarom a Dosztojevszki regényi dimenzióit a könyvemnek ecsetelni, de nem, azért sokkal bonyolultabb volt. Tulajdonképpen tökéletesen teljesítette azt, amit az MTI-ben egy tudósítótól várnak. Az az utóda, aki Köves Tibornak hívták egyébként, aki...
1: Szintén besugó lett?
0: Abszolút, rögtön aláírta, mert ez a feltétele volt, hogy valaki Nyugat-Európában az legyen, és ez sajtótörténetileg összehasonlítod a két embernek. Egyszerűen arról volt szó, hogy egy ejtőernyős volt, amit most ugye a Cserhalmi tyutyúnak a kifakadásában ezt a szót most újra megtanultuk. Nem egészen értem, hogy ő mit én mond, de értem. Jó, szóval egy kicsit azt hiszem, hogy ő pozícionálja magát, hogyha valaki egy ekkora kitüntetést kapott, akkor muszáj, hogy megmondja, hogy őt nem lehet megvásárolni. Oké, de a Papám tényleg egy ejtőernyős volt, aki nem az MTI-ben dolgozta föl magát, hanem a párt politikai bizottsága írt egy levelet a Barcsnak, hogy ezt az embert föl kell venni. Most nagyon primitíven szólva. És hát ezt sajnos a többi kakukkfióka, vagy nem kakukkfióka, a kakukkfiókát kidobták a fészekből. Semmi olyat nem csinált. És volt ott Londonban egy öregember, aki 22 óta ott már tudósító volt, és az MTI átvette, egyébként egy szuperművelt, ókonzervatív, kicsit antiszemita, de nagyon becsületes, derék ember, aki az apámat eleve gyűlölte azért, hogy egy bolsevik, és mindent elkövetett azért, hogy ne tudjon ott maradni. Szóval, és ő meg minden diplomáciai, most itt van, minden diplomáciai képessége hiányzott hozzá, plusz az a fajta műveltsége, viselkedési készsége, hogy egy konzervatív öregúrral is meg lehetne beszélni a világállását.
1: Ezt nem lehetett megtanulni Palesztinában 46-ban.
0: Hát végig nem lehetett megtanulni, mert ugye a híres történet, amit ő sokszor elmesélt nekem, amikor 16 éves volt Szatmárnémetin, nagyanyám egy gazdag, sőt, talán dúsgazdag, szőnyegszövő műhelyei vannak, és nem tudom én, és jönnek a kasszába gyűjteni kerenkájemet, hogyha mond ez valami, tehát jöttek gyűjteni a zsidó öregasszonyok a zsidó öregasszonyokhoz, hogy földet vegyenek Palesztinában. Kerenkájemet. És ott vannak, és a Papám belehallgat itt 16 évesen ebbe a beszélgetésbe, és azt mondják, hogy hát ott nincs senki, az egy üres föld, mondják. Miért? Ott nincsenek arabok? Kérdezi a Papám. Mire a nagyanyám oda megy, és úgy segberúgja, hogy kirepül a nappaliból, majd békítési szándékkal közli vele effektíve, tehát ez volt a kommunikációs stratégiája a nagyanyámnak, hogy te hülye, ezek a legjobb vevőim voltak, ugye? És ez így is van. Így is van, de a papám már 16 évesen ezt így látta, szóval neki nem kellett, ugye ez 36. Uh-huh. Nem kellett ehhez, még holokauszt sem volt, bár a Hitler már hatalmon volt, de ugye a dolgok egész másképp. Tehát azt akarom mondani, hogy neki azért voltak történelmi ismeretei. Az másik kérdés, hogy azáltal ez az én teóriám, és a könyvben ezt ábrázolom is, hogy leamputálódott róla a gyerekkora, leamputálódott róla a családja. Hihetetlenül sebe, hát mindenkit megöltek, tehát két ember maradt életben, mindenkit az ő családjából. Hihetetlen sérülékeny lett, és a védekezés ilyenkor a túlzott bizonyosságoknak a felerősítése, hogy így egy rögtönzött pszichológiai magyarázat.
1: A papám. Egy mondatot fog felolvasni, az első mondat a könyvben. A papám szájában lógó pipa inkább csak dísz volt és szimbólum, nem holmi életre szóló szenvedély, sem azelőtt, sem azután nem tűnik föl egyetlen róla készült fényképen sem, kivéve, amikor a magát minden helyzetben föltaláló, pár év múlva bestiálisan meggyilkolt nagyanyám, a másodrendű román állampolgároknak felállított kiképzőtáborból, az utolsó pillanatban mentette ki egy szem fiacskáját, akivel férje halála óta egy ágyban aludt, és aki immár egy fekete-tengeri kikötőben várt a hajója indulására, mivel ennek az eszes, jóképű, túlságosan is elkényeztetett bukaresti joghallgatónak a szájába helyezett pipa egy arra tett kísérlet volt csupán, hogy szertelen, rendetlenségre hajlamos lényének komoly és megbízható, mondhatni, férfias külsőt kölcsönözzön. Ez az első mondat a papámnak. Nagyon fontos, hogy kezdődik el egy regény, a belépő pont, meg az utolsó is fontos.
0: Úgy hívják szaknyelven, egy incipit.
1: Igen. Én mondjuk a 350 oldalból, vagy nem tudom, mi lett a végén, a 200-on tartok kb. És alig várom, hogy befejezzem, hogy azt mondtad, hogy jó sok regényt írtál, meg már csomó minden, de hogy most lettél regényíró. És ez az első mondat. Ez mit jelent?
0: Író, azt író, akarom. Bocsánat. Uh-huh. Azt, hogy soha nem írtam ilyen belső szabadsággal, és nyilván ahhoz meg kellett történnie a Zehuzénak, meg a Zehunak, tehát, hogy átírtam-e, ami egy elmebaj.
1: Átírod a dolgaidat ráadásul.
0: Hát valóban szeretem átírni, ez nem egy speciális, a Füstmilán is átírta meg, szóval vannak azért ilyen átírók, de amikor Nádasnak mondtam, hogy ezt tervezem, azt mondta, ilyen nincs, tehát regényt nem lehet újraírni. És ebben igaza van. Tehát az, hogy ez megtörtént, az nagyon sokban van nekem, de az a lényeg, hogy azáltal, hogy az élő kötet nem maradott, meg kellett írnom, és olyan ellenállásokat legyőző, amik nem csak a saját lelki ellenállás, hanem külső ellenállás is volt.
1: Ebben dolgozott föl, hogy a szüleid besugók voltak.
0: Igen, azt a történetet, amit igen. Akkor ismertem, azóta egy csomó minden még jött, és egyébként három íróbarátomat is, akinek a nevét nem fogom megmondani, amikor erről beszéltünk, megkérdeztem, hogy megírnád az anyádat, és nem tudtak válaszolni. Uh-huh.
1: Tehát az Eszterházi óriás példa volt nekem.
0: Abszolút, az Eszterházi, az abszolút, nem csak azáltal, hogy megcsinálta, hanem ahogyan megcsinálta, ahogyan bele tudta vonni magát az apjába, és az apjába őt. Uh-huh. Tehát önmagába az apját. Tehát, hogy ez soha, ugye KK, ugye könnyek, ugye így az, uh-huh. Volt egy ilyen jelzőrendszere. Uh-huh. Az én könyvem teljesen más szervezettségű, de amit akarok mondani, hogy ennél a könyvnél most először, és azért eltelt 10 év, éreztem azt, hogy bármit meg tudok csinálni. Uh-huh. És nem könnyítettem a feladatot, nem tudom, mondom, nekem egy csodálatos szerkesztő van, Nagy Boglárka, és örülök, hogy most eljutottunk oda, szerintem a legjobb.
1: Ez fányos, és mindenki, aki dolgozik a Bogi, ezt mondja.
0: Ugyanis egyrészt van szakértelme, plusz empátiája, és pontosan tudja. Na most ezért 4 változat, ez a 4. változat, ami az ő szigorú tekintete alatt, tehát nem az van, hogy Móriczka, szóval, de 2 dolgot mond, tehát olyan, hogy bemész, elolvasta, 2 dolgot mond, vagy a telefonba, és már tudod, hogy mi a dolgod. De tehát ez kellett azért, más nem volt, csak ő. És az, hogy egy olyan belső szabadsággal tudtam írni, amire az ember mindig is vágyik. ez először adatott meg. Mert az élőkötetben is, meg a Zehuzéban is, meg a, ugye van egy olyan, hogy valami fiatal szélhámos, egy novellás kötött. A 12 nő voltamban volt szabadságom, de ugye ott volt egy szabály, hogy nő vagyok. Uh-huh. És azért ez nagyon megkönnyíti azt, hogy az ember szabad legyen. Tehát mozgósíthatok.
1: Hát de közben az jó, érted, hogy ebben miközben de. Szabad vagy, a saját apádról írsz, Papám a címe a könyvnek, igen. Aki nem egy megfelebbeztetlen héroszgénus, hanem egy sokszor antipatikus, csetlőbotló, elítélendő emberi lény, és mégis tele van szeretettel, és közben meg úgy tudod megírni a eltanult, kigyakorolt eszközökkel, hogy elképesztően filmesen évtizedeket. Tehát ebben az első mondatban hány földrészen vagyunk, hány évtized telik el, mennyire össze lehet dolgozni ezt az egészet.
0: Szóval. Igen.
3: És a vállat csak... fölött ott tekint a három testvéred.
0: Akik... Hát az egyik jobbra néz, a másik balra néz. Az egyedüli, közöttem. Akivel ez, erről a dologról egy az egybe tudok beszélni, ez a Péter.
3: Akivel csináltatok, vagy a Péter csinált egy nagyon jó kiállítást az élőkötet idején.
0: Hát én akkora írtam meg, ugye én soha nem írom meg azt a könyvet valószínűleg, hogyha nem mondja egy hegykén nekem a konyhába, hogy hát akkor most megcsinálom ezt a kiállítást. Mert hát,
2: megcsinálom, akkor én megírom.
0: Az pontosan ezt mond, akkor muszáj megírnom.
1: Tehát akkor megírom, tudod, igen. Mit, akkor én megírom.
0: Addig tele voltam félelemmel, meg stb.
2: Igen, ez aztán meg a forgás testvére.
1: Annyira meghatározó élmény volt, körülbelül akkor kezdtük a műsort, és együtt mentünk el, és akkor a Péter az Eszterházi már nagyon betegen ott,
0: igen, ment, ott volt.
1: Te kijöttél ezzel a könyvvel, ezt az Eszterházi Marcell, a Gerhes Gábor és a Forgás Péter jegyzi ezt a jelentést.
3: És a Mucsi Szilvi volt akkor.
0: Gyönyörű kiállítás lett.
1: Fantasztikus kiállítás.
3: Voltam a Finisszázson is, és ült a Péter, és kérdeztem, hogy hogy vagy, és mondta, hogy nagyon-nagyon elfáradtam ebben az egészben. És én egy kérdéssel készültem ebben az egész műsorban, hogy most elég sok embernek majd szembe kell nézni azzal, hogy kik voltak a szülei, a nagyszülei, ki kiről mit mondott, mit üzensz nekik?
0: Örüljenek, hogy megtudják. Nem
2: abszolút.
0: Tehát én tulajdonképpen, tehát engem felszabadított tulajdonképpen, most eltekintve azoktól a tragikus véres konfliktusoktól, amit vele járt. A másik pedig az, hogy amit megfigyeltem, pár évvel ezelőtt a Literán volt egy ilyen 56-os pályázat, amit én is benne voltam, nem tudom, szóval megkaptam az anyagokat. És azt vettem észre, hogy azok a fiatalok, akiknek a nagyszüleiről vagy a dédszüleiről van szó, azok ebben már a humort is látják. Tehát a dolog már ott tart történelmileg, hogy igazából az, hogy ez groteszk, az, hogy ez vicces, is megvan. Tehát nem kell úgy átélni, ugye, mert én nem szeretem, ha ügynöközik a szüleimet, mert én nem ügynöknek tartom őket. Ugye újságírók szokták ezt így, hogy az ügynök nem ügynök volt, mert az ügynökkel körülbelül azt mondanám, hogy buzi, vagy zsidó, tehát egy olyan vagy gyilkos, ugye ez a Hegelnek a klasszikus példája, hogy az absztrakt gondolkodás. Hogyha valakire azt mondják, hogy gyilkos, akkor semmi másra nem gondolsz az ő egész lényéből, mint az, hogy megölt valakit. Ez a Hegel zseniális példa, mert így van. Tehát én is, gyilkos. Vagy buzi, mindegy nekem.
1: Vagy zsidó.
0: És ez az ügynök, így van, és az ügynök ugyanez lett. Tehát olyan szinten alul definiál, olyan szinten inkább megbélyegzés, mint valóságos leírás. Rengetegféle ügynök van. Én sok aktát olvastam, persze nem annyit, mint a Kennedy, aki ott ült előttem minden szerdán, és mondom, nem unod még ezt? Én meg ugye szenvedtem az egésznek a nyelvezetétől, most nem csak a történettől.
2: Ez borzalmas.
0: És egyetlen egyet olvastam, aki megfelelt annak, amit az ügynök szóra lehet gondolni. Egy rabbi testvére volt, aki szerette volna, ha őt nevezik ki rabbinak. És az minden pontjában, sajnos, hát nem akarom megnevezni, minden pontjában megvalósította azt a ideálképet, amit az emberek, vagy a nem ideálképet az ügynökről magukban. Tehát egy volt ilyen. Az összes többi teljesen más, nagyon személyes, bonyolult történet. És ugye nekem ez volt a feladatom, hogy de kötelességem is tulajdonképpen, hogy az én szüleimmel kapcsolatban ennek a bonyolultságát, és nagyon sok ilyen hasonló bonyolult történet van.
1: Lehet, hogy meg kell csinálni ezt a dokumentumfilmet, nem? A forgácsokról.
2: Hát az nem
3: rövid,
2: kérdés,
3: az egy óra.
2: Nem kérdés, de ez nem egy órás lesz.
1: Andis, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél. Papám a legújabb könyvednek a címe, ezt meleget szeretettel ajánljuk
2: mindenkinek. Nagyon-nagyon jó szívvel ajánljuk.
1: És azt szeretnénk kérni, hogy ajánlj valami kulturálisat a hallgatóknak, így mindig a vendégeinket megkerjük, hogyha mostanában láttál filmet, voltál színházban, olvastál könyvet, zenét, hogy mi az, amire figyeljenek, oda menjenek el, mert az jó és fontos vagy klassz. Bármit lehet mondani.
0: Egyrészt most jelent meg a kiadómnál, a jelenkornál a Borbély Szilárdnak az esszékötete. Tehát olyan fantasztikus, hogy ugyanakkor jelent meg, mint az enyém, tehát annyira friss nekem, ugye ismerem. Én a Borbély Szilárdot mindenkinek a figyelmébe ajánlom, akkor is, ha nem egy Rejtő Jenő, de egyébként az esszéírásban. A másik, amit azért elmondanék, hogy miután Lázas Péter nincs, én fogom felolvasni azt, amit ő olvasott volna fel 22-én a MÜPÁ-ban, a Rajk Juditékkal, akik zenét szolgáltatnak hozzá, az általa válogatott halott barátai. A Zeneakadémián lesz a Sárközi Bence által szervezett emlékezés, ha csak meghívóval lehet elmenni, a MÜPÁ-ban be lehet menni, ha kapnak jegyet, bár már állítólag már a Péternek is mondták, hogy elfogyott az összes jegy, és az egy elég fantasztikus, nem a saját felolvasói zsenialitásomat akarom kiemelni, mert nem az azért, nagyon jól van összeválogatva. Pont úgy van összeválogatva, hogy nem számítanál rá. Egyébként olvasva is a halott barátaimmal kapcsolatos kritikákat. Én boldogan meghallgattam volna a Nádassal, és nem erről van szó, szóval akkor is ajánlani tudnám ezt a műsort most.
1: De elvállaltad a beugrást.
0: Egyébként
1: megtisztelő volt.
0: Hát de megtisztelő volt, teljesen oda volt, amikor a Rajk Judit hívott fel egyébként. Valószínűleg, jó, tényleg az utolsó 10 évben egyre közelebb kerültünk a Nádassal, tehát sok minden közös projektek voltak, ugye a rajzaim, meg most is készültünk valamire, de ezt most már nem mondhatom el. És ezért gondoltak rá, mint színházi emberre talán, aki... Hát nem lesz
1: könyv. Mikor lesz?
0: Még egyszer, 22-én a MÜPÁ-ban.
1: Köszönjük nagyon szépen, Andis, és reméljük, hogy majd folytatjuk így, meg úgy. Ez volt a Kolorlokál, további jó tilos, vagy még mondunk valamit?
2: Nem, szerintem ez így még szók már megvoltak. Köszönjük. Szevasztok.
0: Oké.
3: Köszönjük, sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal, írta a Corriere della Serára hivatkozva a hvg.hu. A lap értesülései szerint a minisztérium jelenleg olyan helyszínt keres, ahol megfelelő módon tudnák tárolni és kiállítani a Scorsese archívumot. A 83 éves rendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik, és soha nem titkolta, hogy ezer szárral kötődik az olaszországi kultúrához és az olasz mozi történetéhez is. Az archívum az Oscar díjas Scorsese teljes pályafutását felöleli az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. Scorsese a forgatókönyv tervezeteinek egy részét korábban a Bolognai Mozi Történeti Múzeumnak ajánlotta fel.
2: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek köralaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék penge élének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.
1: Szeptember végén jelenik meg Nádas Péter Most az Egyszer című utolsó könyve, olvastuk a litera.hu-n. Az augusztus 26-án 83 éves korában elhunyt író röpiratában felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A Most az Egyszer rövid, de fontos szöveg, amelyet a kiadó jellemez röpiratként. A leírás szerint Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A közös hallgatásnak nagyobb súlya van, és így aztán mégis beszél. Világ nagy kényszerképzetekről, hosszú a leltár. Beszél a globális felmelegedésről és az emberi biográfiák közel sem globális különbözőségéről. Arról a folyamatról, ahogy nyílik az olló és a globális szervezési elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel. A nagy összeütközés után ott találja magát az olvasó a szerző fölös tudásának zsúfolt raktárában, ami olyan, mint a falusi kertek végében a sufni, ahol bármit megtalálsz, amit nem keresel, de semmit, amire szükséged lenne.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, drága hallgatók, én Szabi vagyok a mikrofon felől.
2: Én Peti vagyok a mikrofon másik felől.
1: És a vendégünk dr. Szabó Miklós, kulturális antropológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója, a kisebbség szociológiai tanszék vezetője, a szociológiai doktori iskola interdisziplináris társadalomkutatások program titkára. Főkutatási területe a népirtások antropológiai és politikai antropológia.
2: Sziasztok!
1: És Miklós, a Társadalmi Drámák című nagyszerű Tilos Rádió műsornak a műsorkészítője is.
3: Így van, úgyhogy mert hazajárok a Tilosba. Szerdán még nem voltam. Egyébként most ezt gondolkoztam, hogy kedden már voltam, csütörtökön voltam, sőt hétfőn is voltam.
1: Ez is egy fontos apropója lehetne annak, hogy most vendég vagy. Mi az, amit kihagytam, és esetleg még elmondanád a bemutatásodról?
3: Nem, mert ez így nagyon kimerítő igazából azt mondani. Abszolút, ez hát annyival talán, amit a, mondjuk a mi műsorunk hallgatói talán követnek, mert néha beszélek róla, hogy így a digitális világ, különösen az AI emberi interakció az utóbbi években nagyon érdekelt, és úgy mondanám, hogy így a publikációs tevékenység mondja az elmúlt 3 évben az erre kezdett el erősen fókuszálni, de tegyen olyan, mint a keresztapa 3-ban egyébként, lássuk be, mindez a korábbi kutatási terület, hogy amikor már azt hiszed, hogy megszabadultál, akkor elkapnak és visszahúznak, tehát hogy ez egy olyan téma, ami mindig jön, és pont ilyen digitális témában utaztam Afrikába nem olyan régen, és akkor megint elkapott ugye ez az eredeti, ugye a politikai antropológia, meg ugye a szervezett erőszaknak a témája, egyszerűen, tehát hogy ott egész más célkitűzése mentem, de hirtelen ott benne találtam magam ugye a tanzániai eseményekbe, úgyhogy...
1: Már most a választások után?
3: Akkor
1: Tanzániában voltál?
3: Igen.
1: De milyen volt belül? Bocsánat, egy kicsit vázolnád a hallgatóknak, hogy miről van szó.
3: Ugye az történt, hogy Tanzániában volt egy választás, ahol megerősítette a hatalmát az egyébként inkumbens vezető, Tanzánia első női elnöke egyébként, aki ugye az őt megelőző elnök halálával került alelnökként a vezetői pozícióba. Azt érdemes tehát már rögtön így oda tenni alá, hogy az egyik fő brendje a hölgynek, hogy a korrupció ellen menne, vagy megy, viszont például mióta hivatalban van a fia, az ország egyik leggazdagabb vállalkozójává vált, aminek nyilván semmilyen összefüggés nincs ezekből a dolgokkal, és mivel úgy tényleg ilyen obszén mértékű volt a választási győzelme mondjuk így, tehát az inkumbens erőknek, ez egy ilyen elképesztő társadalmi ellenállást váltott ki, tehát tömeges megmozdulások voltak. Azt érdemes rögtön ide szúrni, hogy Tanzániában a korfasz pont fordítva, mint Európában, tehát egy nagyon fiatal társadalomról van szó, tehát többségben vannak a fiatalok, viszont nem nagyon van politikai aktualizációs képességük, tehát hogy számosságuk megvan, viszont nagyon kismértékben tudnak beleszólni az életük alakulásába, és hát tömegesen mentek utcára. Ezek a megmozdulások nagyon gyorsan váltak, nagyon erőszakossá, Arusában például leégett több épület, illetve hát egy hotel egész pontosan, aminek, tehát hogy amíg rendesen le nem égett, távol tartották a tűzoltóságot és a tüntetők, viszont a karhatalmak oldaláról is elképesztő volt a válaszreakció. Több napra lekapcsolták az internetet az országban, hogy ne tudják szervezni magukat az emberek, és ismeretlen számú ember, tehát körülbelül ez 600 és 1000 ember között van a hivatalosan valamilyen módon bevallott áldozatoknak a száma, de valójában a tényleges áldozati szám az ismeretlen. Tehát főleg úgy, hogy irgalmatlan mennyiség ember eltűnt, és egyébként ez is, amivel most majd igyekszem majd felvenni a fonalat és foglalkozni akarok, hogy jelen pillanatban ez egy óriási teher a jelenleg a tanzán társadalomban, hogy az eltűntség okán a gyász folyamatok, a feldolgozási folyamatok nagyon lelassultak. De egyszerűen emberek nem tudnak miről beszélni, mert nem az van, hogy megölték a fiamat, vagy nem tudom, hogy nem tudni, hogy mi van vele, egyszerűen felszívódott, és ugye ez így szépen folytatódott a zavargások, vagy hát ugye nevezzük nevén a dolgot, ugye a tüntetés, vagy hát ugye ilyen tüntetés hullám után is. Ez a megfélemlítés, és jelenleg is az a hangulat van Tanzániában, hogy emberek nem szívesen beszélnek, mondjuk így autóba, védett környezetben alkotnak véleményt, és erős a félelem. Tehát, hogy igen. Illetve, bocsánat, egy fontos dolog, hogy miért lett nagyon-nagyon-nagyon felhúzva a társadalom, hogy a választás előtt tulajdonképpen a legerősebb ellenzéki párton ilyen bürokratikus okokra hivatkozva kizárták a választásból, tehát nem elég, hogy a számok alapján teljesen egyértelműen választási csalás történt, még nem is engedték egy, nem tudom, rossz volt az aláírás, vagy ez most nem tudom már fejből, hogy volt, de hogy tényleg ilyen mondva csinált bürokratikusokkal kizárták. Tulajdonképpen tényleg az volt, mint hogy a tényleg nem tudom, 9-én kizárták volna a Tisza pártot a választásból, mert hogy mégse megnézték és találtak három hamis, nem tudom, ajánló fecnit, és akkor ennyi. Na.
1: És mi volt, miért kimentél Tanzániába?
3: Az egy európai projekt előkészítése, egy ilyen kapacitásnövelő európai uniós pályázat, amivel digitális kompetenciákat szeretnénk terjeszteni a globális délen, és több tanzán egyetemi partnerrel közösen akarnánk ezt.
1: Egy induri-pinduri tudok hozzá csatlakozni ehhez a témához, mert én megírtam a szellemírókról Kelet-Afrikában. Tehát, hogy hány embernek az egy fontos bevételi forrása, főleg egyetemistáknak, meg egyetemet végzetteknek, hogy európaiaknak írnak, vagy akár más afrikaiaknak.
3: Abszolút, hogy nagyon izgalmas volt ez a, tehát az a kutatás, illetve egy ilyen projekt, fejlesztő projekt is izgalmas lenne, de mondom, tehát ez csak azért úgymond idézőjeles, nagyon idézőjelesen vicces, hogy ugye próbálok ettől az egyébként, tehát én azért úgy fogom, hogy 10 éven keresztül csak a népirtásokkal foglalkoztam, meg ezzel a politikai erőszakkal, és utána egy kicsit telítődtem is ezzel kapcsolatban, és próbáltam egy kicsit ellépni egy másik irányba, és akkor... Igen, tehát, hogy nem lehet. Igen.
1: Nem gondolom, hogy ez a Számia téma le van zárva, hogy ez a kedves zanzibári hölgy, aki most az elnök, megérdemelj még egy pár szót, de én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy lett a népírtás a szakterületed. Uh-huh. Tehát hogy mi volt az első élmény, ami megragadott, és mi volt, ami miatt ott maradtál, hiszen azért ez mindenképpen egy, hát ilyen legalább Mondinerből traumatizáló szakterület.
3: Egyébként lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akiknek ez ismétlés, voltam a Tilosos Arcokban, és akkor a Tilos Arcok, nem Tilosos, hanem Tilos Arcok műsorban kérdezgettek a Csabán Gyuriék, de remélhetőleg nincs akkor átfedés, vagy újra szívesen meghallgatják a hallgatók egy részét a dolognak. Hát egyrészt van egy családi háttér, amikor igazán kicsi voltam, tehát óvodáskorú már, és lehetett nekünk úgy mesélni, akkor a nagypapám nagyon megörült, mert ő neki lánya volt, és nem tudott a háborús emlékeiről beszélni, úgyhogy tulajdonképpen három fő történet volt, milyen volt elkezdeni dolgozni Budapesten, milyen volt a Royal Enfield, talán nem tudom milyen motorja, milyen volt tanyán felnőni.
1: Pillanat, álljunk meg a Royal Enfieldnél.
3: Igen.
1: Milyen gyártmányú volt az a Royal Enfield?
3: De sajnos nagypapám már elhúnyt régen, és én túl kicsi voltam, hogy én igazán, de valami, nem tudom, ami csillag, nem tudom, tehát volt egy ilyen állandó jelzője, ami valamilyen tettéttel kapcsolatos volt, aki motorokban érdekel és információ rendelkezik, az lehet, hogy majd be tudja. Hát én úgy gondolnám, hogy ez, hát ugye háború utánról beszélünk, tehát mit tudom én, jóval 45 után, tehát 50-esek legeleje, tehát nyilvánvalóan ez, akkor én azt feltételezem, hogy ez egy ilyen 40-es években gyártott motor lehetett, tehát úgy csak úgy reálisan, tehát hogy milyen gyártmányú, ilyen nyugati motorhoz juthatott hozzá akkor valaki. Bár a testvérének azt jobban tudom, az egy oldalkocsis Harley Davidsonja volt, és azért az oldalkocsis Harley Davidsonja, mert anyapám testvére nem tudott motorozni, tehát innentől kezdve az oldalkocsi volt az, ami ugye vezethetővé tette ezt a motort. Na mindegy, ez a motorrészt ezt nézve, és a harmadik és leginkább fontos téma az pedig a hadifogság volt, amit egy orosz munkatáborban töltött a nagyapám, és akkor milyen volt dolgozni derékig a fagyos vízben, építeni a dolgokat, és gondolom ez így korai szinten traumatizált, meg ugye hazajövetel, amikor füvetettek, meg amikor a híglevessel vissza, ugye az utolsó barátja, akivel egy barakban voltak, ketten élték túl a 28 emberből a barakban, és a barátja haza úton halt meg tuberkulózisban, tehát tulajdonképpen ő volt az egyetlen, aki így hazaért, ebből legalábbis a csapdó, és akkor nyilván ez nem, tehát csak így retrospektíven nyilván ez valamennyire meghatározza az embernek a világlátását, a társadalmi igazságossággal, meg ugye a világi, a történelmi igazságossággal, áldozatisággal kapcsolatban. És utána, ahogy eljutottam a társadalomtudományi karra, az első nagy kutatás, amiben belekerültem, az pedig a szülőgyilkos kutatás volt. Ez egy 3 éves nagy kutatás volt, amikor börtönökben, mentális beteget gondozó intézményekben interjúztunk elkövetőkkel. Hát ez tényleg egy nagyon szakmailag meghatározó volt, és amikor elkezdtem a PhD kutatásomat, volt egy konferencia, egy ilyen házi konferencia, és elő kellett volna adni valamit, és a kezembe került egy cikk a náci kor antropológiájáról. És akkor mondtam, hogy akkor ez erről fog beszélni. És mert odáig én az antropológiáról azt hallgattam általában, ugye, ami az antropológiának a saját, ugye, ilyen póster, tudjátok, mert a propagandája, hogy az antropológia az elfogadás, nyitottság, sokféleség, és akkor hirtelen itt volt az, hogy hoppá, hát itt nem tudom, itt voltak ezek a német antropológusok, és ezek ilyen meg olyan dolgokat csináltak, és valójában, hogyha ezt kritikailag olvassuk, akkor mondjuk ez egyébként úgy szélesebb a disziplinára, etikailag kivetíthető, és ugye ráadásul ez egy olyan rész, amivel nem annyira reflektív, mondjuk így a disziplinánk Európában mondhatni, egyáltalán nem. És akkor ezzel kezdtem hirtelen foglalkozni, megtartom ezt az előadást, és akkor volt az, amikor átkattant valami, és kitaláltam, hogy a disszertációmat azt a népírtások antropológiájából fogom írni, és hát akkor egyik dolog követte a másikat, tehát így. Tehát azt hiszem, hogy ez a korai nem tudom, megfertőzöttség, vagy ilyen bevonódás abba, amikor emberekkel megtörténik a történelem, tehát akkor tényleg, tehát fiatal, 16 éves emberként hirtelen így kiragadja őt az a világ, ami felett személyes agenciája, tehát semmilyen módon nincsen, és utána ez így szépen elkezdett intézményesen begyűrűzni, és egyébként majd, ha később beszélünk erről, akkor én továbbra is azt gondolom, illetve az én egyik fő ilyen elméleti alapom a népírtásokkal kapcsolatban, hogy a népírtások azok valójában a társadalmi struktúrájában, a hétköznapokban keresendők, tehát nagyon az egyéniben, és utána az, ami kialakítja azokat a viszonyrendszereket, amik strukturálisan ezekkel a nagy népírtásokra bugyognak föl nagyon speciális társadalmi és történelmi körülmények között.
2: Ha már antropológia és ha már népírtás, ugye nekem most első körben Nigel Barley-nak a neve jut eszembe, akinek két könyve is elérhető magyarul, a Zöldfülű antropológus kalandja, illetve az antropológia nem extrém tudomány, vagy extrém sport, talán nem extrém sport, ez a címe. Mind a kettő nagyon olvasmányos és nagyon érdekes, de hát rögtön kiderül belőle, hogy az antropológus, legalábbis az a kulturális antropológus, akinek ő is tartja magát, az alapvetően úgy dolgozik, hogy elmegy a terepre. Tehát az első könyvében egy afrikai törzs életét dokumentálja, követi nyomon, olyan módon, hogy ő maga is oda költözik. Na most, hogyha a népirtás válik a kutatás fókuszává, akkor hogyan lehet a népirtásba odaköltözni? Hogyan lehet kint lenni a terepen, on the spot, amikor úgymond a dolog történik?
3: Hát lehet kint lenni, tehát egy kicsit messzebbről indítanám. Nagyon sok antropológus, aki mondjuk jelentős karriert tud építeni csoportok közötti erőszakra, vagy népirtások antropológiájára, az a nagyon-nagyon idézőjeles szerencsés helyzetben volt. Például jellemzőek a második generációs volt Jugoszlávia területéről származó angol-amerikai francia kutatók, akik 89 után váltak fiatal kutatóvá, és a nyelvi és kulturális és network beágyazottság miatt azt gondolták, hogy ők akkor majd itt a Jugoszlávia területén fognak terepmunkát végezni. Tehát nagyon sok ilyen népírtás antropológiai munkát az tipikusan, azért is mondanám, hogy elég jól dokumentált antropológiailag a Jugoszlávia felbomlásához kapcsolódó háborúknak a története, mert relatív sok kutató volt ott úgy egyébként, amikor hirtelen kirobbant a háborúk, ezek az erőszakos folyamatok, és akkor hirtelen ott találták maguk, és akkor már nem is tudtak nagyon eljönni, vagy úgy voltak vele, hogy hát ha már itt vagyok, akkor lássuk meg, hogy mi történik. Tehát egyrészt van ez a, akkor ott vagy, és akkor megtörténik rész. A másik az inkább az, hogy a Nigel esetében is azért azt le lehet mondani, hogy ő nem egy. Nyilván ugye a kortárs, tehát ugye végül is mi még mindig a Led Zeppelin kortársai vagyunk, hogyha gitárt ragadunk, mert ugye még mindig ér, tehát ugye tehát enciklopédia jellegűen mi kortársak vagyunk, de egyébként meg lássuk be, hogy ugye amikor nagyon közelről nézzük az időtávokat, akkor azért ez egyrészt nagyon kiábrándító, mert ugye átlássuk be, hogy ha innen nézzük a dolgot, akkor ugye a mostani legjobb, tehát a mostani legjobb együttes is mondjuk úgy, hogy a lábjegyzetét írja ennek a kultúrtörténeti nagy korszaknak. A tudományban azért ennél talán gyorsabban változnak a dolgok, és azért ő neki lefordították a könyveit. Egyrészt Magyarországon szerintem nagyon keveset tudnak az antropológiáról az emberek, és még kevesebb a kortárs antropológiáról. Ennek egyik oka az, hogy végtelenül kevés pénz jutott az elmúlt 16 évben többek között a különböző jó könyveknek a fordítására. Ennek nagyon jó témája az én kedvenc, és általán legnagyobbra tartott antropológus a Thomas Hyland Eriksennek a könyvét, még a 14-ben talán az evolúcióval foglalkozó könyvét lefordították, és ez tipikusan jellemző volt, hogy az overheating az akkor éppen megjelent, azt hiszem 15-ben megjelent könyve, nem azt fordították le, hanem egy majdnem 10 éves könyvét, és akkor ő eljött, és volt egy ilyen nagyon vicces pillanat, hogy ő egy majdnem 10 éves könyvéről egy apropóján beszélt az új könyvéről, mert ugye meghívták a könyvhétre, és akkor ugye hát ő tehát nem akart már beszélni arról a könyvről, nem tudom, 1000 éve írt meg, azt meg nem fordították, és az azóta sincs lefordítva. Tehát azt mondanám, hogy egyébként valóban van az antropológiának, különösennek az egyfajta antropológiának, amint Magyarországon a formális antropológiai képzésben is mondjuk úgy túlsúlyt kapott, különböző hálózati és interpersonális okoknál fogva, hogy van ez a terep kutatás központú antropológia, de mondjuk úgy, hogy a modern társadalomtudomány az egyre kevésbé próbálja magát a módszerek, az általa használt módszerekkel meghatározni. Tehát az egy ilyen önleleplező vagy önlegyőző folyamat igazából, amikor bezárjuk magunkat ilyen dolgokba. Én azok között a posztmodern antropológusok közé tartozom, aki arra próbál rámutatni, hogy az antropológia disziplinája mindig a rezilienciáról és mindig az alkalmazkodásról szól. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt a klasszikus állomásozó terepmunkát megnézzük, amit Bronislav Malinowski alakított ki az első világháború idején, az egy esetleges dolog volt tulajdonképpen. Ő Ausztráliában akart lenni, de ő lengyel volt. Ő angolnak tartotta magát, de ő lengyel volt, ezért az Ausztria kitört az első világháború, és azt mondták neki az ausztrál hatóságok, hogy hát akkor professzor úr, akkor itt van egy nagyon jó ilyen tábor, ahol be lehetne vonulni, mint egy ellenséges nemzetnek a lehetséges, hogy kém valaki, vagy itt van egy japán császárság fennhatósága alatt álló sziget együttes, a Trobian szigetek, ahová három havonta megy hajó, és akkor esetleg ott is eltöltheti ezt az időt. Tehát értitek, a Malinowski az azért találta ki ezt az állomásozó terem, azt mondta, leírt, mint módszert, hogy legalább másfél év állomásozó terem munka, bizonyos értelemben lehet azt mondani, hogy ugye azt gondolta, hogy ha ő végig szívta, akkor a további generációknak is legyen valamilyen kötelezettsége elleni valahol, tehát hogy ez így alakult. Tehát mindig az antropológia az volt, amit az antropológusok csinálnak bizonyos értelemben.
2: De bocsánat, de nem ő volt az, aki arra hivatkozott, hogy őt megelőzően viszont olyan volt az antropológia, hogy alapvetően ez, hogy is hofták, lehet, hogy pontatlan lesz, amit mondod, de hogy balkon vagy terasz antropológusok.
3: Karosszék antropológia, igen, az igazából előtte volt már egyel, abszolút, tehát hogy nagyon sok olyan antropológiai munka volt, aki soha nem látta a külvilágot, ilyen mindenfajta gyarmati tisztviselőknek a levelei alapján így elmondta, hogy akkor milyenek az ausztrál benszülöttek, miközben ő maga. Tehát, nem, mindig, de ez is az, hogy jogos kritika és fejlődés van, az abszolút így van, de ugyanúgy ugye a modernitásban előjöttek ugye például ugye a roma kutatásokkal kapcsolatban, a kritikai roma kutatás semmit rólunk nélkülünk, tehát hogy oké, persze ott lehet lenni, de vajon, ha én 3 évet ott vagyok a travelerökkel mondjuk Angliában, attól én tényleg egészen biztosan olyan nagyon érvényes és pontos dolgokat fogok látni. Tehát folyamatos fejlődés van, és azt gondolom, hogy nagyon fontos eszköz. Tehát, hogy miért félreértjük egyes hallgatók, hát a antropológus is hallgat. Tehát, hogy nem gondolom, hogy a terepmunka vagy az etnográfia nem fontos módszer, de annak a miensége és a módszertana nagyon sokat változott, és különösen ilyen érzékeny területeken, mint a népírtás antropológiája, ott az ilyen nagyon közvetlen részvétel, az hát etikailag problémás. Mert mondjunk bele, hogy én elmegyek egy helyre, mert engem nagyon érdekel, a jelenlétemmel már áldozattá tudom tenni adott esetben. Tehát ugye nem tudhatom, hogy milyen izgalmas ilyen ripple effektek, ilyen hullám hatásokkal jár az én megjelenésem. Lehet, hogy valaki, aki egyébként ki tudna maradni az eseményekből az én jelenlétem miatt a fókuszba kerül, és akár áldozattá, akár elkövetővé válik. Tehát ez is nagyon fontos. Tehát, hogy lehet, hogy, tehát, hogy csak azért, mert én ott vagyok, valahogy az elkövetés szervező hatalomnak úgy kerül egy, nem tudom, ilyen a fókuszába, hogy egy olyan cselekményekre kényszerítik az én ott létem apropóján, amik már áttolják őt az elkövető kategóriába, ami megint csak ugye, ami szintén ugye azért ezt mondom, mert ez a kevésbé evidens, tehát ugye, mert persze, hogy akkor áldozat lesz, azt ugye mindenki érti, de hogy egyébként a kutatónak itt egy ilyen extra ugye morális és etikai dimenzió is van, hogy persze, hát az aztán tényleg a legborzasztóbb, ha valaki meghal, de ugyankor, tehát, hogy eszkalálni se szabad a körülményeket, meg hát ugye, hol van egy elkövető, ott szükségszerűen lesz áldozat is, tehát, hogy ugye ez...
1: Ez nagyon érdekesen haj az a 20. századi fizikára, ahol elkezdték a megfigyelőt és a megfigyelő eszközeit bevonni a megfigyelési eredményekbe.
3: Igen.
2: Hát a kvantumfizika ugye ezt mondja, hogy a megfigyelő hatással van arra, amit megfigyel, illetve a haditudósító kérdése, a fotoriporterek kérdése pont ugyanez, tehát, hogy ha ott van, látja az éjező, ugye voltak ilyen WordPress-díjas fotók, ahol nem tudom, a Kesejű ott ólálkodott a haldokló kisgyerek körül, és akkor a fotós vajon mit csinál, miután lefényképezte, elhesegeti, megeteti, stb. Egyet megetett az 5 millióból, mi van a többivel. Tehát igen, nyilván ebben van egy ilyen nagy dilemma, hogy meddig terjedhet. Akkor milyen módon lehet ezt vizsgálni?
3: Hát szélesebb társadalomtudományi módszerekkel, mondjuk ugye az antropológiának a filozófiai megközelítésével, tehát a critical social theory szempontjából. Tehát tényleg a szürke zónákra koncentrálunk, tehát azt gondolom, hogy mondjuk az, ami leginkább

0: már megfigyelték, ott egész komplett populációkat képesek hangyák kiirtani, illetve a 70-es években, ha már úgyis Tanzániában jártál, akkor a Gombe Nemzeti Parkban volt az úgynevezett Gombe háború, ahol csimpánzok ráadásul nagyon különleges módon írtották egymást, ugyanis egy csapatnak egy nem biológiai, hanem ilyen közösen élő családnak voltak a tagjai, akik ketté váltak, és az egyik család szisztematikusan levadászta a másik család hímjeit, és ezzel gyakorlatilag kiirtotta a másik családot. Tehát, hogy nem csak a főemlősök esetében, hanem általában az élőlények esetében ez a népírtás dolog, ez valahogy biológiailag determinált? Vagy erről van valamilyen fajta tudományos konszenzus? Miért csináljuk ezt?
1: Hát ez nagy...
0: Mi a hangyák meg a csimpánzok?
1: Hát úgy veszik, ez a megválaszolhatatlan kérdés, a miért csináljuk ezt. Azért megválaszolhatatlan egyébként a népírtásokkal kapcsolatban, miért csináljuk ezt, mert ha pőrén tekintünk rá, akkor teljesen egyértelmű, de ugye van a beismerhetetlen, tudjátok, tehát, hogy ugye tehát van, ami a pőre igazság, hogy miért csináljuk. Azért, hogy sikeresen végrehajtsuk azt, amit akarunk tenni, mert, és egyébként itt jön be a szülőgyilkosság kutatása, hogyan inspiráló volt ezzel kapcsolatban, hogy az egyik ilyen döbbentes dolog a szülőgyilkossággal kapcsolatban az volt, hogy teljesen érthető volt mindig az elkövetés. És most az érthető, azt értsétek jól, tehát, hogy ugye...
2: Nem elfogadható, nem, igen, hanem, de érthető.
1: De érthető. Uh-huh. Tehát, hogy teljesen érthető volt, hogy hogyan rakta magát az elkövető egy olyan rosszul struktúrált problémával, maga is elhitte azt, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen lehetősége a túlélésen. És a biológiai létezés az tele van bizonyos értelemben ilyen rosszul struktúrált problémákkal, tehát ugye ez az egyik rész. A másik az az, hogy az egyik nagy erő konszenzuálisan viselkedés biológiában, ami meghatároz sok mindent, az az úgynevezett rokon szelekció, a kin selection. Ez egyébként a kooperáció mögött is ez a drive-unk van, és valószínűleg ez az egyik ilyen evolúciós drive, ami sajnos egyrészt a mögött, a kényszerünk mögött van, hogy csoportokat hozzunk létre, amiknek szükségszerűen ingruppok és outgruppok, tehát a mi csoportunk az csak egy, a nem, tehát sajnálatos módon, tehát ha a csoportban mindenki beletartozik, akkor az nem csoport, tehát hogy ez a szörnyű dolog, amit kognitívan kéne a társadalom. Tehát most, ha mégis a Tilos Rádióban ülünk, és ott talán egy nem feltétlenül kell sterilen kutató nyilatkoznom a dolgokról, tehát azt gondolom, hogy egy csomó dolog van, ami evolúció szinten, drive szinten megjelenik az emberekben, de pont azért vagyunk emberek, mert kognitívan ki tudjuk húzni magunkat, nem tudom, ebből a mocsárból bizonyos szempontból. Tehát azt gondolom, hogy például ezen az egyik ilyen megugrandó emberi lépcsőfok, hogy miközben a szociálpszichológiai és egyéb módokon nagyon nehéz elképzelnünk egy olyan csoportot, akinek mindenki a tagja lehet, hiszen akkor hogyan, ha nem látom a határát a csoportnak, akkor nagyon nehéz, de azért nem lenne lehetetlen, és akkor rögtön csökkentenénk a népírtás lehetőségét. De visszamenve a népírtás elkövetéséhez, a rokon szelekció az sajnos ott van ebben, mert egyik oldalról a kooperációt teszi lehetővé, más irányból pedig meghatározza az erőszakosságot. Például a főemlősöknél a csimpánzok, akik a leginkább hajlamosak ilyen csoportközi konfliktusra, és azért hozzá kell tenni, hogy a Tanzánia eset nagyon jól dokumentál, de a későbbi kutatások azért azt mutatták, hogy egy nagyon speciális környezeti nyomás alatt alakult ki, de ez nem azt jelenti, és egyébként ez egy nagyon jó példát, mert egyébként ugye azt is mondjuk, hogy ugye vannak így a társadalomnak az alapműködései, mert említettem, és akkor ugye speciális környezeti, társadalmi nyomások alatt az egyébként is meglévő erőszak így kirobban, és struktúrálta, és népírtássá változik, és valami nagyon hasonló történt a csimpánzok esetben, és hogy van ez alapvetően a viselkedésbe kódolt erőszak, mód, ami bizony itt egy nagyon speciális környezeti körülmények miatt ilyen módon jelent meg. De például, hogyha összehasonlítjuk a páviánokkal az erőszakot, a páviánok sokkal kevésbé erőszakosak, és ennek az egyik oka az, hogy ott hím exogámia van. Tehát azt jelenti, hogy a csoportból a hímek vándorolnak el, és a nőstények maradnak bent, míg a csimpánzoknál a nőstények vándorolnak el, és a hímek maradnak bent. Ez azt

0: jelenti, hogy a csimpánz csapatban minden hím rokona egymásnak, ami növeli a kooperációs lehetőséget, erősíti az ingroup érzést, és egyébként valószínűleg a csimpánz, vagy ezt angolul a chimpanzee model of warfare-nek nevezi az etológia, tehát van egy kifejezetten egy olyan ilyen csimpánz hadviselési modell, ami rájuk jellemző, és ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon hasonló a politikai struktúrával nem rendelkező emberi társulások tipikus háborúviselési stratégiáira, és most a háború az idézőjeles, mert ugye a háború a teljes eredeti definícióban feltételez politikai ugye, struktúrát. Ez pedig az, hogy akkor történik meg a csoport határon általában agresszió, hogyha az elkövetői az agresszióknak biztonságban érzik magát, mert numerikusan felülmúlják az áldozatot. Tehát ezért általában a csimpánz klasszikus, tehát ami nem az extrém Tanzánia eset, a legtöbb csimpánz erőszak az gyerekekkel, nőstényekkel, magányos hímekkel szemben történik, akkor, hogyha legalább 3:1 arányban többen vannak a portyázó hímek, mint akiket meg akarnak gyilkolni. Igen.
1: Dr. Szabó Miklós a vendégünk, kulturális antropológus, és hamarosan visszatérünk, de előbb meghallgatunk egy szép makanyaga Abdul dalt Ruandából.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk pedig dr. Szabó Miklós, kulturális antropológus, és vele beszélgetünk. Talán egyszerre jutunk majd konkrétan a népírtás kutatáshoz is.
2: De mielőtt eljutnánk oda a zenelőtt, ugye a csimpánzoknál, illetve részint a hangyáknál és a páviánoknál tartottunk, és bennem felmerült az a gondolat, pontosabban egy kép villant be, ez pedig a bűnbak képe, ugye, ami a kultúránkban jól ismert ószövetségi bibliai gyökerei vannak. Talán lehet, hogy még mélyebbre nyúlnak a gyökerei, de minden esetre ott ez nagyon, nagyon jól fölelhető. És hogy van-e a népírtásnak, vagy annak, hogy egy csoport, amint említetted a csimpánzoknál, ha megvan a 3-1 arány, akkor a peremen lévők ellen tud fordulni, vagy ellen fordulhat. Van-e kapcsolat így a bűnbakképzés és e között? Mert ugye a bűnbakképzésnek van egy olyan funkciója, hogy a bűnbakra eredendően ráolvasták a nép bűneit, majd kikergették a pusztába, tulajdonképpen szimbolikusan ezáltal megszabadultak a bűneiktől. Tehát az ilyenfajta népírtás, illetve más csoportok ellen való fordulás mögött van-e valami ilyen belső szándék? Mit tudunk erről?
3: Tök jó felvetés, azért is, mert nagyon jól aláhúzza azt, hogy hogyan jutunk el amit a Szabi mondott, hogy a hangyáktól, a biológiai alapműködésektől, tényleg így tehát a sejt, sőt bakteriális szinten is megjelenő játékelméleti tényleg komplexitástól oda, hogy mondjuk a holokausztig. Ez nagyon hasonló, mint ahogyan a zsíros, édes és sós iránti emberi vágyban eljutunk a McDonald'sig. Tehát, hogy ez tényleg nagyon hasonló. Tehát, hogy tényleg ott van ez a bennünk bugyó valami, hogy tehát alapvetően van egy ilyen alap emberi képessége az agressziónak, tehát ez egy velünk született képesség, amit a társadalom kontextualizál. Tehát nagyon fontos, hogy mindannyian képesek vagyunk az agresszióra, ennek a képessége, ez velünk születik, de nagyon fontos, hogy ez önmagába semmi. Tehát a társadalmi tanulás, a környezet megtanása nélkül nem jelent semmit. Tehát ugyanúgy a csimpánz modellből is bennünk van, hogy ha minden ember, ha azt érzi, hogy társadalmilag és személyesen biztonságban van, akkor borzalmas dolgokat képes elkövetni olyan valakivel szemben, akire azt gondolja, hogy ő nem az ő csoportjának a része.
2: Mert ezt megismételnéd, kérlek, mert ez elég meghökkentően hangzik, bármilyen furcsa, hogy ha minden olyan, hogy is volt ez?
3: Hát ugye azt érzed, hogy társadalmiak, tehát kulturálisan és személyesen biztonságos, tehát úgy értve, hogy ha én elkövetem, akkor én nem fogok ezért.
2: Tehát az elkövetés biztonságos.
3: Kapni. Igen.
2: Okay.
3: Tehát az elkövetés egyrészt úgy biztonságos, hogy én nem kockáztatom az életemet, vagy kevésbé kockáztatom az életemet ebben a dologban, vagy mondjuk úgy kezelhető, ugye ez a risk assessment, tehát megnézem, hogy ebből inkább jól fogok kijönni ebből a dologból, és hogyha egyébként a kulturális közeg az, hogy figyelj, tehát, hogy ez így, tehát akkor tulajdonképpen, ha skalpokat gyűjtesz, akkor te leszel a top arc itt a törzsben, tehát hogy akkor mindenki meg fog téged becsülni, hiszen megmutatod, hogy egy nagyszerű ember vagy. És ugye ez átmegy, aztán persze ugye a kapitalizmus most a basa nincs itt szerencsére, úgyhogy de ugye tehát Marxot nem kell előhozni, de hogy bizonyos értelemben ugye így a protestáns etika, meg ezek a társadalmi munkák, tehát ahol így a kiválóságot az ember alapvetően meg akarja ismerni, és ezért bármire képes tulajdonképpen ami számára a társadalom által jóvá hagyott. De visszatérve az eredeti kérdésfeltevésedre, hogy ugye a bűnbakkal kapcsolatban, hogy az már egyel áttételesebben, de nyilvánvalóan belejön a képbe két dimenzió, vagy két megközelítésből is. Egyrészt ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magam az én kultúrámban, és biztonságosnak gondoljam, például az elkövetés, maradjunk a konkrét ugye népírtás példánál, ahhoz szükségszerűen léteznie kell a másiknak. És a elválasztása a másiknak, az tipikusan olyan alapokon nyugszik, hogy a másiknak szükségszerűen veszélyeztetnie kell engem valamilyen módon. Ha máshogy nem, akkor ő ácsingózik arra, ami engem meghatároz. Tehát tulajdonképpen, ha mással nem is gyanúsíthatom a másikat, akkor azzal mindenképpen, hogy az én esszenciámra tör valamilyen módon. És persze ugye ezt tovább mehetünk, hogy ez tulajdonképpen már rögtön ugye ennek a bumbakeresés a lényege, mert hogyha jobban belegondolunk, és a modern társadalmelméleteket ismerjük, akkor tudjuk, hogy valójában ugye ezek a dolgok, amiket minki tesz, ezek nem létező dolgok, ezek konstrukciók. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy valakit azzal vádolok, hogy veszélyezteti a mi hol tartozásunkat és a mi együvé tartozásunkat, azzal tulajdonképpen eltagadom az eredeti állapotot, hogy ez tulajdonképpen nem létezik. Tehát ez a megfoghatóan, elidegeníthetően, eltulajdoníthatóan ez a valami, ami minket mi kétesz, az nincsen, viszont azáltal, hogy azt mondom, hogy te meg akarod tőlem valahogy vonni ezt, azzal már is értelmezhetőbbé teszem.
2: Bocsáss meg egy közvetésre, tehát egy picit olyan most én is egy ilyen kicsit baltával vágom a példát, de hogy mondjuk az jut eszembe, hogy mondjuk ki a nemzet tagja.
3: Abszolút.
2: És hogyha mit tudom, én azt mondom, hogy mi vagyunk a nemzet, és jön egy másik csoport, aki azt mondja, hogy nem, mert mi vagyunk a nemzet, akkor én ezt a, hogy én a nemzet tagja vagyok, ezt veszélyben érzem, tehát a másik csoport ellen fordulok, főleg akkor, hogyha ők jóval kisebbek, és úgymond nem okozhat veszélyt az, hogy eltegyük őket láb alól. De ez olyan, mintha titkon ott lenne benne, vagy rejtetten ott lenne benne egy fölöttünk lévő nagy fórum, egy fölöttünk lévő nagy megfigyelő vagy döntőbíró, aki úgymond eldönti, hogy most akkor ti vagytok a nemzet, vagy ti vagytok a nemzet. És ez egy picit, tehát illetve ez arra utal, amit te mondtál, csak behoz egy más aspektust is, hogy ugye ez az eszencia, miután csak konstrukció igazából el nem vehető. De mégis, ha én azt hiszem, hogy ez elvehető, magyarán egy reggel arra kellek, hogy te jóságos ég, tükörben nézek, és azt látom, hogy hát én nem is vagyok a nemzet tagja innentől, ami nyilván nonsense. Ez csak úgy valósulhat meg, mint hogyha van egy külső döntőbíró, ne adj Isten, pont egy Isten, aki úgy mond, ezt egy szép reggelen azt mondja, hogy lám, a másik csapat jobban bizonyított, ezért innentől ők a nemzet. Tehát, hogy feltételez egy külső megfigyelőt, aki dönthet ilyen kérdésbe. Mert hogyha ez nincsen, ez a feltételezés, hogy van egy ilyen külső megfigyelő, aki ezt úgymond eldönti, ez a külső megfigyelő by the way lehet a közvélemény is, amit úgymond közvéleménynek hívunk. De ha ez nincs, akkor meg tulajdonképpen olyan, mint tényleg akkor az, hogy az egész csak nagyon fikció. Szóval mi a helyzet? Van ilyen gondolat erre, a külső megfigyelőre?
3: Persze van, ugye a Durkheimnek a vallás definíciója az egy óriási innováció volt, mert pont azt tette megfoghatóvá a társadalom talán számára, ami idáig valahol mindig ott volt, hogy akkor a nap végén kell, hogy legyen Isten, vagy valami Aha. kell, hogy legyen. Ugye azt mondja Durkheim, hogy tulajdonképpen Isten, a vallás, tehát hogy az maga a társadalom, tehát tulajdonképpen a társadalomnak a önigazolását és igazolási potenciáját testet szervezzük ki egy valamibe, egy pontba, ami ugye visszaigazol minket, vagy ugye a pszichoanalitikusan nézzük, akkor nyilván az emberbe belül van. És azért lássuk be, hogy itt megint csak ezt nem szabad eltagadni ennek a terhét, hogy amikor mondjuk fel kell valaki, és azt érzi, hogy én holnap 10%-kal kevésbé vagyok magyar, mert a Radnóti Miklós is magyar, az benne sajnálatos módon bármilyen ordas gondolat is, ami mi valószínűleg, tehát most így feltételezem, hogy ti mit gondoltak erre a dologra, de mondjuk az én, nem tudom, normatív elgondolásomból ez egy ordas gondolat, de attól még abban az emberben valódi feszültségként és érzésként jelent meg. És egyébként ugye pont itt jön be ez, hogy hát mondja Magyarországon is azért az antiszemitizmusnak egy rendkívül erős tekerője volt, éppen hogy nem a nagy migráns áradat, és akik nagyon elkülönültek, és ott voltak a pajesszal, meg a nem tudom mi, hanem ténylegesen, ugye erről nagyon sok kutatás és munka született, ami arra mutat rá, hogy éppen ugye az asszimilált, a magyarság kultúráját meghatározó fontos emberek, Rejtő Jenő, Szerb Antal, Radnóti Miklós, tehát hogy ők voltak azok a magyarok, akik hirtelen elkezdték azt a szorongást kialakítani emberekben, hogy akkor lehet, hogy én akkor, hát ha ő is lehet magyar, miközben hát ő nem úgy magyar, mint hogy én vagyok, mert azért álljon meg a menet, vagy hát akkor rögtön kialakult ez. Tehát innentől kezdve ugye nyilván ez bejön, ugye ez a bűnbak képződés ebben az oldalon értelmezhető. De van egy másik is, amikor már megtörtént az erőszak, megtörtént a népírtás, és a társadalom tulajdonképpen szembenéz azzal, hogy, mert ez is egy fontos, hogy a megvalósuló népírtás az ezeknek az egyébként kulturálisan jóváhagyott erőszakformáknak az olyan extrém megjelenése, ami már magában az elkövető társadalomban is általában, mert tudok mondani ellenpéldát, már visszolygást vált ki. Tehát tulajdonképpen azért a német társadalomnak a jelentős része is, amikor ugye voltak ilyen mindenfajta történetek, hogy kivitték a falut, és megmutatták nekik a, nem tudom, hogy a tömegsírt, hogy tényleg nem, ez megtörtént. Hogy, tehát amikor szembe kell nézni, akkor ugye tényleg így rádöbben a társadalom, és maga az elkövető társadalom is hívta azt mondja, hogy úristen, tehát hogy ezt mi nem írtuk alá. És itt jön be az, amikor megtörténik úgy a bűnbak, hogy muszáj vagy kiszervezni a bűntudatot és a felelősséget emberekbe, adott esetben pont olyan emberekbe, akik nem rendelkeztek felelősséggel. Ugye én nekem a kedvenc példám erre, nem véletlen, hogy csak néhány évvel ezelőtt volt, hogy a Macron például problematizálta azt, hogy a francia állam bocsánatot kér, bár azt nem mondta ki, hogy bocsánat, de hogy elismeri azunk a fiatal kollaboráns nőknek a szenvedését, akik brutális erőszak, gyilkosság, nemi erőszak áldozatává váltak Franciaország felszabadulását követően. Ugye azokról a fiatal lányokról beszélünk, akik 14-15-16 éves lányok, akik szerelmi viszonyokba kezdtek szintén 15-16-18 éves német katonákkal a megszállás alatt, és akkor hirtelen a kollaboráló francia társadalom meglátta a bűnös ezekben a 17 éves lányokba, és leborotválta a fejüket, agyonverték őket, megerőszakolták őket, és hogy kizárták a társadalomból, miközben hogy az ő bűnük az annyi volt, hogy ők fiatal kamaszlányok voltak, és abban a normalitásban értek, amit a társadalom adott nekik, egy mellesleg hozzá kell tenni, és nagyon duplán aláhúzni egy kollaboráló társadalom. Tehát tulajdonképpen ugye a bűntudat az az, vagy ugye, ha nézzük a német megszállás emlékműve, szerintem egy tökéletes példája a bűnbak gyártásnak. Mi itt nem vagyunk felelősek a magyarországi zsidóság deportálásért, a magyarországi romák deportálásért, meg semmi ocsmányságért.
2: Nagyon, tehát most kinyitottál egy olyan ajtót, amin szerintem még a műsornak, szerintem mindenképpen érdemes lenne majd belépni, de mielőtt most kanyarodjunk el tényleg arra, ami az adásunk apropója, egyrészt konkrétan így a népirtás definíciója honnan is van, mint van, illetve aztán, hát van itt egy afrikai példa, ami alapvetően nagyon is kézenfekvő, hogy róla beszéljünk. Viszont nagyon fontos lenne egy picit majd arról is beszélni, amit mondtál a magyar társadalomról, hogy ugye alapvetően, hogyha megfigyeljük így a narratívákat, akkor valahol az az általános, hogy mi a történelemnek tulajdonképpen a vesztes oldalán állunk, abban az értelemben, hogy velünk úgy, mint ahogy a himnuszban is van, tehát hogy azért, hogy mi bűnhődtünk, tehát, hogy mi kapjuk a különféle isteni csapásokat, de hogy soha nem merül föl, hogy vajon mi adtunk-e csapásokat, hogy vajon a magyar katonák, ne adj Isten, a frontra menve követtek el bármi felgalátságot, de ez most tényleg nyissuk ki.
3: Maradjunk, tisztázzuk ki a fogalmat. Ugye nagyon fontos elkülöníteni a népirtás fogalmi meghatározottságában mondjuk legalább két szintet. Egyrészt mindenki által ismert, ugye a népirtás egyezmény. Ez, ami a nemzetközi jogi fogalom, ez, amit el lehet olvasni, ez, amit az országok jelentős része ratifikált tulajdonképpen, és azt érdemes tudni a népirtás jogi fogalmáról, hogy egy rendkívül szűkre szabott jogi fogalom, illetve pont a ratifikációs folyamatokban azt tudom mondani, hogy egy ilyen erősen súlytalan, hát bocsánat, hogy ezt így fogalmazom, de kimerem állítani, ugyanis általában úgy ratifikálták, a legtöbb állam úgy ratifikálta ugye ez a népirtás megakadályozás és megbüntetéséről szóló egyezmény, hogy tettek valami kitételt, tehát hogy mi a feltétele annak, milyen körülmények között tekintik magukra érvényesnek, és ez több ország esetében azt jelenti, hogy ők magukra érvényesnek tartják a népirtás egyezményt, ha csak nem merül fel a népirtás egyezményével kapcsolatban értelmezési nézeteltérés. Na már most ugye azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy milyen nézeteltérés alakulhat ki egy népirtási szabályozással kapcsolatban, például, hogy én elkövetem-e vagy sem. Tehát ugye ez most olyan, mint ha azt mondanám, hogy a gyorshajtási törvényt azt én nem tudom addig magamra érvényesnek tartom, amíg nem merül fel ugye vitás ügy ezzel kapcsolatban. kapcsolatban, és nyilván nem tudom, én vitás ügyként rögtön felmerül bennem, hogy most én az 50-es táblánál én 80-nal mentem, és szerintem nem hajtottam gyorsan, hiszen teljesen kontrolláltam az autómat, és teljesen, ugye, tehát, hogy ez nem...
2: Hát, vagy okod volt rá, okod
3: vagy
2: volt
3: hát rá, éppen a... Nagyszerű okom volt.
2: Mint a feleségedet vitted a kórházba.
1: Igen, csak hogy egy történelmi példát hozzak, én még úgy tanultam általános iskolában, talán még középiskolában is, hogy Németország és a Szovjetunió nem felosztotta Lengyelországot, hanem határkiigazítást hajtottak végre.
3: Hát abszolút, tehát hogy nem. Hogy
1: ez a Molotov-Ribbentrop paktumnak egy ilyen nagyon szofisztikált megfogalmazása.
3: Hát igen, a békeharc, ugye, tehát lásd, de akik mondjuk nem, bár attól tartunk, akik az utóbbi időben születtek, csak még annyira benne vagyunk a jelenben, hogy még nem is látjuk ezeket a nyelvi torzításokat, amik normalizálódtak a fiatal generációban az elmúlt időszakban, de majd valahogy kidolgozza is a tudomány. És van egy eredetibb, és a társadalom, és egyébként itt szokott bejönni, és itt rá is mutatok arra szerintem, hogy itt van alapvetően egy óriási félreértés, és a legtöbb ilyen egymás mellett elbeszélésnek akár tényleg közéleti szinten itt van az őseredője. Például, hogyha mondjuk a jelenleg palesztin nép ellen folyó hát népirtást tekintjük, akkor itt pont ezért szokott vita kialakulni, mert hogy hát az nem népirtás, mert hogy ezt kimutatta ki, kimondta, van erre, de rögtön tehát ugye a jogi, ebbe a nagyon szűk jogi értelmezésbe mennek bele, amire adásul ugye több egyéb meghatározó szűkítő kitétel tesz, tehát a népirtás az tulajdonképpen a joga szerint olyan szervezett, központi eredeti intencióval megszervezett, tehát konkrét meghatározott céllal megszervezett szisztematikus erőszak, ez is nagyon fontos, tehát fizikai erőszak, amit vallási, etnikai, nemzeti, faji csoport ellen hajtanak végre, és ennyi. Tehát például mondjuk politikai csoportosulásnak a komplett felszámolás, az innentől kezdve ugye például nem népirtás adott esetben, ha csak nem kapcsolódik hozzá ugye egy etnikai valamilyen kapcsolat.
1: Ez azért is érdekes, mert a népirtás közé sorolják a 95-ös srebrenicai népirtást, ahol az áldozatok száma alacsonyabb volt, mint általában a többi 20. századi népirtás esetében, de mégis ez a 8000 fő, ez nagyon jelentős volt kulturálisan. Egyébként annyira, hogy Kigaliban van egy ilyen népirtás emlékhely, amit egyébként a helyi fővárosi tömegsírra építette 250 ezer áldozat fölé, és ott az összes többi ilyen eseményről is megemlékeznek például erről, ahol Ratko Mladic vezetésével ilyen mennyiségű embert próbáltak meg, és tettek el a földszínéről.
3: És ez azért is jó, hogy behoztad, mert ugye a jogi értelmezésnek a problematikáját a jugoszláviai vagy jugoszláviai felbomlásához kapcsolódó háborús esetek tökéletesen aláhúzzák, hogy tulajdonképpen ugye nem lehet azt mondani, hogy egy népirtás történt, hanem ugye az a konszenzus, hogy voltak népirtásnak megfelelő események magán a konfliktuson belül, ami hát azért bizonyos értelemben ugye, tehát eufemisztikus, tehát ugye például igen, ugye Srebrenicát azt ide sorolják, de például a nemi erőszakot, például nagyszerű kutatóhölgy a most azt hiszem, mert nem, de a orvosok határok nélkül nőrgozott Lator Anna, a mi doktori iskolánkban szerezte meg a PhD-ját, tehát ő is foglalkozott a jugoszláv háborúkban elkövetett nemi erőszakkal, meg szerintem azért ez egy ismert folyamat, hogy tehát ott konkrétan szerb elkövetők, ugye nőket elfogtak, és egy hotelbe vittek, és ott folyamatosan hónapokon keresztül erőszakolták őket, és addig nem engedték el őket, amíg a terhesség, az erőszak hatása létre nem jött, terhesség, bocsánat, hogy így fogalmazom, de azt hiszem, hogy ezt kellően klinikailag kell elmondani. Mondanunk ezt a folyamatot.
1: Ebben az esetben nagyon jó a terhes szó.
3: Igen. Tehát addig ott is tartották őket ezekbe a hotelekbe, amíg előre nem haladott az állapot addig, amíg már nem volt ugye megszüntethető orvosilag, tehát nem volt abortusz lehetséges. Ugye, és például jók és Srebrenica az népírtás, de ez például ez az esemény sor, ami több ezer nőt érint, ez már nem került a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a, nem tudom, ilyen népírtás típusú ítélete alá. Úgyhogy ezek sajnos ugye, tehát pont ebből a nagy nagyon szűk. Tehát lássuk be, hogy lezárul a második világháború, a nürnbergi pereket letudja a nemzetközi közösség az emberiség elleni bűncselekménnyel, ami egy klasszikusabb megközelítés, és utána mire eljutunk odáig, hogy a 40-es évek végére, hogy ez az 50-es évekbe kerül csak ratifikálásra egyébként kellő mennyiségű országban a népirtás egyezmény, addigra így azért így az akarat egy kicsit kifut a nemzetközi közösségből, és jellemző, hogy mondjuk olyan országok voltak, akik így próbáltak beleszólni és tágítani, mint mondjuk például Kuba, meg jellemzően ilyen harmadik világbeli déli, vagy globális délből származó kisebb országok voltak, akik szerették volna ezt tágítani, és mondjuk a Szovjetunió, Kína, az Egyesült Államok pedig, ugye a brit birodalom, tehát ők pedig ugye hirtelen ugye megnézték ezt az egész koncepciót, a gépírtás koncepciót, mondjuk, tehát lássuk be, hogy azért nem tudom, ugye a brit birodalom ugye azért még ugye a gyarmat birodalomnak a lebontásának a nagyon az elején járunk azért, ugye még az 50-es években is, és akkor hirtelen így ránézek erre az elképzés, hogy át számot vetek arról, hogy mondjuk hogy mi az, ami mondjuk rám olvasható lenne, és akkor rögtön már elkezdek kevésbé motivált lenni abba, hogy egy nagyon kiterjedt jogi környezetet hozzak létre. És van, amiből származik egyébként a népirtás jogi kategóriája, az Raphael Lemkinnek a munkája. Raphael Lemkin egy zseniális ember volt, én elképesztően tisztelem, és nagyon-nagyon sérelmezem azt, hogy kevésbé ismert Raphael Lemkin, és még Lengyelországban is. De egyébként, illetve Lengyelországban nagyon érdekes, mert szeretik, de például azt az apróságot szeretik a kommunikációban elhallgatni, hogy egyébként egy zsidó származású lengyel jogász volt, aki Amerikába ment a 30-as években, és ugye ezeket az ilyen apróságokat, hogy vajon egy zsidó származású lengyel jogásznak miért kellett Amerikába menni a 30-as években, ezt úgy szeretik, nem tudom, hogy kevésbé tárgyalni. És ő volt az, aki 44-ben megírta, illetve 44-re megírta a könyvét, ami az Axis Rule in Occupied Europe, vagyis tulajdonképpen ugye a tengely hatalmak uralma, vagy ilyen hatalom gyakorlása megszállt Európában címet viselte. Én például nem is tudom, hogy van-e magyar fordítása most így hirtelen. Az biztos, hogy én a disszertációmhoz nem használtam magyar fordítást, de lehetséges, hogy én nem találtam meg, vagy egyszerűbb volt PDF-ben ugye megszerezni az angol verziót. És ebben tulajdonképpen Lemkin szisztematikusan leírja, hogy mi történik Európában, és történetileg is leírja az elnyomó, idézően népírtó, hiszen nem létezik még ez a fogalom ekkor, népírtó, a népírtás fogalom, mert ő alkotja meg. Tehát ugye ez azért húzom, hogy a genocidium szót, azt Lemkin hozta létre, és 44-es könyvében jelenik meg először, és ő az, aki azt írja, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen nagy történelmi vonulatba illeszkedik bele, nagyon érzékenyen nyúl a témához, mert nem gondolja, hogy egy kultúra eltűnése, egy nép eltűnése, egy akár még tehát egy nép eltűnéséhez vezető háború se feltétlenül népirtás, de ugyanakkor megnyitja abból a szempontból a népirtást, hogy tulajdonképpen a népirtás az ő értelmezésében a háború, a konfliktus megnyerésének egy alternatív formája, tulajdonképpen egy alternatív jövő megszüntetése azáltal, hogy kiiktatsz bizonyos lehetőségeket, amik alapján ki tud alakulni egy jövendőbelül, és ezért aztán ugye a Lemkinnél a népírtás nem csak fizikai megsemmisítés, és nagyon erősen benne van, hogy a barbarizmusra való utalás, tehát hogy az, amikor elkezdünk a saját közegünkben meglátni, vagy a környezetlen közelünkben, vagy akár geopolitikailag meglátni olyan kultúrákat, amiket zavarónak, terhesnek kezdünk el látni, és elkezdjük azt mondani, ezeknek a meglétét kell felszámolni, innen indul a népírtás, és a népírtás az tulajdonképpen lehet a nyelv, a kultúra és minden másnak a felszámolása is. Tehát ugye is nagyon fontos, hogy nem csak vallási, etnikai, faji csoportokkal szemben, bármely, tehát az ő eredeti koncepció az volt, hogy bármely csoport, csak ennyi volt, bármilyen csoporttal szembenni olyan folyamat, ami annak a csoportnak a kulturális vagy fizikai megszűnés jár, az népírtás.
1: Dr. Szabó Miklós kulturális antropológus a vendégünk, és a népírtással foglalkozunk leginkább.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Dr. Szabó Miklós a vendégünk, és a fő kutatási területed a népírtás.
2: Így van. És a népírtás fogalmat, azt hiszem, így talán kellőképpen felhúztuk a függönyt előre, hogy értsük a különbséget, és talán azt is értjük most már, hogy ugye hogy alakul ki ilyen egymás mellett elbeszélés nagyon gyorsan, amikor mondjuk egy kutató azt mondja, hogy valami egy népírtás, és akkor elkezdjük, hogy de nem népírtás, és akkor ugye nagyon nehéz elmondani azt, hogy de hát értem, amit mondasz, de egyébként meg, hogy a jogi fogalomnak nem feltétlenül felel meg, nem feltétlenül van ezzel kapcsolatban a Nemzetközi Bíróságnak valamilyen ítélete, de egyébként az analitikus fogalmat meg kimeríti, és az egy sokkal szélesebb fogalom, mint maga a jogi. Illetve bizonyos értelmet, annyit még hozzá lehet tenni, hogy a modern kritikai népírtás kutatásban ez egyébként hát egy mondás is, hogy maga, hogy a jogi fogalommá válás, ez egyrészt egy borzasztó fontos dolog volt, másrészt pedig, ha úgy veszünk, magának a népírtás felismerésének kicsit ilyen Tehát érdekes, ilyen önellentmondásos módon így a magának a népírtásnak az elismerését, vagy felismerését akadályozza is, hogy van ez a jogi fogalom, mert ugye így egy ilyen geopolitikai, politikai téttel feltöltött valamivé válik, amit, tehát ugye egy olyan eseménysornak a leírása, meghatározása, aminek a pecsétjét országok és rezsimek próbálják elkerülni, mások meg adott esetben próbálják mondjuk rátolni. Ugye, tehát, hogy ez akárhogy is, most ezt csak így leíró jelleggel, hogy egy ilyen politikai eszközé is válik, és ez bizonyos értelemben ugye a tudományos megnevezés, analízist azt hátráltatja és érti.
1: A Tintában mártott mikrofon című Tilos olvasókönyvben is megjelent egy írásodnak egy rövidített verziója, ahol pont Ruandát elemezted. Hogy egy kicsit neki mennénk messzebbről, hogy bemutatnád Ruandának és Burundinak a történetét?
2: Hát tényleg csak nagyon messziről futva, vagy nagyon érintőlegesen mennék bele. Maradjunk annyiból, hogy ugye mind a kettő alapvetően ugye gyarmati elnyomás alatt álló ország volt, és mind a két országban alapvetően, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor egy főleg állattartással foglalkozó tuszi, és főleg mondjuk földműveléssel foglalkozó hutu csapat él. Ezt egyébként most így a jogi fogalommat visszakötném ide, és így a kicsit ilyen tarantinosan előrehoznám a filmnek a végét, hogy egyébként ugye a Nemzetközi Bíróság végül Ruanda esetében azért tudta megállapítani a népírtásnak a tényét, mert a modern társadalomtudomány eszközeivel élve egy ilyen hát reziliensebb értelmezést alakított ki, ugyanis tulajdonképpen a tuszik és a hutuk egy etnikai csoport, tulajdonképpen, és innentől kezdve a szó nagyon szűk értelmében a nemzetközi jog nehezen tudta volna kezelni azt, hogy akkor itt most ez népírtás vagy nem. És a Nemzetközi Bíróság végül amellett döntött az ítéletében, hogy mivel magának a népírtásnak a folyamatában létrehozták Ruandában a tuszit, mint egy különálló etnikai csoportot, és azon keresztül kezdték el, ha máshogy nem, akkor egészen biztosan a népírtás cselekményén keresztül kezelni. Ezért tulajdonképpen maga a népírtás létrehozta ezt az etnikai megosztottságot, és ezért aztán be lehetett vonni és használni a genocidium egyezményt, hogy ítéletet lehessen hozni. De visszaugorva megint csak akkor ide az indulópontra, nagyon izgalmas az, hogy Ruandának és Burundinak a története ott válik el egymástól nagyon erősen, hogy Ruanda kivívja magának a függetlenséget még azelőtt, hogy ezt odaadnák neki a gyarmatbirtoklók, a Burundiban pedig szépen megtörténik a csendes rendszerváltás. És ennek következtében Burundiban már 72-ben van egyfajta népírtás, amit nem nevez a jog népírtásnak, ezt így aláhúznám, de egy körülbelül 400 ezer ember azért meghalt, tehát ez amiről biztosan tudunk, illetve az áldozatok számánál mindig nagyon fontos aláhúzni, hogy a számok félrevezetőek, és borzasztóan káros és bizonyos értem, hogy számokon keresztül beszélünk a népításokról, de mégis muszáj megemlítenünk, és mindig tegyük hozzá azt, hogy mondunk egy számot, azt nyugodtan szorozzunk meg hárommal. És nem úgy értem, hogy annyi hárommal több konkrétan meggyilkolt emberről van szó, hanem abba gondoljunk bele a társadalom hálózatossága okán, hogy egy ember halála, akár a családon belül egy ember elvesztése milyen messzeható károkat okoz egy társadalomban, különösen akkor, hogyha mondjuk adott esetben milyen bűncselekménynek vagy éppen népírtásnak a következményében történik ez meg. És akkor innentől kezdve mindig érezzük, hogy Magyarországon is, ugye nem tudom, mondjuk meggyilkoltak x 100 000 magyar zsidó honfitársunkat, de hát ez nem az áldozatiság, az nem a meggyilkolt embereknél áll meg, hanem hát ugye minimum az ő teljes kiterjesztett családjuk már, aki túlélt a dolgot, ennek valamilyen módon, vagy akár transzgenerációsan az elszenvedője. Tehát innent vagyunk, ugye Burundiban 72-ben már van egy szörnyű erőszak, ami egyébként úgy alakult, hogy volt egy hutu felkelés, próbáltak ugye kialakult egy politikai elégedetlenség azzal a kapcsolatban, hogy a korábbi gyarmati kollaborációs elit a helyén maradt, ez szerintem Magyarországon egyébként érdekes módon jobban érthető, mint adott esetben mondjuk nyugaton, ezzel kapcsolatos társadalmi érzelmek, viszont ennek a sikertelen felkelésnek a következménye az az volt, hogy egy elképesztő katonai terror ment végig az országon, és ez utána megismétlődött többször. Tehát, hogy tulajdonképpen Burundiban, ha tényleg, tehát ezt óvattal mondom, mert nem mérlegre akarjuk tenni, de tulajdonképpen a ruandai áldozatokkal hasonló mennyiségű áldozatot követelt egy elhúzódó erőszak folyamat, ami mondjuk 2005-ig biztosan eltartott, hiszen tulajdonképpen 2005-ig nem beszélhetünk Burundiban tényleges demokráciáról, és attól kezdve is azért, hát, szóval tehát, hogy ugye, jó, tehát, hogy most már itt Magyarországon, most, hogy beütött a demokrácia, most már így, nem tudom, magas lóról tudunk beszélni, de ugye lássuk be, hogy egyébként azért nehéz egyébként demokratikus körülményeket kialakítani egy társadalomnak, hogyha nem ideálisak a társadalmi körülmények. Ezzel szemben Ruandában ugye kialakul egy felkelés, egy sikeres felkelés történik meg, ami tulajdonképpen elűzi a korábbi elitet. Ennek viszont van egy negatív következménye, több negatív következménye is van, egyrészt iszonyatos emberi szenvedés eljár, hiszen a korábbi gyarmati elitnek egy jelentős része, meg akik nem érezték magukat biztonságban, tehát itt is egy csomó szürke zóna van, tehát ugye nem arról kell, tehát lássuk be, hogyha Magyarországon óriási lázadás indult volna 87-ben, tehát nem csak a munkásőröknek érezték volna úgy, hogy nekik menekülniük kell. És egyébként ott is ugye lássuk be, hogy magán a munkásőr kategórián belül is azért, hát nem tudom, tehát ott azért, érted, szerintem mindenki, aki így idősebb, az fel tudja mérni azt, hogy akár nem tudom, a saját életközegében, mondjuk nem tudom, ott Sztálinvárosban, valahogy ismert, nem tudom, munkásőrt, és akkor tudja, hogy mondjuk attól, hogy valaki munkásőr volt, az nem feltétlenül. Nekem a magyar felkészítő tanárnőm is mesélte, hogy neki volt egy barátnője, aki 80-as években a bölcsész szakról bement, tehát jelentkezett ilyen munkásőri valamilyen, lehet, hogy akkor már nem úgy hívták, de hogy, mert hogy milyen jó, kiviszik őket, lehet lőni puskával, milyen fun. Tehát ugye, és akkor de közben ugye lássuk be, hogy ez egy olyan asszociáció, egy erőszak szervezettel, meg egy erőszak rezsimmel, ami azért, ha az ember kellő reflexióval néz, akkor hát nem biztos, hogy a történelmi oldalára pozíciója magát, és mondjuk ha máshogy alakul a 80-as éveknek a vége, akkor ez mondjuk egészen más következményekkel is járhatott volna ennek a bölcsészlánynak az életére, mint ami ugye így alakult. Tehát most, hogy kellően belehelyezkedtünk érzelmileg, tehát hogy azért van szimpátiánk ezekkel az emberekkel, akkor megértjük, hogy ezeknek a menekülteknek egy jelentős része a környező országokban lévő menekülttáborokba szorul. Tehát ők tulajdonképpen ott ilyen nagy menekült kolóniákat alakítanak ki tábori körülmények között, amik ugye kilátástalanok, rosszak, nem ideálisak. És egy másik része a korábbi tuszi elitnek a gazdasági tőkével és know-how-val rendelkező elit, de egy Kenyába, Tanzániába megy, és ott be is indítja a saját üzleti vállalkozásait, és elkezdik pénzelni az RPF-et, ugye ez a ruandai felszabadítási frontot, ami a 90-es évekre tulajdonképpen megtámadja Ruandát északról, kitör egy polgárháború, egy kívülről indított polgárháború, és ez az a környezet, amiben azért értelmeznünk kell, hogy Ruandában utána meg fog történni a népirtás. Tehát ugye azért lássuk be, hogy amikor van egy polgárháború, és itt van ugye ennek a, amiről már beszéltünk, ugye a veszélyeztetettség érzése. Tehát azért, hogyha folyik egy polgárháború, akkor sokkal inkább gondolhatják azt az emberek, hogy itt ténylegesen van egy olyan csoportközi antagonisztikus viszony, ahol bele tudunk helyezkedni a vagy mi, vagy ők. És egyébként így is nagyon fontos azt elmondanunk a Ruandával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a népírtásnak a kirobbanása, a, mindig rosszul értem ki a Habera Maya elnöknek a hát valószínűleg meggyilkolása volt, ugye az ő repülőgépe felrobban, ez valószínűleg egy merénylet volt, és azt érdemes róla tudni, hogy ez elhúzódó polgárháború után ő volt az a vezető, aki szeretett volna kiegyezni az RPF-fel. Tehát tulajdonképpen ők szerettek volna megállni ebben a polgárháborús folyamatban, és egy tartós békét és együttélést kialakítani.
1: Erre rá is szeretnék kérdezni, hogy Juvenal Habyarimana.
2: Igen.
1: Habyarimana elnökről van szó, hogy nagyon megoszlik az, hogy mit gondolnak erről például Kelet-Afrikában, mit gondolnak erről Ruandában, hogy mi történt és mit gondolnak a világ többi részén. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a te fejedben mi állt össze. Ugye itt az van, hogy a ruandai népirtás közvetlen, előtti közvetlen utolsó ilyen jelentős esemény volt az elnök gépének a lelövése, ahol nagyon sok politikus meghalt, és hogy ez lehetett volna egy kiváltó ok, hogyha nem tudom, azt mondom, hogy egy dinamitos ládába véletlenül valaki meggyújt egy gyújtőzsinót, de hát közben meg volt ott egy ilyen dinamitos láda, vagy puskaporos hordó.
2: Szóval értelme, hogy attól függ, hogy kit kérdezünk.
1: Szóval, mi a tudományos konszenzus pillanatnyilag arról, hogy mi történt akkor, vagy milyen sejtésed van?
2: Hát tudományos konszenzus azt hiszem nincsen egyébként, de mondjuk úgy, hogy az általam használt, és azt gondolom, ami a különböző tényleg minősíthető publikációs szakirodalomból összeálló képben így plauzábilis, az, hogy tulajdonképpen akkor már kialakult egy erős gondolat az extrémista hutu vezetésben, hogy a népirtást végre kell hajtani. Tehát, hogy én azt a narratívát, az biztos, hogy nem írnám alá, ami azt mondaná, hogy akkor tulajdonképpen semmi nem volt, és akkor ez történt, és akkor jaj, akkor legyen népírtás. Tehát, hogy azért, tehát már a macsetéknek a beszerzése,
1: hogy nem biztos, hogy hallgatók tudják. Igen. Tehát itt arról volt szó, hogy államilag legalább 500 000 macsetét hoztak be a megelőző évben, és osztották szét. Igen. Megfelelő politikailag képzett. Igen. Embereknek.
2: Illetve azt is biztosították, hogy megfelelő emberek legyenek az országosan fogható rádiókban bemondók. Én úgy tudom, hogy arra is odafigyeltek, hogy kellő mennyiségben álljon rendelkezésre rádió a fontos helyi szervezőknek. Tehát, hogy az így központilag vezérelt erőszakos információk kellően eljussanak mindenhová, mert ugye ez nagyon fontos, hogy az erőszak disszeminációját azt központilag egyébként az országos frekvenciákon keresztül szervezték és irányították.
1: Hát ezek közül a leghíresebb az egy kereskedelmi rádió volt, az 1001 Szabad Rádió és Televízió az RTL-mel, és hogy az ő esetükben kimutatható volt, hogy milyen közvetlen hatása volt a rádióműsoroknak a népirtásban. Kb. 80 000-re teszik azoknak a haláleseteknek a számát, amit ez a rádióműsor és rádióműsor folyam okozott, aminek eredményeképpen egyébként a rádió alapító és az egyik műsorvezető életfogytiglani börtönbüntetést kapott, és még volt ott egy 32, egy 12 és egy 6 éves börtönbüntetés. Ezek nagyon-nagyon súlyos tételek. Tehát, hogy nagyon komolyan vette a Nemzetközi és Nemzeti Bíróság azt, hogy hogyan ítéli meg a rádió szerepét, és én azért örülök mindig, amikor ez eszembe jut, hogy, hogy miközben mi itt ülünk és egymással beszélgetünk, mégis milyen felelősségünk van abban, hogy mi hangzik el, kit nevezünk, nem tudom, kit illetünk.
3: Csótánynak, talán ott indult el, nem tudott volt az, hogy...
1: Inyenzi, az a kinyarvanda. Inyenzi, ezt használták.
3: És ez mit jelent?
1: Csótány.
2: Hát igen, ugye lássuk be, hogy az emberek dehumanizációja, a normalizálása, és az elhallgatása. Tehát azt hiszem, hogy igen, tehát a rádiónak, meg egyáltalán a tömegkommunikációnak, most már az internetes médiumoknak elképesztően fontos szerepe van abban, hogy mit mond ki, és mit hallgat el. Ugye tényleg... Ez nagyon fontos.
3: Hát ugye a dehumanizációt említed, ugye azt különösen fontos aláhúzni, hogy ez a legitimációnak a legelső eszköze, vagy a legfontosabb eszköze, hogyha nekem egy másik embert, aki ilyen becsületes jóra való, végzi a dolgát, fizeti az adót, szereti a gyerekeit és minden, ha egy olyat kéne agyoncsapnom, akkor nyilvánvalóan ez nekem konfliktust okozna belül, de ha kiderül róla, hogy de hát ez egy bunkó, az egy szarházi, és most sorolhatnám a jelzőket is, az viszont már nem férne bele itt a rádió kereteibe, de a lényeg az, hogyha dehumanizálom, megfosztom mindezektől, és degradálom, akkor tulajdonképpen már nem is egy másik embert, egy ugyanolyan érző lényt kell eltaposni, hanem csak egy csótányról van szó, tehát egy undorító csótányról, aki áttelelt.
2: Igen, és ugye, hogy visszakössem arra, amit az előbb, vagy nem rég említettem, ugye ez a biztonságosság érzet, ugye, ami jön nekünk ebből az alapbiológiai működésünkből, tehát ugye, hogyha az országosan fogható valóságból, tehát tényleg azért... Mi ugye abban a generációban tartozunk, aki már nagyon kritikus, vagy azt gondolja magáról legalábbis, hogy olyan kritikus, mert hát én ezt nem, akkor nem hiszem el. De mondjuk azért nem tudom, a nagymamám még, aki egyébként egy nagyon kritikusan gondolkodó valaki volt, de mondta, hogy akkor holnaptól megbüntetnek, ha csak hozzáér a kereked az áruvonalhoz, és akkor mondtam, hogy ez így ebben a formában biztos nem igaz, és akkor mondta, hogy de ebben mondták a rádióban, tehát és akkor ugye az egy ilyen, tehát akkor az úgy volt. És ezzel kapcsolatban, hogy akkor jön az információ, hogy morálisan tehát benne van egy düh, benne van egy akár ugye a történelmi, gazdasági helyzetedből származó fizikai és szellemi deprivációból fakadó érthető képesség az erőszakra, és még megkapod pluszban azt folyamatosan, nagyon közvetlenül, hogy amit te most készülnél tenni, vagy egyrészt megmondja, hogy ki a célja a te számodra jogosnak vélt agressziódnak, és ez egyébként, ez az agresszió találkozik a társadalom akaratával. Tehát nem csak, hogy megteheted, hanem kívánatos is, hogy megtegyen, amit meg kell tenned, akkor ez tényleg visszamentünk a csimpánz modellbe, és tényleg szabadjára engedi ezeket a dolgokat.
3: Ez egy kicsit olyan, mintha valami nagyon súlyos dolgot is magába foglalna, de javíts ki, és kérlek, pontosíts, ha tévedek, de hogy ez azt is jelenti, hogy aki mondjuk, tehát azok a csoportok, vagy azok, akik hosszú ideig mondjuk elnyomva voltak, tehát maguk is erőszak áldozatai voltak, ők egy fordulat bekövetkezte után, amikor ez a presszió fölöttük megszűnik, és normalizálódik a helyzet, ilyen értelemben, és most kérdezem, hogy könnyebben válnak maguk is egy ponton erőszaktevővé, ha oda kerül a helyzet?
2: Hát van egy tükrőkönyv, ami pont erről szól, amikor az áldozatok válnak elkövetővé, ez a címe, és sajnálatos módon ennél bonyolultabb. Tehát a rövid válasz az lehetne, hogy igen, de egy kicsit talán bonyolultabban megfogalmazva azt el kell mondani, hogy mivel a népírtás nem a semmiből érkezik. Tehát az antropológiai értelmezésben tényleg ugye a népírtás az egy folytonos, egy kontinuum. Tehát az ott van messze azelőtt, hogy kitörne a fizikai erőszak, és messze ott marad utána is. Tehát, hogy itt végig halad mellettünk. Ezért például Magyarországot tekintve, vagy Németországot tekintve nagyon fontos, hogy azért alapvetően, vagy csak mondjuk maradjunk Magyarországnál, az egy partikulárisabb kérdés, az ugye mondjuk megnézzük az Árvácskát, vagy elolvassuk, ne adj Isten. De mondjuk egyébként hozzá kell tennem, hogy azt a filmet etikailag már nem lehetne megcsinálni, szerencsére, de tehát az egy igazi trauma. Nem tudom, hogy minden, aki látszott, ez egy igaziból traumatizáló, de azt tényleg azt mondom, hogy ez egy tehát szinte dokumentumfilm, tehát azért fontos a brutalitásában az a film, mert ezt tényleg kell értenünk, hogy ez a tehát ez a magyar valóságot írja le, és azt a társadalmi közeget, amiből kiépültek azok az emberek, a 40-es években elkövetők lettek egyébként, és akkor igen, tehát azt tudom mondani, hogy minél depriváltabb egy társadalom, annál könnyebb egyébként pont a saját ugye elidegenedettségből, bántottságukból, áldozatiságukból sokkal egyszerűbb őket. Tehát azért lássuk be, hogy Ruandában is a fő, ez most trükkös, mert nem a fő elkövetők, hanem a fő gyilkosok, ugye, tehát akik effektíve a leginkább véressé tették a kezüket, azért alapvetően alacsony iskolázottságú emberek voltak, általában nagyon mély szegénységből és nagyon rossz anyagi és mentális körülmények között érkezve, ugye.
1: Hadd idézek valakit a chatről, azt írja Django, hogy ez a gondolat, hogy mi emberként igazán megpróbálhatnánk leküzdeni ezeket az ösztönös adottságokat, sokat megy a fejemben, írja ő. Szerintem megvan a képességünk egyébként a csimpánzoknak is, tehát a főemlősöknek van homloklebenye, csak nem tanultuk meg elég ügyesen használni.
2: Igen, igen, abszolút, igen, ez benne a csodálatos, hogy gondoljunk bele, hogy mondjuk a

0: adom, mert én magam azt gondolom jelen pillanatban, de ugye nyilván, mivel azért próbálok tudós lenni, a falszifikálhatóság, illetve benne van, tehát hogy minden pillanatban holnap olvasok, vagy kapok olyan információkat, hogy hajlandó vagyok revidiálni a téziseimet, tehát hogy ez nagyon fontos, tehát az a rugalmatlanság az nem tartozik a tudományos, tehát elég bajom, tehát ismerek olyan tudósokat, akik nagyon rugalmatlanok, és az elég baj általában. És tehát én most azt gondolnám, hogy ez már messze a merénylet, vagy halál, vagy nem tudom, baleset, tök mindegy, előtt megtörtént, és igazából pont ebbe illeszkedik be maga az elnöknek és a meggyilkolása, és ezt támasztja alá az is, hogy rögtön az elnök halála után az első erőszakhullám az egyébként nem egy ilyen őrült, ilyen nem tudom, zombi apokalipszis gyilkosság volt, hanem tényleg ilyen sebészi pontosságú eltávolítása az olyan hutu politikai és közéleti vezetőknek, akik nem támogatták volna. Tehát a moderál, tehát a centrista, vagy liberális, vagy ellenzéki, tehát akik nem mentek ezzel a nagyon extrém, szélsőséges, nacionalista és gyűlöletkeltő hutu narratívával, tehát az legeslegeső hullám ezeket az embereket söpörte ki, majd ezután, és nagyjából ezért idővel kerültek célkeresztbe azok a nemzetközi aktorok, nyugati újságírók, megmondó emberek, aktivisták, akik azt gondolhatták esetleg mondjuk a extrémisták, hogy az elkövető és szervezők és a főelkövetők, hogy veszélyeztetnék a folyamatot, és amikor ez így már biztonságban lezajlott, akkor nyílt ki ez a széleskörű ród, ugye ilyen úttorlaszos, és akkor utána már tényleg ez egy olyan szörnyű esemény sorrá kezd válni, ami tényleg így a pokol leírja. Tehát nem túlzás azt mondani, a pokol. Tehát tényleg azt kell gondolnunk, hogy amikor így a emberek vizionálnak a társam összeomlásáról ilyen zombi apokalipszisos filmekben, mert azért ne felejtsétek el, hogy a zombi apokalipszisos filmeket azért zabálja annyira az amerikai közélet, meg nem tudom, hogy a fogyasztói társadalom, meg egyébként az európai is, mert az nem zombi apokalipszis, de azok a zombik, azok mi vagyunk. Tehát különösen az amerikai filmekben azt jó, ha tudjátok, hogy mi kelet-közép-európai, közép-afrika, dél-afrikai, tehát hogy a zombik ezekben a filmekben azok mi vagyunk, akik itt nem Amerikából nézzük, és akik a túlélők, meg a fehér a felső középosztály, aki itt hirtelen ott
1: az amerikai felső középosztály.
0: Igen, és tehát ebben, tehát hogy tényleg, de hogy a ruandai összeomlás onnantól kezdve tényleg borzalmas volt, és egy orvos antropológus, akinek felejtettem most a nevét, egyébként nagyon jól kimutatta azt, hogy utána az elhúzódó elkövetésben az, hogy az úthálózatokon, úttorlaszokon centralizálódott az elkövetés, az egyébként még annyiban is kötődik a ruandai kozmológiának a mély struktúrájához, hogy a ruandai egészségelméletben, egészségkultuszban ott a keringési rendszer az középpontban áll, tehát az emberi test megtisztítása a keringési rendszer megtisztításán keresztül értelmezhető, tehát tulajdonképpen az úttorlaszokon az országnak a vérkeringéséből került tulajdonképpen kiszűrésre a káros anyag, és ez a másik oka, miért a rengeteg, tehát ugye nagyon sok tömegsír is van, sajnálatos módon, de egyébként meg a halottaknak egy jelentős részét nem is sikerült mondjuk úgy feltárni, vagy nem tudom megőrizni a testüket, mert az egy jellemző megoldás volt, hogy folyókba szórták a testeket, hogy a folyó kivigye a testeket az ország területéről, és akkor itt már tényleg ugye az elkövetésnek egy ilyen teljesen ilyen már ilyen pszichózis szintre futó szimbolikus részén vagyunk, ugye ez amikor tényleg így a skizofrén elkövető, amikor megöli az anyját, akkor bár nő az elkövető, de meg is erőszakolja az anyját közben a kezével, mert ugye ez a penetrációs ösztön a Freud ízében, tehát ebben az elkövetési pillanatban olyan erős, hogy nem tudja meg a tehát ebbe a pszichotikus állapotban nem tudja magát visszatartani.
2: Dr. Szabó Miklós, kulturális antropológus a vendégünk. Egy kis zene után visszatérünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Dr. Szabó Miklós kulturális antropológus a vendégünk. Te hogyan látod az európai hatalmak, az első német gyarmatosítók, majd a belgák szerepét ennek a helyzetnek a kialakulásában?
2: Én elképesztően fontosnak tartom az európai, nem tudom, jelenlétnek, tehát a bevonását, hogy ezt az értelmezésbe. Van is egy elképesztően jó könyv, aminek az a címe, hogy Justifying Genocide, ugye ez a nagyon egyszerűen, akkor folyamatik az a népítés igazolása, de ugye a justificationben van egy ilyen jogi elem is, nem tudom. És ugye ez az örmény népírtásról szól, és arról, hogy a nemzetközi közösség hogyan asszisztált, nézett más felé, fogalmazott meg nagyon enyhe kritikákat. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon fontos látnunk, hogy az örmény népírtás volt az első olyan népírtás, ami modern, ez most megint ilyen furá fog hangozni, de egy iparosított, modern, tehát hogy tényleg ez a modernitás kereték között alakult ki, ha nem veszük ide az amerikai benszülött indiánokkal szembeni atrocitásokat, de mondjuk a eurázsiai kontinensen maradom mondjuk ilyen, meg azért ugye mondjuk úgy, hogy ugye Amerika azért olyan speciális, mert bár ugye a keleti parton már egy iparosodott társadalomról beszélünk, de maga a népírtást, a modern népírtásnak nevezhető események nem Amerikák ezen a területén történtek meg, tehát ennyiből mondjuk, tehát az ottomán birodalom az egy kicsit jobb példa, amikor analógiákat nézzük, de ez egy másik műsor lenne, úgyhogy ne vesszünk el itt. Tehát én azt gondolom, hogy amit Lemkin szerint is modern népírtásnak lehet nevezni, ami tulajdonképpen és ide még ezt így aláhúznám, tehát ugye Lemkin úgy is fogalmazta meg magát a népírtást, hogy a genocidium az a megszállásnak az az új formája, ami lehetővé teszi azt, hogy megnyerjük a konfliktust, akkor is, hogyha elveszítjük a háborút. Tehát tulajdonképpen van egy olyan módszerünk, amit, hogyha végig tudunk futtatni, akkor mindegy, hogy mi lesz a harci cselekményeknek a végkimenetele, mert tulajdonképpen a konfliktust megnyertük. És ugye Srebrenica erre egy nagyon jó példa, ami bár tulajdonképpen a szerbek elveszítették a konfliktust, de a népírtást megnyerték, és ezért aztán... A háborút elvesztették, és a népírtást megnyerték, ha úgy veszük, és innentől kezdve Srebrenica a mai napig egy túlnyomó részt szerb város, ami tulajdonképpen elérte a célját. És visszatérve Afrikába, meg erre a területre, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy az európaiak egyrészt azt gondolom, hogy behozták a modernitást ezekre a területekre. A modernitáson keresztül behozták a saját struktúráikat, és kialakították azokat a folyamatokat, amik szükségszerűen vezettek ezekhez a modern típusú népírtásokhoz. Tehát én itt látok egy ilyen nem közvetlen, de mégis jelentős felelősséget, ami párosul a kizsákmányolás, kontroll, majd ennek a kontrollnak az eldobásával. Tehát azért, ha megnézzük ugye Afrika történetét, olyan mennyiségű ember és pénz került kiszivattyúzásra erről a kontinensről. Egyébként hozzá kell tenni, főleg, hogyha itt vagyunk Kelet-Afrikában, mind nyugati, mind keleti irányba, tehát hogy az arab világban sokkal hosszabb időn keresztül, de legalább annyi vagy sokkal több rabszolgát vittek el egyébként ugye a Kelet-Afrikából, az arab világban menő, és Indiában meg egyéb, tehát tulajdonképpen Ázsiába induló rabszolga hajókon, hogy ez tulajdonképpen egy folyamatos, nagyon erős nyomás volt Afrikán, ami meghatározta azt, hogy mit tud elérni. Tehát az nem túlzás szerintem, nem túlzás, meg nem ilyen szép elgő gondolat, hogy Afrikától tulajdonképpen folytatólagosan, de az elmúlt 300 évben biztos, hogy ellopták a jövőjét, és a mai napig ez történik.
1: Csak érdekességképpen, ugye nem tudom, hogy mi az igazság, azt tudom, hogy mit gondolnak a ruandaiak, és mit gondol a ruandai történetírás, de azt mondják, hogy a nagyon jól szervezett 11. századtól kezdve épített seregükkel egy olyan szabály volt ebben a Ruandának nevezett földrajzi halmazban, hogy a rabszolgakereskedők nem léphettek át a határon. És egyszer megtörtént, és akkor egyszer meggyilkolták őket, és akkor onnantól tudták, hogy ez egy ilyen szabály lesz, és ezért a ruandaiak nagyon büszkék, hogy tőlük nem vittek el rabszolgákat ebben az időszakban.
2: Igen, bár kétségtelenül segítségükre volt az is, hogy a nagy tavak területén volt kellő mennyiségű populáció, amit ugye ki tudott zsákmányolni, tehát mondjuk úgy, hogy az ellenállás, amit ki tudtak fejteni, az nagyobb volt, mint a profit ésség, tehát ugye nem tehát a rabszolga a kereskedben nem volt kellő mennyiségű kezdeményezőkészség arra, hogy ebbe emberi és anyagi erőforrást öljenek, de egyébként igaz, tehát hogy ez így van. És itt én azért most elő is ugranék azért a gyarmati részbe, tehát magának így a népírtásnak a körülményeit azért nagy mértékben befolyásolta azt, hogy itt vagyunk a II. Világháború után, és elkezdődik a leépítés a nagy gyarmatbirodalmaknak, még nem alakulnak ki, és ez nagyon fontos, ezt mindig elfelejtjük, hogy még nem alakulnak ki azok a nagy globális termelési viszonyok, amik értékessé tennék ezeket a perifériákat. Tehát mindig mondjuk, hogy hát tulajdonképpen milyen jó fejek voltak ezek a gyarmatbirodalmak, mert rájöttek a II. Világháború után, hogy ez nem kóser dolog, és akkor így elkezdték felszabadítani a saját társadalmi fejlődési útjukra ráállítani ezeket a társadalmakat, de azért itt elfelejtjük azt, hogy tulajdonképpen az az ilyen kiszervezett termelési viszonyrendszer, az éppen még egy ilyen bizonytalan helyzetben van, tehát most abban a pillanatban mondjuk egy kenyai vagy tanzániai vagy ruandai gyár komplexumnak a mondjuk megérőssége idézőjelben, az még nem teljesen egyértelmű. Tehát ez a feladás mögött azért én látok egyrészt egy olyan ilyen költséghatékonysági döntést is, hogy tulajdonképpen pont abban az időszakában voltunk a történelemnek, amikor hirtelen a gyarmati birodalmak fenntartása az nem pluszos volt egy rövid ideig, vagy nem feltétlenül volt egyértelműen pluszos, és ebből következik az, hogy nagyon magára is hagyták ezeket az országokat, vagy legalábbis különösen az ilyen kisebb országokat, mint Ruanda, Burundi, ahol bizonyos értelemben Uganda is, tehát ugye ezeket, tehát ahol mondjuk tényleg így nem relatív kisebb országok esetében, tényleg az volt, hogy így egy ilyen érdektelenségbe fulladt.
1: Meg nagyon nehezen elérhető országok.
2: Nem elérhetőek voltak, és ezért aztán ez az érdektelenség az nagyon is fontos szerintem, és aztán az az érdektelenség az elkövetést követően is fontos. Tehát tulajdonképpen ott a ruandai népírtásban valamennyi, tehát azért 90-es évekről beszélünk, a mediatizáltság miatt valamennyi nemzetközi figyelmet kap ez a népírtás. Aztán filmek is születnek, és akkor valamit azért mégiscsak így az Egyesült Nemzeteknek, a hollandoknak, nem tudom, németek, amerikai, valamit kell mondani. És akkor ugye ebbe jönnek bele az olyan, egyébként nem apologéta, én ezt nem nevezném nyersen apologéta, az olyan elemzések, amik kimutatták, hogy ha és amennyiben az Amerikai Egyesült Államok, vagyis a NATO, abban a pillanatban elindított volna egy katonai intervenciót, amikor egyértelművé vált, hogy itt tömeges fizikai erőszak fog történni Ruandában, akkor ezt kiszámolták, hogy 185 ezer embert lehetett volna megmenteni az összeáldozat körülból. Persze erre mondhatjuk azt, hogy hát aki egy embert megment, az egy világot megment, és ezt én így is gondolom egyébként, de ugyanakkor azt is kell értem, hogy ez tulajdonképpen megmagyarázza azt, hogy miért nem indultak el ilyen nagy katonai intervenciós folyamatok, hiszen annak a 185 ezer ember megmentésének lenne anyagi, emberi erőforrási, és ezáltal politikai következménye. És alapvetően a nyugati demokráciáknak van egy olyan nagyon rossz tulajdonságuk, és nem azért, most nem a demokráciák ellen beszélek, hogy van egy ilyen politikai váltugazdálkodás, ahol a retorika, az ideológia meg tud jelenni, és mondjuk Amerikában egyáltalán biztos, hogy 90-es években azt gondoltam mondjuk éppen az elnöki kabinet, hogy ők szeretnék ennek a következő választásnak úgy neki menni, hogy a republikánusok azzal támadnák őket, ugye ez a Clinton éra, igen, hogy ti, nem tudom, 20 fiunkat megöltétek, és tulajdonképpen mit nyertünk, és akkor mehet a vizsgáló bizottságra, hogy tulajdonképpen elégettetek 50 ezer milliárd csilliárd dollárt, nem tudom, meghalt mondjuk 150 amerikai fiú, és ehhez képest tulajdonképpen nem értetek el semmit, mert tulajdonképpen 10%-kal kevesebb ember halt meg, mint hogyha nem történt volna meg. És akkor ugye benne vagyunk ugye ebbe az ideológiai, politikai térfélben, ahol relativizálódnak a dolgok, ugye fake news-zá válnak a dolgok, nem tudom, amiben élünk, és akkor innentől kezdve sajnos tényleg arról van szó, hogy a nyugatnak a felelősség az továbbra is megvan. Tehát egyrészt kialakított a környezet, amiben ilyen módon tudtak megjelenni ezek a népirtások, valójában nem érezte azt, hogy neki feladata az tényleges intervenció, és utána az utókövetést is tulajdonképpen elengedte, és bizonyos értelemben azért is, Ruanda esetében egyértelműen mondhatjuk, azért is engedte el, mert a közvéleményben kockázatos lett volna az RPF-fel, tehát tulajdonképpen ugye az áldozatokat felszabadító, megmentő, a népirtást lezáró új tuci, bocsánat, etnokráciának a kritizálása és megrángatása. Mert azért azt így fontos tudnunk, hogy Ruandába sikerült megoldani azt, ami sikerült megoldani azt, amit Lázár János szeretett volna, ugye a norvég alapokkal, tehát Ruandában tulajdonképpen minden nemzetközi segély és jóvátételi alap, ami kimegy emberekhez, az megy a centrumba, a politikai centrumba, és onnan kerül kiosztásra.
1: Nagyon sokféleképpen izgalmas, amit mondasz, de még egy icipicit visszamennék időben, hogy te hogyan vélekedsz arról, hogy a ruandai történetírásban azt mondják, hogy a 30-as években a belga hatás méghozzá, hát ott a modern antropológiai eszközöket használták, és mérték az orrok nagyságát, meg a járomcsont nagyságát, és még azt sem mondom, hogy ezzel nagyon rosszat akartak, hanem megpróbálták valahogy elemezni, és megpróbálták az amúgy egynyelvű, és viszonylag egyfajú társadalmat ketté-három felé választani, talán leginkább a dividend impera elv alapján. Minden esetre fennmaradt az, hogy hogyan sorolták be akkoriban, és hogyan vezették be utána a személyigazolványba az, hogy ki tartozik a Hutu vagy a Tutsi csoporthoz.
2: Hát igen, ez tök jó, hogy behoztad, köszi. Egyrészt ugye tudunk keretes szerkezetével vagy visszaváltani, mert akkor beszélünk arról, hogy lett érdekes nekem az antropológia, és a német kor antropológiájáról kezdtem el beszélni. Az egyik ilyen ütős mondat az volt, amit olvastam, hogy a 80-as évek végén vagyunk, és nyugati antropológusként lengyel faluba megy valaki. És látja, hogy amikor mondják így az ő kísérői a helyieknek, hogy itt van egy antropológus, akkor így félnek az emberek a Lengyelország kis faluba. Tehát így az idős falubeliek arcán ilyen rettegés ül ki. Mert mint kiderült, a 30-as években, meg a 40-es években azt csinálták a német antropológusok, hogy járták a kelet-lengyelországi vidéket, és ott mindenfajta méréseket végeztek, és ez alapján árjának és szlávnak minősítettek embereket, ami ugye azt jelentett, hogy vagy az orosz frontra lehetett menni, hogyha árja voltál, vagy lehetett menni a kényszermunkatáborba, hogyha szláv voltál. És sajnálatos módon ugye nem felejtsük el, hogy ez az időszak, ugye a 30-as évek, a kora 20. század, amikor skandináv országokban egyébként embereket sterilizáltak azért, mert megmérték a koponyájukat, és azt mondták, hogy hát, hogy itt ilyen, hát valamilyen dankor, vagy valami gyanú előfordul, és akkor jobb ezt így megoldani a társadalom szempontjából. És igen, sajnos itt van az, hogy itt valóban ez a eugenika, a fajelmélet, az kőkeménye benne volt a gyarmattartásban, és az, hogy alapvetően életmódból származó dietetikai különbségek okán volt elkülönbözés fizikailag, fiziológiailag különböző emberek között, azt így a természeti sokféleséghez hasonlóan próbálták leírni és kategorizálni az emberek, a tudósok, nevezzük őket most így ilyen megengedőn, és ugye azt próbálták kialakítani, hogy hát tulajdonképpen a tuszik azok, akik magasabbak, kicsit világosabb a bőrük, tehát ők fejlettebbek, hiszen ők jobban hasonlítanak hozzánk, fejlettekhez.
1: Hozzánk és az általunk interpretált istenképhez.
2: Így pontosan, ami ugye megint ugye egy kicsit ilyen necces dolog, mert ugye hát én például tökre vagyok magas, tehát ugye így is lehet látni, hogy ugye, tehát én az ideális, nem tudom, területen így azért kevésbé, bár ugye egy csomó metrika alapján így jól mutatok papíron, de sajnálatos módon, tehát így a 10 századba is se kerülnék be, a Petőfi laktanyában nem lehetett volna beválogatni, szarul néztem volna ki a, nem tudom, avatáson. Tehát, hogy ugye ez van, és ez egy óriási felelősség kétségtelenül, és a fai gondolkodás, ugye ez egy külön műsor lenne, de a disszertációmban az egy külön fejezet volt, hogy a fai gondolkodásnak a története, az hogyan hat egyébként a népírtások, a modern népírtás kialakulására, és azt hiszem, hogy az tényleg, amikor arról beszélünk, hogy a megfoghatatlant megfoghatóvá tenni, abban a fai gondolkodás, amikor vélelmezett társadalmi konstrukciós különbségekhez bizonyosságot rendelünk a tudományos nyelvezeten belül, az egy iszonyatosan erős pillanat. Tehát amikor tényleg megértjük azt, vagy megérni, gondoljuk azt, hogy itt tényleg van valamilyen ilyen objektív dolog, ami különbséget tesz ember és ember között. És ugye a tényleges biológiáját nem látjuk, hogy tehát a pigmentáció az nem különbség ember és ember között valójában, biológiailag abszán, tényleg csak egy, hát olyan szinten különbség biológiailag ember és ember között a pigmentáció, hol már nem számít. Tehát, hogy ez, tehát ugye, illetve nagyon, ráadásul hozzá kell tennem, hogy társadalmilag ugye ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog. Van egy 50-es évben kiadott antirasszista amerikai könyv, a The Negro in 20th Century America, amiben egyébként pont olyan eseteket is gyűjtöttek a szerzők, amikor a fai hovatartozás bizonytalanságát lehetett meglátni. Például ugye azt gondolnak, hogy ki afrikai, amerikai és ki fehér, mondjuk különösen délen, ahol ez úgy igazán értenek. Ugye? Tehát ugye hogy az Egyesült Államok déli államaiban, ott ugye azt gondolnak, hogy ez bizonyos, és több eset is volt, ahol egyébként fehér embereket azzal vádoltak meg, hogy ők afrikai, amerikaiak, és utána bíróságon bizonyították ezek az emberek, hogy ők már pedig fehérek, és akkor rögtön ugye itt van ez a szín, és azt gondoljuk, hogy ez egy tuti dolog, és nem az.
1: Parancsolj, hallgató, de nagyon gyorsan mond.
2: Elvesztettük.
1: Hallgató. Elvesztettük. Hát igen, az idő.
2: Az idő,
1: mint faktor. Ez egy gyönyörű szép. Elvesztettük a hallgatót, és lejárt az időnk is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és én szeretném, hogyha máskor is eljönnél, mert rengeteg téma, altéma az nem került szóba.
2: Hello.
1: No? Hallgató?
3: Én vagyok, az előbb megszakadt.
2: Igen, szia.
1: Mondjad.
3: Azt a szót használtok gyakran, hogy faji. Most valami új szót kéne kitalálni, hogy örökre ez a faj dolog, ez az emberek fejéből eltűnjön. Tehát bármit lehet mondani, de azt, hogy faj, tehát őrszín, pigment, oké, mindent, rassz, mindent lehet mondani, de azt, hogy faji. Ez nekem nagyon rossz.
1: Abszolút értem. Bocs, nagyon fogy az időn. Köszönjük szépen, tök jó hozzászólás. Szevasz.
2: Igen, ugye ez csak annyit tisztítanék, hogy a fai gondolkodásról beszéltünk, ami ugye kritikai leírás, tehát ugye, és ugye hát azért én értem a szentimentet mögötte, de azért, tehát hogy itt nevén is kell nevezni azokat a dolgokat, amiket meg akarunk haladni. És egyébként nagyon szívesen visszajövök, mert egyébként pont a tanzániai zavargásokról, politikai erőszakról írok egy cikket, tehát ha leadom, akkor utána nagyon szívesen jövök, és akár azt is
4: meg lehetne még beszélni másféle
1: népírtásokról.
4: Többek között arról, hogy európaiak, nyugati emberek követtek el ilyet, illetve van egy olyan népírtás, ami népírtás, de nem tudunk róla.
1: Azért szeretnék elköszönni a hallgatóktól is tőletek, mert szeretném, hogyha a Blood for You című The Trousers dalt meghallgatnánk, okay. Amiben Miklós gitározik is.
2: De 2008-ban kikerültem az együttesből, de ebben valóban
1: gitározok.
2: Ez még
1: gitározok. A te dalod. Igen. Sziasztok, köszönöm, hogy itt voltál.

0: Halló, halló, sziasztok! Ez volt az Urban Mind. ...146. adása. Innen a Palotai stúdióból élőben. Hát olyan volt, amilyen a nyár, eklektikus. Jártunk a Vikingek földjén, és a műsor vége felé pedig hát nem tudtam kihagyni két eszi darab zenét, minek után október 3-án ők Magyarországra látogatnak, és úgynevezett DJ szettet prezentálnak. A műsor elején volt egy kakuktojás, minek utána 21 éves fiam elrángatott egy Koli koncertre, úgyhogy rákerült a radaromra, ez az előadó is. A Sodrás című csodálatos zenét hallottuk, ami a harmadik szám volt ebbe a műsorba. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok, meg ilyenek. Ja, és a szeptember az indián és a vénasszony az nem nyár, és sütőport meg vapét még mindig tudtok venni a Kakas környékén és a belvárosban. Hát, ha valakit érdekel. Sziasztok!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Szeptember végén jelenik meg Nádas Péter Most az Egyszer című utolsó könyve, olvastuk a litera.hu-n. Az augusztus 26-án 83 éves korában elhunyt író röpiratában felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A Most az Egyszer rövid, de fontos szöveg, amelyet a kiadó jellemez röpiratként. A leírás szerint Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A közös hallgatásnak nagyobb súlya van, és így aztán mégis beszél. Világ nagy kényszerképzetekről, hosszú a leltár. Beszél a globális felmelegedésről és az emberi biográfiák közel sem globális különbözőségéről. Arról a folyamatról, ahogy nyílik az olló és a globális szervezési elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel. A nagy összeütkezés után ott találja magát az olvasó a szerző fölös tudásának zsúfolt raktárában, ami olyan, mint a falusi kertek végében a sufni, ahol bármit megtalálsz, amit nem keresel, de semmit, amire szükséged lenne. Az Ausztrál Connect Sea portálon megjelent ismertető szerint svájci kutatók felfedeztek egy egyszerű módszert, amellyel a nagy tápértékű fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, könnyen emészthető keményítőket tartalmazó hüvelyesekből a húsokhoz és a halakhoz hasonló állagú, rostos textúrájú élelmiszer állítható elő, olvastuk a Kubiton. A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói húsos, rostos állagot produkáltak hüvelyesekből fagyasztási technológiával. Az előáztatás után 90 Celsius fokon 30 percig zselé-szerűvé főzött csicseri és zöldborsót, illetve babot és lencsét leturmixoltak, majd a masszákat három oldalról zárt szilikonformákba öntve lefagyasztották. Az eképpen irányított fagyasztás során az izomrostokhoz hasonlóan egymással nagyjából párhuzamos struktúrák a felolvasztás után is megmaradtak. A pürék víztartalmának változtatásával a kutatók a light tofutól a kemény trapistáig terjedő állagvariációkat hoztak létre ugyanazokból az alapanyagokból.
3: A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pony Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mély hazafias feladatok várnak a derék birkákra.
1: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Cexpo Ambient műsor. Én Papa vagyok, és a mai nap a Norájt kiadótól hallhattok majd zenéket. Ők egy javarészt, szerintem végig a műsor folyamán. Ők egy brüsszeli székhelyű javarészt, hát elég deep és mondhatni dark zenékkel, nagyon izgalmas zenékkel operálnak, úgymond. Technoidabb vonulat, tempóban a downtempós ilyen 105-110 BPM-től egészen a 140 felettiig, nagyon érdekes, hipnotik talán, meg nem is tudom milyen jelzőket szoktak írni így az albumok mellé. A mai nap viszont két válogatás albumról hallhattok zenéket, a Noration Mysteries 1 és 2-ről, ez mind a kettő egy dupla albumos válogatás, más-más előadóktól, az ambient-től, az egyéb elektronikán át a technoidabb dolgokig, nagyon izgalmas mind a kettő, úgyhogy ebből a két válogatásból hallhattok egy eklektikus szelekciót. Nagy valószínűséggel én is elmegyek majd ilyen négynegyedesebb irányba a műsor második felében. Úgyhogy jó hallgatózást, Norájt Records Brüsszelből.

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Lassan véget ér a Töxpon Ambient mai adása, ahol is egy válogatást hallhattatok a Norait Records brüsszeli székhelyű kiadó. Norait Records két válogatás albumáról, a válogatásoknak a válogatása. Mind a kettőnek az a címe, hogy Noration Mysteries 1-2. Az első 2019-ben, a második pedig 2021-ben jelent meg, és akkor gyorsan sorolom, hogy kiket játszottam róluk. Mindenféle stílusokban végül ténylegesen, mert 120 BPM alatt maradtam, maradt még a tarsolyban, majd legközelebb. Szóval sorrendben az előadók: Reflected, The Alchemical Theory, Foreign Material, Eidad Brema, még egy Foreign Material egy másik albumról, Sophus Forsberg, Bastia, Aluv, és végezetül, ami most szól, egy Foreston Stasis. Szóval ez volt a mai műsor. Norait kiadó köszi nekik a zenéket, valószínűleg hallhatok majd tőlük még ennél súlyosabb zenéket is valamelyik műsorban. Na de én köszönöm a figyelmet. Maradjatok velünk, én Papa voltam, mert hogy jön egy rövid hírek, aztán pedig az erőmű, további jó hallgatózást. Sziasztok, Tilos!

0: Attilos Rádió hírei következnek.
1: Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal, írta a Corriere della Serára hivatkozva a hvg.hu. A lap értesülései szerint a minisztérium jelenleg olyan helyszínt keres, ahol megfelelő módon tudnák tárolni és kiállítani a Scorsese archívumot. A 83 éves rendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik, és soha nem titkolta, hogy ezer szárral kötődik az olaszországi kultúrához és az olasz mozi történetéhez is. Az archívum az Oscar-díjas Scorsese teljes pályafutását felöleli, az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. Scorsese a forgatókönyv tervezeteinek egy részét korábban a Bolognai Mozi Történeti Múzeumnak ajánlotta fel. A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba.
2: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.

0: Sziasztok! Ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Mai témánk a vizuális környezetvédelem, meghívott vendégünk Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának elnöke. 215-37-73-as számon várjuk hívásaitokat. Szia, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, köszönöm a meghívást.
0: Gábor is csatlakozik hozzánk, ha minden igaz. Szia, Gábor! Remélem, hogy hamarosan itt leszel velünk.
2: Hello.
0: Hello, hello, szia.
2: Sziasztok, itt vagyok.
1: Szia.
0: A logisztikai mérnökként miért fordultál a marketing és a média világ felé? Ez hogy történt?
1: Hát ez egy nagyon, nagyon régi történet. A Műszaki Egyetem után én valóban logisztikai mérnökként dolgoztam néhány évig, és ez a néhány év ez elég volt arra, hogy rájöjjek, hogy ez nem biztos, hogy jó irány nekem. És akkoriban, ez ugye jó régen volt, akkoriban egy buzzword volt a marketinges, és akkor én elmentem a Külker főiskolára, elvégeztem, és utána már csak marketinges, illetve médiás pozícióban dolgoztam, először brand managerként sok helyen, aztán sajtó képviselőként, budapesti képviselőként egy vidéki napilapot értékesítettem itt Budapesten, és most már nagyon-nagyon régóta, több évtizede csak autofómos cégeknél dolgoztam.
0: Mondjuk azt így el tudom képzelni, hogy a logisztikai mérnöki feladatok miért nem vonzottak, de hogy egy picit, hogy mi az, ami vonzott a marketingben azon kívül, hogy ez egy buzzword volt, tehát hogy akkor ez így menő volt, tehát hogy mi az, ami benned, tehát hogy megtaláltad a hívást ebben?
1: Az egész magyar közélet, amiben éltünk, a megváltozás, a kereskedelmi csatornák bejövetele, a sajtó portfólió kiszélesedése, minden afelé vonzott, hogy ez egy olyan zsizsgés, amiben én szívesen részt vennék, és így igazából csak a divat vonzott be első körben.
0: Ugye a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vagy az elnöke, ez kit képvisel, és hogyan lettél az elnök?
1: Az MRS Autofom tagozata az egy évtizede jött létre. Volt egy, hát nem jogelődje, de volt egy korábbi szervezet, amelyik a közterületi reklámozással foglalkozó cégeket képviselte.
0: Tehát ez az Out of Home, ez a köztéri reklámozás.
1: Igen. Out of Home, köztéri reklámozás, minden olyan reklám, vagy minden olyan márka kommunikáció, amivel akkor találkozol, hogyha kilépsz a lakásod ajtaján, és éppen nem a telefonodat nézed. Ez tényleg minden lehet. Óriás plakát, City Light, reklámháló, járműreklám, de még akár a szórólapozás is ide tartozik.
2: Igazából erről a területről szerintem így el lehet mondani azt, hogy azért elég sokáig ilyen kicsit ilyen szabad piac volt, vagy ilyen, tehát hogy mindenhol megjelentek ezek a különböző autofom reklámok, és ezzel, hogy ez igazából bekerült az MRS-nél egy ilyen külön tagozatba, ez így egységesítette egy kicsit a piacot, és kapott is egy ilyen érdekképviseleti évet, ez így van, illetve engem az is érdekelne, hogy mondjuk, hogy annó, hogy fogadta maga az MRS, hogy egy ilyen külön tagozat létrejött.
1: Részben megerősítem, amit mondasz, részben meg egy kicsit ellent is mondok. Az MRS, mint ernyőszervezet, az mindenféleképpen nagyon fontos, és nagyon sok hozzáadott értékkel bír a tagozat életében, már csak szaktudás tekintetében is, hiszen az Out of Home, mint média csatorna, az a média tortából 9%-ot hasít ki, az MRS-en belül jó néhány olyan más médiacég, de ugyanígy a reklámozók és az ügynökségek is képviseltetik magukat, akiktől egyébként nagyon sokat lehet tanulni. Amivel vitatkozok, az, hogy tehát amit említettél, hogy volt egyfajta kaotikus helyzet, nem feltétlenül az MRS tett rendet, hanem inkább a törvényi szabályozás az, amelyik segített ebben. És az MRS, az Out of Home tagozata nem rendelkezik olyan felhatalmazással, hogy bármilyen egyébként a szabályokkal ellentétes piaci mozgást azt meg tudna akadályozni, vagy bármelyik tagozati taggal szemben mi fel tudnánk lépni, hogyha éppen illegális, vagy vélhetően illegális felületekkel is rendelkezik, mert egyébként ilyen is van. A második kérdést pedig elfelejtettem, mi volt a második kérdés.
2: Nem igazából valahogy azt, tehát, hogy ugye ez egy nagyon szerte ágazó dolog, tehát, hogyha mondjuk a tévéreklámra, vagy rádióreklámra gondolunk, akkor vagy a online hirdetésekre, akkor az viszonylag egyértelmű, és az outdoor az, amelyik egy ilyen sokkal nagyobb terület, mert abban benne van tényleg, amiket említettél, azon kívül igazából szerintem az elmúlt évtizedekben rengeteget fejlődött, és újabb és újabb technikák is bejöttek, tehát akár a billboardokat nézzük, akár mondjuk a különböző ilyen digitális megjelenéseket, és szóval egy sokkal igazából egy csomó szempontból izgalmasabb területnek látom én.
1: Igen, ez abszolút így van. Nagyon nagy mértékben bővült az a portfólió, amit a közterületi cégek kínálnak a hirdetőknek. Tehát hogyha a magától értetődő változásokat kihagyjuk, hiszen itt most méretben, formátumban azért tényleg nagyon sok minden elképzelhető. A digitalizáció az valóban most már 15 évvel ezelőtt elindult. Voltak még korábban próbálkozások, de azok nem voltak annyira sikeresek. Ennek is megvannak a szakmai okai. De körülbelül 15 évvel ezelőtt indult el az a cég. Egyet lehet ide sorolni, mint úttörő céget, amelyik elsősorban, vagy illetve akkor még kizárólag indoor helyszíneken elhelyezett digitális eszközöket, és akkor ez mindenféle módon tovább tudott fejlődni. Egyébként a digitális eszközök, ha már környezetvédelemről beszélünk, akkor lehet pro és kontra érvelni egyébként. Én a pro mellett állok, hiszen ezeknél a kijelzőknél nincs szükség arra, hogy plakátot gyártsunk, hogy ragasztóval fölragasztok valóban, amit utána ugye le kell szedni, és akkor ez mindenképpen szemétként végzi. Akik meg kontra, tehát valamit akarnak a digitális megoldások ellen mondani, hát ugye áramot fogyaszt, ebben a pillanatban lehet, hogy a szén alapú energia nagyobb arányban van abban az áramban, amit ezek a digitális kijelzőt fogyasztanak, de én biztos vagyok benne, hogy ez néhány éven belül hát minimum az ellenkezőjére fordul, és aztán előbb-utóbb ez már tehát környezetvédelmi szempontból is teljesen kiegyenlített lesz, amellett, hogy ezek a hirdetési felületek sokkal inkább tudnak időalapon, célcsoport alapon változó reklámokat megjeleníteni, és hogyha úgy tetszik, hogy most akkor a vizuális környezetszennyezést is ide soroljuk, akkor sokkal kevésbé tekinthetjük ezeket a felületeket ilyen szempontból károsnak.
2: Bocsánat, még egy gyors kérdésem lenne ez, hogyha már így behoztad ezt a vizuális környezetszennyezést, hogy nekem van egy olyan érzésem, és igazából itt majd nagy kérdés az, hogy vannak-e mérések erre, hogy ez tényleg így van-e, hogy mint hogyha az emberek így szeretnék utálni a kültéri reklámokat, miközben mondjuk a Piccadilly Circus-től elkezdve Times Square, köszönöm szépen, így van, vagy nem tudom én, Las Vegasnak a képéhez, és mindenhez hozzátartoznak ezek a nagy kültéri világító reklámok, és olyan, mint hogyha így igazából jellegzetes, fontos részei lennének a környezetünknek, akár csak bármilyen más világítás, vagy ilyen látható kép, de mint hogyha ez egy ilyen, mégis egy ilyen pária lenne, bocsánat, csak még egy fél gondolat, miközben ugye teljesen mindegy, hogy milyen médiát fogyasztunk, folyamatosan rádióban, tévében, online kapjuk a reklámokat. Ezt hogy látod?
1: Igen, igen. Hogy kezdjem nagyon-nagyon távolról, nem a barlangrajzoktól, de majdnem.
0: Helena Tolás.
1: Az első olyan berendezés, amelyik kifejezetten közteti reklámozásra szolgált, az 1854-ben találta fel egy német mérnök, és ez egy reklámoszlop volt, és ennek egyébként végtelenül egyszerű az eredete, hogy honnan jön ez az egész, hogy elindult az iparosodás, aminek következtében egy erős városi koncentráció, városiasodás kezdődött, és azok a termelők, illetve szolgáltatók, akik az árujukat szerették volna értékesíteni, azok a boltjaikra egyre nagyobb cégéreket raktak. És aztán ez a mérnök felismerte azt, hogy nem mindig, és nem csak ott helyszínen szeretnék ők ezeket publikálni, vagy megismertetni, becsalogatni a vásárlókat, hanem akár egy kicsivel arrébb, de mondjuk így vonzás körzetben. Most akkor ugrok egy nagyon nagyot, és ez a közteti reklámozásnak a lényege, és majd KKV-k szempontjából mindenképpen térjünk erre a témára vissza, csak még előbb válaszolni akarok, hogy a közterületről három dolgot lehet elmondani, az első kettő magától értetődik, kikerülhetetlen, igen, és kikapcsolhatatlan, de a harmadik az, hogy földrajzilag nagyon jól targetálható, és amikor arról beszélünk, hogy miért jó, meg miért gondoljuk azt, hogy kellenek a közterületi reklámok, akkor arra hadd mondjak egy olyan példát, hogy tehát ez egy teljesen magától értetődő, látjuk, nem feltétlenül érzékeljük, de a hasznunkra válik. Megnézzük, hogy júniusban hány olyan magyar KKV volt, és biztos, hogy magyar KKV, mert a 20 darab számnál kisebb kampányokat néztük, akik hirdették a vállalkozásukat, 2200 volt csak június hónapban, és ezek azok, akikkel lehet, hogy Budapesten esetleg kevésbé, de vidéken rendszeresen találkozunk, a helyi motel, a helyi műkörmös, a gyógyszertár, a masszőr, ipari alpinista, favágó hirdeti a saját szolgáltatását ezeken a felületeken. De az eredeti kérdésedre visszatérve, eleve egy kicsit divat utálni a reklámokat, és ahogy mondtad, egyébként minden reklámot, nem feltétlenül a plakátot. Amiért a plakátot, azt most kifejezetten jobban utálhatják az emberek, az elmúlt néhány év mocskolódó, gyűlöletkeltő propagandájának köszönhető, ami valóban tényleg elviselhetetlenül sok volt. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy jaj, nem, akkor az érthető. Az Out of Home tagozat augusztusban csinált a Závetsz Research Institute segítségével egy felmérést arra vonatkozóan, hogy egyébként de tényleg így van, a kereskedelmi reklámokat is utálják az emberek? És aztán kiderült, hogy nem. A gyűlöletkeltő propagandát elsöprő többség betiltaná. De még a politikai jellegű üzeneteket is 55% nem akarja látni az utcákon. De kereskedelmi jellegű üzeneteket az emberek 4/5 szívesen lát. De tovább megyek. Van egy visszatérő kutatási formula, ugye nem azt kérdezik meg, hogy milyen reklámot szeret ön, hanem milyen reklámot tart egyébként a legidegesítőbbnek. És míg 20 évvel ezelőtt a tévé műsorokat megszakító reklámokat tartották az emberek a legirritálóbbnak, mára ez megváltozott, a videókat és a podcastokat megszakító reklámok lettek a legidegesítőbbek. Egy dolog viszont nem változott 20 éve is, és most is ugyanúgy a köztéri reklámokat tartják a legkevésbé zavaró hatású médiumnak.
0: Úgy látszik, hogy a Tisza kormány nem feltétlenül, ezt, hogy miért mondom, erre mindjárt rátérni. Nem tudom, telefonáló itt vagy?
3: Sziasztok, Sándor vagyok.
0: Hello, csak szia!
3: Telefonáltam, hogy jelezem, hogy a Tilos Rádió minden reklám, És hogy azért elég jól megvan nélküle. És szerintem például a közszolgálatban nyugodtan lehetne ugyanezt a példát követni. Mert ha megnézitek például, ahogy az előbb a szakértő is mondta, hogy mennyire zavarja az embereket az, hogy videókat például megszakítanak reklámmal, nagyon sokan köztük én is hajlandóak is vagyunk fizetni azért, hogy ezt ne lássuk. Tehát én például el tudnék képzelni egy reklám nélküli világ. Tehát egyáltalán hiányozna se a Times Square, a reklám se az út mellől.
0: Abszolút, hát lehet, hogy nem a reklámszövetségnek az egyik elnöke fogja ezt. De én tudok ezzel menni, vannak is kísérletek, fogunk erről beszélni egyébként. Brazíliában van egy város, ahol próbáltak hasonlók, sőt, Franciaországban és Grenoble-ban beszélünk majd erről. Köszi szépen, hogy...
2: Csak egy fél gondolat ehhez, hogy szerintem az egy nagyon fontos dolog volt, amit a Tamás nem tudom melyik interjújában mondott, hogy igazából vegyük külön azt, hogy maga a platform, vagy maga a reklám a probléma, vagy a kreatív. És hogyha van egy izgalmas, vagy akár hasznos reklám, az igazából az egy fontos kommunikációs eszköz. Különben ez egy érdekes dolog, mert ugye mi is, mondjuk amikor a maraton van, akkor a Tilos is raki plakátokat, meg matricázunk, meg nem tudom, mit csinálunk, ez is egyfajta reklám. Meg hogyha mondjuk a 30-as éveknek a tényleg zseniális plakátjaira gondolunk, akkor az tök jó, de az egy másik dolog, amikor mondjuk a felcsavart hangerejű, teljesen debil, vagy nem tudom én, egy darab becsomagolt piros trapisa sajtot lefotózott stop fotó van, és odaír, vagy 399 forint. Szóval, hogy a kreatív és a felület az két külön dolog.
0: Hát igen, és úgy tűnik, hogy most térjünk is rá a mai beszélgetésünknek a fő témájára, ez a 2026-os 20. törvény, ugye ez egy júniusban elfogadott törvény, ami ezt a választói akaratot szerintem képviseli, vagy valósítja meg, azt, hogy azt majd beszélgessünk róla. Ugye, mely teljesen átalakítja a közterületi reklámpiacot, a jogszabály szerint a közterületen, vagy közterületről látható magánterületen reklám, főszabály szerint utcabútoron, tetőszerkezethez kapcsolódó reklámhordozón maradhat fenn. A feltételeknek nem megfelelő meglévő reklámeszközöket pedig nagyon rövid időn belül el kell bontani. Mit jelent ez, és mik a legfontosabb rendelkezései ennek a jogszabálynak, és milyen hatása van a reklám, ez out of home reklámiparra?
1: Erre is válaszok, két mondatban hadd térjek vissza arra, amit Gábor mondott, hogy a plakát vagy tábla. Ugye itt az nagyon fontos, hogy ami kikerül a plakátra, az valóban a kreatív, a reklám hordozó, az meg a tábla. Most az, hogy nálunk az egyik legfontosabb médiatípust óriás plakátnak hívják, ami egy tábla, az most így zárójelben azért hozzáteszem, egy kicsit a fogalom zavart nyilván ez erősíti, de hogy az az elmúlt években, hogyha az autónkban utazva meghallottunk egy stopsoros kampányt, akkor nem álltunk neki kalapáccsal szétverni a rádiót, amikor a tévében láttunk lemenni egy ugyanilyen hirdetést, nem dobtuk ki a készüléket az ablakon. Tehát a jelenlegi törvény az most azt csinálja, hogy hát nyilván feltételezhetően az elmúlt évek kampányai miatt, a kék plakátok miatt meg el akarja lehetetleníteni magát a médiatípus. Pedig ezeken a médiatípusokon, vagy ezeken, tehát óriás plakáton, City Lighton, egyébként olyan közhasznú, a közjót érintő kampányok is mennek többek között, és persze üdítőital is, meg gyorsétteremlánc is, tehát nem akarok álnaív lenni, de rengeteg olyan kampány, elég, hogyha az 1%-os kampányokra gondolunk, ha a kulturális kampányokra vonatkozunk. Egyébként a kulturális szektor, hát most fejből mondom, lehet, hogy nem pontos, de vagy második, vagy harmadik legnagyobb hirdető a közterületem. Tehát ezek egészen biztosan hiányoznának. Most, hogy egy kicsit közelebbi példát mondjak a mi mindennapjainkhoz. Velem biztos, hogy előfordul, de szerintem veletek is, hogy valamelyik fesztivál fellépő vagy headlinernek a plakátját megláttam, vagy a fesztiválnak a plakátját megláttam, és azzal szembesültem, hogy hoppá, akkor kellene jegyet venni rá, és utána kerestem rá a jegyértékesítés oldalra. Nem voltam egy folyamatos kutatásban, nem googliztam be azt, hogy akkor mikor jön ki, hanem ott értesültem ezekről. És egyébként ez, amit az előbb említettem, ez egy nagyon-nagyon fontos része a közterületi reklámozásnak, hogy tényleg a nagy világmárkák mellett a helyi KKV-kat is olyan módon tudja támogatni, tehát egyáltalán helyi gazdaságokat olyan módon tudja támogatni, hogy aki helyben hirdet, az nyilván ott helyben adja a termékét vagy a szolgáltatását, és ott helyben adózik. Ez egy ilyen körforgás, egy helyi KKV-kat multiplikátorszerűen erősítő körforgás. Vitatkoznék azzal, amit mondtál, hogy 2026-os törvény az a választói akaratot mutatná meg. Nyilván volt egy nagyon erős, egy felfokozott állapot azok ellen, a plakátok ellen, amik ezek az elviselhetetlen gyűlöletkeltő plakátok voltak. Emellé hagy mondjak két számot. Az elmúlt években az állami kommunikáció az a plakát állomány 20%-án volt jelen átlagosan. Idén márciusban minden harmadik plakáton már ilyen volt, hiszen értelemszerűen a választási kampány részeként ezek nagyobb számban kerültek ki. Hogy ezt érzékeli a politika, és erre szeretne lépni, az teljesen rendben van. És ebben a törvényben, ami egyébként a reklámeszközöket is szabályozza, a gyűlöletkeltő, uszító kampányokat is betiltja, ami teljesen oké. Okay.
0: Igen, erre gondoltam, tehát, hogy ez a választói akarat, legyen az, hogy gyerekek rettegnek. Nem, maga az, hogy ez tovább megy ugye a törvény, de erről fogunk még beszélni, ezért vagy itt, mert hogy ezen... Egyébként az, hogy az a média tanács hogy fogja eldönteni, hogy mi az, ami mehet, mi az, ami nem, az legyen az ő problémájuk, de hogy ami miatt mi most beszélünk, hogy ezen ez a törvény, és az a kormányrendelet, amit tegnap ismertetek meg, és a fővárosnak a rendelete is bőven túlmegy, úgyhogy beszéljünk kérlek erről, hogy milyen mértékben ment túl.
1: Megpróbálom először a jogszabályi háttért nagyon fölülről és nagyon vázlatosan ismertetni, hogy egy kicsit kontextusba tudjam helyezni. Júniusban
2: igen,
1: született...
2: Bocsánat, hogy belekotyogok, de hogy igen, nekem is ez a kérdésem, hogy egy kicsit szerintem induljunk egy kicsit távolabbról. Ugye volt egy 2023-as törvény, amelyik még fontos volt, ha jól tudom, illetve hát az Adornak mindig volt egy ilyen erős politikai érintettsége, itt a Simicska birodalom és a Fidesz harca között. Szóval, hogy ez már régóta egy ilyen véres terület, nem?
1: Igen. Jó, akkor még előrébbről kezdem. Valóban az Orbán Simicska háború hát következményeként voltak tulajdonos váltások is ezen a piacon. Még az általad említett, szerintem a magyar építési magyar építészetről szóló törvényre gondoltál, még előtte volt egy fontos pont, az úgynevezett plakát törvény, ez és a végrehajtási rendelete, ez 2017. május 28-a után megtiltotta mindenféle új reklámfelület kihelyezését. Majd erre vissza fogunk térni, mert ez a dátum, ez egy fontos időpont. Utána jött az építészeti törvény, és részben rendet, részben pedig átláthatóságot teremtett a felületek között. Nem utolsó sorban, amiatt, hogy rendelkezett egy úgynevezett reklámkataszter létrehozásáról, amelyik valóban létrejött, és 2014 óta rendelkezésre áll. Ez gyakorlatilag katalogizálja azokat a reklámfelületeket, amelyek Magyarországon vannak, hiszen ehhez, ebbe való bejelentkezéshez kötötte azt a tudomásul vételi eljárást és engedélyt, amin a jelenleg kint lévő felületek, illetve a felület tulajdonosok átestek. Ezek jellemzően 15 évre kapták meg ezeket az engedélyeket. Ezeket a jogszabályokat korlátozta már az a júniusban elfogadott törvény is, amelyiket nagyon rövid idő alatt szavazott meg az országgyűlés. Tehát ez egy jelentős restrikciót fogalmazott meg. Volt azonban benne, illetve van benne egy olyan tétel, ami egy egyéb kategóriára hivatkozik, amit nem definál a törvény, hanem a kormány rendelet hatáskörébe utalja, hogy ennek a tartalmát adja majd meg. Ez az a bizonyos kormány rendelet, amit tegnap délután ismertetett velünk szóban egyébként, írásban nem kaptuk meg, szóban a minisztérium. Még ide tartozik, hogy a törvény az önkormányzatok hatáskörébe utalta a helyi viszonyok és a helyi építészeti táji viszonyok alapján a helyi szabályozási rendeletek megalkotását, amiben egy kritérium van, hogy ez csak szigorúbb lehet, mint az országos szabályozás, azaz a törvény. Budapest egy fővárosi rendeletben még a törvénynél is jóval, jóval szigorúbb feltételeket szabott meg ebben a rendeletében. Ez egy a kihirdetéstől, tehát a tervezet megismertetésétől képest egy héttel később meg is szavazták, 5 nap volt a véleményezésre. Extrém rövid idő alatt ment ez végbe, ami nagyon-nagyon elszomorító.
2: Itt azért egy picit kiemelném különben, hogy ha jól emlékszem, vagy én végigolvastam annól a Tisza programot, tehát, hogy, és szerintem nem volt benne ilyesmi, és ehhez képest ez egy tényleg olyan, hogy egy 5 nap egy arra, hogy egy ilyen rendeletre reagáljatok, úgyhogy ennyi munkát és ennyi pénzt és ennyi céget érint, az nagyon kevés idő, hogy ez miért volt
1: nem szükséges. Tudjuk. Hát van egy tippünk, hogy azért, hogy minél gyorsabban megszavazzák. Én a fővárosi közgyűlés előtt felszólaltam, kaptam lehetőséget felszólalásra a szavazás napján. Én arra kértem a képviselőket, hogy ne szavazzák meg, hiszen nagyon sok szempontból jogsértők azok a feltételek, amiket megfogalmaztak. Itt konkrét tulajdonjogot, vállalkozáshoz való jogot sértenek. Maga az elfogadás sem volt jogszerű, hiszen egyébként a magyar közlönyben a törvény, amire hivatkozik, még nem jelent meg, de tehát így sorolhatnám még, talán nem is annyira, nem is ez a fontos, sokkal fontosabb az, hogy se a törvényhez, se a fővárosi rendelethez semmilyen hatástanulmány nem készült. Ezt most képzeljétek el azt, hogy egy ideális világban ez hogy történik. Felmérik azt, hogy mi az, ami valóban vizuális környezetszennyező, nem tudom, 15 plakát van egymás mellett egy sorban, hát igen, ez tényleg ez nem, nem,

0: ami tartható, ami azokra a cégekre vonatkozóan, amelyeket valamilyen szempontból elmarasztal, már olyan értelemben, hogy le kell bontani a bizonyos felületeit, hogy legyen ideje, és persze legyen pénze ezt az átalakítást megcsinálni. Ez egyáltalán nem történt meg, és ez tényleg a neres törvényalkotás idézi.
1: Hogy már csak az is, ahogy beadták ugye a jogszabályt, hogy egyéni
0: képviselőként
1: pont emiatt, hogy kizárják a társadalmi egyeztetést.
0: Társadalmi egyeztetés, a minisztérium széles körben, tehát hogy a minisztérium adta volna be, akkor széles körben kellett volna egyeztetni, így nem kellett egyeztetni. Ez tényleg számunkra megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan.
1: Beszéljünk kicsit a számokról, hogy ez így megfogható legyen. Ugye azt olvastam, hogy 15 ezer budapesti plakáthelyből akár 10 ezer is megszűnhet. Ez mit jelent? Tehát, hogy milyen gazdasági hatása van vállalkozásokra, munkahelyekre, ugye hát azok az emberek, akiket, vagy vállalkozások, akiket képviselsz, mi történik velük?
0: Amit a jelenlegi, tehát egy dolgot nem tudom, hogy kihangsúlyoztam-e, amit tegnap a minisztérium megismertetett velünk, tehát nem adta át, hiszen csak szóban tájékoztattak erről, az egy kormányrendelet tervezet volt, ennek most a pontos státuszát ebben az órában, ebben a percben még nem tudom megmondani. Ez a rendelet csomag, tehát a törvény, a kormányrendelet és a fővárosi rendelet együtt. Ez azt jelenti, hogy két olyan cég marad, akik egyébként piacvezetők voltak, akik talpon tudnak maradni, és az összes többi óriás plakátos cég az csődbe megy január 1-jével.
2: Ez a GC Deco és a Publimum?
0: Igen, őket.
1: Pontosan, igen, a G7 úgy fogalmazott, hogy a neres és külföldi cégek nyerhetnek óriás plakátok fővárosi eltüntetésén. Most is kérlek.
0: Azt mindenképpen le kell szögeznem, hogy a érdekképviseleti szer vagyunk, és ez a két cég is ugyanúgy a tagunk, tehát függetlenül a tulajdonosi háttértől én, illetve maga a tagozat minden céget képviselünk. Sokkal fontosabb az, hogy hány olyan cég van, amelyik nem tudja folytatni a vállalkozását. Több száz ilyen cég van. Vannak olyan cégek, akik az értékesítés a média piacon láthatatlanok maradnak, mert az ő felületállományuk az nem akkora, hogy saját maguk értékesítsék, hanem odaadják ezeket jellemzően a két nagy részvevőnek. Ilyenből tényleg több száz van. Ezeknek a ellehetetlenítése az teljesen egyértelműen perek százait fogja maga után vonni. Egy érdekességet hadd mondjak, nagyjából 10 évvel ezelőtt is volt egy hasonló törvény, ami ellehetetlenített néhány óriás plakátot, néhány céghez tartozó óriás plakátot. Most a pontos számot nem tudom. 8 év pereskedés után az Emberi Jogok Európai Bíróságán végül megnyerték a pert, 700 ezer eurós kártérítést kapott, ha jól emlékszem, 4 cég. Hogyha a darabszámokat és a cégek számát arányosítjuk, én nem vagyok jogász, tehát ez egy nagyon, nagyon erős közelítés, de ha ezt csak arányosítjuk, akkor 45 milliárd forint kártérítés jön ki. Hogyha ez 8 év múlva az államnak kell kifizetnie, az minden adófizetőnek 5000 forintjába fog kerülni. Mármint ma járom.
1: De azért azt gondolom, hogy ez csak az átgondolatlanság, hogy ezek a cégek, amit értem, hogy képviselsz, de hát nem gondolom, hogy a Tisza többségű parlament a neres cégeket szeretné helyzetbe hozni.
2: Azért egy dolgot, bocsánat, szerintem azt érdemes, vagy lehet, hogy én vagyok túlságosan ilyen összeesküvés elmélet hívő, de hogy...
1: Nem mindjárt kiderül.
2: Ja nem, azt már mindenki tudja. De hogy azért...

0: Ugye ez azt is jelenti, hogy mondjuk Budapesten felértékelődnek azok a reklámhelyek, amik megmaradnak, amikben legalábbis egy részében ugye a főváros is, mint 25%-os tulajdonos benne van. A másik pedig az, hogy közben pedig, ha jól tudom, akkor most éppen pályáztatnak, vagy pályázatot írtak ki arra, hogy újabb megállókat építsenek, és ugye a megálló építés az nem tartozik ebbe a körbe, tehát azt ugyanúgy föl lehet ilyen habos-babosra húzni, ami szerintem például mondjuk, ami Jászai Mari téren volt, nem tudom, az borzalom volt egy-két hónapig nemrég. Tehát, hogy ettől nem lesz kevesebb lehet, hogy kevesebb lesz a reklám, de koncentrálódik és felértékelődik a reklámhelyeknek az értéke.
1: Igen, több részkérdés volt abban, amit mondtál. Azt, hogy van-e olyan cég, amit helyzetbe akar hozni a törvényhozás, nyilván nincsen, de ennek a jelenlegi jogszabályrendszernek van egy ilyen hatása, hogy ez a két piacvezető cég maradt talpon, ami nem baj, az sokkal nagyobb baj, hogy a többi meg teljesen ellehetetlenül. A főváros egy olyan cégben tulajdonos, amelyik jellemzően inkább földfelszín alatti felületeket értékesít. Egyébként itt van egy egészen érdekes, hát furcsaság mondjuk így. A főváros nem érezte fontosnak azt, hogy hatástanulmányt készítsen a piac, hát körülbelül kétharmadának kinyírása kapcsán. Azt viszont, amiben tulajdonuk van, ez a metró földfelszín alatti felületeit, a BKV járatok külső reklámfelületeit és belső reklámfelületeit jelenti, azzal kapcsolatos hatástanulmány elkészítésére megbízták Karácsony Gergely főpolgármester urat. Én itt nem látom az összefüggést. Tehát, hogyha az egyikhez úgy érzik, hogy szükség van hatástanulmányra, akkor a másiknál hogy nem lehet. Tovább megyek. Ha a megállókban lévő plakátok megmaradnak, sőt, nem csak megmaradnak, de ahogy Gábor említetted, a darabszámuk növekedni fog. Én az említett fővárosi közgyűlésen én úgy hallottam, hogy 800 új megállóba szeretnének telepíteni ilyen utasvárókat, és egyenként két reklámfelületet engedélyeznének ezekben, azaz 1600 új felület telepítésén gondolkoznak, miközben az a problémájuk, hogy a közterületi reklám vizuálisan környezetszennyező. Ebben sem látok logikát. Ha rendbe akarjuk tenni a várost, és ezt nagyon fontos, lehet, hogy már az elején ki kellett volna hangsúlyoznom, hogy mi maximálisan egyetértünk azzal, hogy a rendezés szükséges. Akár a rossz állapotban lévő felületek tekintetében, akár a teljes darabszám tekintetében egyébként indokolt a rendezés, de nem úgy, hogy semmilyen hatástanulmány nem készül erről. Tehát, hogy gondoljatok bele, a országos szinten 20-21 ezer ember érintett ezzel a törvénnyel kapcsolatos hatások miatt. Nem mondom azt, hogy mindegyik elveszti a munkáját, sokan közülük egyébként igen, de a kapcsolódó iparágak, tehát a nyomdák, a kreatív ipar, a kihelyezők, de akár azok a magánemberek, akik a hátsó kertben lehetővé tették, hogy egy óriás plakátot valaki oda telepítsen, és ezért bérleti díjat kapnak, valamilyen szinten ebben érintett lesz. Ha rendezni akarjuk ezt, muszáj ezekkel is foglalkozni, muszáj a gazdasági hatásokkal foglalkozni, hogy mekkora adókiesés lesz a gazdaságnak, hogyha a piac egy része eltűnik. Ez egy több mint 37 milliárdos piac. Csak az adók és illetékek, azok 18-19 milliárd forintot jelentenek. Ez arányosan csökken, tehát hogyha csökken a piac, akkor ennyivel kevesebb bevétel lesz az államháztartásnak. Ez nyilvánvalóan hiányozni fog, mint ahogy az önkormányzatoknak is hiányozni fognak a bevételek. Egyébként furcsa mód, én erre visszajelzést kaptam fővárostól, ők a saját bevallásuk szerint nincsen semmilyen bevételük, ez egyszerűen nem így van. Hát csak a BKV-n keresztül 1 milliárd forint bevételük van, ami lehet, hogy a BKV 200 milliárdos költségvetésében csak 0,5%, de pont 1 milliárddal több, mint hogyha ez kiesik. A rendezés nem történhet meg úgy, hogy bizonyos reklámeszközökre azt mondjuk, hogy az nem jó, az vizuálisan környezetszennyező. Ezen kapásból felmerül a kérdés, hogy jó, de a másik miért nem? Vagy hogy akkor miért ez, tehát valakinek ez nem tetszik? Ez úgy, hogy felépítek egy házat, és hogyha valakinek nem tetszik, akkor le kell bontanom? Még egy gondolat, ami nagyon furcsa. Tehát az országos rendezést célzó jogszabály, tehát a törvény, az úgy rendelkezik, azt említettem, hogy az önkormányzatok jogkörébe utalja a helyi rendelkezések meghozását. Voltak informális megbeszéléseink vidéki önkormányzatokkal. Ők ellentétben a fővárosi önkormányzattal sokkal inkább abban gondolkoznak, hogy megteremtsék a városkép, az önkormányzat bevétele, és a hirdetők, a helyi és a nemzetközi hirdetők igényeinek a kiszolgálását. Tehát, hogy megfelelően szabályozott körülmények között, de lehetőséget adjanak a közterületi hirdetések megmaradására. Ebből ők bevételhez jutnak, és erre a bevételre nekik szükségük van. A tegnap ismertetett kormányrendelet paradox módon azt a lehetőséget, hogy az önkormányzatoknak átadja azt a jogkört, hogy ők maguk döntsék el, hogy mi legyen, ezt a végtelenségig leszűkíti. Tehát valójában, mint az okos lány Mátyás királlyal, tehát hogy adott is, meg tulajdonképpen nem is, mert annyira szigorú a törvény, amin a helyi önkormányzati rendelet csak szigorítani tud, hogy az gyakorlatilag már a nullát közelíti eleve, tehát gyakorlatilag el lehetetleníti az önkormányzatok bevételét. Szerintem ez sincs átgondolva.
2: Ugye egy... Nem lehet azt mondani, hogy nem vagytok aktívak, tehát, hogy még amikor a jogszabálytervezet volt, akkor nyílt levelet írtatok ugye a Vitézinek, mindenféle fórumon felszólaltatok, és most egy kampányt, egy közterületi reklámok, a közjóért kampányt indítottatok. Kérlek, erről is mesélj, meg arról is, hogy milyen eszközeitek vannak, többek között lehetett arról hallani, vagy hát nyilatkoztat, hogy peres útra terelitek a fővárossal a rendelet miatt, tehát hogy milyen eszközeitek vannak, és milyen reményeitek vannak ebben a harcban.
1: Saját kampányunk... A saját kampányunkkal arra akartuk felhívni a figyelmet, ami mindenkinek a fejében ott van, csak vagy nem foglalkozik vele, vagy nem tudja felidézni, hogy mindannyian láttunk a mai nap olyan közterületi hirdetést, ami számunkra releváns. Lehet, hogy csak egy triggerként működik, lehet, hogy csak arra szolgál, hogy majd, amikor hazaérek, és eszembe jut, akkor rákeresek, de rengeteg információ van kint az utcán, ezeket elraktározza az agyunk, így működik a közterület. Van rengeteg olyan, amelyik teljesen irreleváns, ezekkel meg nem foglalkozunk. Vannak olyanok, amik bosszantóak, vagy tényleg olyan, amit nem szívesen lát az ember, ezektől a plakátoktól szabadultunk meg, hiszen tényleg a törvény ezt explicite betiltotta. Három Három dolgot sorolt, vagy háromféle kreatív volt a kampányunkban. Az egyik arra hívta föl a figyelmet, hogy sokszor találkozhatunk olyan hirdetéssel az 1%-os adógyűjtés időszakában, ami felhívja a figyelmünket olyan jó dolgok számunkra ingyenes támogatására, ami azok számára, akiket támogattunk, nagyon-nagyon sokat jelentenek. Ők ezzel a törvénnyel és a rendeletekkel kifejezetten rosszul járnak. A második kreatív arra hívta föl a figyelmet, hogy olyan kulturális események, olyan kultúrához kapcsolódó plakátok is ellehetetlenülnek, amiből tényleg nagyon sok van, lehet, hogy ezzel nem szembesülünk, de egyébként ez is azt támasztja alá, hogy ezek a plakátok minket nem zavarnak. Egyáltalán nem zavarnak. És a harmadik pedig az gyakorlatilag a hát tényleg az, hogy hova fordulhatunk, hogyha valamilyen segítségnyújtásra van szükségünk. Ezzel sem feltétlenül biztos, hogy találkozunk, illetve erre sem találkozunk, csak nem biztos, hogy emlékszünk rá, de hogy egyik, a top 5-ben benne van az a szektor, amelyik a különböző tájékoztatást szolgálja, tehát most mondok egy példát, és ez elsősorban digitális felületen képzelhető el, hogy forgalomterelés van egy bizonyos útszakaszon. Ezek azok az információk, amik a mindennapi életünkhöz hozzáadnak. De nem akarok tényleg álszent lenni. Én azt gondolom, hogy az is hozzátesz az életünkhöz, hogyha arról értesülünk, hogy egy új cukormentes verziója kijött a legjobb, illetve a kedvenc üdítőnknek. Tehát ez sem ördögtől való. A hallgató, a betelefonáló a hallgató agályait értem. Én azt gondolom, hogy a reklámmentes világ az sokkal, de sokkal többbe kerülne mindannyiunknak, és az a kérdés, hogy ezt ki tudjuk-e, meg ki akarjuk-e fizetni. A második kérdésedre, a fővárosi rendeletet, igen, ezt több helyen is megtámadtuk, igen, az ombudsmannál is többek között, így van.
2: És tehát akkor azt ki lehet jelenteni, hogyha nincs módosítás, vagy nincs valamilyen visszalépés ebből, akkor azért itt tömeges csődök lesznek ezeknél a cégeknél.
1: Ezt ki lehet jelenteni. 2017. január 1-től.
2: Nem, 27.
1: Bocsánat, 27. január 1-től. Lesznek olyan cégek, amelyek csődbe mennek, és lehet, hogy lesz jó néhány olyan, amelyik csak bevételkieséssel szolgál, de ezek inkább azok, amik, hát illetve nem, bocsánat, az indoor cégeket nem érint, nem itt csődök lesznek.
0: Nekem az lenne a kérdésem, hogy nemzetközi példákból miket láttok. Az már több helyen előjött ugye a bécsi példa, szerintem az is érdekes lehet, de hogy hogyan lehet valahogy úgy megoldani, hogy igazából ne is legyen zavaró, de azért maga az információ, tehát hogy mint felület az megmaradjon, de mégis valahogy egy ilyen szerves vagy elfogadható része, vagy ilyen, hát ezek ilyen nagyon nehéz megfogalmazások, de tehát hogy valahogy egy ilyen jól együtt tudjunk élni az outdoor reklámokkal. Ezekről vannak-e ilyen jó nemzetközi példák?
1: Kezdeném akkor, amit említettél, hiszen nagyon gyakran hasonlítjuk követendő példaként Ausztriát, vagy akár Bécset-Budapest vonatkozásában. Az a helyzet, hogy amikor a politikusok arról beszélnek, hogy a régiós nagyvárosokban mennyivel rendezettebb a plakátpiac, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy darabszámra is kevesebb, vagy darabszámra kevesebb, mint Magyarországon, vagy akár Budapesten. Bécs példájánál maradva, Bécsben az összes reklámfelület száma az több mint egyharmaddal több, mint Budapesten, mégis valóban igaz, hogyha kimegyünk, sokkal rendezettebbnek tűnik. Egész egyszerűen azért, mert alkottak egy olyan jogszabályt, amelyik segített abban, hogy rendet teremtsenek, bizonyos zónákba csak bizonyos felületeket, vagy akár semmilyen felületet ne engedjenek be, más helyeken más felülettípusokat engedélyeznek, és ez egy rendezettebb, mindenki által elfogadott városképet jelent, nagyon-nagyon sok bevételt jelentve egyébként Bécs városának. Itt mondok egy extrém példát, gyakran ezt szoktam mondani, hogy a Stephansdomon is egyébként a felújítás kapcsán építési reklámháló van, de hogy egy másik példát mondjak, a Milánói Dómon is a felújítás kapcsán egy építési reklámháló van, sőt, egy digitális kijelző is van. Ugye ez a legjobb példája annak, hogy együtt tud élni a városképi cél, a bevételek és a reklámozók, tehát a városi bevételek és a reklámozók érdekei. Amit még kérdeztél, hogy milyen alapon képzelhető a szabályozás. Ez a fajta nevezzük zónázásnak, amit az előbb mondtam, ez arra szolgál, hogy bizonyos város, tehát településképi övezetekben engedjünk, illetve megtiltsunk akár felülettípusokat, akár darabszám szerint, akár nagyság szerint korlátozzunk. Az előbb említett példánál, a milánói példánál a teljes háló felületének egyébként nagy része, hát így ránézésre nem tudtam megállapítani, az a készülő székesegyháznak a képét, a ceruzarajzos képét mutatta, és csak egy részén volt reklám. A reklám hálók szabályozásánál ez egy bevett szokás, hiszen építési hálót mindenképpen föl kell rakni a porvédelem miatt, az, hogy az ott zölden, jellemzően zölden ott lengedezik, azt szerintem legalább, vagy illetve sokkal jobban vizuálisan környezetszennyező, mint hogyha van rajta valami, ráadásul bevételt teremt a fővárosnak is, illetve a településnek is, meg az építetőnek is. Hasonló rendezés.
2: Itt azért volt ezzel visszaélés, tehát azért nagyon sokszor használták ezt úgy, hogy nem valós felújítás volt, hanem tehát, hogy például ennek itt a szabályozás szükségességét, itt azért ezt közbevetném, hogy azért azt megtiltanám, hogy egy kamu állványt felraknak és úgy hirdetnek.
1: Mindjárt visszatérünk erre, csak még egy dolgot hogy mondjak, hogy még akár a reklám sűrűséget is lehet szabályozni, és azzal is lehet a vizuális környezetszennyezést enyhíteni. Kiraknak-e olyan helyre reklámhálót, ahol nincsen felújítás? Jelen pillanatban Budapesten a hálók 99,9%-a az nem kapcsolódik felújításhoz. Miért? Azért, mert a jelenlegi szabályozás, most még szeptemberben, a jelenlegi szabályozás ezt megengedi, és ezek a helyszínek is használatba vételi engedélyt kaptak ezekre. Ez több 10 milliós bevételt jelent ezeknek a házaknak. Ugye az, amikor arról beszélünk, hogy felújítás, akkor nagyon sokszor összekötjük, hogy jó reklámál akkor legyen, hogyha a homlokzatot újítják föl. De mi van akkor, hogyha egy adott társasháznak egyébként rendben van a homlokzata, de nincs liftje, de van mozgássérült, vagy idősek a házban, akinek arra van szüksége. Ez a hálós cégek által biztosított bevétel, ez rengeteg ilyen problémát old meg. Igazságos ez egyébként? Nem feltétlenül, mert a mellékutcában lévő házak egészen biztosan nem jutnak ehhez hozzá, de hát ilyen az élet. A forgalmas utak mentén látható házaknak egyébként a homlokzatai is megszépülnek és megújulnak ezáltal. Abban teljesen igazad van, hogy ezzel volt visszaélés. De hogyha nincs egy jó szabályozás, és amellé nincs egy olyan rendszer, amivel ki lehet kényszeríteni ennek a szabályozásnak a betartását, akkor az ezt eredményezi. A kettő csak együttműködik.
2: Bauer Tamással beszélgettünk, lejárt a munkaidőnk.
0: A munkaidőnk lejárt. Bocsánat, csak egy fél gondolatot még hagyd mondjak ehhez, hogy szerintem itt pont ez a lényeg, hogy például mondjuk ezeknél az épülethálóknál, ugye egy csomóan arra használjuk, és azért van kint, hogy abból legyen a háznak pénze arra, hogy mondjuk felújítsa akár a liftet, akár bármi más, mert hogy nincsen pénzük. Tehát ugye ennek van egy szociális vonzata is ennek az egésznek, és én pont ezért gondolom azt, hogyha adnak 3 napot, 2 napot, 5 napot, ennél sokkal bonyolultabb és nehezebb kérdés szerintem ennek a megtárgyalása, meg kitalálni azt, hogy akkor miben szeretnénk együtt élni.
2: Így van. Köszi szépen Bauer Tamásnak és a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának elnökének is. Köszönöm, hogy itt
1: köszönöm
2: volt,
1: és aztán
2: beszéltük. 2 hét múlva gyertek újra, itt leszünk a Tilosan, addig is persze hallgassátok a Tilost. Köszi, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal, írta a Corriere della Serára hivatkozva a hvg.hu. A lap értesülései szerint a minisztérium jelenleg olyan helyszínt keres, ahol megfelelő módon tudnák tárolni és kiállítani a Scorsese archívumot. A 83 éves rendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik, és soha nem titkolta, hogy ezer szárral kötődik az olaszországi kultúrához és az olasz mozi történetéhez is. Az archívum az Oscar-díjas Scorsese teljes pályafutását felöleli az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. Scorsese a forgatókönyv tervezeteinek egy részét korábban a Bolognai Mozi Történeti Múzeumnak ajánlotta fel.
2: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Francisco-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe, közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballasztartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: Szép jó napot kívánok, ez itt a Tilos Rádióban, a Szappanopera helyett. Szegedi Laca, DJ Szappanoperátor. 17 óra, 10 perc van, és 18.30-ig itt mindenféle aktualitásról fogunk beszélni. Legelőször egy pécsi rendezvényről, aminek a csúcsa majd ugye szombaton következik el, de már múlt héten szombaton elindult ez a fesztivál. Azért vagyok ilyen bonyolult módon fogalmazó, mert nem szeretem kiejteni a Diverse You Network.
1: Igen, network.
0: Igen. Nek a...
1: Hát van, aki Diverse-nek ejti.
0: Freedom több mindent of hallottam the Identitás. Szóval a szabad identitásról szóló pécsi rendezvénysorozat, és mikor úgy végignéztem a történetét, akkor kiderül, hogy ez még csak a hatodik.
1: Igen.
0: Nekem úgy tűnt, már hogy már régebb óta van, de közben rájöttem, hogy maga a fesztivál az régebb óta van, csak a pécsi Pride
1: felvonulás,
0: a felvonulás a hatodik, igen, tehát nem a rendezvénysorozat, hanem maga a felvonulás lesz most a hatodik. Úgyhogy maga a fesztivál, ez a rendezvénysorozat, ez jóval régebb.
1: Más dolgokat is rendeznek, szerveznek, mert ugye roma kisebbségi ügyekkel is foglalkoznak, egyenlőséggel, oktatási programokkal is, úgy tudom.
0: Tehát így van, tehát mindenféle egyéb kisebbségi ügyekkel is foglalkoznak, és ez tiszteletreméltó. Annak idején többször beszéltünk azzal a Buzás Hábel Gézával, aki ugye az idén a háttérdíjat kapta
1: így
0: meg.
1: Van, így van, el is mondtuk akkor.
0: Mert hogy az ő élete kicsit felfordult azután, hogy a Pécsi Pride szervezőjeként a rendőrség, illetve az ügyészség eljárást indított ellene, és így tovább. Tehát, hogy ez egy nagy vállalás volt a részéről, mert ő egyébként kutató, szociális munkás, mindenféle kisebbségi ügyekben benne volt, és rendezte ezt a...
1: Az elejétől kezdve ő rendezte.
0: Mindenféle eseménysorozatot. És amikor a Pride-ot elkezdte, tehát elkezdett sokkal nyíltabban meleg ügyekkel is foglalkozni, hát bizony egyre nehezebb volt az élete, és ugye ennek a eljárásnak a következménye volt, hogy a munkahelyét is elveszítette. És ez nagyon nem volt szimpatikus nekünk, és akkor itt most a királyi többest használtam, és nagyon fontos, hogy nem hagyta abba, és csinálja, és most...
1: Sőt, azt mondta egy interjúban, hogy többször is elvesztette munkahelyét talán.
0: Igen, nem, tehát többször. Nem egyszerű a kisebbségi lét, illetve a kisebbségi jogok képviselete, ez sajnos egyértelmű. Beszéljünk egy picit a programokról, mert hogy ha minden igaz, akkor már még ma is, tehát amik már elmúltak, azokat én nem nagyon fogom
1: emlegetni. Hát szombaton nyitották, ugye nyilván már lezajlott jó pár program.
0: Így van, viszont még ma, ha minden igaz, van két olyan program is, ami elérhető még ma este. Az egyik, az egy Macskás e vagy élő szerepjáték a másságról. Ezt lehet, hogy már nem nagyon lehet elérni, mert ugye ez 17 órától 18.30-ig tart, tehát már elkezdődött, viszont 19 órától 20.30-ig a Büszkeség színpadján a Vasfüggönytől a Szivárványig címmel a Szabad Kikötőben lesz egy előadás rendezvény arról, hogy hogyan vált az Eurovízió az LMBTQ közösség egyik fontos ünnepévé és az ellenállás színterévé. Az előadás 7 évtized történetén keresztül mutatja be a queer identitások és történetek megjelenését, a kódolt üzenetektől a botrányokon át az első nyíltan meleg győztesekig, és mindezt egy drag előadó művész performance-a zárja, és ha minden igaz, egy másik papíron van az, hogy ki tartja ezt az előadást a Eurovízió dalfesztiváljáról. Őt, ha minden igaz, a szimpóziumból ismerjük, Rigó,
1: Kata.
0: Ragó, nem?
1: Nem, nem Kata.
0: Nem. Valahová pedig fölírtam, és bocsánat, hogy nem találom meg a nevét, bepótoljuk, hogyha megtalálom.
1: De ő lesz a belépő művész?
0: Nem, hanem a szimpóziumban volt ilyen aktivista, és már ott volt egy ilyen előadás, amire majdnem elmentem, de aztán mégsem, és akkor ez az előadás hangzik el most. Aztán holnap szabadkikötő még 21-től egy ilyen Fiesta Balkán és Rainbow Edition Show, tehát különböző magyar queer DJ, kolumbiai magyar queer DJ páros latin-balkán fúziója ad különleges ritmusok találkozásával mindenféle előadást, ami lajlott már Bogotától Bukarestig, latin és balkán queer ikonok dalaival és klasszikus Pride himnuszokkal fűszerezve. Ez ma lesz, 21 órától.
1: És Pécsett a Király utca 64-ben, hogy valaki a budapesti szabadkikötővel keverje, csak ez a helynek a neve.
0: Ez a pécsi szabadkikötő,
1: igen,
0: így
1: van. Nincs víz, csak szabad és kikötő, és ki lehet kötni egy jó koncertre, eseményre.
0: Így van, csütörtökön lesz egyenlő bánásmód, egyenlő bánásmód műhely a TASZ szervezésében, délután, ugyanabban az időpontban plakát és transzparens készítő műhely a nappali nevezetű helyen a Király utcában, szintén Pécsett. Aztán pénteken emberi jogi agóra, ez egy nagy konferencia, 30 év után merre tart a roma önkormányzatiság, ez lesz a fő téma, de szerintem ott is megjelenik a meleg téma, és ismeri meg minket élmény alapú foglalkozások 16 órától 17:30-ig. Ez az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány szervezésében. Ez egy hihetetlenül fontos dolog. Én még mindig rá tudok csodálkozni, hogy még mindig beszélni kell erről, még mindig. És igen, rá kell jönnöm, hogy igen, még mindig állandóan beszélni kell erről.
1: A romák hátrányos helyzetéről.
0: A romák hátrányos helyzetéről, az életükről, igen. Mert hogy itt élnek velünk, és mégse ismerjük
1: oktatásban
0: őket.
1: Oktatásban gyerekek.
0: És ugyanez főleg, érvényes igen. A meleg ügyekre is, igen. Hiszen mi viszonylag jól ismerjük magunkat, meg az életünket, de közben elég sokszor tapasztalom, hogy hát nem, akik nem nagyon érintettek ebben a dologban, ők nem nagyon ismerik a meleg világot.
1: Emlékszel, pedig... hogy mások sok évvel ezelőtt a Budapest Pride-ből se jöttek roma szervezetek, mi is elmentünk sokszor a roma a jogi tüntetésekre.
0: Igen, szervezeti szinten ez megvan, és teljesen rendben van. Én a hétköznapokban
1: igen.
0: Tehát ezért fontos az élő könyvtárban, hogy vannak LMBTQ-i közösséghez tartozó könyvek, emberek, akik erről beszélnek, és ugyanúgy romákról is kell beszélni, meg kell ismertetni ezt a kultúrát. Aztán szeptember 11-én, ez pénteken lesz, hívés STI szűrés, azaz a szexuálisan
1: terjedő betegségekről
0: szűrő. Szűrés, ez a bázis addiktológiai szolgálatnak a szervezésében van.
1: Ez a helyi,
0: pozitív
1: helyi
0: szemmel
1: lehet,
0: és a
1: igen.
0: Háttér is besegít, és ez a Király utca 21-ben van. 17-től 19 óráig, aztán 17-től 21:30-ig pécsi szivárványos délután hangolódjunk együtt a Pécsi Pride-ra az Amnesty-vel és barátaikkal. Ez a Reggeli nevű helyen, szintén Király utca 23-25.
1: Minden a Király utcában van a leghosszabb.
0: Gondolom, ismerős
1: Pécset.
0: Ez a hely.
1: Igen.
0: És ugyanitt...
1: Ettem egy-két hamburgert ott, mikor járogattam.
0: A reggeliben szintén 21 órától 21:30-ig a Pride Kórus Budapest koncertje.
1: Turnéra megy a Budapesti Pride Kórus.
0: Igen, aztán még pénteken szintén van Pécset sem vagy egyedül, transz és nem bináris találkozó. Ezt a Prizma közösség szervezés, a helyszínt, és ez is jellemző, hogy nem kiírták a programba, hanem azt is, hogy a helyszínt a jelenkezőkkel később közöljük. Tehát, hogyha...
1: Hát ez egy biztonsági, igen. Apróság. Ami fontos, nagyon fontos.
0: Közben... Igen, és akkor van még egy a budapesti Bálint Ház szervezésében, az Apolló moziban egy Efrat Tilma nevű, transz nevű aktivista története az 1960-as évektől napjainkig, hogy az alatt a 75 év egy élet kiterjesztése, vagy egy élet a kirekesztés, a trauma és az önazonosság útján, miközben Efrat 75 évesen is kiáll a helyért, és az LMBT közösségért magyar felirattal, ez egy izraeli alkotás, és akkor szombaton 13 órától Pride felvonulás, aztán pedig a...
1: Nyilván záróbuli.
0: Záróbuli, nem, a felvonulás után a pécsi Pride civil faluban 4-től 7-ig lehet ismerkedni a különféle meleg és egyéb kisebbségi közösségekkel, és utána pedig van a Freedom Party, a hivatalos pécsi Pride after party. És ez a Király utcában, de nem a...
1: Na, micsoda meglepetés.
0: Nem, ez a Király rendezvényházban van, tehát nem a 23, hanem hát a 11 szám alatt.
1: Férőhely is kell azért a így
0: tánchoz. Van. Tehát egy úgy tűnik, hogy igen gazdag programsorozatnak lehetnek a részesei azok, akik ott vannak.
1: Közben talózgattam, mert ezért jó ketten műsort készíteni, mert az ember vadászgathat addig a neten, meg a itt-ott, amíg a másik ember dolgozik és szaval éppen. Köszönjük szépen, hogy végigmondtad. Írta a pécsaktuál.hu, mert jó pár nappal ezelőtt, hogy milyen terveik vannak a Gézáiknak ehhez. Tehát meg volt célozva egy 300 ezer forintos, már magához a Pride szükséges költség adományozása, az már 100 ezerre itt teljesült, és ilyen körülbelül az egész rendezvényre ilyen 1,3 milliót szeretnének majd gyűjteni, tehát nyilván ott a megfelelő helyeken, stb. Csak azért ez sem ingyen működik, tehát helyeket kell bérelni, stb. Nyilván a aktivisták mindenki ingyen dolgozik benne természetesen, ahogy lenni szokott, de hát mentőt, kocsit, mentőszolgáltatást bérelni kell, toj-toj vécéket, ugye nem is egyet ilyen nagy rendezvényre. Csak hát azért igen. Vannak ilyen. És hát átadták
0: Idén kivételesen 3 ember kapta meg a társadalmi diverzitásért.
1: Így van. Jött. Diversity Networknek a díjait, mondjam?
0: Mondom én, mert hogy
1: van pluszod is hozzá.
0: Így van, igen. De az elsőt, akit ugye mindannyian ismerünk, a tilos hallgatói is szerintem, mármint a Szappanopera helyettet.
1: Hangját is, a munkásságát is valószínűleg.
0: Van. Takács Mária, dokumentumfilm rendező, videó, újságíró és LMBTQ aktivista, több mint 25 éve dolgozik a magyarországi leszbikus és tágabb LMBT közösség láthatóságáért, történeteinek megőrzéséért és a társadalmi elfogadásért. Külföldi tartózkodása miatt nem tudott személyesen jelen lenni, ezért az elismerést a nevében pályatársa Timár Magdi Cilin vette át Buzás Hábel Gézától.
1: Hát Cilin is minden produkcióban jelen van, vagy dramaturg, vagy igen.
0: Vagy szereplő.
1: Igen.
0: Hát igen. Szóval, hogyha egyszer hazajön Amerikából, mert hogy Takács Mari most éppen Amerikában tölt viszonylag hosszabb időt, akkor biztos, hogy megpróbáljuk beszervezni, de hogy elmondja, hogy ott milyennek, vagy onnan milyennek látszik.
1: Igen.
0: Ez a
1: meg kell biget látott tapasztalt nyilván.
0: Így van.
1: A helyi közösségben.
0: Aztán Békési Andrea, szociálpolitikus, aki több mint 25 éve dolgozik a legszegényebb, elsősorban a roma közösségek társadalmi egyenlőségért, a Gilvánfán végzett hosszú távú közösségi munkájáért, többek között ezért kapta meg ezt a díjat, és neki a Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke adta át. Oh. Kőszegi Krisztián roma származású, és ez ennek jelentősége van, azért kellett
1: abszolút
0: ide létenni. És a harmadik kitüntetett Csovcsics Erika pedagógus, szociológus és oktatási szakember, több évtizede dolgozik a roma és hátrányos helyzetű gyermekek oktatási esélyegyenlőségért, a Gandhi Gimnázium egykori igazgatójaként, egykori oktatóként és civil szakemberként.
1: Egyetemi oktatóként, bocsánat, csak
0: igen.
1: Félreolvastad te is.
0: Mit olvastam?
1: Egykori oktató,
0: egykori.
1: Szóval lehet, hogy aktív Erika. Tehát...
0: Egyetemi oktató, de a Gandhi Gimnázium egykori oktatója, de. Tehát az is helyes lett volna, de
1: igen.
0: Így pontos.
1: Hát
0: egyetemi
1: tudtam,
0: oktatóként
1: igen.
0: És civil szakemberként generációk életére volt hatása. Az elismerést a Társadalmi Diverzitásért díj első kitüntetettje dr. Híves Varga Aranka adta át számára. Csovcsics Erikát én még egyetemista korából ismerek, egy jó barátnője, évfolyamtársa, Csörsz Klári nemrég halt meg, és az ő baráti köréhez tartozott, úgyhogy ha ilyen Klárit érintő családi és ilyen közösségi rendezvények voltak, akkor mindig összefutottunk Erikával. Többek között én még a Gandhi Gimnáziumban is jártam műsort készíteni, és egyszer csak láttam, hogy ja, Erika, hogy te vagy az? Ja, igen, jó, és akkor gyorsan azonosítottuk egymást, és most is Klári egyik fiának az esküvőjén voltunk néhány hete, ott találkoztunk, és mindig örömmel találkozunk, mert egyszerűen néha vannak emberek, akik úgy megmaradnak egymásnak, akkor is, hogyha évekig nem beszélnek, na ő pont ilyen.
1: És hát mind a ketten kisebbségi ügyekben dolgoztok.
0: Igen, de mondjuk ilyenkor nem a kisebbségi ügyekről.
1: Igen, persze.
0: Szoktunk beszélgetni,
1: ne dolgozzunk már ilyenkor.
0: Mi történik, ilyen. Hogy történik, és így tovább. Hát ennyit a Pécsi Pride-ról. Ahogy itt a műsor előtt beszélgettünk, az kiderült számomra, hogy te sem mégy, meg én sem megyek. Ezt minden évben megígérjük, hogyha tudunk, akkor elmegyünk.
1: Igen, igen, és az időjárás is elmez túlvészes, mert nagyon nagy kánikula sem lesz.
0: Igen, de...
1: Úgyhogy mindenképp ajánljuk.
0: Egyikünk se tud elmenni, de remélem, hogy találkozunk majd valaki, vagy két hét múlva tudunk beszélni olyas valakivel, akivel,
1: igen,
0: aki el tudja
1: igen,
0: mondani, hogy majd. És most milyen volt.
1: Hát Intercity jár Budapestről talán egy vagy két óránként, tehát abszolút megdobható.
0: Hát gondolom, vannak idején a háttéri szervezet ilyen külön buszt, meg ilyenek, most nem tudom, hogy...
1: Nem láttam, hogy megjelent volna. Lezárult ezeknek a korszaka most már, én azt vettem észre, de lehet, nem tudom, ránézek közben, hogy zenélgetünk, meg megyünk tovább a műsor folyamban.
0: Jó,
1: vannak
0: akkor.
1: Azért jó híjeink is most, rossz is van, értve?
0: Nem.
1: Vegyes, mint mindig.
0: Meglátjuk. És akkor a jó hírek, meg szép hírek után a Vidám Tomvéd.
1: Csetfalunk ilyen telefonszámú szintén.
0: 215 37 73.

0: pécsi jogi hír, bírósági hír az is, hogy több éves, több hónapos nyomozás után vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy helyi férfi ellen, aki egy LMBTQ rendezvény szervezőjét bántalmazta, még a tavasszal közölte a vádhatóság az MTI-vel szerdán. A Baranya vármegyei főügyészség közleményében azt írta, hogy az inzultus májusban egy pécsi szórakozóján történt, ahol az ittas állapotban lévő vádlott a nemi identitásuk miatt sértő kifejezésekkel illette és inzultált az ott fellépőket és az eseményen résztvevőket. Az épület előtt szóváltásba keveredett a rendezvény szervezőjével, ezt látva a szervező egyik ismerőse távozásra szólította föl a férfit, aki a neki hátat fordító áldozat tehát hátulról megrúgta. A kiérkező rendőrök igazoltatták a támadót, aki a hatósági fellépés közben is tovább sértegette a rendezvény résztvevőit. A férfi erőszakos magatartása kifejezetten a rendezvény résztvevő közösség tagja ellen irányult. Az ügyészség a közösség tagja elleni bántalmazással elkövetett erőszak miatt állítja bíróság elé majd az elkövetőt. A támadó akár 5 évet is kaphat.
1: Pont.
0: 6 hónap alatt lezajlott ez
1: a. Ez így legyen, nem jelen

0: testébe és energiájába került bizonyos adatok elérése. Ez is annyira jellemző volt erre az országra. És hogy talán reményteljes a dolog, hogy itt nemrég olvastam, nem hallgattam végig, a miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint egy Telex podcast beszélgetésben arról szólt, hogy a házassági egyenlőség mennyire fontos, és hogy az örökbefogadásnál is az a fontos, hogy a gyerek jó helyre kerüljön, és ne pedig az, hogy milyen nemű személyek fogadják örökbe. Ez tehát egy minisztertől elég nyílt beszéd. Nem jellemző nagyon a politikusokra, hogy ennyire nyíltan kiállnak valami mellett. Mindig olyan bonyolultan és értelmezhetően, vagy általában szeretnek inkább úgy fogalmazni, mert hogy bármikor azt mondhatják nekik, hogy ajjáj, ez nem úgy lesz, mint ahogy te gondolod. És ez azért is fontos, mert most már a meleg közösség is kezd egy kicsit türelmetlen lenni, tehát mi azért, hogy elég békésen vártunk idáig, hogy hát azért jó lenne már, hogyha jogszabályok is változnának. Például a Hang nevű ilyen szerveződés,
1: mozgalom,
0: kampányt indított arról, hogy az azonos nemű párok is örökbe fogadhassanak, és itt már ez több hete elindult, és több mint 30 ezer ember fejezte ki támogatását a petíció aláírásával. A budapesti melegaktivistákkal közösen Gergely Verával és Hennel Évával interjúk készültek, amelyekből többek között kiderül az is, hogy szerintük a társadalomnak hogyan kellene kezelni a szivárvány családokat. Vera egyébként évek óta aktívan és nyíltan kiáll a szivárvány családok jogaiért, Éva pedig közel 3 évig volt a szivárvány családokért alapítvány programvezetője. Meg lehet nézni, még mindig lehet csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Kicsit erre is reflektált Ruf Bálint mondása. Nem tartom valószínűnek, hogy mondjuk 25-ször megnézte ez a Hangnak ezt a petícióját, mert itt vannak videók is, és ez alapján döntött. Tehát nem gondolom, hogy direkt módon ennek a akciónak a követ, de hogy ez az akció is hozzájárult ahhoz, hogy történjen már valami, hiszen a 33. paragrafus is, amit ugye a COVID ideje alatt egy ilyen
1: saláta törvényben
0: egyik napról a másikra benyújtottak, elfogadtak, és onnantól kezdve a transz emberek jogai olyan mértékben csorbultak, hogy annak ilyen európai jogi következményei is vannak, tehát eljutottak már a döntésig, hogy közölték, hogy ezt meg kell változtatni, de még mindig nem változott meg. Mint ahogy nem változott meg a úgynevezett gyermekvédelmi törvény sem, nem helyezték hatályon kívül, tehát elvileg mindig fóliázni kellene a bizonyos könyveket. Persze tudjuk, hogy ez már nem így van, meg most már nem kell tartani
1: tehát
0: attól, hogy...
1: a törvény betűjében is módosítani kell.
0: Igen, előbb-utóbb kéne. Ugyanez a Budapest Pride felvonulás ellehetetlenítését megengedő jogszabály ugyanúgy még érvényben van, tehát magyarul...
1: És ez a Pécs Pride kapcsán is, mert nincs olyan törvény, hogy csak Budapeste, egy-egy önkormányzat hozott a saját kerületére rendeleteket, de ez egy országos törvény, nincs
0: így van,
1: más törvény. Tehát...
0: Ezért azért úgy jó lenne, én nagyon szeriden mondom, én, mint a Tilos Rádió Tótum Faktum, azaz műsorkészítője, önkéntes műsorkészítője, remélem a kormány összes tagja ilyenkor állandóan minket hallgat,
1: igen,
0: vagy nem,
1: jó, hogy az
0: inkább nem. Szóval kéne most már cselekedni is, vagy igen, olyan gesztusokat,
1: igen, kis lépéseket tenni.
0: Ez egy nagyon jó gesztus volt a Ruf Bálint miniszter úrtól, hogy valami ilyesmit mondott, de ettől még a jogszabályok változatlanul úgy vannak, és hát bár

0: Ugye éppen a pécsi garázdasági eset bizonyítja, hogy a világ megváltozott,
1: Igen.
0: csak a jogszabályoknak is kéne követni lassan a
1: Meg a
0: változtatásokat, mert
1: kettéosztó, gyűlöletkeltő Fidesz politika 16 év alatt ugye azért oda tette, a fölbátorítja azokat a személyiségeket, akik ebben találják a gyűlöletük tárgyát meg ugye ellenünk, illetve mások ellen. Miközben megtaláltam a YouTube-on beszélgetések Gergely Verával és Hennel, nem írja ki teljesen, bocsánat, címmel lehet megtalálni. Tehát ezt a pici blokkokba, kis rész videó blokkokba van osztva egy 8-10 darab.
0: igen, és hogyha jól rémlik nekem, néhány nap múlva a háttér is indít egy ilyen beszélgetés sorozatot, amit szintén el lehet majd érni, vagy lehet, hogy már
1: Ismertettük már, igen, a transzneműséggel kapcsolatban egyéni történeteket
0: így van.
1: várnak, és azt
0: Tehát
1: az alapja.
0: nem csak a hang indított, hanem most már a háttér is. Tehát láthatóan elkezdett mozogni a közigazgatás átszervezését kérő, kívánó, követelő, elváró, ki kiválaszthat ízlése szerint megfelelő jelzőt. Szóval elindult, valami elindult. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor ér véget, és akkor valami egészen más fog következni.
1: Még hozzácsatolnám a háttér oldalra fölérve, hogy 2 év pereskedés után kapta meg a családi pótlékot, csak most egy szivárvány család, ez szeptember elsőjei hír. Tehát 2 évig vártak az őket megillető családi pótlékra, és hát
0: Igen.
1: pereskedni kellett 3 gyermek után járó összeget. Nem óhajtották kiutalni nekik 2 éven
0: Igen,
1: át.
0: aztán van az a másik, amelyik arról szól, hogy a háttér egyszerűen arra volt kíváncsi, adatokra, konkrét adatokra, hogy vajon hány ember kérte hivatalosan a nemének a megváltoztatását, és hát kiderült, hogy néhány száz emberről van szó, és hogy hány ember kapta meg egy adott időszakban, plusz még a törvény életbe lépésekor ugye volt egy kiskapu, ami azt jelentette, hogy akik addig beadták a kérelmet, azokét el kellett bírálni, és csak úgy bírálhatták el, hogy elfogadják, de onnantól kezdve a hivatalok nem fogadtak be kérelmeket, és innentől kezdve teljesen ellehetetlenült a transznemű embereknek, vagy a transz embereknek a hivatalos elismerése.
1: Igen, beszéltünk is egy olyan párral, vagy valamelyik, nem is tudom, ahol az egyik a két transz hölgy, az egyik tagja még pont megkapta, a másiknak meg már nem voltak hajlandók
0: És
1: módosítani
0: viszont
1: a
0: a
1: női
0: törvény meg
1: népszavazatait.
0: úgy alakult, hogy ők összeházasodhattak
1: Igen.
0: hivatalosan
1: Igen.
0: a régi törvény alapján. Bonyolult az élet, és egy másik ilyen hátteres sikertörténet arról szól, hogy egy azonos nemű párnak saját és örökbefogadó egy gyerekeik közös örökbefogadását akadályozta nagyon sokáig a hatóság, és több éves hercehurca húzavona után végül is sikerült egy olyan jogi konstrukciót kialakítani, hogy örökbefogadhatták az összes gyereket, akit akartak, tehát egy nagy család jött létre hivatalosan, miközben gyakorlatilag családként éltek már évek óta együtt
1: Szóval
0: a
1: talán valami 9 gyermekről
0: azonos
1: van szó.
0: nevű, tehát
1: Ez egy
0: két
1: nagy
0: férfi
1: vállalás
0: és
1: és
0: az
1: nagy
0: összes többi
1: tisztelet.
0: gyerek.
1: Nagy, és ugye nem nevelő szülők, hanem rendes örökbefogadó
0: Így
1: szülők. Azért
0: van.
1: más az egy foglalkozás, ugye a nevelő szülőség díjazás jár érte, meg egy nyilván valamilyen alapszintű képzés is jár, de reméljük. Aztán transzegészség alapot is indít a háttér. A közösség fenntartott pénzalapot hoz létre, hogy segítséget nyújtson azoknak a rászoruló transznemű embereknek, akik anyagi okokból nehezen vagy egyáltalán nem férnek hozzá a számukra szükséges egészségügyi ellátásokhoz. Ebből az alapból szakvélemények, hormonterápiához kapcsolódó receptfelírás és gyógyszerek költségeire lehet támogatást igényelni majd. A háttér.hu oldalán olvasható
0: Így
1: részletesen,
0: van,
1: elég hosszú
0: évi
1: cikk,
0: 50
1: de
0: ezer
1: jó.
0: forintig kaphat bárki, bárint, hogy olyan személy, aki transzügyekben, az egészségügyben megéli a hátrányokat.
1: Igen, és nyilván mert... nem teheti meg, hogy ezeket megfizesse.
0: Így van, tehát, hogy, és erre lehet, tehát gyűjt pénzt a szerveződés, lehet adományozni ebbe az alapba, mert hogy mindennek ára van.
1: Igen, a megvalósítás pénzbe kerül, meg a folyamatos fönntartás. És ma már lezárjuk azt, de még 13-áig lehet jelentkezni, ugye ma 9-e van, hogy így van, szeptember 9, a háttér lelki segély és információs szolgálat képzésére. Tehát aki úgy gondolja, az a háttérpótú segíts másokon címmel megtalálja a kis jelentkezési ívet, és ott egy személyes interjú után elbírálják, hogy ebbe az évfolyamba bekerül, vagy nem. Ahogy kémeim nem jelentették, de rákérdeztem, sikeres a jelentkezés az idén is. De hát ugye, mivel hullanak is ki emberek az interjúkon, ezért érdemes a végéig még jelentkezni, mert lehet, hogy pont arra az alanyra esik arra jelentkezőre választás, hogy ő alkalmas.
0: No, elérkeztünk a szappanapara helyett körülbelül feléig, vagy már el is haladtuk.
1: Igen.
0: Fura zene fog következni,
1: jaj,
0: és ezt majd indokoljuk, hogy miért. Úgy jó, fura zene, hogy nem egészen az én sajátos zenei. Tehát, hogyha otthon én eszembe jut valami zenét hallgatna, akkor nem biztos, hogy ezt hallgatom. Nem azért, mert nem jó, hanem mert nem az én
1: más
0: világom.
1: Mint a világod.

0: Tehát az előadó, akit az imént hallottunk, Divine volt, és az ő zenekara. Divine amerikai színész, énekes, ugye 1945-ben született, és 12 évesen Baltimore-ba költözött a családjával, ahol az iskolában sokszor gúnyolták kövérsége és nőies viselkedése miatt.
1: Ez mindvégig megmaradt.
0: Az iskola elvégzése után fodrászként dolgozott, de ő inkább színészként szeretett volna élni, és gyerekkori jó barátja John Waters,
1: filmrendező?
0: Így van, 1966-ban szerepet ajánlott neki egy filmjében, és akkor vette fel a Divine művésznevet, illetve a transvestita imázsát is, és aztán később rendszeresen forgatott.
1: 72-ben már a Rózsaszín Flamingó című filmben szerepet kapott, és egész 84-ig a halála előtti 4 évvel, mert 88-ba hunyt el, még forgatott 84-be is, az Eszelős vagy nyugatban például a keresőben megtalálhatók a filmjeinek a
0: alig 40
1: ajánlói. És hát videóklipek jó párjában jeleskedett.
0: És alig 43 évet élt, és mégis a queer kultúrára igen erős befolyás gyakorolt. Ugye akkoriban kislemezek, CD-k, szóval én például most egy CD válogatást vettem elő, ami nagyon sok nótáját, dalát tartalmazza. Például most a, ugye beállítom a 11-est, ami majd a beszélgetés vagy az eszbefutatás után játszunk majd le. Szóval
1: nagyon modern szandja volt a maga idejében, tehát a trendeknek abszolút megfelelő slágerlistás, tehát nem egy ilyen kakuktojás jellegű, hanem ő egy popstárszerűség is volt.
0: Így van.
1: Fénykorában.
0: És így belegondolok, hogy vajon Magyarországon ugyanez az ember vajon milyen karriert futhatott volna be. Életkorát tekintve, meg szóval azért ismerem Magyarországon.
1: Szerényebbet.
0: Jóval szerényebbet.
1: Színész itt nyilván nem nagyon.
0: Tehát igen, de transzművészként, vagy transzvesztitaként, előadóként.
1: Lett színpad lett volna neki.
0: Így van, tehát az rendben van. És hát azért belegondolok, hogy Divine-ra a magyarországi transzvesztita előadók, vagy drag előadók, most már így nevezzük őket.
1: Így van, drag queen.
0: Hogy mondjam, példaképként vagy olyan, szóval odafigyeltek rá. Néha azért elmentem ilyen szórakozó helyekre, és a legnagyobb megdöbbenésemre Divine-t láttam, vagy Divine-hoz hasonlító előadót. Tehát, mert ugye a transvestite előadók, vagy a drag queenek néha egy-egy
1: másolnak meg
0: előadást, előadót jelenítenek meg sokkal erőteljesebb stílusjegyekkel, külső, tehát látványelemekkel, öltözékkel, zenei átírással, és ő pedig néhányszor őt láttam ott, miközben tudtam, hogy nem ő az. Tehát egy nagyon fontos előadója volt, és itt, ahogy készültem a mai műsorra, és néztem, hogy milyen életműve van. Amerikában van egyfajta kultusza.
1: Megvan a lenyomat a mai napig, így van.
0: Magyarországon sokkal kevésbé, de ez csak annak köszönhető, hogy Magyarországon igen kicsi az a fajta közeg, amelyik ezt a fajta kultúrát kultiválja, szereti, és így tovább.
1: Én szerintem a 80-as évek videódiszkóiban, amiket én nagyibban kerültem a 80-as években, részint még középiskolás voltam, azért előfordult egy Divine klip, vagy kicsit később a nosztalgia.
0: Persze,
1: tehát nem volt ismeretlen a diszkolajongók számára.
0: Nem, de most már, hogyha megkérdeznéd, hogy Divine-ról eszébe jut-e valakinek valami, szerintem egy bizonyos korosztály fölött igen. Azt mondja, hogy persze megvan, és ő az, de mondjuk a mostani 30-40-esek szerintem nem igazán. ismerik az ő életművét, úgyhogy ezért fogok még egy nótát, egy stílusában hasonlító, de azért mégis egészen más nótát lejátszani itt most majd ennek a blokknak a végén. Neked milyen emléked van? Mert mondom, nekem csak ennyi, amit én elmondtam.
1: Szerintem utánlövés, mert hát 88-ban elhúnyt, ugye én akkor sorkatona, még akkor nem, kicsit fél év múlva bevonultam. Tehát én egy garázsori rocker fiú voltam, tehát nem kísértem. Nyilván az M-televízióban, meg amikor már később a 90-es években volt Music Television, MTV ugye elérhető a kábelcsomagokban, akkor már láttunk klippeket. De igazából már szerintem a budapesti meleg szcénában hallottam meg én is, meg tudtam, hogy ő milyen jelentőségű volt. Tehát nem ismertem a számait, meg semmilyen, tudtam róla, hogy van, de nem jutottunk annyira az 80-as évek, 90-es évek első felébe. Igen. Főleg kisvárosi srácok, kisvárosi fiatalok, nem szóval mindent tudtunk.
0: Nem az mi zenei világunk, na maradjunk ebben.
1: Hát nyilván más egy budapesti menőbb diszkóklubokban, ott előbb, főleg ugye videódiszkó elindult, ugye, hogy meg klippeket adtak zenével szinkronba, akkor ott előbb tömegek értesülhettek például ilyen színes folt színfoltokról is, mint ő. Így van. Most egy átlag diszkó látogató szemében.
0: Hát akkor kicsit búcsúzzunk Diványtól, és akkor folytatjuk majd.

0: 2.15.37.73, az identitás.com találtam azt a hírt, amit majdnem, hogy de a divájnos blokk után vagy hozzátartozhat, vagy jól köthető. Saját queer televíziót működtet egy lengyel aktivista. Lengyelország első LMBTQ-ja témájú internetes televízióját hozta létre egy újságíró. A lengyel queer emberek számára készít online queer televíziót egy volt tévés szakember, Tomasz Szlocki, lengyel újságíró és televízió szakember. Az alapító a projekt célja, hogy olyan témákat mutasson be, amelyek a lengyelországi LMBTQ-ja emberek mindennapjait érintik, miközben olyan kérdésekről is beszél, amelyek a hagyományos médiában kevesebb figyelmet kapnak, vagy kevés figyelmet kapnak. A műsorok között szerepelnek coming outról, jogokról, egészségről, politikáról, kultúráról, és a mindennapi életről szóló beszélgetések. A csatorna pszichológusokkal, szexológusokkal és más szakértőkkel is készít műsorokat. Többek között a mentális egészségről, a szexuális egészségről és a HIV és más szexuális úton terjedő betegségek vagy fertőzések megelőzéséről. Az LGBT TV több állandó műsorformátummal dolgozik. Ezek között vannak interjúk, beszélgetések és edukációs műsorok. Szlocki egyébként korábban a lengyel közmédiában és a kereskedelmi kereskedelmi televízióban is dolgozott. Volt a lengyel rádió és különféle tévék munkatársai. Ez az LGBT TV aktivistákból álló csapat segíti a YouTube-on ezt a televíziót, és ezzel létrejött a lengyel queer emberek legnagyobb láthatóságának szükségességét indokló műsor. Hát,
1: nagyon, mert ez nagyon nagy vállalás, tehát nem tudom hány órát adnak egy nap, és a hét minden napján adnak.
0: Hát gondolom, vannak ismétlések, és így tovább.
1: És megelőztek minket a lengyelek, mert ugye nálunk csak a Budapest TV-ben volt a Hőemelkedés Petivel című direkt kifejezetten fókuszált LMBT.
0: És néhány hete állandóan leengedik be Magyarországon is.
1: Kicsi zászlót néha valahol, mert még beharangozásnak nem lehet mondani.
0: Hát ez mindig megvan, hogy indulunk, nem sokára indulunk. Én valamikor, ha jól emlékszem, augusztus elején néztem a honlapjukat, majd szeptemberben, de ez a majd szeptember, ez ilyen tolonai, igen, szóval nem.
1: Hát még van szeptemberből azért jó bőven hely. Nyilván ez sem egyszerű összeállítani, ugye egy technikai stáb is kell, operatőrök, hangtechnikusok, mindenféle, nyilván be kell rendezni a stúdiókat, hogy kinézzen a háttér valahogy, ne legyen nagyon 80-as évekbeli kábeltévés, vagy 90-as évekbeli helyi tévés, ami nem a maga idejében, helyében nagyon jó volt, ugye az adományokból a függöny a háttérben, meg stb. Tehát ma már azért komolyabb elvárások vannak, hiszen egy youtubernek is már külön olyan lámpákat, olyan kamerát vesz, hogy jól nézzen ki, úgyhogy csak ül a szobájában, mégis jól nézzen ki a képen, nemhogy egy stúdió.
0: Szeptemberben újra indul a Pozitív Szemmel csoport. Ez a hívvel, hogyha hívvel élsz, vagy szeretnéd a hozzád hasonló helyzetben élő emberekkel találkozni, és így tovább. Tehát a háttér oldalán megtalálható, hogy hol és mikor lesz ez a
1: tavaly
0: esemény.
1: Tavaly már az idén már havi kettő találkozó is volt, olyan érdeklődés van, úgyhogy
0: ez fontos, ugyanúgy fontos, hogy szeptemberben is lesz néhány ingyenes és anonim HIV és szifilis szűrés. Ugye a Pécsi Pride-on pénteken lesz, aztán 16-án szerdán a Sauna 69-ben, és 22-én pedig a háttér közösségi térben lehet anonim HIV és szifilis szűrésen részt venni.
1: Hát ezt nem kell megígézni természetesen, ugye a pozitívszemmel.hu-n mindig megvannak a havi szűrési időpontok, helyek most már adva, tehát van egy naptár hozzá. Aki esetleg tanácsot is kérne, beszélgetne, annak inkább a közösségi teret javaslom, mert ott van egy külön kis rendelőrész kialakítva, becsukódik az ajtó, és nyugodtan azért egy szauna, vagy pláne egy meleg bulinak a kis boldas
0: hát helyiség. A szűrés nem van, olyan, tehát igen, ez igen, egy igen, másik történet. Igen, nyilván. Nem a szűrés van a Pozitív Szemmel emelcsoportban.
1: Így van. Persze nem, én most a szűrésekről is beszélek, mert adódnak kérdések szűrés közben, és akkor ott egy kicsit nyugalmasabb.
0: Na hát, kérdeznek a fiatalok?
1: Ha heteroszexuálisok mennének a szűrésre, nyugodtan abszolút lehetséges. Így van, így van. Kérdeznek, vagy kapnak tanácsokat. Azért talán egy bulinek a oldalsó helyisége nem feltétlenül olyan bizalmi légkör, ahol ami ott maga a szűrés lezajlik. Nyilván az eredménykiadás minden az teljesen nézem köztörtékét, még az asszisztens van ott, aki segítője a szűrőnek. De ennyi, tehát ott is a diszkréció biztosított, csak más a légköre azért egy külön erre a célra fenntartott helyiségnek, a Székely Mihály utca 11-ben, a 6. kerületben Budapesten.
0: És akkor hát majdnem ilyen program ajánlószerűen, de azért mégse egészen. Azt már említettem, hogy szintén a háttér oldalán találtam, hogy széleskörű kampányt indítunk azért, hogy az új országgyűlés törölje el a nem jogi elismerést ellehetetlenítő 2020. évi 30. törvény 33. paragrafusát. Ez a rendelkezés, amelyről ugye ezt már emlegettük, hogy egy transznemű ember az irataiban a nemi identitásának megfelelő módon nem az a név szerepel, és a magyar állampolgárok ezreinek keseríti meg a mindennapjait, és 33 transz és interszex ember történetét hozzuk nyilvánosságra, amelyek bemutatják a 33. paragrafus rendkívül káros hatását. Ez a kampány szeptember 14-én indul, és 33 napon keresztül tart, úgyhogy ebben mi majd mi is beleférünk, és akkor majd emlegetjük. Szintén ilyen távolinak tűnő 9-26-án lesz Szex mindenhol, kontextusok és kapcsolódások a mindennapokban. Ez egy egésznapos konferencia a Sex Ed csapatával, amely ezúttal a határterületekre és a tágabb kontextusokra fókuszál. Ez egy egésznapos program, a részletek szintén a háttér oldalon elérhetők, ahogy ugyanúgy a affirmatív műhelyi pszichológusoknak, ez valószínűleg online lesz. Igazából ebben a műhelyben szexuálisan és nemileg sokszínű kliensekkel dolgozó, vagy a későbbiekben dolgozni kívánó pszichológusoknak kínálnak szakmai támogatást, tehát pszichológus és szakpszichológus kollégák jelentkezését várják, akik korábban már elvégezték a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ plusz pszichológiai szekciójának valamelyik képzését, vagy a háttértársaság valamely segítő szakemberének szól. Tehát indult az
1: év. Ez egy továbbképzés. Igen, beindult az ősz abszolút.
0: Igen, közösségi támogató csoportok úgy szintén vannak, Roma 50 Roma, valamint 50 felettieknek szóló nem bináris és neurodiverz LMBTQI közösségi csoportok egész éves időpontjait szinte meg lehet találni, tehát érdemes végig lapozni ezt a programkínálatot, hogy tudja az ember tervezni az életét, mert elég gyakran előfordul az, hogy a hétköznapi darálásban egyszerűen kiesik, hogy még mi lesz egy-két-három hét múlva, betervez valamit, és akkor utána esik, hogy jé, én ezt szerettem volna, de ez már nem fog menni.
1: Nem használ naptárt a telefonjában, vagy máshol, az nem látja az ütközéseket.
0: Úgyhogy csak ezt tudom ajánlani.
1: Közben nézegettem már a Szimpózión Egyesület tevékenységét, oldalait. Természetesen ők is mennek a 6. Pécsi Pride-ra szombaton. Közös utazás tervezésről nincsen szó, viszont ott a helyszínen 1:45 körültől a szimpóziós zászlóknál lehet hozzájuk csatlakozni és velük vonulni. Ugye itt kaptam a hírlevelet, visszatekintenek a sikeres Szigeten történő szereplésükre. Gerendai Károly és Bódis Kriszta is megtisztelte látogatásával a szimpózion sátrát. Bódis Krisztával átbeszélték az orbáni propaganda a közösségrenek okozott traumáit, és hogy mi lehet ezekre a megoldás. Aztán elindult az új Instagram oldala a Szimpózión Klubnak, a Szimpózión Egyesületnek, ahol exkluzív tartalmak, folyamatosan frissülő új tartalmakkal várnak mindenkit. Ott az Instagramon egybeírva ékezet nélkül Szimpózión Agyasület Egyesület néven lehet megtalálni őket. Őszi klub indul szeptember 26-án, nyári, meglepő nyári élménybeszámolókat tartanak a srácok, ki merre járt, utazott. de talán még vetítés is szokott lenni, úgy tudom, fotókból ilyenkor, vagy kis videókból, úgyhogy érdemes rá bekukkantani majd. De ez még odébb lesz, mert ma csak szeptember 9-dik van, ez meg majd két hét múlva 23-án lesz.
0: És van egy közelebbi, azt csak azért mondom, mert két hete is elmondtuk, meg négy hete is emlegettünk egy filmet, hogy majd beszélünk róla. Nem veled, hanem...
1: De beszéltetek Flekker Pistával.
0: Flekker Pistával, hogy ha majd megnézem a filmet, ja, akkor beszélgetünk.
1: Ja, az a horrorfilm, ami műfaj ritkaság.
0: Ez a bizonyos ausztrál tini horrorfilm.
1: No, és?
0: Ha minden igaz, a Levitek könyve a Ben moziban lesz látható a jövő héten, ha jól emlékszem, csütörtökön, de mindenki nézze meg, mert...
1: És egy vetítés lenne csak.
0: Igen, tehát nagyon ritkán, tehát hogy nagyon, igen, ezt panaszoltam el a múlt héten, mert a múlt héten már fel akartam hívni Flekker Pistát, hogy akkor beszéljünk erről a filmről, de miután nem láttam a filmet, így azért nehéz lenne erről beszélgetni, de ha megnézem, akkor beszélgetünk meleg filmről, erről a meleg filmről.
1: Most csak beleklikkeltem, de bemmozi.hu két emmel, nagyon nehéz megtalálni, és mindenki tud rá vadászni.
0: És melyik nap van?
1: Hú, még tekerem, még nem látom.
0: Jövő csütörtök, ha jól emlékszem, vagy most csütörtök?
1: Hogy egy dátum szerint ránézek, csak nem ismerem a weboldalukat, és inkább a
0: grafikát dominál. Ebből is látszik, hogy keveset jársz moziba?
1: Nem, a más irányokból szoktam jegyet venni, nem kifejezetten a mozi oldalán. A Tyúkot is vetítik, még az is egy mondjuk nem LMBT vonatkozás, de az egy díjazott magyar film, ugye azt hiszem 7 vagy 8 pipivel tudták, már nem hölgyekre gondoltam, a szexista lenne, hallgattam az Állati Domárt, érdemes film csemege. Hát nem látom az ajánlott filmek között, de rákeresünk. Mi is a pontos címe neki?
0: A Leviták könyve.
1: Aha, aha.
0: A Leviták könyve. Hát... Leviták könyve. Ez megint a... Hogyan ejtjük, írva Levita van, vagy Leviták.
1: Hát attól függ, hogy a régi és latinos vagy a... Igen, Leviticus, a másik címe, hogy egyszerű legyen, latinozzunk. Igen, ausztrál film, 88 perc, 2026. Szeptember 18, péntek 17 óra, na, és akkor... a bemozi oldalán meg lehet találni, és jegyvásárlás gomb is létezik.
0: Jó, hát akkor majd... perces. Remélem nem felejtem el, és megnézem, és utána nagyon jót beszélgetünk, vagy remélem nagyon jót beszélgetünk arról, hogy egy általam nem kedvelt műfajú filmben milyen értékeket találok, mint ahogy itt a Divine produkciója sem volt az én zenei ízlésemhez közel, de azért erős volt, jó volt.
1: Így van, de a program előre részéről én kimerültem, mint a gombelem. Negyed hét múlt egy perc.
0: Így van, akkor...
1: És muzsika.
0: Muzsika,
1: és ki jön utánunk, most te mondhatod. Á, mély vízbe dobtalak.
0: Nem az, a régi orosz műsor, de ezt nem úgy már nem úgy kell mondani, hanem a posztszovjet témájú, viszont, vagy tematikájú
1: műsor. Az biztos, hogy Vosztok és Vadimmal és kolléganővel.
0: Így van. Mi viszont Cseh Tamással folytatjuk.

meg én odaállok, akkor te már mindig ide tetted. Aha. Aha. Értem, illetve mindent. Jó, nem? Nem, várjunk csak. Egyszerű. Odaállok, ide teszitek. Nem? Nem oda teszitek, idébb. Még idébb. Ha, ha. Aha, ti oda mentek. De ha nem mentek oda, az se baj. Hanem ide, erre én még idébb. Nem? Nem? Nem most teszem oda azonnal? Hova is? Egyáltalán? Nem. Majd én eldöntöm. Így. Vagy nem? Majd ő. Majd ő dönti el. Sőt, persze. Egyszerű. Idébb. És akkor ti hova teszitek? Megnézem. Aha.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Szerdán lépett hatályba az a törvény, aminek értelmében az ügynökaktákat vizsgáló bizottság elkezdi a még most is titkos dokumentumok átvizsgálását, hogy októberre minden akta hozzáférhető legyen bárki számára, írta a Euronews. Az új törvény értelmében főszabály szerint minden adat online hozzáférhető lesz bárki számára. Csak a nemzetbiztonsági érdeket valóban veszélyeztető anyagok maradhatnak titkosak. Magyarországon a legtöbb volt szocialista országa ellentétben a mai napig nem történt meg a kommunista állambiztonsági szolgálatok iratanyagának az ügynöklisták és más dokumentumok nyilvánosságra hozása. A bizottságnak 6 történész mellett 2 ellenzéki pártok által jelölt tagja is van. A testületnek rajtuk kívül 4 olyan tagja lesz, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek.
2: A Bős Nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
1: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adamis Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este 6:30-tól. Слушайте нас. Начали. Ай.
4: Восток.
5: Говорит Москва.
6: Ну куда вы тянете? Ну что, у меня тоже ребенок, похоже, как у вас.
7: Дело через...

0: Говорит Москва.
1: Что говорит Москва уже, непонятно даже.
2: Привет, sziasztok! Ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió Posztszovjetügyi műsora, a mikrofonnál Vagyim, és...
3: Én pedig Gabriella vagyok, mai vendégünk Rácz András, akit eddig Oroszország szakértőként hívtunk, de most lehet, hogy egy kicsit fordult a kocka. Vagy gondolom Oroszország szakértő örökkön-örökké marad, de...
2: Fordult a kocka, tehát Oroszország Rácz András szakértő lett.
4: Hát le, majd egyszer kiderülnek ezek a fájlok, tudod, és akkor mit tudtak pontosan, sziasztok!
2: Szia! De hogy a külügyi intézetnek lett egy igazgató helyettese.
4: Így van.
2: Ez az újdonság azóta, amit nem jártál, itt jó rég nem jártál.
3: De a külügyi intézet is egy újdonság, ugye?
4: És még a külügyi intézet se járt itt. Nem, külügyi intézet elég régóta van.
2: Elég régóta van az egy.
4: Igen, külügyi intézet elég régóta van. A különféle formákban már bőven a szocializmus alatt is létezett, és 2007-ben alakult újjá a mostani formájában, és akkor

0: ki megtalálja azt.
1: Hogy fognak téged szeretni, igen?
0: Ezt sosem ambicionáltam, tehát, hogy ezzel még együtt tudok élni, hogyha nem én leszek megválasztva egy népszerűbb kollégának. A harmadik tevékenység az nyilván az, hogy a külpolitikai eseményeket kell magyarázni a nyilvánosságban, tehát a média szereplés, és az, hogy a nyilvánosság minden szegletével normális kapcsolatot tartsunk fel, ez a feladat kör integráns része. Ugye a külügyminiszter asszony is megszabta feladatként ugye a külpolitika társadalmiasítását, tehát azt, hogy a lakosság remélhetőleg jó, korábbinál jobban értse azt, hogy mi és hogyan.
1: Oké, akkor neki is küldjük majd az adás linkjét,
0: jó? Jó, ne, szerintem megvan neki, tehát hogy ez a fele, ez teljesen rendben van.
2: Bennem van egy ellentmondás, hogy nagyon sokszor nem lehet beszélni ezekről a dolgokról azoknak, akik igazán tudják, hogy mi van. Közben pedig szeretnénk, hogyha a társadalom is részt venne és okos lenne. Ez most hogy lesz? Vagy hogy lehet egyensúlyozni, és mi a sajtómunkatársai mit csináljunk?
0: Hát figyelj, ugye azok a dolgok, amik effektíve titkosak, minősített információ, hogyha a szaknyelven akarunk fogalmazni, ugye azt szokott szerepelni a szakirodalomban, hogy az információk, döntéshozatal szükséges információk 90, de inkább 95%-a nyilvános. Tehát az, ami effektíve titkos, az, ami minősített, az egy elenyészően kis rész. És nagyon ritka az, hogy a minősített információ az teljes egészében ellentmond annak, ami nyilvános információban van. Inkább az a tipikus, hogy a minősített hozzáad még néhány részletet, kicsikét árnyalja, de alapvetően nem változtatja meg az összképet. Tehát azt gondolom, hogy az egy megoldható feladat, hogy anélkül beszéljen az ember külpolitikáról, hogy remélhetőleg értelmesen, hogy minősített információkat kelljen felhasználnia. Annyiban nehéz egyébként, vagy nehezebb, hogy akinek minősített információhoz van hozzáférése, annak ugye folyamatosan oda kell figyelnie fejben, hogy hopp, akkor most ez az info, ez honnan van, ezt elmondhatom, nem mondhatom, tehát hogy van egy ilyen egyensúlyozás része a feladványnak, de ez megtanulható.
2: Tegyük most egy próbát. Mi van a kévekkel?
0: Vannak.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük az interjút, a zenét.
3: De tényleg.

0: Privétjék, visszatértünk, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió Posztszovjet ügyi műsora.
1: És ott tartottunk, hogy mi újság a kémekkel, nem hagyjuk magunkat.
2: Sőt, a kémek sem hagyják magukat. Az a helyzet, hogy ugye, ha az Oroszországi Föderációról beszélünk, az ő szempontjukból évtizedes távlatban is ugye a legfontosabb ellenfelik, hát úgymond az ilyen imaginárius nyugat, tehát Egyesült Államok és ugye csatlósai vagy szövetségesei, ugye szovjet-orosz logika szerint, és az ukrajnai háború kontextusában ez sokkal inkább kiélez, sokkal jobban kiéleződött, mint ami korábban volt. Tehát ugye, amikor az oroszok azt mondják, hogy hát ők nem Ukrajna, hanem az egész nyugat ellen háborúznak, ez olyan értelemben nem teljesen téves, hogy mondjuk az ukrán költségvetésben minden második hrivnya az nyugat és a pénzügyi segélyből jön. Meg a felhasznált modern fegyverzet igen jelentős része az, vagy nyugati gyártmány, vagy nyugati finanszírozással gyártják Ukrajnában. Tehát ebben a kontextusban orosz szempontból teljesen logikus, hogy minden létező erőforrással igyekeznek kémkedni az EU-s és NATO-s országok ellen, bárki más is ezt csinálna a helyükben. De semmi új nincs ebben, tehát különösen ezekben a hírszerzési struktúrákban egy csomó olyan dolog van, ami a hidegháború óta folytatólagos, és nem csak Putyin, hanem így más-más dolgok is.
0: Az jutott eszembe közben, hogy a háború első pár évében, mondta a forró háború első pár évében, hangsúlyosan, de még most is időnként előjön az a szöveg, hogy hát ők a fasiszták ellen küzdenek. És ez a mostani német választások tükrében kapott egy kis érdekes csavart ez a mondat.
2: Hát igen és nem. Tehát ugye a Németország egy szövetségi állam, és egyetlen olyan szövetségi tagállam van, ugye Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt, ahol az AfD futott be a legjobb helyen, de ugye az AfD sem lesz egyedül kormányképes, ugye ahhoz Sachsen-Anhaltban 42 mandátum kellene ugye a regionális parlamentben, és az AfD ennek szűkében van, tehát kell valaki, aki beáll melléjük. Tehát én ezt ha orosz oldalról hallanám, hogy lám Németország fasisztává vált, mert egy helyen nyert az AfD, ugye ez lenne az, amit úgy hívunk, hogy hamis extrapoláció. Tehát ilyen értelemben nem. Az, hogy vannak-e fasiszták Ukrajnában, szerintem ez olyan dolog, tehát hogy a fasiszták vagy a nácik az olyan, mint a penész, tehát hogyha nagyon keresed, akkor mindenhol találsz. A kérdés inkább az, hogy mennyire befolyásosak ezek a szélsőjobbos erők. Hát én több közép-európai országot tudnék mondani, ahol több szélsőjobbos párt van a parlamentben, mint Ukrajnában, mert ugye Ukrajnában konkrétan nulla. Tehát ez Ukrajna vonatkozásában is egy hamis extrapoláció, hogy ott ez valamiféle ilyen náci vagy fasiszta ország lenne. De hát ezzel együtt nyilván az orosz belföldi nyilvánosságból ez folyik.
0: És akkor még azt, ha hozzáteszik azt, hogy többé-kevésbé ezt lehet látni, hogy orosz állami, meg nem állami, de hivatalossággal komoly kapcsolatot ápoló orosz pénzek hogyan vesznek részt az szélső jobboldali erők megerősödésében, akkor na aztán végképp csavaros lesz ez a történet. Na de ez...
2: De ez is egyébként, tehát ez sem új. Tehát már a Szovjetunió is bármiféle skrupulus vagy fenntartások nélkül támogatott szélső baloldali, meg szélső jobboldali erőket is. Ha azok az adott erők szemben álltak az Egyesült Államokkal, akkor a Szovjetunió mindig megtalálta a csatornáját, hogy támogassa ezeket. Tehát ez a fajta, nevezhetjük egyfajta ideológiai semlegességnek, vagy pragmatizmusnak, bárki, aki szemben a nyugattal támogatjuk, ez tulajdonképpen folytatólagos. Még a 90-es évek Oroszországában is szándék lett volna rá, csak akkor éppen pénz nem volt.
0: Na hát igen, ezzel meg is érkeztünk a következő kérdés csomaghoz, hogy végig a Európai Unió is, a NATO, amíg a NATO valami egységes képet mutatott, a NATO is ugye abban hit, hogyha Oroszországot kellően megsanyargatjuk gazdasági eszközökkel, lehet térdre kényszeríteni, gyengíteni. Most már az ötödik évben kéne erről valamit mondani, hogy akkor ez sikerült, nem sikerült. Ugye az volt a szöveg a történet elején, hogy majd hosszú távon fog Oroszországot gyengíteni a mindenféle beavatkozások, gazdasági történetek. Ez öt év, nem tudom, hogy mennyire számít hosszú távnak, és hogy te látod a jelét annak, hogy Oroszország meggyengült.
2: Az utóbbi kérdésre válasz az, hogy abszolút igen. Az, hogy pontosan mi számít hosszú távon, ez trükkösebb. De kezdem onnan, hogy célja volt a szankcióknak, hogy Oroszországot térdre kényszerítse, vagy tönkretegy, vagy összeomlassza, erre az a válasz, hogy nem. 22 tavaszán ezt még egyébként meg lehetett volna csinálni. Tehát, hogyha 22 tavaszán megszületik az a döntés, hogy lekapcsoljuk a SWIFT rendszert, ugye a nemzetközi banki átutalási rendszert, akkor még az oroszoknak az alternatív rendszerük, a MIR, az még nem volt kész. Tehát a 22 tavaszán meghozzák nyugaton azt a döntést, hogy jó, akkor a SWIFT-et, mint egy villanykapcsolót lekapcsoljuk, akkor nagyon-nagyon nagy bajban lett volna Oroszország. Csak ugye a kérdés az, hogy akarunk-e valójában egy összeomló atomhatalmat? És erre válasz az, hogy valószínűleg nem. Tehát a szankcióknak a valódi célja, amennyire én nem vagyok szankciós specialista, nyilván követem valamennyire, de hát ez egy specializált közgazdászok kellenek. Tehát a szankcióknak a valódi célja az az, hogy megdrágítsa, megnehezítse Oroszország számára a háború folytatását. Ilyen értelemben viszont a dolog működik, de ha metaforát keresnénk, hogy hogyan lehet leírni a szankciókat, ilyen lassan ülő méreg. Lassan ülő méreg, ami meggyengíti az egyik szervet, meggyengíti a másik szervet, a harmadikat, elkezdenek összeadódni ezek a hatások, és ugye egyre nehezebb lesz az élet Oroszországban. A pénzügyi és a technológiai szankciók egyaránt fájnak. De ugye Oroszország nagyon erős pozícióból indult. Gyakorlatilag nulla volt az államadósság, ugye megvolt a költségvetésnek ez a körülbelül 600 milliárd dolláros tartaléka, ebből ugye 300 milliárd volt körülbelül nyugaton, és még 300 Oroszországban. A nyugaton levőt gyorsan be is fagyasztottuk, de ezzel együtt a másik körülbelül 280 valahány milliárd, ezzel Oroszország egészen sokáig elketyegett, ez ilyen pufferként működött, na ez a pénz, ez mostanra fogyott el. Hmm. És ugye hát ütnek be olyan technológiai szankciók, ugye hát a eleve ott az volt az orosz kommunikáció mindig ellentmondás, mert ugye az egyik az import helyettesítés volt a narratíva, hogy már pedig ezt megoldjuk, a másik pedig az, hogy ja, a szankciók nem fájnak egyáltalán. Na most vagy nem fájnak, vagy helyettesíteni kell az importot, a kettő együtt nem megy. Tehát hogy ebben is volt már egy retorikai feszültség. De ilyen példákat lehet mondani, hogy teljesen friss hír, ezt nyilván a hallgatók is látták. Oroszország nagyon büszke volt rá, hogy van saját gyártású utasszállító repülőgépe, ugye a Suhoi 100 Superjet. Igen, nem csak az elkészült példányokra, még francia hajtómű került. Hát ezeket már nem nagyon lehet szervizálni, arra pedig nincs pénz, hogy a technológia létező, csak nem elég nagy számban legyártott orosz hajtóművekre átszereljék őket, úgyhogy a Superjetek le fognak állni. Korábban pedig ugye Oroszország a háború legelején vette, tudom a pontos számot, én repülés nörd vagyok, tehát ugye ilyen teljesen lényegtelen számokat tudok. Oroszország a háború legelején úgy döntött, hogy államosítja az orosz légitársaságok által leasingelt Boeing és Airbus utasszállítógépeket. 525 repülőgépet államosítottak az első néhány napban. Hm. Ez ugye a leasing cégek óriási anyagi veszteség, a leasing cégeknek óriási anyagi veszteséget okozott, és az oroszok úgy gondolták, hogy akkor majd ezzel megoldják a repülőgép ellátás, a repülőgép üzemeltetés problémáját. Igen ám, csak ugye ehhez jött az a kérdés, hogy rendben van, államosítjuk a gépet, de szoftvert kéne frissíteni, üzemanyag, pótalkat rész kell hozzá,
1: karbantartást. De pilótát is államosítani kell.
2: Hát a pilóta az többnyire orosz, tehát hogy ő azért ott maradt. De ezek a problémák, tehát ha megnézed az orosz légiközlekedést, egyre több az úgynevezett repülő esemény. Az ilyen kisebb-nagyobb baleset. Géptörés kevés van, mert nem hülyék az orosz pilóták sem, sőt nagyon-nagyon jók, tehát pontosan tudják, hogyha egy olyan technológiai állapotban van a gép, hogy nem lehet vele felszállnak, hanem szállnak fel. De az ilyen kisebb események, ami nem végződik katasztrófával, csak ilyen vagy olyan probléma, ebből egyre több van, és ha leállnak a szuperjetek, már pedig lefognak, akkor onnantól az orosz légiközlekedés elkezd nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülni. És persze éljük és szeretjük a Transzszibéria vasutat, de azért, ha Oroszországon belül megszűnik a sugárhajtású utasszállító repülés, mert a Boeingek és az Airbusokat egyre kevésbé valakart, és a szuperjetek leállnak, más meg nincs, akkor azért az kellemetlen. Ez megint nem olyan, amitől megállna az ország, vagy összeomlana. De ez megint egy ilyen mérgezési hatás, ezek elkezdenek összeadódni.
1: Itt most hogyan utálja?
2: És hogy Oroszország, ugye ők maguk is összeomlásra számítottak. Tehát ha visszaemlékszel, akkor 22 tavaszán az Orosz Nemzeti Bank is 12-13%-os visszaesés gyorsult 22 májusa. És végül is lehozzák mínusz 3,5%-kal az évet. Tehát az, hogy mennyire ellenáll az orosz gazdaság, ez őket is meglepte. Aztán volt egy visszapattanás 23-24-ben, elég robusztus növekedés produkáltak 4-5%, de ugye idén papíron még kicsit pluszban van a növekedés, de hát jövőre már valószínűleg papíron is recesszió lesz. Valójában ez már idén is recesszió. Tehát mindenféle trükkökkel nulla fölött tartják a GDP növekedési számot, de valójában mostanra elfogyott a lendület. Szép, tehát lassú degradáció van. Abban abszolút egyetértek fel, hogy ez a degradáció lehetne sokkal gyorsabb is.
1: Két dolog jutott eszembe. Az egyik az orosz néplélek, hogy azért kondicionálva vannak, majd szóval úgy mondjuk a rezilienciára. Tehát, hogy az oroszokat azért lehet szivatni, hozzá vannak szokva, ez az egyik. A másik, hogy van-e ki repüljön? Mit tudunk most arról, hogy a népesség, a lakosság mennyit csökkent? Gondolok itt a halottakra, azokra, akik fronton vannak, meg azok, akik távoztak az országból, és nem csak a háború alatt, vagy a háború miatt, hanem mondjuk az elmúlt 10 évben. De nem, ne bonyolítsuk, nézzük csak a szankciók óta, mit tudunk, mennyivel kevesebben vannak. Ugye. És hogy, bocsánat, akik maradtak, azoknak mekkora az érdekérvényesítő képességük?
2: Hát az érdekérvényesítő képesség, hogyha a lakosság oldalán nézzük, ez csak demokráciákban értelmezhető. Oroszország már elég régóta nem demokrácia, úgyhogy ilyen értelemben a klasszikus nyugat értelemben vett érdekérvényesítő képesség az majdnem nulla.
1: Én nem is erre gondoltam, hanem mint fogyasztó. Nem mint állampolgár, hanem mint fogyasztó. Repülni akarunk, étterembe akarunk járni.
2: Valamekkor a városi középosztály azért megvan, de ez mindig is szűk volt. És azért ez mégiscsak egy 141-2 milliós ország, tehát van egy értelmezhető belső piac, különösen nagyvárosokban. Tehát ilyen értelemben az a fajta elszegényedés, aminek Észak-Korea vége, ilyesmi nem látszik. Ez a városi középosztály, ez a háború elején egyébként, ha visszaemlékszünk, voltak azért tiltakozások. És nem csak Moszkva meg Szentpétervár, hanem 70-valahány városban. És ahhoz már akkor is nagyon nagy bátorság kellett. Tehát az orosz városi középosztály az igenis protestált a háború kitörésekor, a nagy háború kitörésekor ez ellen az egész őrület ellen. Csak ugye tehát ezt meg kell nekik adni, hogy nem tűrték lehajtott fejjel ezt az egészet, de hát ugye 5. éve megy, és sokkal-sokkal elnyomóbbá vált a rendszer, mint most. Mint akkor volt. Tehát amikor egy kommentért 8 évre börtönbe lehet kerülni, akkor én nem hibáztatom őket, hogy nem tüntetnek. Tehát innen a kényelmes budapesti stúdióból nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy de hát miért nem mennek ki és tüntetnek addig, amíg véget nem ér a háború. Mert nem a háború érne véget, hanem ők. Tehát ugye ez a rendszer jogilag is elnyomóbbá vált. Ugye ezt Bíró Zoltán szokta mondani, hogy mostanra ez már, tehát előtte is autoriter rendszer volt, de mostanra már diktatúra. A média rendszer, tehát a propagandaapparátus is sokkal elnyomóbbá vált. A titkosszolgálati eszköztár is kibővült, úgyhogy előtte se volt szűk. És ha még mindez nem működne, a Rosgvardia az még mindig ott van. Tehát ugye a Rosgvardia az egy olyan paramilitáris szervezet, aminek a fő feladata az, hogy leverjen bármiféle tiltakozást. A Rosgvardia hozzávetőleges létszáma 400 ezer fő. A háború elején egy pár százan elestek közülük, Harkiv és Kijev környéki harcokban volt egy pár ezer sebesültjük, de ezt mostanra pótolták. Tehát ha még minden szoftabb eszköz csődöt mondana, a Rosgvardiának annyi ereje mindig lesz, hogy bármilyen tüntetés szétverjen.
1: És ezt akárhol, ez is fontos, mert igen, a Rosgvardia az...
2: Igen, tehát hogy ez egy szövetségi szintű szerv, és tehát amikor azt mondjuk, hogy paramilitáris, akkor tehát ezeknek harckocsiaik vannak, meg tüzérségük. Tehát, hogy ezek tényleg képesek lennének bármilyen tüntetésre boldogulni, és ezt az orosz állampolgárok tudják. Tehát, ha már néplélekről beszélgetünk, az én nem hibáztatom az embereket azért a pragmatizmusért, hogy nem megyünk ki az utcára, hogy betöressük a fejünket, és 8 évre börtönbe kerüljünk, úgyhogy nem érünk el vele semmit. Tehát...
0: Jó, kérdés persze, jövő hétvégén választások.
1: Jaj, mielőtt ebben nagy izgalomba belevágunk, hogy mi lesz a választásokban, nem hallgatunk zenét?
0: Hallgassunk egy kis zenét.

0: Szervusztok, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora, Rácz Andrással beszélgetünk mindenféle jóról. Erről a számról egy mondatot mégiscsak elmondok, amit az előbb hallottunk. Különösen ez egy 20 évvel ezelőtti számnak a remake-je, a szerző maga, Noise MC csinálta meg az új változatot, Manyétacskával, mind a ketten kint élnek nyugaton. Elsők között húztak el a háború első napjaiban, és az előző évben folyamatosan készítettek olyan AI változatai ennek a dalnak, amiben a rajongók elképzelték, hogy majd ha Noise MC és Manyétacska fogja elénekelni ezt a dalt, az milyen jó lenne. Eljutott a dala a szerzőkhöz, és azt mondták, hogy tényleg milyen kurva jó lenne, és elénekelték.
1: Ez de jó, na, ez jó. Nem volt meg.
0: Ezt hallottuk az új verziót, amikor tényleg elénekelték. Na, visszatérünk.
2: Igen, azt a fontos kérdéskört járjuk körbe, hogy nem sokára választások Oroszországban milyen meglepetésekre lehet számítani?
1: Hát ez egy nagyon kiélezett több párt közötti demokratikus küzdelem, és nem lehet tudni a végeredményt, mert ennek a mondatnak egyetlen szava se igaz.
0: Ez még a szegény jablakkal se indulhat el, basszus.
1: És ez nagyon érdekes volt, mert hogy a hallgatók is értsék, ugye Oroszország, egy oroszországi föderáció, nagyon-nagyon komplex közigazgatási rendszer van mögötte, szövetségi szint, a föderatív szubjektumok szint, és akkor ezen belül is még városi önkormányzatoktól kezdve egy csomó minden van. Tehát a föderációban minden évben úgy ketyeg az óra, hogy kell tartani X darab regionális parlamenti választást, Z darab városi tanácsválasztást, valahol a polgármestert is választják, tehát megyei közgyűlés, minden ilyesmi. És ugye periódikusan vannak Duma választások is, na ez most mindegy beesik. És hogy ezt a rengeteg választást lehessen menedzselni, az oroszok elég régóta azt csinálják, hogy az azévi összes választást összevonják így egy napra, ez az egységes választási nap, és akkor lezavarnak mindent egyben. Most idén ugye a mostani választás azért jelentősebb, mondom, mert ugye a Duma választás is lesz, tehát hogy ez egy országos dolog. És az volt benne az érdekes ebben a mostani nekikészülésben, hogy én tényleg azt hittem, hogy legalább a jablakot hagyják elindulni. Tehát, hogy legalább ugye a Oroszországban a valódi ellenzék az nagyon régóta nincs ott a Dumában, nincs ott a parlamentben. Mert különféle adminisztratív eszközökkel kiszorítják őket, van, hogy nem is hagyják őket elindulni, van, hogy csak hát, hogy nem kapnak elég szavazatot, vagy a kulcsfontosságú jelölteket ilyen vagy olyanokból kizárják.
0: Tegyük hozzá, hogyha véletlenül mégis elindulnának, nem sok vizet zavarnának, de
1: legalább de ott még, lehetnének de a szavazólapon, lehet, tehát, hogy...
0: De még ez se történik.
1: Igen, még ez se történik. Sőt, ugye mostan hír, hogy a kommunisták jelöltjét is kizárják. Tehát az látszik, hogy a Kreml minden eddiginél szorosabb kontrollt gyakorol a parlamenti választás fölött, úgy, hogy ez a parlament a 93-as alkotmány óta sosem tudott valódi parlamenti kontrollt gyakorolni. Ugye ott van az alkotmányban, hogy az elnök, ha úgy gondolja, akkor feloszthatja a parlamentet. Ezen a ponton bármiféle parlamentáris kontroll fogalma az túl sok tartalma nincsen. De ezzel együtt az, hogy most még tényleg annyira se adnak a látszatra, mint eddig bármikor, ez mutatja azt, egyébként kicsit visszacsatolva arra, amit az előbb kérdeztél, az orosz társadalom hangulatára, hogy valószínűleg tartanak azért attól, hogy egy parlamenti választás során manifestálódhatna a Kremllel szembeni ellenszerv, kivéve ugye akkor, ha nincs olyas valakire szavazni, akinre szavazva ki tudnád mutatni, hogy te utálod ezt a rendszert.
0: Hát igen, és már nincsen a lehetőségek között a protivsziach.
1: Igen. Ez egy csodálatos dolog volt. Azt mesélj, de hogy mi volt, hogyha a hallgatók nem tudják.
0: A 90-esek elején még szerepelt a választási cetliken a mindenki ellen szavazási lehetőség, és használták is. Nem féltek használni az emberek.
1: Az anarchista politikai, az orosz politikai hagyományban az anarchizmus az 19. század óta hol búvópatakként, hol kevésbé, de mindig jelen volt. És ez a protivsziach opció, ez tulajdonképpen egy, tehát, hogy valahol, nem tudom, valahol az anarchisták égszeljenek. Tehát mindenki ellen menjen mindenki a francba. A rezsim már elég régóta nem hagyja még azt sem, hogy mindenkit elküldjél a francba.
2: Milyen van máshol a világon?
0: Ez jó kérdés.
1: Ezt őszintén nem tudom. Ennek utána kéne nézni. Ukrajnában szerintem a legelején volt.
2: Én is úgy gondolom.
1: De az Európai Unióban szerintem nincs, de őszintén nem tudom, reméljük, hogy egy választási szakértő hallgató betelefonál és megmondja. Nekem egyébként tetszene. Ugye a 90-es évek elején a közép-európai demokráciáknak voltak csodás pillanatai, hogy például az első lengyel parlamenti választáson nem volt érvényességi küszöb. Így például a lengyel sörkedvelők pártja, az azt hiszem, hogy két képviselőt is juttathatott a szembe, de aztán persze bevezették, hogy legyen egy parlamenti küszöb, hogy azért minden bohóc ne jusson be. De hogy ilyen mindenki ellen opció van-e máshol, ez egy baromi jó
0: kicsit kérdés. Reménykedem benne, hogy katalánoknál, ha eddig nem volt, akkor most kitalálják. Hogy...
1: Az összes katalán hallgatók majd ezt így becsatornázza, igen.
2: Most egy kicsit jó kedvem lett, mert ez egy ilyen, tulajdonképpen még ha múltbéli, de akkor is pozitív dolog. És az jutott eszembe, hogy szerintem soha nem kérdeztük meg tőled, pedig régóta jársz ide, hogy annyira szomorú ez a téma, meg terület, hogy tulajdonképpen téged mi érdekel, vagy mi vonz Oroszországban, hogy Oroszország szakértő légy?
1: Nem szülök meg reménykedni, hogy talán jobb lesz. Amikor azt elkezdtem 2000-es évek legelején, ugye bölcsészkaron, ELTE bölcsészkar, Kelet-Európa tanszék, ugye már akkor Putyin hatalomra került, és a putyini időszak első éveiben tulajdonképpen az látszott, hogy rendbe szedte az oligarchákat. Ma már tudjuk, hogy ez mennyire brutális eszközökkel zajlott, akkor menet közben ez kevésbé volt még evidens. De én emlékszem, hogy kollégák mondták, hogy András, miért oroszozni akarsz, tök unalmas, nem lesz ott semmi, találj valami érdekesebb, perspektívikusabb témát. Hát így 25 év távlatából visszatekintve ez nem bizonyult teljesen helytállónak. Az, hogy az ember miért csinálja, erre azt hiszem, hogy talán az a, ilyen, nyilván ez nem exakt megkvantifikálható válasz, de egy csodálatos ország és csodálatos nép. Akik meg vannak verve ezzel a nyomorult politikai rendszerrel.
2: De mindig.
1: De nem mindig. A 90-es években...
2: Volt 3 hónap, amíg lehetett senkire szavazni.
1: Nem, volt vagy... néhány év, amikor lehetett.
2: Fuha.
1: Amikor még volt remény. Figyelj,
2: de érted, amikor... mire gondolok? Tehát, hogy évszázados, évezredes hagyomány az, hogy Oroszország a szararc.
1: Igen, de időről időre megpróbálják. Amikor Jelcin meghalt, mi akkor pont Bécsben voltunk egy konferencián, valamilyen ilyen EU-orosz szakértői, nem tudom mi, 12, egy tucat. És ugye akkor már a Jelcin időszak már ugye régen a múltban volt, és meghívták a Jelcin időszaknak viszonylag akkor befolyásos figuráit, a Gorbácsov alapítványtól is voltak ott emberek, mint Viktor Kuváldin, meg ilyen arcok. Ment a konferencia, ugye ültem ott, mint PhD hallgató, lelkesen jegyzeteltem, akkor ugye voltak mobiltelefonok, táska nagyságúak, de voltak. És valaki hirtelen felállt, de így a panel közepén, hogy hát akkor elnézést a zavarásért, de most jött az SMS, hogy Boris Nikolajevics meghalt. És akkor a levezető elnök így, hopp, jó, akkor 3 perc a Macsányi, 3 perc hallgatás, mindenki felállt, álltott 3 percig, és aznap este az oroszok az összes hivatalos programot lemondták. Nem jöttek a fogadásra, semmi ilyesmi, hanem így elmentek külön. Egy valaki ment velük, aki nem volt orosz, őt úgy hívták, hogy Stíl Gábor. Aki ott volt velünk azon a konferencián, és én a Gáborral gyakorlatilag semmibe se értek egyet, amit a háború kapcsán mond és gondol, de ez egy másik sztori. Ott akkor...
0: Magyar Nemzet Rovat vezető volt.
1: Igen, Magyar Nemzet Rovat, most ezt a Moszkva tér nevű nehezen meghatározható dolgot csinálja, de ő tudott eléggé oroszul, nem csak a nyelvet meg lehet tanulni, de a kultúrát is, vagy hogy félig meddig abban a világban volt, az oroszok egyedül őt engedték oda. Másnap mentünk haza, hát nyilván végigitták az éjszakát, és a Gábor élete riportjait csinálta meg ott, mert ott azon az éjszakán, amikor meghalt az elnök, aki alatt még talán volt valami esély, akkor még az első este nem volt kitalálva, hogy ki mit hazudjon. És ott akkor azok az emberek, akiknek megvolt ez az esélye, ott akkor őszintén elsiratták Oroszországot. Tehát, hogy vannak ilyen pillanatok. És igen, meg vannak verve ezzel a nyomorult politikai rendszerrel, és szerintem a vége az még csúnyabb lesz, mint ami most van. De a kérdésedre a nyelv, a kultúra, a barátaim, vagy hát nem tudom, találkozom, mert még valaha én úgy, hogy fekete listán vagyok, tehát szerintem én életem hátrálva részében már nem mehetek. De ezzel együtt is az ember nem szűnik meg reménykedni.
2: Van reménykeltő zenénk?
0: Azt talán nincsen, de
1: mindig van. De jó zenénk van, igen.

0: Sziasztok! Visszatértünk! Ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetegyi műsora. Rácz Andrással beszélgetünk Oroszország jelenéről, jövőjéről, meg a jó öreg orosz-ukrán háborúról. Erről jut eszembe.
1: Mi jut eszedbe?
0: Hogy ez a háború egyre inkább nekem úgy tűnik, hogy ez nem ér véget. Ez nem... Szóval, hogy nagyon, nekem nagyon úgy tűnik, hogy eleve ez volt a terv. Tehát gondolhatjuk azt, hogy hogy elszúrták az oroszok, hogy elbénázták, hogy ezzel a katonai hadműveletnek indult beavatkozásnak az volt a rövid távú célja, hogy elfoglalják ezeket a területeket, és kész. De ne, hogyha egy dolog ötödik éve tart, és még mindig tart, és nem akarnak leállni vele, akkor el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy hát akkor lehet, hogy nem elszúrták, hanem ez volt eleve a terv, hogy itt ilyen hosszú távú mocsárba süppedjen a dolog.
1: Nem, tényszerűen tudjuk, hogy nem ez volt a terv.
0: Na.
1: És ugye nem 5 éve tart a háború, hanem 12 év, vagy 12 és fél. Amikor elindul az egész rettenet, ugye a Krimmel, akkor is tudjuk, hogy a Kreml adaptálja a terveit a valósághoz, A terve nem működik, B terv kis ideig működik, de aztán nem, akkor jön a C, D, és akkor most tartunk, ahol tartunk. Tehát ugye az a sztori, hogy a Krímet megcsinálják, nagyon kockázatos egyébként, tehát abban van egy komoly kockázatvállalás, de sikerül nekik. Katonai akadémiákaiként mai napig tanítják a krími műveletet, mert szigorúan katonai szempontból mestermunka volt. Nyilván sárba tipolják a nemzetközi jogot, meg minden ilyesmit, tehát hogy ezt tudjuk, de ezzel együtt, mint katonai különleges művelet, még nem a 22-es értelemben, tényleg egy időálló siker volt. És utána Putyint meggyőzik arról, Malofejev meg a többiek, hogy ugyanezt meg lehet csinálni a Donbaszban is. És már akkor kiderül, hogy már akkor se értették Ukrajnát, mert azt hitték, hogy a donbasszi társadalom ugyanolyan, mint a krími. Csak ugye Donyeck meg Luhanszk teljes passzivitással reagált erre az egészre. És ugye amikor kiderül, hogy mindazok a, hogy hívták ez a ruskai vészna, ez az orosz tavasz, hogy csináltak ilyen orosz barát felkérés kísérleteket, megpróbálják Harkivban, Nyipróban, amit ugye akkor még Nyipropetrovsznak hívnak, megpróbálják Agyesszában, megpróbálják Luhanszkban, Mariupolban, Donetskben, egy csomó helyen, és igazából Donetsket és Luhanszkot nem számítva sehol se tud gyökeret verni. És még ott is döcög. Tehát még azért ott is ugye kell Strelkovék, meg az egész ilyen fedett beavatkozás. Hát a Strelkov utána még anyázott is, az elég híres megjegyzése volt, hogy az egymilliós Donetskben körülbelül 10 000 ember volt hajlandó kimenni tüntetni Nagy Oroszországért. Ugye a Krímben se volt ennek az egésznek többsége, de a Krímben azért volt egy érzékelhető valódi tömegtámogatás. A donyecki bányász lakosság az kivárással reagált. Tehát már ugye az eredeti terv, hogy megismétlik azt, amit a Krímben csináltak, és ugyanúgy elszakítják ugye a Donbaszt. Csak a helyi lakosság erre nem vevő, az ukrán állam meg összekapja magát, és ellenáll. Várj, most jön a...
0: Bocsánat, zárul, de ez fordítva is elmondható, sajnos. Tehát, hogy passzivitással reagált, de ez azt is jelenti, hogy Ukrajna mellett se álltak ki.
1: Ez így van. És ugye adaptálódik az orosz terv, jó, akkor még egy annexiót nem lehet megcsinálni, jó, akkor legyen Navarasszija, hozzunk létre valami kvázi államot. Az is bedől, ugye 14 nyarára, amikor ugye az ukrán hadsereg összekapja magát, csinál egy ellentámadást, és a végén eljutnak oda 14 augusztusára, hogy már majdnem ketté vágják, tehát már Donyeck és Luhanszk között harcolnak az ukrán erők. Jó, ez a Navarasszija sem működött, rendben van, akkor jön az, hogy nyilván megverik az ukrán hadsereget, Ilovaisz, Debalcev, ezt tudjuk, és akkor utána jó, akkor Ukrajnán belül csinálunk egy szeparatista konfliktust. Gyakorlatilag Transznisztria forgatók, de ez egy éven belül már a harmadik ilyen. És megpróbálják belekényszeríteni Ukrajnát abba, hogy aláírjon egy olyan fegyverszünetet, ami nagyon erős intézményes kontrollt garantálna a szeparatistáknak. Ukrajna erre nyilván nem hajlandó, ebből nyugat is kiveszi a saját részét, akkor jön a negyedik forgatókönyv, ami ugye 15 tavaszától, nyarától tart 22-ig, hogy egy alacsony intenzitású háborút tartunk fönn, gyengítjük Ukrajnát, véreztetjük Ukrajnát. Ugye akkoriban az orosz narratíva 7 éven keresztül, hogy ez Grezdenszkaja vojna, hogy ez polgárháború, hogy ennek Oroszország nem résztvevője, hogy ez egy Ukrajnán belüli konfliktus. És hát nyilván ez is jó volt, hogy nyilván az EU és NATO közeledés folyamatát akadályozta, blokkolta, Ukrajna mégiscsak évente 6%-ot, a GDP 6%-át volt kénytelen katonai kiadásokra költeni, tehát gyengült, vérzett, és nem nagyon haladt a nyugati integráció. Tehát Oroszország adaptálta a saját terveit, és akkor 22-ben jutottak el oda, hogy ez a korlátozott háború, ez nem elég, akkor próbáljuk meg katonai erővel egyszer és mindenkor rendezni a konfliktust. Pontosan tudjuk, hogy nagyon rövid, különleges hadművelte számítottak. Tehát ezért volt, hogy nagyjából második hétre teljesen összeomlott a logisztikájuk. Mert ugye nem arra tervezték az egész hadművelet ellátását, hogy hónapokig kelljen 200-300 kilométeres mélységbe harcolni Ukrajnában. És utána kiderül, hogy jó, akkor Kijevet nem sikerül bevenni. Nekem nagy kedvencem, hogy hogyan kommunikál az orosz külügy, hogy amikor feladják Kijev ostromát, azt hiszem, hogy 22 március legvégén, az a mondás, hogy a jó indulatunk jeleként kivonulunk a kijevi oblasztból, meg Csernyihivből, meg Szumiból, meg a csomó más helyről, hogy ó, minket nem megvertek, meg nem letérdelt a logisztikánk, és nem egy tragédia az egész, hanem a jó indulat jeleként kivonulunk, feladják Kijev elfoglalását, változtatnak a terven, és minden erőforrást rákoncentrálnak a Donbaszra. Tehát adaptálódnak, nem az eredeti terv szerint mennek, hanem a valósághoz hozzáigazítják a terveiket, tegyük hozzá, mint minden racionális ország. Azt, hogy ez a mostani tervük tudna működni.
2: De most mi a tervük?
1: Amit ugye minél közelebb vagyunk a jelenhez, annál több a bizonytalanság. Tehát annál kevésbé látunk be a döntéshozatalba, annál több felé ágazik. Ezt magyarul nem lehet mondani, ez a cone of analysis. Tehát azok a variánsok, amik meg tudnak történni. Amennyire látszik most az a tervük, hogy előbb vagy utóbb, de a Donbaszt el tudják foglalni. Tehát kerül, amibe kerül, a tervük az az, és annyiszor állt ki emellett az elnök, hogy már nagyon nehéz lenne visszatáncolni. Ugye az, amit követelnek, az az, hogy a 22 őszén Oroszország a saját jogrendje szerint további 4 ukrán megyét annektált. Tehát Herszont, Zaporizsia, Donyeck és Luhanszk megyéket annektálta. Egyiket se ellenőrzi teljesen. A hivatalos követelés az, hogy ennek a 4 megyének a területét meg akarják szerezni. Valójában az látszik, hogy Herszont és Zaporizsiát nem erőltetik annyira, de a Donbaszt azt nagyon. Tehát ugye Luhanszk megye teljes egészében megvan nekik, Luhanszk megyéből egy ilyen, tehát néhány 10%-nyi terület van még ukrán kézen, de tök mindegy, tehát Luhanszk megyét elfoglalták, de hát Donyeck megyéből a legnehezebb, az még hátra van.
2: Egyébként nem nagyon szoktunk beszélni róla, mert alapvetésnek veszük, de hogy miért? Mi van ott? Mi kell?
1: Most már semmi. Most már semmi nincs ott. Én még voltam a háború Donyeckben. Tehát Donyeck volt az a hely, ahol ugye a futball EB-re készülve új repülőtér lett, újra húzták a vasútvonalat, egy egymilliós gazdag, élhető város volt, ronda volt, mint a bűn nyilván, tehát egy igazi szovjet iparváros, de Donyeckben volt élet.
0: Tatabánya turbo.
1: Igen, Tatabánya aszteroidz körülbelül. Tehát, de mostanra ugye a korlátozott háború időszakában 15 és 22 között is tüzérségi párbajok azért voltak, az infrastruktúra pusztult, az emberek vándoroltak el, volt béli taj. Tehát mostanra semmi, az égvilágon semmi nem maradt. Mi Vörösszabolcs barátommal ugye többször jártunk viszonylag közel a keleti fronthoz is. Ugye a magyar újságírók között Győri Boldizsár az, aki konkrétan kiköltözött Harkivba másfél évre, aztán lakott Kramatorszkban is, mert ugye Harkiv unalmas volt. Tehát a Boldizsárnál többet Magyarországon erről senki nem tud. Tehát igazából neki van helyi tapasztalata, de amit mi láttunk, hogy is 2 évvel ezelőtt autóztunk Harkivból Kramatorszkba, meg aztán vissza is. Ugye nem akartunk beragadni a kijárási tilalomba. És emlékszem arra, hogy nyilván belecsúsztunk, de azért kijutottunk mégiscsak. Emlékszem arra, hogy autózunk a sötétben 20-30 kilométer, és sehol nem még egyetlen lámpa se. Tehát, hogy megvannak a települések, meg van település tábla, de nagyon sokat gondolkodtam, hogy találok egy jobb metaforát, azóta se találtam, az a halál árnyékának völgye. Ott már semmi nincs. Tehát, hogy gazdasági vagy stratégiai értelemben nincs miért harcolni. Élhetetlen. Tehát el van aknásítva, tele van fel, nem robbant lőszerekkel, és porigrombolták az egészet.
2: És rengeteg mérgező anyag van mindenhol.
1: Tehát, hogy itt ez azért van, mert Putyin azt mondta, hogy ajra tette föl gyakorlatilag mindent, hogy már pedig ezt el kell foglalni, vagy stabilizálni, amibe kerül. Ebből már nem lehet kitáncolni.
0: Záródás kérdés. Oké, elfoglalja. Tehát egy év, 2 év, ki tudja, ez a kerül. Igen. Ha bekerül, ez most mondjuk, igen, mondjuk azt, hogy 2 év, elfoglalja. van bármi, mondom azt a szót használtam, hogy garancia, de hogy valami okunk azt feltételezni, hogy megállnak?
1: Nincs. Pontosabban, hogy a nagy birodalmak, különösen az orosz birodalom, meg ugye a Szovjetunió is, jellemzően úgy működnek, hogyha elfoglalnak valamit, akkor utána egy picit ráülnek, picit stabilizálják, picit úgy tényleg magukhoz kötik, kicsit várnak, aztán mennek tovább. Ugye Oroszország, mint tehát az, hogy a mindenkori Oroszország expanzív hatalom, ez harmadik Ivánczár óta így van. Ugye 550 éve körülbelül. És mindig minden hagyományos birodalom úgy működik, elfoglalunk egy területet, jó, megyünk, ameddig sikerül, ott orba vernek, oké, akkor ott megállunk, és akkor utána néhány évet azzal töltünk, hogy pacifikáljuk azt, amit megszereztünk. Aztán, ha újra lehetőség nyílik, majd megyünk tovább. Ilyen értelemben az, ami most történik. Ha az orosz történelem elmúlt, mint 5,5 évszázadát nézed, olyan nagyon sok nem expanzív periódus nem voltam. Tehát volt a Smuta, ugye a Rurikovics dinasztia kihalása, néhány évtized káosz, volt 17-től a polgárháború végéig, meg volt a 90-es évek. De mondjuk 5,5 évszázadból az az időszak, amikor Oroszország nem expanzív, ez szumma kevesebb, mint 50 év. Tehát valójában az expanzió a norma. Tehát ilyen értelemben, ha meg lesz nekik a Donbass, nem az fog történni, akkor virágot ültetünk, és akkor ott az örök békének, az örök béke határát meghúzzuk, hanem ugyanúgy fognak működni, mint az elmúlt, szerintem, mint az elmúlt 5,5 évszázadban. Megerősödnek, pacifikálják azt, amit megszereztek, zajlik a betelepítés egyébként. Tehát ugye a ugye Mariupol nagyon gyorsan elesett, mindenfajta hősi védelmelnél néhány hónap alatt elesett. Azt látjuk, hogy betelepítenek Mariupolba. Én időről szoktam ilyeneket csinálni, hogy hogyan tudnék lakáshitelt fölvenni, hogyha Mariupolba akarnék költözni, nullás lakáshitellel költözhetnék oda. Nyilván költözön oda, akinek két anyja van, de ezzel együtt ezt azért meg lehet nézni. Ugyanez zajlik Berdyanszkban, Melitopolban, tehát azokonban az ukrán városokban, amik távolabb vannak a fronttól. Próbálják pacifikálni. Egyébként durvát mondok, a Krímben azért ez összességében elég eredményes volt. Tehát ha végig gondoljuk az elmúlt 12 évet a Krímben, persze ott vannak az ATS partizánjai, meg ott van néhány nagyon-nagyon bátor krími tatár aktivista, de ellenállás már régen nincs.
2: Hát illetve ott az annektálás pillanata is még az volt, amikor nem volt ennyire éles identitása.
1: Igen.
2: És krímeknek amúgy sem volt ukrán identitása túl erős, szóval tényleg, mint a viccben az volt, hogy mindegy, milyen útlevelünk van.
1: Igen. Ugye van egy német kutatóintézet, a COIS. A COIS az egyetlen nyugati kutatóintézet, ami kétszer is tudott rendes közvéleménykutatást csinálni a Krímben. Ezt valahogy leboltad, még a korlátozott háború idején. Ezt valahogy leboltolták Moszkvába, hogy meg lehessen csinálni. És abból az jött ki, hogy a krímieknek nem az orosz identitása erősödött, hanem a helyi. Hogy mi vagyunk itt a Krímben, és hogy most éppen mi van nacionálnosként beírva az útlevelünkben, most éppen tök mindegy, mi a Krím vagyunk. Igen. És ugye amikor megszállták a Krímet, akkor annyira durván léptek föl elsősorban a krími tatárok ellen. Én egy európai parlamenti projekt kapcsán volt szerencsém vagy szerencsétlenségem emberjogi ombudsmani jelentéseket olvasni.
2: Hogy bocsánat, csak van egy ilyen ukrán vicc, hogy annyira elnyomták a krími tatárokat, hogy ukránok lettek.
1: Igen. Az orosz emberjogi ombudsmannak a 15-ös jelentés, mint 14-es évről szól, és az orosz emberjogi ombudsman nem egy független szereplet, miért pont az ombudsman lenne az, de még a hivatalos ombudsmani jelentés is kimondja, hogy igen, a Krímben vállalhatatlan eltűnések, illetve civil társadalom elleni erőszak volt. Ez három mondat, de benne van. Tehát, és azóta eltelt 12 év. A Krím azért összességében nyilván nem nemzetközi jogilag, de valójában azért az Oroszországi Föderációnak ezt sikerült beintegrálnia.
0: Igen, amikor a Hatilos Rádiót tekintjük, akkor a legnagyobb vesztesége az a Kazantipnek a vége.
1: Igen.
0: A Krímben.
2: Ez egy foci csapat.
0: Nem, az egy fesztivál.
1: Ez egy fesztivál. Igen.
0: Ja. Igen, Kazantip fesztivál. Sajnos időnk végéhez értünk.
2: Egy kérdés, egy fél kérdés.
0: Hajrá.
2: Jártál Krímben?
1: Nem. Mindig úgy voltam vele, ilyen klasszikus Pató Pál úr, hogy na majd jövőre elmegyünk, mert most 5 napra értelmetlen, majd jövőre szerzek 2 hetet, és akkor majd elmegyek. Hát ez véget
0: ért. Te voltál?
1: Te voltál?
2: Én nem.
1: Nem.
2: Te?
0: Én voltam.
2: Hát a fesztiválon.
0: Nem, jó lett volna a fesztiválon, nem 5 évesen voltam a Krimben. Erről majd legközelebb mesélek sokat, most viszont zenével búcsúzunk. Köszi szépen,
2: András. Köszi, hogy itt voltál, gyere máskor is.
3: Nagyon szívesen.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: A Brahmin, a tigris meg a sakál. Indiai mese.

0: Zarándok úton volt éppen egy bráhmin, amikor jártában keltében megpillantott egy vasketrecet, s belezárva egy tigrist. Elnézte a vadállatot, s megesett a szíve szomorú állapotján, de aztán elgondolta, milyen veszedelem, ha szabadon jár az efféle fenevad, folytatta hát útját.
1: Ó, bráhmin, kedves bráhmin!
0: Szólott a tigris, mert észrevette a felvillanó szánakozást a szent ember tekintetében.
1: Könyörülj rajta, merezd ki a ketrecből, elepedek szomjan. Hadd menjek a folyóhoz szomjúságom csillapítani.
2: Nem merlek kiereszteni.
0: Szólt a bráhmin visszatérve a ketrechez.
2: Nem bizony, mert felfalsz, mielőtt a folyóhoz mennél. Félek tőle, tigris.
1: Ó, jámbor atyám, könyörülj rajtam. Kegyelem, irgalom szegény fejemnek. Már hogy is lennék olyan hálátlan, hogy jó téteményed fejében felfaljalak. Hogy gondolhatsz ilyet?
0: Végül a bráhminnak megesett a szíve a tigrisen, kinyitotta a ketrecet, és kieresztette a vadat. Akkor aztán folytatta volna útját, mert már jó sok időt elvesztegetett a vitában. Nagy megdöbbenésére azonban a tigris elébe ugrott, és elzárta az útját. Rákiáltott a bráhminra.
1: Maradj csak, pandit! Gyanúba fogtál, féltél, hogy felfallak, ha kieresztesz a ketrecből. Te mondtad, most hát felfallak. S jól lakom, mielőtt szomjamat oltanám. Mindig is mondja az orvos, hogy éjgyomorra nem jó inni.
2: De hiszen megígérted, hogy nem bántasz, ha kiengedlek?
0: Kiáltott reszkető hangon a bráhmin.
2: Hálátlan nyomorult!
1: Ígértem, nem ígértem, éhes vagyok, hát megeszlek. Csak nem teszek az orvos ellenére. Hogy ihatnék éjgyomorra?
0: A szegény bráhmin félelmében egy szót sem tudott kinyögni, a tigris meg türelmetlenül, mohón, hatalmas ugrásokkal közeledett feléje. Akkor aztán összeszedte maradék bátorságát a bráhmin, és gondolta, megnyújtja még néhány perccel az életét.
2: Ide figyelj, barátom!
0: Szólt a tigrishez kedvesen, de határozottan.
2: Nagy szükségben voltál, és én kiszabadítottalak, mert megígérted, hogy nem lesz bántódásom, ha megkönyörülök rajtad. Most meg, hogy kint vagy, fel akarsz falni. Menjünk hát el, s keressünk 5 bírót, akik majd megmondják, igazságos dolog-e, hogyha megeszel.
0: Vonakodva ráállt a tigris a dologra, s megindult a bráhmin oldalán. Elértek egy banyanfához, amely szikáran, szakálasan állt az út szélén, akár valami bíró.
2: Ó, bölcs öreg banyanfa! Hallgass meg, és tégy igazságot!
0: Fohászkodott összetett kézzel a bráhmin, s leborult a fa előtt.
3: Hadd halljam ügyedet,
0: mondta méltóság teljesen a fa. Így szólott akkor a bráhmin.
2: Ez a tigris ketrecben szorongott bezárva. Arra jártomban igencsak kért. Ereszteném ki, mert elepet szomjan, s a folyóhoz szeretne menni, hogy csillapítsa szomját. Féltem, hogy megöl, ha kiengedem, de ő ugyancsak fogadkozott, hogy nem bánt. Kieresztettem hát. Most meg fel akar falni. Mondd meg, ó bölcs bíró, igazságos-e a tigris kívánsága?
3: Gyakran keresik koronám hűs árnyát az emberek,
0: válaszolt a fa.
3: De télen, amikor már nincs szükségük az árnyas menedékre, levágják ágaimat, elégetik leveleimet. Egye meg a tigris az embert, hisz gonosz és hálátlan az emberfaj.
1: Na, helyesen szóltál, ó bírók legbölcsebbje.
0: Kiáltott a tigris, és már ugrott is a bráhmira, mondván.
1: Ej, de jó szagú a húsodó pandit!
2: Várj csak, barátom! Hátra van még a többi 4 bíró. Azokat is sorra meg kell kérdeznünk.
0: Azzal megszólított egy fészként turbékoló galambot.
2: Ó, kedves szelíd galamb! Figyelj a szomra, és mondj ítéletet!
4: Hadd halljam, mi bajod?
0: A bráhmin elbeszélte, hogy mint kérte a tigris ereszteni ki a ketrecből, s megígérte viszont,

0: ki, mert elepett szomjan. Féltem megöl, de ő egyre fogadkozott, hogy nem esik bántodásom, ha kiengedem. Kinyitottam tehát a ketrecét, de bizony alig indultam tovább utamon, elém bemállt, és azt mondta, felfal, mielőtt szomját oltaná.
1: Megtisztelsz, pandit, hogy szentnek és kegyesnek nevezel, hanem erre csak a szükség vitt rá téged. Így tesztek valamennyien emberek. Amikor még fiatal voltam és erős, és fivérednek a parasztnak dolgoztam, ellátott eleséggel, és gondomat viselte, de most már megöregettem, megrokkantam. Ő meg magamra hagyott a rengetegben, gondoskodjam magamról, ahogy tudok. Tudom én, hogy hálátlan az ember, jogos tehát, ha az állatok sem bánnak vele különből.
2: Éhezem a húsodra, pandi telepedekéhen!
3: Ordított a tigris, és rohant a Brákmin felé.
0: Várj, csak várj! Hátra van még két bíró.
3: Azt remélte szegény, hogy talán valaki majd csak elismeri tettének nemes voltát.
0: Itt van előttünk az út. Kérdezzük meg az ő véleményét is.
3: Azzal már elő is adta az esetet az útnak.
1: Jó uram, hogyan is remélhetsz igazságot? Nézd csak rám. Hasznomat látta gazdag és szegény, ember, állat, madár egyaránt, s mégiscsak taposnak rajtam, és hálájuknak más jelét nem adják, csak a pipa hamujukat meg a makhéjakat. Táplálékomul.
3: Válaszolt az út. Elcsüggett most már a Brákmin. Abban reménykedett csupán, hogy a közeledő sakál talán majd kegyesebb lesz.
0: Ó, sakál bátyám, hallgass meg szómat és tégy igazságot!
1: Hadd halljam történetedet elejétől végéig.
3: Felelt erre a sakál. A Brákmin akkor apróra elmesélte, hogy mint járt.
1: Ó, az én ostoba fejem. Bizony nem értem se az elejét, se a végét. Mondd el kérlek még egyszer.
3: Újra elmondta hát a Brákmin, hogy mint történt a dolog.
1: Különös.
3: Csóválta a fejét a sakál.
1: Mintha egyik fülemen bemenne, amit mondasz, a másikon meg ki. Nézzük csak még egyszer, hogyan is történt? Ugye azt mondott, kedves Brákmin, hogy a ketrecben voltál, és akkor jött a...
2: Ugyan te ostoba, én voltam a ketrecben!
1: Hát persze.
3: Kiáltott a sakál, ostobának tettetve magát.
1: Persze, én voltam a ketrecben. Vagy hogy is volt? Helyne, mi történt a fejemmel? Nézzük csak, a ketrec volt a tigrisben, és arra ment a Brákmin. Nem, itt se jó. Hát... Kedves barátaim, legjobb, ha mentek utatokra, és más bírót kerestek, mert én bizt meg nem értem az eseteteket, míg csak élek.
2: De még mennyire, hogy megérted, majd én megmutatom, hogy megérted. Ide figyelj, én vagyok a tigris, érted?
1: Értem.
2: Ez meg itt a Brámin, érted?
1: Értem.
2: Ez itt a ketrec.
1: Értem.
2: Én meg benne voltam ebben a ketrecben, érted?
1: Igen, vagyis, hogy nem egészen, ha talán megmagyaráznál egy kicsit világosabban.
2: Ó, te tökéletlen!
3: Dühöngött a tigris.
1: Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem értem, de el se tudom képzelni, hogy kerültél bele a ketrecbe.
2: Hogyan? Hát így, te ostoba, látod?
3: Azzal már ugrott is a tigris a ketrec.
2: Érted-e végre?
1: Értem, hát.
3: Mondta a sakál. Akkor aztán odosont a ketrechez, és rázárt az ajtót a tigrisre. A Brákmin megköszönte a sakálnak a segítséget, azzal folytatta útját.

0: Lázár Ervin, a zöld lific. Zsuzsika csöndesként sírdogált.
1: Mikor jön már az anyukám?
2: Már megint az egereket itatod.
0: Mondta neki Murmura néni.
2: Micsoda egy kölök vagy te. Legjobb lenne, ha elvinne a zöld lific. Az ilyen sírós gyerekeket eszik reggelire. Ha bők, szólok neki.
0: Jaj, a zöld lific. A zöld lificnek zöld az orra, zöld a keze, zöld kezén, zöld karom, zöldek a hegyes fogai, s mint a viharos zöld...

0: zöld tenger, úgy lobog a zöld haja, és zöld az óriási zsákja is, amiben zsuzsikákat rakja. Zsuzsika a bajta sírdogálást. Jaj, de félt. Ült összeszorított szájjal.
1: Mikor jön már az anyukám?
2: Mit ülsz ott, mint egy fatuskó?
0: Mordult rá Mormora bácsi.
2: Az ilyen fatuskó gyerekeket mind elviszi a konkó. Marsd ki az udvarra, mert szólok a konkónak.
0: Jaj, a konkó. Hallod, hogy duhog? Bum-bum. Zuhog, buhog. A föld alatt? Vagy a padláson? A konkó. Akkor a keze, mint egy péklapát, a lába, mint egy halászladik. Jaj, a hóna alá kap, jaj, elvisz! Kiszalad Zsuzsika az udvarra, sírni sem mert, ülni sem mert.
1: Mikor jön már az anyukám?
3: Mindig láb alatt vagy!
0: Horkantott egyet kinn az udvaron Burbura néni.
3: Sose hagyod az embert nyugton! De majd jön a mumus, elvisz! Zúdj bele a fekete zsákába, ott aztán majd lábad lakodhatsz!
0: Jaj, a mumus! Fekete kerek feje van a mumusnak, szőrös mancsa, a füle hegyes, a zsákja szurokszagú, hű, de sötét lehet a zsákjában. Zsuzsika átszaladt a szomszéd kertbe, fölmászott a cseresznyefára.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: Kár, hogy még nem érik a cseresznye, de legalább itt nem lesz senkinek láb alatt.
2: Na-na!
0: Már ordított is egyet Burbura bácsi.
2: Mit csinálsz ott, te? Ha letördeled a fám ágait, hogy vinne el a bákász? Majd szólok a bákásznak, hogy vigyen el. Ah, szereti az ilyen ágtördelő rossz csontokat.
0: Jaj, a bákász! Fekete, loboncos, három lába van, olyan, mint egy kutya. De mégse kutya, hanem bákász. Csattogtatja a fogát, viszi a zsuzsikákat. Gyorsan le a fáról, gyorsan be a házba, a legbelső szobába. Ott is a nagy karosszék mögé, hogy senki se lássa.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: És akkor kip-kop, valaki ott motozott a szobában. Jaj, nagyon összeszorult Zsuzsika szíve, és akkor az a valaki vékony síros hangon megszólal.
4: Segítség!
3: Ki az?
0: Suttogta Zsuzsika. A fotel lába mögül előóvakodott egy szurok fekete macskaforma lény.
4: Én vagyok!
0: Mondta.
1: Jaj, de helyes kis cica vagy!
0: Örvendés, Zsuzsika! Ami igaz, a macska forma lénynek helyes, kerek feje volt, bájos, hegyes fülecskéje és nagy, szomorú szeme.
4: Nem vagyok cica!
0: Mondta mélabúsan, és még mélabúsabban folytatta.
4: Segítség!
0: Zsuzsika önkéntelenül megsimogatta a macskaforma lény sejmes feje búbját.
1: Hát akkor ki vagy? És miért kiabál segítségért?
4: Megmondhatom, ki vagyok, de ugye nem fogsz halálra rémülni tőlem.
1: Tőled, te kis butus!
0: Nevetett Zsuzsika. A szurok fekete lény suttogóra fogta.
4: Én vagyok a mumus.
1: Jaj, de aranyos!
0: Örvendett Zsuzsika.
4: És azért kiáltozok segítség után, hogy segíts!
1: Mindenben nagyon szívesen segítek neked. Mi a baj?
4: Bömböl a barátom. Bömböl bújában.
1: Mi a nagy bánata?
4: Gyere! Majd elmondja maga!
0: A mumus kézen fogta Zsuzsikát, és átosontak a másik szobába. Már az ajtóból hallani lehetett bömbölést. A barna komód tetején egy zöld emberke ült, zöld volt a haja, zöld a szeme, még a kis ujja körmehegye is zöld volt. Ő bömbölt nagy zöld bömböléssel, zöld szeméből zöld könnyek patakja árat, megzöldítette Murmura néni szép cifra szőnyegét.
1: Jaj, ha ezt a Murmura néni meglátja, elvitet a zöld lificcel.
0: Sóhajtott Zsuzsika.
5: Még hogy a zöld lificcel? Hiszen az én vagyok.
0: Óbégatott a zöld hajú. Zsuzsika boldogan összecsapta a tenyerét.
1: Üdvözöllek, kedves zöld lific.
5: Tényleg kedves vagyok?
0: Kérdezte gyanakodva a zöld lific.
1: De még mennyire?
0: Mondta Zsuzsika.
5: Nem félsz tőlem?
1: Mert hogy félnék egy ilyen kedves mukitól? Sőt, akármi a bajod, nagyon szívesen segítek, ha tudok.
5: Már segítettél?
0: Mondta a zöld lific, és kidörgölte szeméből a könnyeket.
5: Az nekem maradjat ér, ha nem félsz tőlem. Azért bömböltem, mert velem ijeszgetik a gyerekeket. Pedig én vigasztalni szeretném őket. Hogy azt mondják az emberek a síró gyerekeknek, na, ne itasd az egereket, mindjárt ide a zöld livítés, megvigasztal.
1: Na még ilyet, a végén még a konkóról, meg a bákászról is kiderül.
5: Jaj!
0: Hallatszott ekkor egy kétségbeesett hang.
5: Jaj!
0: Egy másik hang.
1: Hát ezek.
5: Az egyik jaj a konkó, a másik jaj a bákász.
1: Jaj, de félek!
0: Szeppent meg Zsuzsika.
1: Miért jajgatnak?
5: Félek tőled.
4: Tőlem?
0: Álmélkodott Zsuzsika.
4: Na ugye, látjátok?
0: Mondta Momos az asztal alá.
4: Tudtam én, hogy a Zsuzsikától nem kell félni. Gyertek csak elő!
0: Az asztal alól előmasírozott a konkó és a bákász. Igaz, a konkónak a szokásosnál egy kicsit nagyobb lába volt. Bum-bummozott minden lépésnél, de azért nagyon helyrelegény volt. A bákászról nem is beszélve, mert az meg olyan volt, mint egy pulikölyök. Három láb ide, három láb oda. Bemutatkoztak Zsuzsikának. Ő meg táncra perdült örömében. Táncra perdült a mumus, a konkó, a bákász és a zöldlific is. Nagy volt az öröm. Mire? Döm az ajtó. Jött Murmura néni.
1: Gyorsan, bújjunk el!
6: Hol van már megint ez a lány?
0: Dübörgött Murmura néni.
6: Most már aztán nincs kegyelem. Elvitetem a zöldlificcel.
0: Még hogy a zöldlificcel. Pukkadoztak a visszafojtott nevetéstől. Még szerencse, hogy Murmura néni kiment. Kitörhetett belőlük a harsogó hahorta. Zsuzsika boldogan magához ürelte az új barátait.
1: Alig várom már, hogy jöjjön az anyukám.
0: Mondta,
1: hogy megmutassalak neki benneteket.

0: Csuda Tarisznya. Benetek Elek gyűjtése Kormos István átiratában. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szétán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában a fejszét a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, amiért annyi gyereket adott neki, ennivalót pedig nem ad az ártatlanoknak. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Ráköszön illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg anyám!
2: Áldjon Isten neked is! Hová mész, te szegény ember?
1: Hová megyek, ha? Megyek az Istent agyonütni. Mert annyi gyereket adott, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Nem csak, hogy pőrén vannak, de még enni se tudok nekik adni.
2: Ne menj sehová, te szegény ember! Itt van ez a tarisznya, neked adom. Eredj szépen haza, és mondjad neki. Uccu édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Fogta a szegény ember a tarisznyát, megköszönte az öreg koldus jóságát, és elindult hazafelé. Útközben egy kúthoz ért. Letelepedett megpihenni. Gondolta magában,
1: megpróbálom, milyen tarisznyát adott az öreg. Uccu édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: Hát csodák csodája, annyi enni és innivalót termett a kútnál, hogy az se tudta, mihez fogjon előbb. Mikor jól lakott, a maradékot szépen berakta a tarisznyába, és elindult hazafelé. Mikor hazaért, azt mondja a feleségének.
1: Hallod, asszony, annyi a gyerekünk, hogy nem férnek a szobába. Ülj levélük az udvaron karéba, a többit bízd rám.
0: Mikor már ott ült az egész család, így szólt a tarisznyához.
1: Uccu édes tarisznyán, add ki a magadét!
0: A tarisznya jól kitálalt nekik, ettek ittak torkig. A szegény emberek nagyon boldogok voltak. Egy napon az ember azt mondja a feleségének.
1: Menj a királyhoz, hívd el ebédre. Ha már elértük, hogy mindenünk van, hisz ő is komám az egyik gyerek után.
0: Ment is az asszony, de a kapunál nem akarták beengedni. Hiába mondta szegény feje, hogy fölséges király komájával akar beszélni. Jelentették a kapuőrök a királynak, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuban, és mindenáron vele akar beszélni. Elmegy a király a kapuba, az asszony mindjárt mondja neki, hogy felséges királyom, így meg úgy, azért jött, hogy meghívja ebédre. Szörnyűséges haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszony, még a kutyáját is ráuszította. Hazamegy búson a szegény asszony. Elpanaszolja az urának, hogy bántak vele, a király jóformán meg se hallgatta, s még a kutyáját is ráuszította.
1: Hely a mindenségedet, te ügyetlen asszony! Menj vissza a királyhoz! Csak annyit mondj neki, hogy én hivatom. Ha nem jön el, a házamnál többé nincs helye.
0: Visszament a szegény asszony a királyhoz, rimánkodott neki.
3: Kedves komám, királyatyám, felséges uram! Gyere el hozzánk ebédre, ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk. Ha nem jössz el, megbánod, az uram elcsap a háztól.
4: No, hát nem vágom vissza a komámnak a szavát. Üssek ő, holnap elmegyek ebédre.
0: A szegény asszony hazament, jelentette az urának, hogy holnap délben jön a király. A gyerekeket idejében felrakták a padlásra, hogy ne lábatlankodjanak. Jött is másnap a király.
4: Jó napot, komám! Kérésedre megjöttem.
1: Köszönöm, komám! Ülj le, foglalj helyet! Hozd be, asszony, a tarisznyát!
0: Az asszony behozta, letette az asztalra.
1: Uccu édes tarisznyám, add ki a magadét, de olyat és úgy, hogy a királynak terítesz.
0: Hát lett is olyan teríték, hogy a király sem látott hasonlót. Mindenféle finom pecsenye meg gyémánttal töltött malac, kurka is nyomtatásul. Álmélkodott a király, csóválta a fejét, majd leesett a fejéről a korona.
4: Édes komám, hogyan tudtál nekem ilyen asztalt teríteni? Nem félsz, hogy jön valaki és ellopja tőled a csuda tarisznyát? Tudod mit? Add nekem ezt a tarisznyát, én cserébe küldök neked 10 szekér füstölt disznóhúst, minden nap egy ökröt, sót, lisztet, szóval mindent, ami a konyhára kell. De be is hordatom neked, csak győzzön a feleséget sütni, főzni. Sőt, ezen kívül felruházom a sok sóré gyereket. Hát igaz-e, hogy nem ér semmit, ha ennivalód van? A gyerekeid pedig mesztelenek.
0: A szegény ember nem sokat kérette magát. Odaadta a királynak a tarisznyát. A király megtartotta a szavát, a szegény ember boldog volt, mert gyerekei többé nem csórén szaladgáltak. A király pedig nagyon büszke volt a tarisznyára. Egy napon kihirdette az országban, hogy mindenki menjen hozzá ebédre. Üzente szegény cigánynak is, jöjjön hozzá kályhát fütögetni, legalább így neki is le lesz ottyan egymás. Elfelejtette mondani, hogy a király hamarost megtagadta ígéretét, s nem küldött se élelmet, se ruhát a szegény embernek. Mikor az panaszkodni akart, be se engedték a kapun. Fogta magát, fejszéjét vállára tette, s elindult vissza az Istenhez. Meg is találta. Elpanaszolta baját, majd meghalnak a gyerekei éhen, mert nem küld neki most már se ruhát, se élelmet a király.
2: Sose búsulj! Itt van egy másik tarisznya, ez ugyanúgy megteszi, mint az első.
0: Megköszönte a szegény ember, s elindult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, gondolta, kipróbálja a tarisznyát, és így szólt.
1: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Ahogy ezt kimondta, annyi pálca ugrott ki a tarisznyából, mint égen a csillag, és mind a szegény cigányt ütötte verte egész addig, amíg kínjában eszébe nem jutott.
1: Usd ki, vissza a tarisznyába!
0: Erre visszamentek a tarisznyába, így menekült meg szegény feje, de alig tudott hazamenni.
1: Most kipróbálom a családom. Vajon igaz-e ennek a tarisznyának a tudománya?
0: Hát, igaz volt. A rajkókat is alaposan elverték a pálcák, hiába szaladtak fel a padrásra. A szegény ember akkor fogta a tarisznyát, és elindult vele a királyhoz. Éppen nagy mulatság, eszemiszon volt. A szegény ember beóvakodott, és titokban kicserélte a két tarisznyát, a régi tarisznyát odaadta a feleségének, vigye haza. Javában szólt a muzsika, királyok, hercegek, grófok, bárok asztalhoz ültek, és várták a terítést. Akkor a király nagy büszkén kiállt a trónra, megbíztatta tarisznyáját.
4: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Lett aztán ott hadd elhadd, a pálcák kékre-zöldre püfölték a vendégeket. Ki ajtón, ki ablakon át menekült előlük. Már-már a királyra is sor került, amikor a szegény ember, vagyis a király komája visszaparancsolta a botokat. De azért csak szégyenben maradt a király. A szegény cigányék még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Szeptember végén jelenik meg Nádas Péter Most az egyszer című utolsó könyve, olvastuk a litera.hu-n. Az augusztus 26-án 83 éves korában elhunyt író röpiratában felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A Most az egyszer rövid, de fontos szöveg, amelyet a kiadó jellemez röpiratként. A leírás szerint Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. A közös hallgatásnak nagyobb súlya van, és így aztán mégis beszél. Világ nagy kényszerképzetekről, hosszú a leltár. Beszél a globális felmelegedésről és az emberi biográfiák közel sem globális különbözőségéről. Arról a folyamatról, ahogy nyílik az olló és a globális szervezési elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel. A nagy összeütközés után ott találja magát az olvasó a szerző fölös tudásának zsúfolt raktárában, ami olyan, mint a falusi kertek végében a sufni, ahol bármit megtalálsz, amit nem keresel, de semmit, amire szükséged lenne.
2: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace románról a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába. Innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni. A tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége. Írta a Telex.
1: Szerdán lépett hatályba az a törvény, aminek értelmében az ügynökaktákat vizsgáló bizottság elkezdi a még most is titkos dokumentumok átvizsgálását, hogy októberre minden akta hozzáférhető legyen bárki számára, írta a Euronews. Az új törvény értelmében főszabály szerint minden adat online hozzáférhető lesz bárki számára. Csak a nemzetbiztonsági érdeket valóban veszélyeztető anyagok maradhatnak titkosak. Magyarországon a legtöbb volt szocialista országa ellentétben a mai napig nem történt meg a kommunista állambiztonsági szolgálatok iratanyagának, az ügynöklisták és más dokumentumok nyilvánosságra hozása. A bizottságnak 6 történész mellett 2 ellenzéki pártok által jelölt tagja is van. A testületnek rajtuk kívül 4 olyan tagja lesz, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Szép estét, szerencsés rádió hallgatók, ti, aki a Tilos Rádiót hallgatjátok itt az FM 90.3-on, illetve a streamen. Ez az Ablak a Dabra műsorunk kezdődik minden szerdán 8-tól 10-ig. Ma este Zvezda Betát halljátok a stúdióból, élőben szelektálok nektek ilyen újabb fajta technózenéket, ami elsőre úgy tűnik, hogy nem is újabb fajta, de aztán kiderül, hogy mégis újabb fajta. Tehát ilyen, mintha régi hangokkal operáló, de mégsem régi hangokkal, és mint hogyha régi érzéseket kergetnie, de mégsem régi érzéseket kergető, új keletű technózenéket fogtok hallani, ilyen finomabb, inkább rádiós technózenéket az elkövetkező két órában. A végén majd mondok pár programajánlót, ahol hasonló zenékkel találkozhatok. Jó rádiózást!

0: A tilos. Közben teljes lett a létszám itt a stúdióban. Végügynök is itt van.
1: Hát úgyhogy lesz... tök rég itt vagyok.
0: Hát közben. Jó, hát hadd használjam ki, hogy egyszer én vagyok a pontos.
1: Ezt észrevetted nem csak egyszer, hanem az elmúlt, nem tudom, három alkalommal előbb ideértél. Ez nem, hát visszafele beszélek.
0: Ja, értem, hogy te kopsz.
1: Ah, igen, késős lettem.
0: Ne tanuld el. Ez egy nagy küzdelem nekem is az életben. Mindenesetre, hát, hogy teljes lett a létszám, úgyhogy lesz programajánló is a műsorban.
1: Lesz, és egyébként ami rövid beszélgetésünk lesz, annak a téma ötlete, ez innen jött a programajánlóból. Mert most én a holnapi napra gondoltam egy programot ajánlani, még pedig a Gold csütörtököt, mert a Corvin kávézóban van.
0: Hazabeszélünk
1: félig,
0: de annyira
1: meddig.
0: Annyira nem is.
1: Mert hogy én mondjuk nem megyek el a Gold csütörtökre, ettől függetlenül, hogy ajánlom, csak azt tudom róla, hogy valami nagyon nagy
0: durranás
1: vagy csütörtökönként ott.
0: Azt mondhatnánk már lassan, hogy klasszikus. Gold csütörtök, mert hogy már azért lassan egy éve.
1: Aha, de megmondom neked, 29. Gold csütörtök.
0: Ez tényleg?
1: Aha.
0: Igen, lesz a 30. Igen, akkor jövő héten lesz a 30. Most a 29. Aha. Jövő, hogy két hét múlva lesz a 30. Mindenesetre ez a Corvin kávézóba futó kis csütörtöki transzendence, mondhatjuk úgy is, nem kell sokat gondolni a dologba, tehát valószínűleg nem itt fogjátok hallani meg a Lopszinek a vadonatúj szettjét, de Trisztánnal és Adzsával sem fogtok itt találkozni, ellenben aki szereti ezt a fajta 130 BPM feletti pszichedelikus tánczenét, azoknak és hétköznap is kis mozgolódásra vágynak, azoknak, tehát nagyon szokták szeretni egyébként ezt a...
1: Bevallom, amikor ez elindult, akkor nem jósoltam neki nagy jövőt, azt gondoltam, hogy olyan 3-4 alkalom, és akkor ki is...
0: Corvin kávézó is félt tőle, de aztán közben az egyik legkedveltebb klubestje lett a kávézónak. Úgyhogy aki még erről esetleg nem hallott, vagy nem járt arra, ajánljuk holnap estére.
1: Ja, és én itt látom, hogy kik lesznek a fellépők, ezt felolvasom, és akkor, hogyha valakihez van hozzáfűzni valód közülük, akkor majd ezt mondjad, jó?
0: Én sem vagyok annyira jártas, de azért próbáljuk meg.
1: Jó, egy Future Flow nevű DJ kezd, utána Exagost,
0: igen, őt nagyon szeretem. Őt speciál nagyon szeretem.
1: Ő milyen?
0: Kis ilyen hackerfejű srác, és jó, hát ő jó. Ne kérjetek tőlem ilyen szakmai elemzést.
1: De ezt nem is mondtam. Csak figyelj,
0: Exagost, modern.
1: Annyit mondasz, jó, nem jó, bár azt úgy fogod mondani, csak azt, annyit mondasz, hogy ha valakire azt mondod, modern. Hogy jó, akkor ezt én készséggel elhízem, hogy jó, mert én aztán sokkal kevésbé vagyok jártas ebben a színában, sőt, ebben egyáltalán.
0: Én azt nem értem, hogy néha golcsütörtökön is elő szokott fordulni, de például múlt pénteken volt ez a Ritmo nevezetű buli volt a Corvin klubba fönt pénteken. Én annyira nem vagyok otthon ugye ezekben a trance előadókban, de hogy ennek is van egy nagyon igényes, és hát nem undergroundnek nevezném, de minden esetre egy számomra nagyon tetsző előadók és egy tetsző oldala. Ott nem nagyon hallok az én olvasatom mellényúlást. Ellenben például a múlt pénteki bulisokon, tehát hogy azt nem értem, hogy amikor szól 40 perc, 50 perc,

0: nagyon jó, és utána jön egy, mondjuk egy Morikán tejekének a goás átirata, vagy mondjuk trenzis átirata, akkor egy kicsit, nem tudom, akkor az, hogy akkor kérdőjel ugrik föl. Minden esetre
1: Exogoszt nem csinálja.
0: Exogoszt nem csinálja. Exogosztól még ilyet nem hallottam.
1: Na, őt Silent Storm követi.
0: Ő rezidens a Golcsú történet.
1: Már elmondható.
0: Igen.
1: Stui.
0: Kui, nem?
1: STUY.
0: Akkor nem.
1: Akkor hát, nem tudjuk.
0: Ő valami új.
1: És Raj A.
0: Hát a Raja meg ő szintén visszatérő, nem is rezidens a Golcsütörtökünk, de visszatérő vendég. Egyébként a Kunyi nevezetű DJ srác szervezi ezeket a Golcsütörtöket, ő egyébként egy nagyon lelkes parti szervezője ennek a szcénának. Egyébként nagyon nagy lett az elmúlt egy-két évben ez a széna, ha ma mondhatok ilyet.
1: Mondhatsz ilyet,
0: és le is cserélődött. Abszolút van egy ilyen, van ott is egy ilyen generációváltásnak mondható valami, bár nem ilyen, ez inkább ilyen 10-15 éves távlatban fogalmaznám én, de hogy mindesetre, tehát nem egy ilyen hirtelen generációváltás, tehát hogy megjelentek nem annyira elhivatott a hétköznapi goások. Vagy nem, a hétvégi goások.
1: A hétvégi goások, teljes mértékben osztom a véleményedet. Volt szerencsém az elmúlt egy évben.
0: Szerintem ez jó.
1: De várj, volt szerencsém az elmúlt egy évben, egyébként három alkalommal elmenni ilyen Dürer kertes Goa bulira, ahova tudod, leszakad az állam vagy az arcom, 4000 forint a belépő, így csak magyar DJ-kkel,
0: hát teltház, gondolom négy helyszín vagy.
1: Fullon, teltház, és hát az a fajta trance, amit ha fél órán át hallgatod, akkor hallottad az egészet. És nem vagy többre kíváncsi, de tényleg van négy helyszín, aláírom, és írd és mondd, csak hétvégi goások töltik fel, olyan hétvégi goások, akik egyébként tudod ilyen izét 400 ezres nettóval dolgoznak hétközben. És ez hogy így nem értem. Hogy folyt ez a két szintér mondjuk össze?
0: Igazából, hogy mondjam, ez a pszichedelikus világ is egy kicsit olyan kitárulkozott a világba. Az elmúlt egy-két év az nem csak a zenében, hanem mindenféle képzőművészetekbe, filmekbe, mindenféle ilyen alkot. Sőt, akár mondhatnám a lakberendezéstől kezdve az építészetet, vagy a szóval így mindenféle ilyen alkotó ágazatba bekúszott a... Meg úgy az ezotéria és a pszichedelika egyébként is ilyen mindennapi részese lett manapság az életünknek, hogyha akár a tényleg a egyszerűbb embernek szóló tévéreklámokban is már felfedezed a pszichedelikus vonásokat, meg a szakrális, geometrikus áprázolásokat. Szóval ilyen nagy tehát terület, de szerintem ez nem, ez tök jó. Hát egy nagyon jó dologról, meg eszméről, vagy nem tudom, hogy mondjam, egy szellemiségről van szó, ami szerintem csak jót tesz a világnak, ha szétterjed.
1: És szerinted melyik lesz az erősebb, az eszme, vagy az emberek, akiket megpróbál átjárni?
0: Hogy legyőzi-e?
1: Aha.
0: Hát, nem tudom, minden ilyen dolog úgy hat a világra, hogy át is alakít, meg kicsit el is kopik, meg ő is átalakul, persze. A mélyen biztos megmarad azért a real. A real biztos megmarad mélyen, csak ez olyan, mint mondjuk nekünk most abban, amit mi szeretünk, ebbe a mondjuk úgy, hogy középtempójú, négynegyed alapú tánczenék, tech house hangszerelésű tánczenék. Nekünk már például Budapesten élünk, és nem tudsz bemenni az első ezt hirdető buliba, tehát ami ezt hirdeti, hogy amit te keresel, és nem biztos, hogy vakon el tudsz menni, hanem meg kell keresned azt, ami tényleg az igazi. Amikor ez a stílus is még friss volt, meg új, akkor nem kellett el, akkor bementél vakon. Amikor régen tehát emlékszem, úgy kerestük a bulikat, hogy Pestiesben azt néztük, hogy hol volt odaírva a buli mellé, hogy acid hóse parti. És tök azt sem tudtuk, ki játszik, meg hogy, de hát ott volt az acid hóse parti, és az garancia volt arra a minőségre, mert hát olyan kevesen, annyira szubkultúra volt. Aha. Még, hogy akik csinálták, azok tényleg őszinte érzésekből, és ezért az így jó
1: volt.
0: Most
1: akkor ebből is megjelenik a lakossági rész.
0: Mert mint minden, minden
1: nagyon értetővé tetted ezt a folyamatot, vagy ezt a jelenséget számomra, mert hogy én bevallom, hogy elképedtem, hogy néhány év alatt tényleg úgy kinőtte magát, hogy mondom, hogy teltházas, ez egy dűreres bulikat csinálnak 4000ért. Érted? Holott ez egyébként eredetileg szerintem nem éppen a nagy vásárló erejű közönség volt.
0: Nem, sosem volt olcsó. De ez olyan, hogy ha megnézed, akkor az ilyen azért, mert valami kicsibe megy, meg esetleg tegyük föl a hippi réteg keresi. A hippik, én nem tudom, ezt soha nem akarom összekeverni a hippit a csórókkal. Tehát ez nem ugyanaz, nagyon nem ugyanaz a kettő. Hogyha esetleg kinézetre van is köztük hasonlóság, de ez egyáltalán ezt így nem adom. Hogyha megnézed a mai ilyen teljesen elborult death metal zenekaroknak is, kedden van a Dürerbe koncertje 5000 forintokért, és teltházas, és Amerikából el tudnak hozni együtteseket, amíg gondolom egy 6 tagú együttest elhozni cuccos túl Amerikából, az nem kis pénz. És ez mindez működik kedd este, mert máshol nincs. A punkoknak is van valami, tegyük fel ma ilyen punk, ilyen Toy Dolls koncert, vagy bármi, az biztos, hogy elkérik a 4-5000 forintot, tehát nem, biztos, hogy nem olcsóbb. Tehát szerintem csak az, hogy hát kicsiben van. Igazából szerintem ez egyébként 4000 forint nem nagy pénz. Ez soha nem értettem, hogy emberek feliratják magukat 1000 forintos belépőre, és az este meg elver 20-30000 forintot a bárpultnál, hogy ez inkább valamilyen sik ez a föliratom, nem föliratom, vagy drága, vagy nem drága belépő.
1: Ezzel most teljesen más mondtam. Azt, hogy egyébként az én fejemben az volt meg, hogy nem a legnagyobb vásárló erővel rendelkező közeg, mondjuk az, aki egy Goa vagy Psy bulira elmegy, és tudod, nem havonta, hanem 2 hetente van már. Mert az is más, hogyha havonta elmész, és
0: sokkal többen vannak már. De ez olyan, hogy most mit mondjak, milyen példát. A kedvenc együttese, nekik is, akik esetleg nem annyira fiatal, hogy mondjam, hippi diákok, még a heti 1000 forintos zseppénzen tengődnek, vagy nem tudom, de hogyha jön egy olyan együttes, tudom én, akkor arra kifizeti a 10-15000 forintot, és ott lesz azon a koncerten valahogy. Szakja. Hát ezek egyébként ügyes üzletemberek, akik ezt a 4000 forintos belépőt megállapították.
1: Igen, és tudod, tömött sorokban álltak az emberek. Amikor utoljára voltam, mondjuk ez most már néhány hónapja volt, de szerintem a helyzet változatlan azóta is. Sőt, most, ahogy ugye itt a Facebookon rámentem a Goa csütörtöknek a programjára, vagy nem a programjára, hanem az eventjére, most itt oldalt, nekem az oldalsó sávban ugye az algoritmus csak és kizárólag Goa eseményeket táblázott be, és hát jó sok van belőle a hónapban, úgy látom. Nagyon sok.
0: Na, egyre több. A Corvin klubban is egyre több.
1: Igen, azt nézem, hogy például lesz egy ilyen Asterix After október 23-án a Corvin bárban.
0: Például.
1: Ja.
0: De most lesz decemberben a Sun Fesztiválnak, ez a Winter Sun eseménye is, ami a téli összejövetelük. Uh-huh. Akkor ugye a labirint alakult közben tavaly az a labirint szervezőbrigád, akik úgy a ilyen Ozora közeliek, úgy tudom, ők is folyamatosan, ők most helyszínt keresnek, ők a Műszibe csinálták eddig a rendezvényeiket, és most ugye a Műszibe zárt. Ők is valószínűleg meg fogják találni a helyszínt maguknak. Súgok Fákja Klub. És
1: mert a
0: fákja, képzeld el, éled.
1: Valami...
0: Nem akarok mondani semmit, tudom, lesz ott már fixen dolog, ami nekünk kis kedves, de éled a Fákja Klub. Hát ez egy, szerintem egy nagyon jó rendezvényhelyszín tud lenni.
1: Néhányszor voltam ott nagyon-nagyon régen, csak
0: az egy nagyon jó rendezvényhelyszín tudna lenni.
1: Erről Fákja Klubról nem kering olyan történet, mint ami a parlamentnek helyett adó épületről, hogy ez egy ilyen elátkozott épület?
0: Mármint, hogy a mozi.
1: Aha.
0: Elátkozott.
1: Volt ilyen, nem tudom, hogy a fákja vagy
0: a parlament. Ez nem elátkozott épület, hanem már nem akarok senkit megtérni.
1: Elátkozott crew volt az.
0: Igen, elátkozott csapat volt inkább, akik az elmúlt években volt.
1: Nem az épületben van a hiba.
0: Mi volt? Szikra.
1: Igen.
0: Senki ne értse félre, szikra. Hát egyébként a parlament az lehet egy elátkozott épület is.
1: Az a másik.
0: Az biztos, hogy egy elátkozott épület.
1: Na, úgyhogy itt szerintem akkor zenéljünk még egy kicsit, és aztán meg visszajövünk még egy programajánlóval, mert hogy 51 van, és még a híreknek is bele kell férni.
0: És menjetek pszichedelikus bulira, nézzetek el legalább egyre, ha még nem volt ott.
1: Merítkezzetek meg.
0: Mondjuk tilos rádió hallgató, csak nincs olyan, aki még nem volt.
1: Okay.
0: Hát ki tudja. Szerintem én ős halásztelkesek is lehetnek. Okay. Nagyon van, zenéljünk aztán programajánlóval még a végén.

0: akkor még egy ilyen program ajánló műsor végére.
1: Akkor a holnapi nap 12-e, Goa csütörtök. A Corvin kávézóban előbb felolvastam már, vagy megbeszéltük, hogy kik fognak zenélni.
0: Egyébként, aki nem tudja, a Corvin kávézó, az természetesen a Corvin klub alatt van, lakosom, vagy a tipóbár mellett. És a műszi és a tipóbár közt.
1: Az ex-műszi feljárat mellett.
0: Ex-Corvin feljárat.
1: Ex minden. Na, 14-ére aztán van több program is, ez a szombati nap lesz. Itt Budapesten Corvinon lesz Trajmer. Kontramundum szervezés, az összes Kontramundum rezidens úgy látom fellép. Most,
0: őket... lesz a Trajmer.
1: Aha.
0: Ez a végül is most egy ilyen pár év alatt elég nagy név lett. De ezt még akkor is a cinema hol, vagy matiné, vagy mi nem tudom, hogy hívják. Ott Luther King Kirchen lesz valamikor, vagy mindazt néztem. Úgy ez kb. Azt kellett volna ilyen 12 éve hívni, vagy 14, és úgy kb. Most kéne hívni a Traumert, mondjuk a cinema holnak, nem azt mondom, hogy korvintető lesz.
1: Na. És ezzel párhuzamosan egyébként a Corvinon, a Corvin bárban, meg Lost Minute lesz Erroval és Péter Bernáttal, és a Naga Beta páros house to house utazik, vidékre utazik, Pécsre, az Amper klubba 14-én szombaton, úgyhogy végre tudunk vidéki programajánlót is mondani. Ha valaki ott délen van, vagy Pécs vonzás körzetében, akkor ott menjen el mindenképpen az Amperbe. Ennyit gondoltam a hétre ajánlani, és nem többet.
0: Köszönjük szépen. Itt akkor befejezzük ezt az adást most. 10-től Palotait halljátok a szerda estivel, a jövő héten Space Monkey. Velünk a megbeszélt helyeken találkozhatok a héten. További jó rádiózást is, szépen.

kellemes esős éjszakát kívánok nektek, mindannyiutoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és az éjszakás műszakot Andrissal, Zsolttal és Papóval.

0: Hát, sziasztok!
1: Szervusztok, jó estét kívánok, szia András!
2: Szevasztok, jó estét, szia Pakó, szia Zsolt!
0: És akkor csapjunk bele, először csak a időjárásba. Látok, hány percig esett az eső?
1: Hát most is csöpörög.
0: Most is csöpörög? Ó.
1: De volt egy elég durva, kicsit meg is ijedtem, hogy be fog folyni megint az irodámba, de szerintem egy 20 perc lehetett, vagy negyed óra.
0: Hát nekünk csak 3-4 perc volt. Akkor esett rendesen, de nem többet. Neked, Andris?
2: Fúj a szélje, jó, villámlott, és egy olyan 5-10 percet, hát azért intenzíves őrő nem tudok, de olyan kellemesen felfrissültek az illatok itt, úgyhogy, de most már nem esik, már régóta nem esik, úgyhogy ennyi ideig tartott.
0: És én jöttem be bringával, és nem jól volt a pocsák se. Egy-két helyen kellett kerülgetni, de inkább azt mondom, hogy nem voltak. De nagyon klassz levegő volt a városban, úgyhogy kicsit megkönnyebbültünk. No, nézzük képrejtvényeket, tettünk fel. Jöttek megfejtések? Nézted, Zsolti?
1: Jöttek, de most ezt kivételesen én is meg tudtam fejteni.
0: Nem kivételesen.
1: Nem a tojástartót, hanem a...
0: A tojástartóra fogalma sincs, hogy mi lehet. Talán a hallgatók Boris elmondja majd nekünk, vagy megírja. Sokat dolgozott vele, láttam hátulról is jól fotózva.
1: Akkor biztos valami komoly szerszám.
0: Valami lehet.
2: És... Mind a három fotót, Zsolti, felismerted?
1: Hát én a Hubble-lel indítottam, és aztán utána betippeltem a Van der Sart, és akkor ki lehet még Edwin, hát akkor csak az Aldrin.
2: Akkor te előbbre jártál, mint én, mert fordítva voltam, a Van der Sart ismertem föl. Ebből mentem a Hubble felé, és az űrhajós úrra odáig nem jutottam, tehát azt nem tudtam. Úgyhogy,
1: űrhajós úr, ez jó.
2: Úgyhogy ő nekem nem jött össze. A tojástartóból felismertem, hogy tojástartó, arra nem büszke vagyok, hogy mi a cél szolgál, azt nem tudom.
1: De
2: harmadikat.
1: Hát, hát ott majd valami zene fog hozzá kapcsolódni.
2: Az majd a zenéhez, hogy
1: hát csak a múltkor beszéltünk róla, hogy az űrhajósok korán halnak, és tényleg egyébként, de Aldrin a mai napig él valami 96 éves.
0: 96 éves.
1: És egyébként szokott ilyen sorozatokban is szerepelni, például az Agymenők címűben, ahol a Halloween-ező gyerekeket leteremti, hogy én jártam a Holdon, te mit tudsz felmutatni?
2: Így igaz. Úgyhogy eredetiben megjelenik. Ki volt a harmadik?
1: Michael Collins.
0: Collins.
1: Híres történelmi hős.
0: És milyen érdekes, hogy...
2: Ő nem szállt a Holdra?
1: Nem, ő fönnmaradt az űrhajóban.
2: Ő keringett.
1: Igen, ott, igen.
0: Ő hozzá kellett visszamenni. Hát félelmetes, hogy mit tudtak csinálni, és ha látjuk annak az informatikai hátterét, látjuk azt a logarithmusnál nem sokkal többet tudó kis számítógépet, nem is kicsit egyébként, és ez az egész lélekvesztő, hogy mekkora volt, szinte nem akar az ember elhinni, hogy ezzel a Holdra szálltak.
1: Hát azt hozzáteszem, hogy az Apollo 12 startja után két darab villám is belecsapott az űrhajóba, leállt az összes fedélzeti rendszerük, belerúgtak, újraindították, és elmentek a Holdra, és visszajöttek vele.
2: Ugyanígy voltam a Warburgunkban.
0: A Marson tevékenykedő járműveknek nagyon klassz a Pathfindernek mindenféle forgatható optikája van. Tulajdonképpen saját magát elég rendesen végig lehet nézni. És lehet látni a szigeteléseket, a tekercseléseket, a kábel végrögzítéseket. Nagyon-nagyon tanulságos az egész, hogy így majdnem azt mondom, hogy félkészen láttam az egészet, pedig hát tökéletesen meg van oldva, és gondolom ezerszer lehet tesztelni, hogy ezek jó kötések, megbízható csatlakozások, jól le vannak védve. hermetikusan szinte külső befolyásoktól nagyon, nagyon tanulságos megnézni ezeket. No, volt még rejt, ja igen, még egy zenei rejtünk lesz, azt nem sütve, csak kicsit később. Az utóbbi időben fantasztikus ilyen sport.
1: Pillanat.
0: Igen.
1: Múlt hétről a tárca.
0: Megnézted?
1: Nem, nincs hol megnézni. Csak gondolkodtam rajta. És neked megnéz. Van megfejtésed?
0: Igen, nem is van megfejtésem, megnéztem az etimológiát, nem értem a...
1: Ja, de mondtad, hogy majd elküldöd, vagy valami nem küldted. Mindegy, én arra gondoltam, hogy régi filmekben, ilyen kabos, meg gyávor filmekben lehet látni, hogy régen nem pénztárcát használtak, hanem egy ilyen összehajtható olyat, mint egy pici étlap, amiben így hosszába összehajtás nélkül belefért a bankó, és így a belső zsebbe tárolták. És szerintem, mert mondtad, hogy nyelvújítási szó a tárca, hát szerintem ez lehet, és egyébként a többit is ilyen formailag tudnám hozzákötni, hogy a miniszteri kinevezés is valami hasonló. Most mondhatnánk, hogy egy diploma is olyan, de hát annak meg azért van egy rendes neve. Illetve a tárcára, mint tárca novella, meg arra gondoltam, hogy az meg olyan rövid, hogy belefér ebbe. Én így tudnám valahogy összekötni ezeket.
0: Jó, megveszük egyedül akkor.
2: Legyen ez a megfejtés.
0: Szép logikusnak tűnik így az egész. Igen.
1: Na, bocsánat, mehetsz a sportra.
0: Szóval elképesztően fejlődnek az én főleg ilyen állóképességi rettéltek, ez a maraton, nem tízszeres maraton lefutás, meg ultra Ironmanek, meg egyemek. A múltkor meséltem az emberről, aki északról délre a kanadai határtól a mexikai határig egész gyilkos körülmények között napi 18 órát gyalogolt, úgyhogy óránként 5 fölött volt az átlag, 5 kilométer volt az átlaga, szinte az ördöget szimbolálnak. Most megint Libi küldött a kedves hallgatónk és barátunk egy magyar srácot, akit Mányoki Ádámnak, Attilának hívnak, és ő ultra maraton úszó. És olyan őrült versenyeken, meg teljesítményeken van túl, hogy csak kapkodja az ember. És ezzel együtt azt mondta, hogy függetlenül attól, hogy az Ontario-tól például az legnagyobb kihívás annak az átúszása, nem csak távolságra nagyon nagy, hanem döbbenet és vízhőmérséklet különbségek vannak, ahol alacsonyottan 15-20 fokos is van a víz, de a táv nagy részében 10 fok körül van, és egy helyen valahol 4 fokos a víz. És egyáltalán nekem már az a ördöget címre, hogy lehet hideg vízbe belemenni. Hát egy a 12 fokos vízben géppisztolyra tudsz belehajtani, máshogy nem megy magamtól, hát, biztos, hogy nem megyek bele.
1: Hát biztos, hogy a neoprén van rajtuk, meg be vannak kenve, nem?
0: Hát, be van kenve, tehát a neoprénben vagyok annyira biztos.
1: Az Ontario-tóból lett Amerikató?
0: A Trumpnak a...
1: Igen.
0: Szerintem igen.
1: Nagy tavakat, hogy nem, de azt hiszem abból csináltak.
0: És érdekes
2: volt. Bocsánat, egy ilyen ultramaraton úszás, az mondjuk egy tavon mit jelent, hogy el nem tudom képzelni egyébként az Ontario-tól sem széltébe hosszába mennyi, de ezt akkor többször átszelik, vagy...
0: Nem, álltam egyszer. És érdekes módon a legnagyobb teljesítményének azt tekinti, és az a legnagyobb kihívás volt életében, hogy a Balatont átúszta, de hosszába. Nem kellett, keresztül sokszor átment már, és hosszába, ugye 75-80 kilométer hosszú, és ez azt is jelenti, hogy nem lehet közben pihenni. Nem
1: az Ontario-tól az kisebb, mint a Balaton?
0: Hát lehet, hogy nem tisztán át kell menni rajta, valahonnan eddig lehet, hogy át kell vágni. Mindenesetre azt mondta, hogy kisebb presztízsű dolog, mint a Balaton átúszás. Amit végül megcsinált, kísérőhajója van neki különben, ahol folyadékot tud magához venni, és meg talán ilyen kajákat ilyen tubusokban néhány korcsot vagy falatot lenyom a torkán, aztán megy tovább. és 25 óra 32 perc alatt úszta át Aligától Keszthelyig. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy számolgattam, ha medencébe úszta volna, akkor minden egyes 50 métert egy percen belül egy perc alatt kellett leúszni neki. Uh-huh. És azt láttuk, hogy ez a Betlehem ennél gyorsan úszott, de hát ezek ilyen olimpiai távok, amiket itt megtesznek, bár nyílt vízúszásról van szó, de nem 80 kilométer, hanem jóval kisebb távokról van szó. De ezt, de kérdezettek, 25 óra kezdte egyfolytában úszni. Többenetes. Kérdezte olyan riporter, hogy mire gondol közben, hogy filozofál, hogy ez, azt mondta, hogy nem lehet, mert szétesik az egész. Egyfolytában erre kell gondolni, és számolgatja a csapás számát, a pulzusát, mit tudom, én nem tudom, hogy tűcsöljéként, de csak ezzel van elfoglalva, és így tudja nagyjából belőni magának, hogy hol tart a távban például. Úgy látszik, ilyen szempont nincs kommunikáció kísérőhajós közte, pedig hát nyilván csak egy akár csak egy kézjelzéssel kérhetne információt, de valamiért úgy tűnik, ez nem történik meg.
2: 311 kilométer hosszú az Ontariót.
1: Uh-huh.
2: Viszont 85 kilométer széles.
1: Akkor lehet, hogy úgy ússzák át.
0: Na, ott akkor már közelítünk a Balatonhoz.
2: A Balaton. Igen.
1: Keresztbe beleférnek.
0: Helyenként az Ontario 200 méternél mélyebb, és arra felé nagyon hideg van benne. Ezt a hideget nem tudom felfogni, hogy lehet kiszűrni, de hát nyilvánvalóan lehet, mert megcsinálják. Aztán összehasonlította, emlékeztek rá, hogy a Mihály Grossz volt az Albatrosz, a nagyúszó fenomén. És megnéztem, hogy mit fejlődött a 200 méteres pillangúszás, ami egyik legnehezebb úszótáv. És a Mihály Grossz, amikor világcsúccsa nyert a Montreal olimpiát, azzal a teljesítményével a mostani legutolsó párizsi olimpián a döntőben a 8. helyzet től még kapott volna egy jó pár másodpercet.
1: Nem olyan rossz az azért.
0: Nem olyan rossz, de ennyit fejlődött. Aztán megnéztem, hogy a 200 méteres pillangó úszásnak a mostani győztesei, azok hogy szerepeltek volna a 200 méteres gyorsúszásban régen, hogyha nekik a mostani pillangó tempót kell tartani. És hát a nagy Mark Spitzet már megverték volna, vagy még megverték volna. Tehát amikor ő 200 méter úszva gyorsban és olimpiai bajnok lett, akkor a mai 200 pillangósok megverték volna őt. 7-szer javított világcsúcsdöntőként a Spitz, és a hetedikkel már gyorsabb lett volna. De egészen addig kikapott volna a mai pillangószoktól, legjobbaktól. Aztán azt is megnéztem, hogy a ma legjobb női pillangózók 200-on, azok hogy szerepeltek volna a fiúk között. Nem lett volna olyan olimpia, amikor megverik a fiúkat, és hát Mark Spitzet még nem verték volna, de Mark Spitz előtti korszakban már nyertek volna a lányok a mai teljesítményükkel. Na, úgyhogy ennyit az úszás összet, meg akartam kérdezni, hogy fogalma nincs, hogy áll a Vuelta.
1: Pont úgy, mint a múlt héten. Igazából nem történt semmi.
0: Akkor
1: Erik Mász vezet, Félix Gál azt hiszem a második, és a Roglic a harmadik, de köztük csak nagyon kevés van, és egyébként ők is ilyen 2 perc környékére vannak. És hát holnap lesz egy időfutam, és azért az igencsak a Roglicnak áll, hogy ezen a 30-alány kilométeren lehet-e 2 percet hozni, az azért erősen kérdéses, és utána még lesznek egyi szakaszok. Szóval eléggé a másznak nézesz ki most.
0: A Mász jó hegyi menő?
1: Tessék?
0: Mász jó hegyi menő, kérdezem.
1: Ő jó, igen.
0: Hát a 30 perc, a 30 kilométert, az körülbelül 30 perc alatt teszik meg egyébként, ha sík vidék. És hát igen, ott ilyen két percet nem lehet hozni.
1: Hát lehet éppen, mert a hegyi menők általában nem jók időfutamon, tehát nagyon nem. Teljesen más mozgás, meg ilyen pozíció. Ugye ők eleve nem is edzenek annyit időfutamra. Jó, nyilván aki összetett menő, az nyilván edz azért, de hát meglátjuk. Kérdéses.
0: Kíváncsi vagyok, hogy most is lehet-e látni, amit még a Sipi mindig felhívta a figyelet rá, hogy nézzük meg, hogy a időfutam menők mennek, most versenyzők, folyton előre-hátra csúszkálnak az ülésen, hogy ez miért van. És ő elmagyarázta, hogy ez azért történik, mert a versenyzők szeretnének az ülésnek a legelején lenni, mert hogy akkor a leghatékonyabb a hajtás, hogyha gyakorlatilag fölötte van az ülés. Minél inkább előre hajtja a lábát, annál inkább ilyen koca bringáshoz kezd hasonlítani, és annál kisebb hatásfoka van a hajtásnak. Ugyanakkor a szabályok nem engedik meg, hogy az ülés csomópontja, a mérésre pontja, hiszen hosszú az ülés, átszúrja a ülés csőnek a tengelye. Annak a pontnak legalább 5 centi távol, vagy 6 centi távolságra kell lenni a nagy lánctányér közepének a levetített, merőlegesen levetített pontjától. Tehát nem szabad fölötte lenni, akkor kizárják, hogy annak legalább 5,5 centire hátrébb kell lenni. De ő úgy csúszkál üzésre, ahogy akar, és ezért mindig előre megy, de az ülés ergonomiája miatt egy idő után megint hátra csúszik, és ezért tolja folyton előre hátra feleket a látszólag értelmetlenül, de nagyon is megvan a ráció benne, hogy miért. De majd, ha én nem látom, figyeljétek már meg, légy szíves, hogy ez ma is így van-e.
1: Jó.
0: Na, és akkor megmutatom a zenét, jó? És akkor próbáltad is kizárni, hogy miközben lehet azoknak a rajzoknak. Nem egyszerű a kérdés egyébként. És nagyon-nagyon jó a zene.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, Andris Zsolt, Popó, éjszakás műszak. Persze, azt szerintem nem vagyunk sokkal közelebb a megfejtéshez.
1: Hát én biztos nem.
0: Nagyon szép a megfejtés, egyébként csak egy tökéletes asszociációs lánc. Hoppá. Szevasz.
2: Sziasztok, Pibitől, Zsanyik az orrásányok, az visszalettérni még egy pillanatra.
0: Persze.
2: Hogy hát, talán érdekes, hogy a számokon túl, hogy ugye ő megcsinálta ezt a Ocean Seven számít nevezetű kihívást, amit a világon csak 18-an, 7 ilyen különböző nagyon fura helyen úszni, és csak hogy a teljesítményet elhelyezzük, hogy ezek közt van egy ugye, egyik, ami északi tengerbe kell úszni, Skóciába, ugye 34 kilométert is. Ahogy többször is mondta a cikkben, ugye ő nem nagyon tud visszamenni egy helyre többször próbálkozni, mint a Klein Dávid, mert nem nagyon van rá lóvéja. És ugye ezt neki is harmadszorra sikerült, mert elsőre ugye másfél kilométerrel a beérkezés előtt, ugye 12-14 fokos vízben vannak olyan árkok, ahol ennél jóval hidegebb, és ilyen 9 fokos vízbe konkrétan kihűlt. És hát akkor így kvázi így, hát nem kiszedték a vízbe, nem tudják kiszedni, mondták, hogy be se tudnak ilyen ugrani érte, valahogy oda navigálták. De úgy gondolt, hogy visszamegy, úgyhogy következő alkalommal, amikor sikerült ez neki, akkor ilyen hajnal 3-kor indul a ködben, meg a sötétben, és az első 200 méteren egy ilyen csapásnál sikerült egy medúzát magához húznia, így az egész testén keresztül. Amivel ugye ki kellett volna szállnia, csak mondta, hogy neki nincs ideje, meg pénz erre, hogy visszatérjen, és akkor következő 9 órát ezzel a medúza csípéssel húzta le, amit a orvos később mondta, hogy a 10-es fájdalom skálán volt, 12-es fájdalmú, és hogy hát úgy földagadta a pocia, hogy mindegy terhes nőnek, és hogy akkor egy idő után leállt a veséje, részben a mája, és hát akkor szedték ki a vízből, amikor tudom, jobb tüdeje, azt hiszem összeomlott a bal, meg terület vízzel, és akkor ezután visszament harmadszorra, hogy neki ezt így meg szükséges csinálnia, mert úgy érzi, hogy itt valami elmaradása van. Na, én ezt nem nagyon tudom elképzelni, pedig többször olvastam a számokon túl. Na,
1: hát ez komoly volt, köszi.
0: Köszönjük a kiegészítést, így teljes a történet.
2: Oké,
0: na. Éjszakát, köszi,
2: hello.
0: Szia.
2: Hello.
0: Hogy is tartottunk? Igen. Szóval nagyon érdekes zene, a Hazel O'Connor-t és az Üvegtörők című filmbe láthattuk. Egyébként, hát ez is volt a legsikeresebb dal a filmből. És gyakorlatilag ez a fantasztikus szaxofon szóló tette leginkább híressé és nevezetessé, amit egy Lindsay McGugan nevű manus produkált, és ezzel egyébként a saját improvizációja, a saját szerzeménye is tulajdonképpen. Egy idő után megromlott a viszony a Hazellel, addig koncerten rengeteget játszottak együtt, és akkor be is perelte, hogy a legalább társszerzője ennek a
1: filmben legalább ő játszotta a szaxofonost?
0: Nem.
1: Mert ugye a filmben is ugye, hát én nagyon sajnáltam a szaxofonos karakterét.
0: A süket szaxofonos.
1: Hát ugye narkós volt, és akkor ugye kiszekálták a zenekarból. Na mindegy.
0: Hogy is hívják a színészt, vagy Jeffrey, vagy Jeremy, a kettő közül valamelyik. Na mindegy. És akkor a bíróság meg is ítélte, hogy csak olyan társszerzője a műnek. És be is válogatták a leghíresebb szaxofon szólók csarnokában, mert minden van az Egyesült Államokban, mindenféle Hall of Fame-ek. És azt hiszem, hogy a Baker Street, meg még egy, talán a Dire Straits-nek van egy száma, ahol a Michael Brecker fantasztikusat játszik, nem tudom pontosan, mi a címe a számnak. Ez a három viszi a prímet. De ahogy a képnek miközben van hozzá, sajnos egy szerencsétlenség történt. A, favágás közben körfűrésszel olyan súlyosan megsérült a keze, hogy majd amputálni kellett az ujjait a szaxofonosnak.
1: Jaj, ilyet ne csináljon, aki a kezével dolgozik.
0: És annyira helyre tudták hozni, hogy kéznek néz ki, de szaxofonon is többet nem lehetett vele. Így aztán mást kellett foglalkoznia, ráadásul a sors üldözeteként a gyermeke Downkorral született, és autistaként. És viszont mint magasan funkcionáló autista kiderült, hogy elképesztő rajzkészsége van. És nem csak tökéleteseket tud rajzolni, hanem tökéletes karikatúrákat, és ilyen nagyon innovatív figurákat. És a papa sokat tett érte, hogy híres legyen a fia, akit Lester McGowan, Gauguinnek hívnak, és azért van mindegyik képen LG aláírás. És ez egy kis szösszenet, egy idézet, ilyesmi rajzokat csinál legszívesebben, de mondom, bármikor tökéletes fényképűségű rajzokat és több pillanatokat csinálni, rendkívüli képessége meg szeme van hozzá. És a papa tulajdonképpen azóta egy irodát működtet, amelyik a fiának a rajzait, festményeit árulja, illetve menedzserje kiállításokat, rengeteg helyre hívták és viszik kiállítani a munkáit, rengetegen akarják megvenni, tehát ő ilyen szempontból nagyon beérkezett, nagyon fiatal srác, egyébként ma is még csak 30 körül lehet, és a papa révén most már jól megélnek ebből. No, ez lett volna a megfejtés, de hát ezt azt hiszem nem lehet senkitől elvárni, hogy ezt...
1: Hát ez kizárt, hogy ki lehessen találni, ha nem tudja az ember.
0: Andis, találtad az elektöröket? Andis nem hall minket. Érdekes, mi látjuk őt.
1: Nem hall minket?
0: Hát mivel nem felel.
1: Csöndben van már egy ideje.
0: Nézzük. Minden föl van tolva, tehát elvileg kéne, hogy halljon minket.
1: Integes neki.
0: Mondjál valamit, kérlek.
3: Én nem hallok semmit.
0: Mi hallunk téged. Megkérdezzük majd azt, hogy miért lehet az, hogy Andis nem hall minket. Most se hallasz?
1: Csak közvetítem, hogy papó közben bűvöli a pultot, de nem sok sikerrel, ahogy elnézem.
0: Akkor viszont fölteszek még egy zenét, és megkérdezzük a tesztó, hogy ez minden lehet. Ez is egy nagyon gyönyörű szám lesz. Hallgassátok szeretettel.

0: Isten a számát. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok, és ha minden igaz, akkor Andrást is, meg Zsoltot is, meg Papót is teszünk egy próbát. Szia, Andris!
1: Sziasztok!
0: Újra! Ez hal minket, ez fantasztikus.
2: Azért én mielőtt elfelejtem, gyorsan elnézést kérnék ezért a tékomi parafrázisért, mert ez szerintem ilyen még nem volt a Tilosban.
0: Nem tetszett.
2: De, nagyon.
0: Az a előadónak a neve, hogy Shitty Float.
2: Aha, jó.
0: És van még egy pár a muníció. Mert szép lassan adagoljuk őket.
2: Nem tudom, akartál mondani valamit, András, csak nem hallottunk?
1: Nem, én ott igazából onnétől kezdve elvesztem, amikor a papunk felkonferálta azt, hogy és most következik az a zene, ami összefüggésbe hozható az ábrákkal, és akkor onnétől kezdve nálam csak kép volt és hang nem, úgyhogy így aztán nem volt túl sok kommentárom hozzá.
2: Szóval akkor,
1: de biztos nagyon
2: akkor zenét sem hallottad.
1: Az elején hallottam, ameddig egy nő énekelt, aztán utána eltűnt a hang teljes mértékben, és néma csendben élveztem végig a látványt.
2: Ebből következik a válasz a papó kérdésére, hogy te láttad-e az Üvegtörők című filmet?
1: Üvegtörő?
2: Hát ha láttad volna, akkor kapásból rávágnád, hogy igen. Az egy nagyon emblematikus film volt a
0: Breaking Glass
2: 70-es évek végén. 80-as évek elején.
1: Zsolti, te láttad?
2: Hát én hogyne, nem is egyszer.
1: Hú, de szégyellem magam. Na, akkor pótolni fogom.
0: És ad, akkor
1: és abból egyébként egyenesen levezethető lett volna a kapcsolat az ábrákkal.
2: Papó, egyenesen levezette, de rajta kívül

0: hogy ők hogy védekeznek a szülők ellen, és azt mondta, hogy sehogy. Egy idő után összesen csipkednek, és utána már nem fogod érezni,
1: ez
0: mert immun is leszel.
1: Ez abszolút így van.
0: Hát én szeretnék, mikor leszek, mert idén engem kell 500 szív.
1: De az amúgy a csalánnal is így van, aztán próbáltad gyerekkorodban, gondolom felnőttként már nem gázol bele az ember a csalánba.
0: Nem.
1: Hát, hogy egy eleinte ilyen heves allergiás reakciót vált ki, aztán utána már egyszerűen nem érzed, semmi nem történik.
0: Na de hát engem legalább 500-szor megcsíptek idén, azt mondjuk.
1: Jó, de ahhoz azért szerintem kell néhány év, mire.
0: Na jó, hát...
1: Matula bácsi se kenegette magát izével, szúnyogriasztóval.
0: Hát, ez a másik nagy kérdés, az már többször felvetettem, hogy a lápi emberek mi a szart csináltak a szúnyogok ellen, és megkérdeztem a múltkor a mesterséges intelligenciát, és azt mondta, hogy sokféleképpen védekeztek, például ilyen agyaggal bekenték magukat, vagy ilyen iszappal, ami rájuk szállott, és akkor azon a helyen nem csípte őket már. Füstöltek rengeteget, meg szóval egyáltalán nem azt írta, hogy megszokták, és őket már nem bántották a szúnyogok.
1: Lehet, hogy a vérük valami alkalmazkodott, és már nem ízlett a szúnyogoknak, hogy én nem tudom, de kizártnak tartom, hogy hát tényleg több száz évvel ezelőtt is volt szúnyog, és semmilyen szúnyogriasztó nem volt. Az meg, hogy mindenki vastagon bekente volna magát agyaggal, hát ez megint csak kevését látom reálisnak. De különben a méhészek ugyanígy vannak a méhcsípéssel, semmit, egyáltalán nem érzik.
0: Hát nem tudom.
2: Jonathan Price.
0: Na akkor...
1: Jonathan Price?
0: Jonathan Stimmet.
1: Ó, egyáltalán. Azt
0: hittem, vagy Jonathan,
2: a legtöbb
0: vagy
2: jelentkező, igen, írja a tartalom, a legtöbb jelentkező borzalmas, kivéve Ken, Jonathan Price, a félig süket heroin függő szaxofonos. Gondolom, erre gondoltam.
1: Igen, igen. Hát ő nem volt meg, hogy ő volt, az pedig hát ez egy ismert színész.
2: A Gary Tips, szólogitáros, Mark Vincent és Peter Hugo Daly, mint dobos, ezek voltak a zenészek. Úgyhogy Jonathan Price.
1: Köszönjük.
2: Nagyon szívesen. Nézzük, 1980-as a film.
0: Most, hogy kiutasítottak a magyarok egy csomó, azt hiszem 10 orosz kémet, vagy
2: diplomatát,
1: igen.
0: Megint eszembe jutott, a tilosba óriási vita volt egyszer a kínai műsorunknak a
1: igen.
0: Sorsa miatt, mert a homokipeti DJ Step nagyon-nagyon szívügyileg tekintette ezt a műsort, és amikor a műsor gazda kínai srác nem tudott bejönni, akkor is végig csináltam a ismétlés, vagy zenéket rakott be, és hogy nagyon félte őrizte ezt a műsort. És egyszer valaki szóba hozta, hogy de hát hogy létezhet, hogy kínai műsort csinál nálunk valaki, úgyhogy egy szót nem értünk belőle, hogy mit mond.
1: Hát az telefonáló kis ember például erősen lobbizott a dolog ellen, és nem, nehéz volt nem egyet érteni vele.
0: És fogalmunk nincs, hogy mit mond, és hát amúgy meg nyilvánvalóan egy kínai nemzetbiztonsági ember lehet. És hogy annak tilos műsora van, ez botrány. És a Peti rettelt, és nem akart erről hallani, és én mondtam neki, hogy nekem volt egy nagyon ismerősöm, aki, ezt nem akarok konkrétan, mert egy északi országunknak a nagykövetségén dolgozott kint. És egy idő után hazajött, és kérdeztem, hogy miért jött haza, akkor mondta, hogy mert hogy ő nem gondolt erre korábban, hogy ez ennyire érezve, hogy gyakorlatilag mindenkinek besugónak kell lenni. Mindenkinek volt feladat, hogy kit kellett volna megfigyelni, meg jelentéseket írni, minden, és ő ezt

0: Nagyon ezt nem bírt, teljesen inkább kilépett ebből a dologból. Egy viszonylag ártalmatlan helyen volt, tehát stratégiailag nem egy különösebben fontos állomás helyén. És most ebből extrapolálva, én is pont erre gondoltam, hogy az orosz, meg egy ilyen kínai nagykövetségen, hát nehéz elképzelni, hogy valaki csak azért ide, hogy a magyar kultúrával ismerkedjen, vagy a orosz vagy a szovjet kultúrát ossza meg itten, és annak a szervezője, meg motorja legyen, hanem ezek tulajdonképpen mind fedő beosztások, és egy elég hosszú részletes interjút lehetett elolvasni, nem tudom, olvastátok egy magyar nemzetbiztonsági szolgálat nem magas rangot betöltött, és már azt hiszem, visszavonult ember mesélt dolgokat, amit el volt neki szabad mesélni, és ő mondta, hogy sokszor ezek a fedő foglalatosságok, ezek nagyon komolyak, tehát amiket produkálni kell ott, és szép jelentéseket írni, meg teljesen ártalmatlan témakörökben nagyon domborítani, hogy lássák, hogy ő csak ugyanezzel foglalkozik, ez a tevékenysége, és Isten ments, hogy más veszélyesebb vagy tiltott tevékenységet folytasson. Tehát nagyon sokan figyelnek rá, hogy a fedő tevékenység az valid legyen, de amellett ő azt mondta, hogy a mértéktartó becslések szerint is az orosz követségeknek a 30, a dolgozóinknak a 30-40% azok komolyabb tevékenységet folytatnak.
1: Hát és emellett az nyilvánvaló, hogy a belbiztonság meg ezt pontosan tudja, hogy kik azok. Tehát amikor ki kell utasítani.
2: Nálunk is pontosan tudták.
1: Igen.
2: Amit én olvastam erről, az arról szólt, hogy a nemzetbiztonság tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ezek az emberek mit csinálnak. Hát, az egy más kérdés, hogy az előző politikai kurzusban ez nem volt lényeges, vagy legalábbis nem akarták, hogy az legyen. Igen. Én egyszer olyan kíváncsi vagyok, ez mindig izgatott engem ezek a kémtörténetek, mert valamiért, és arra van ennél kíváncsi valami hozzáértő embertől, hogy egy ilyen diplomata, ez hogy tud kémkedni? Beszélget emberekkel, próbál kifaggatni különböző összejövetel. Tehát, hogy mit csinál? Mert ezt lehetett megkérdezni, hogy éjszaka fekete sapkába rohangál itt a városba, és érdeklődik, hát, hogy merre vannak a magyar katonák. Szóval, hogy csinálják?
1: Hát én szerintem ez úgy van. Én meg azt olvastam egyébként ma, hogy a budapesti orosz követségen a kiutasítás előtt 46 darab akkreditált diplomata volt, miközben Varsóban 13 vagy 15, Pozsonyban azt hiszem 10, Prágában meg 6. Tehát, hogy Magyarországon összesen több akkreditált úgynevezett diplomata volt, mint a környező ilyen visegrádi országokban összesen. Tehát, hogy volt miből kiutasítani. És szerintem azt csinálják különben, hogy ugye azt lehet mindig, hát ahogy én elképzelem az én romantikus elképzeléseimbe, ugye azt lehet olvasgatni, hogy ezt vagy azt a csoportot, most például Németországban az AfD-t, aki most éppen ugye egy tartományi választást megnyert, ugye ezeket az oroszok futtatják, meg támogatják. Magyarországon ugyanezt történik, hát ugye itt volt KG Béla, most nem akarok itt jelen pártokat szóba hozni, mert még a végén megütöm a bokámat, de valószínűleg keresik a kapcsolatot ezekkel a csoportokkal, és ezeknek a csoportoknak a tagjai közt lehetnek olyan emberek is, akik tényleges információ birtokában vannak, nem csak hőbörgő fradi ultrák, meg ilyenek. Tehát én valahogy így képzelném ezt el, hogy ezeken keresztül jutni be valahova. Aztán, hogy miféle titkokat lehet Magyarországról megtudni, azt nem tudom, de hát ők nyilván tudják, tehát nem véletlenül vannak itt, illetve ugye azt is lehetett hallani, hogy ez a 46 darab úgynevezett diplomata, ez innen kémkedte végig az EU-t, mert ugye bár itt voltak állomásban, de aztán lehet, hogy mindenfelé utazgattak.
2: Olyan szempontból... Átvettük Bécsnek a szerepét, mert
1: igen.
2: A második világháború után, amikor az osztrákok kvázi semlegessé váltak, az közismerten az volt a nemzetközi kémeknek a kedvenc helye, hiszen közel volt ide, közel volt oda, átjártak ide, átjártak oda. Ez el tudom képzelni, amit mondasz, csak hát ettől függetlenül nem tudom, valószínűleg az én fantáziám sekélyesebb annál, mint hogy ezen kívül, hogy esetleg politikai szelek és csoportok és ambíciók és egyebeknek a föltárása, a kapcsolatépítése, esetleg támogatásán kívül, hogy valószínűleg egyébként ezen kívül sok más nem tudnak csinálni, mert gondolom ebben a szakmában is megvannak a szakágak, tehát az ipari kémkedés az nem a diplomatáj.
0: Meg egyébként az is jogos, amit kérdezel, mert régebben, ahogy mondtad, hogy éjszaka, fekete sapkával, stb. Csak olyan volt jelentősége, hogy csodak kis fényképezőgépeik voltak, meg magnetofonjaik, beszélgetéseket tudtak fölvenni. De ma már biztos lehet benne, hogy minden lépését meg tudják figyelni. Hogy azt is tudják, hogy milyen módon törli ki a seggét a WC-n, de nincs tudogva semmi. És emlékszem, még a Mikolaj mesélte, hogy mikor kiment Angliába informatikusnak, hogy van olyan tévéműsor, kvázi az ottani kékfényműsor az egyik tévécsatornán, ahol rendszeresen mutatnak be olyan elfogásokat, sikeres rendőri akciókat, amikor a belvárosban, vagy a Londonban valahol történik egy autó kirablása, vagy egy gondosság, most teljesen mindegy, és majd autóval világosan eltűnnek, vagy a tettes eltűnik a helyszínről, sőt, autót vált egy másik helyen, stb. Ő azt hiszi, hogy egyre biztonságban már régeség túl van a veszélyen. Már lassan le is nyugodni, nem is száguldozik, szépen elvegy a forgalomba. És a város túlsó végén, esetleg több 10 kilométerre az eseménytől, egyszer csak előtte, mögötte oldalt jön a rendőrautók, pillanatokat lekapcsolják és elkapják. Annyira be van kamerázva az egész a város, hogy egész egyszerűen mihez valami értesítés, vagy bármi megfigyelés azt jelzi, hogy valami nem stimmel, pillanatokat ráállnak és tudják követni. Hát ugye tudnak egészen nyilvánvalóan mindent.
1: Na de várjál, azért ez erősen erőforrás igényes. Tehát az, hogy te most oké, itt az orosz nagykövetség, de azért itt van a kínai, itt van a gondolom 1000 más, és azért az már sok-sok ember, tehát lehetne ilyen élőkövetést is alkalmazni, lehetne utána menni az utcán, de hát nincs annyi ember a világon, mint amivel ezt meg lehetne csinálni.
0: Hát,
2: nem tudom, nem jutottam közelebb a megfejtéshez, hogy mert ugye van még egy vetülete ennek a terror elhárításnak a kérdése, ugye, amit nem tudom, hogy egyáltalán kapcsolódik-e bárhogy ezekhez a diplomáciai testületekhez, az információkhoz. Ugye ez egy kulcskérdés nálunk is meg a világban, hogy megtudni azt, hogy létezik-e valahol egy olyan sejt, aki készül valamire. Ez nagyon, én azt gondolom, hogy nem tudom. Ez olyan jó lenne meghallgatni, nekem lenne egyszer egy rádió, meghívnék oda egy olyan embert, aki ebben dolgozott, és amit lehet magát a tényeken kívül elmondhatná, hogy képzeljük mi ezt el, mert nekem ez egy olyan mitikusnak tűnő valami, hogy volt ez a magyar gyerek, ez ahogy hívták, Várhegyi, vagy hogy hívták, aki a Orbánéknak volt a EU biztosa, tudjátok.
1: Várhegyi Olivér.
2: Így van. Akit ugye teljesen alaptalanul megvádoltak ott Brüsszelben, hogy az ő égisze alatt, az ő tudtával mindenféle kémtevékenység zajlott. Mi zajlott ott? Mi zajlódhatott ott?
1: Remek kérdés. Nem tudom,
2: nem tudom,
1: megjegyzem, ne fékezz magad, nyugodtan hívjál meg valakit, aki majd elmondja ezt nekünk, de...
2: Majd a papok.
1: De egyébként én nekem az a tapasztalatom, hogyha valakinek íróasztala van, az gyárt magának munkát is. Tehát én el tudom képzelni, hogy lázas tevékenység folyik, bármiféle eredmény nélkül. Én emlékszem, volt valami könyv, ami így a... még a Rákosi rendszer, vagy lehet, hogy már Kádár rendszer, nem is tudom mi, ilyen titkosszolgálati akcióiról szólt, és az egyik sztori az az volt, hogy valami vidék ide, ilyen boconádi, vagy én nem tudom milyen vasútállomás WC-jének a ajtó fölé valaki fölmázolta, hogy ruszkik haza. Ezt százan nyomozták, hogy ez ki volt. Képesek voltak körbejárni az összes, a környék összes ilyen festék, meg nem tudom milyen boltját, hogy hol árulnak olyan festéket, hónapokon keresztül nyomozták ezt. És aztán meg is találták a tettest, és az lehet, nem tudom, kapott esetleg 2 pofont, vagy 6 hónap felfüggesztettet, de azért mondom, hogy ha az apparátus megvan, abba hiba nem lesz, hogy ő gyárt magának munkát.
2: Hát nem, de ha belegondol, először is hogy én onnét indultam ki, hogy akik ilyen diplomáciai pályán vannak, azok akármilyen csodálatos anyagokat készítenek, amit a papu is mondott, és tudományos értekezés mondjuk a lóhere termesztéséről, akkor is az a gyanú fogja körbelengeni, hogy ő hírszerző.
0: Egyébként ez a Manus, aki ezt a sok okosságot mondja, azt mondta, hogy mielőtt lebuktatnának, vagy kiutasítanának egy-egy ilyen szemét, először mindig megpróbálják megfordítani.
1: Azaz, sok sikert hozzá, hogy egy orosz kémet megfordítsák.
2: És volt példa. Igen?
0: Egyébként azt mondja, hogy meglehetősen eredményes ez a dolog. Úgyhogy valószínűleg az ilyen titkos szolgálat, vagy kémeknek a nagy része az két oldalas, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, kétfelé dolgozik.
2: Kettős ügynek,
0: igen.
1: Azért jó, mert egyik oldalon se hisznek el neki semmit innentől kezdve, tehát tényleg nagyon hatékony lehet.
2: Mert képzeld el, hogy milyen nehéz szakma lehet, nem a kémkedés, hanem a kémelhárítás milyen nehéz szakma, az az igazi nehézség. Amikor neked meg kell találni, meg kell figyelni, át kell állítani, értékelni kell, amit tőle hallasz, és így tovább. Úgyhogy az az igazi nehézség, mert kémkedni pénzért igen sokan hajlandók, akár kettős ügynökként is, de ezeket megtalálni, hát ez maga lehet a csoda. Na mindegy, lekéstem arról, hogy ezen a szakterületen valami karriert csináljak.
0: Nekem volt egyszer egy kollégám rövid ideig, jó idősebb volt nálunk, amikor még a számítógépes hibaelhárításban dolgoztunk, és valahonnan ilyen káder alapon oda tették hozzánk. Egy Tamás nevű idősebb, ilyen 50 körüli honos volt, aki aztán megnyílt, és sok érdekes az volt, ő az elhárításnál dolgozott, és technikai személyzet volt. És ők poloskázták be a szállodai szobákat, vagy a irodákat. Ők küszöbölték ki az ellenség poloskáit és műszaki eszközeit, meg rengeteg furcsaságot mesélt nekünk. Nagyon érdekes, ilyen orvosi táskaszerű ilyen szerszámosa volt neki, ahol nagyítók, meg különböző csipeszekből 30 féle ilyen fazonú végű, nagyon érdekes felszerelések voltak, és imádott ilyen finom mechanikai dolgokba bele nézni. Például valaki hozta a fényképezőgépen a mélységélesség állító gomb nem jól működik, akkor hozd be. És sokszor, hogy körbeálltuk az egészet, hogy föltette a mikroszkóp nagyságú ilyen nagyítókat a szemére, és elkezdett bűvölni, és nagyon fantasztikus, sikeresen bontott meg mindenféle olyan dolgot, hogy mi ránézni nem mernék szúros, hanem hogy szétszedni. És tényleg volt olyan, hogy 30 rugó, meg lapka, meg ez a lifentyű, lafantyú jött ki belőle, és összeraktam, és nagyon sok mindent meg is javított. És azt mondta, hogy ő azért kellett neki leszerelni, mert a szívére ment a rettentő sok stressz. És azt mondta, hogy azt ne tudjuk